2017. évfolyamra felvételt nyertek, 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másút napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról lesz szó. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola az intézmény fenntarthatóság iránti elkötelezettségének köszönhetően elnyerte az örökös ökoiskola címet. A kitüntetést az iskola tanárai a mai napon vehették át a Biatorbágyon megrendezett ünnepségen. A belügyminisztérium által támogatott program kiemelt célja, hogy a jövő generációi tudatosabbak legyenek a környezeti problémák iránt. Az iskola olyan pedagógiai modellt követ, amely a mindennapi működés során is integrálja a természetvédelmi szempontokat. Az elismerés igazolja az intézmény elkötelezettségét az energiatakarékosság, a hulladékcsökkentés és az ökológiai lábnyom mérséklése mellett. Az iskola közössége több évtizedes, szisztematikus munkájával szolgált rá a megtisztelő címre. A részletekről Pockodiné Matesz Tímea Mária, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
2: Szeretettel köszöntöm, igazgatóasszony, egy örömteli eseményről számolhatunk be, ugyanis az intézményük elnyerte az örökös ökoiskola címet. Mit is jelent ez pontosan?
3: Köszönöm szépen. Tehát nekünk azt jelenti, hogy pont a mai nappal, április 24-én vannak ott kollégáim Biatorbágyon, és veszik át ezt a címet, mert sokára kezdődik ez az ünnepség is. Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az örökös ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra, mondhatom így, hogy igen, ráültünk, és az volt a célunk, hogy minél közelebb vigyük a gyerekekhez a természetet, megszerettessük velük, tudjanak együtt élni, együtt mozogni, ismerjék és szeressék, védjék a körülöttünk lévő világot.
2: Ez a díj nem jár anyagi támogatásra, viszont azt mondhatjuk, hogy ez egy presztízs kitüntetés az iskolának, ezzel egyetért?
3: Teljes mértékben. Igen, nekünk ez nagyon fontos volt mindannyiunk számára, ez az örökös ökoiskola, mert úgy érzem, hogy ezzel megerősítenek abban, hogy jó úton járunk, ezt tovább kell folytatni, és ezt a jó hagyományt tovább kell vinni, át kell adni a szülőknek, gyermekeknek.
2: Egyébként ezeket hogy ellenőrzik, hogy a kritériumokat betartják-e?
3: A pályázat, amikor megtörténik a pályázat kiírása, akkor körülbelül vagy 50 kérdésre kell válaszolni és megfelelni, és mindent körüljárnak, illetve ezeket bizonyítani is kell, igazolni kell, hogy ezek az események megtörténtek. Nálunk az iskolának a honlapján van egy kis külön rekeszünk az ökoiskola cím alatt, és az elmúlt éveknek az eseményeit ide töltöttük fel, itt tesszük közzé, itt publikáljuk őket, és mindig figyelünk arra, hogy ezek a programok változatosak legyenek, összekapcsoljuk őket a kereszténységünkkel, meg tudják élni a gyerekek a hitüket nem csak a templomban, hanem úgy mondom akkor a külső templomban is, ami a Jóistennek a teremtett világa.
2: Mondhatjuk, hogy akkor ez az évek alatt ez már egyfajta rutinná vált a tanárok és a diákok között is?
3: Igen, teljes mértékben. A programjaink szeptembertől kezdve folyamatosan felépítve átölelik, átívelik az egész évünket, illetve ugyanúgy, mint a keresztény vallás, a keresztény értékek, a Római Katolikus Egyház ünnepei szerves részét képezik iskolánk munkatervének, szeptembertől indulva szüreti mulatság, a Szent Ferenc napja, állatok világnapját ünnepeljük, karácsonyhoz is közelítve, akkor ajándékozni szoktunk, ezt a napközis kollégáim találták ki, nagyon jó ötlet, a fenntarthatóság jegyében és az újrahasznosítás jegyében a gyerekek megunt játékait összekészítik, becsomagolják, és kint az udvaron egy ilyen kis vásárt rendeznek, és csereberélnek. Mindenki választhat egy játékot, és így a megunt játék új kezekbe kerül, és akkor újra játszhatnak velük. Madarak és fák napját ünnepeljük, nemrég a földnapját ünnepeltük, és minden világnaphoz kapcsolódó eseményeket. Nagyon figyelünk arra, hogy takarékoskodjunk az energiával, az árammal, figyelünk arra is, hogy minél kevesebbet fénymásoljunk, a gyerekek saját maguk alkossanak, és az újrahasznosítás. Illetve, ami az utóbbi időkben nagyon jó projekt, kivisszük a gyermekeket a természetbe. Minden évszakban szervezünk egy kinti programot, ahová Földi Kardos Kinga tanárnő viszi a gyermekeket akár az erdőbe, szemetet gyűjtenek itt az iskola körül, illetve olyan programokat szervez a gyerekeknek, ahol közelebb tudja vinni őket a természethez. Új programunk, ez ősszel csatlakoztunk a fenntartó felhívásának elegettéve, a 72 óra kompromisszumok nélkül című programsorozathoz. Ennek az a lényege, hogy a körülöttünk lévő természetet, ezt a kis Szent Imre teret szépé tegyük, és azt találtuk ki, hogy összeszedjük a gesztenyéket, mert tavasszal itt történik a plébániai keresztút, és amikor mennek az idősebbek is, vagy mi gyerekek is, akkor meg felnőttek, akkor ne törjük ki a bokánkat a gesztenyékbe. Szeretném kiemelni azokat az értékes programjainkat, amivel megszólítjuk a gyerekeket és az állatokat közelebb hozzuk hozzá. Szeptemberben kecskesót szerveztünk a gyerekeknek, ahol megismerhették a kecskéknek a másik oldalát, hogy nem csak mint háziállatok, hanem mint kis kedvencek is lehetnek. Májusban a Madarak és Fák napján madársóval lepjük meg a gyerekeket, az elmúlt 5 évben ez folyamatosan jelen van. Nagyon szeretik, amikor eljön a madaras bás, és csak úgy hívják, aki már most könyvet is ajánlott nekünk, és bemutatja a nagy ragadozókat, hogy mennyire barátságosak, és nem kell tőlük félni. Illetve ebben az évben a állatkertben örökbe fogadtuk a szurikátákat, erre szavaztak a gyerekek, úgyhogy most egy évig mi etetjük és látjuk el ennivalóval a szurikátákat. Próbálunk a gyerekeknek példát mutatni abban, hogy hogyan tudnak saját maguk is kis kertet, akár kis helyen is előállítani. Itt a bérházak közepette, a betonos udvarunkon úgy oldottuk meg, hogy magaságyásokat készített Gondnok bácsink, a magaságyásokba föld került, és a gyerekek saját maguk kis magocskákat ültettek el. Most hagymákat szeretnénk majd beleültetni, és várjuk azt, hogy kinőjenek, illetve a retkecskét, illetve egy kis növénykertet hoztak létre, ahol gyógynövényeket, levendulát, citromfüvet ültettek a gyerekek, nekik is várjuk az előbújásukat. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretik locsolgatni őket, odafigyelnek rá, gyomlálgatnak, kapálgatnak, illetve figyelünk arra is, hogyha olyan alma, csutka maradékok vannak, akkor van egy kis komposztládánk, oda gyűjtjük bele ezeket a kis fennmaradt kis csutkákat, vagy akár amikor salátás időszak van a fennmaradt salátáknak a gyökereit, illetve a faleveleket gyűjtögetik még össze-ősszel a gyerekek, és az is komposztra kerül. És az utóbbi években már a komposztládából alulról, ami összeért és jó minőségű földecskénk lett, azokat tesszük a virágágyásokban. A 8-osok minden évben fát ültetnek, felajánlják az iskolának, és ezek a fák az udvarainkat díszítik, árnyékot adnak nekünk, a madaraknak fészkelőhelyet, illetve ezeken a fákon került kitételre a rovar hotelünk is, ahol a gyerekek megfigyelhetik a különböző kis rovarokat. 5 éve indítottuk el, hogy a termekben szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve megkértük Miskolc városától is a szelektív kukákat tudtunk igényelni, és a gyerekeknek a teljes dobozok, a papírok kikerülnek a szelektív hulladékgyűjtőbe. Ebben segítenek bennünket a takarítónénik is, ők is odafigyelnek most már, és arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet.
2: Hát, ha ez a tevékenység segít bennük abban, hogy a családban, otthon is ezt már természetesnek vegyék a szelektálást.
3: Igen, és a szülők is nagyon várják például a papírgyűjtésünket. Ősszel és tavasszal hirdetünk papírgyűjtési akciót, már most kérdezték is a szülők, mikor lesz, és most májusban lesz a nagy hulladékgyűjtésünk, ahová várjuk a szülőknek a felajánlott papírjait.

0: mennyire van lehetőség az iskolájukat kerékpárral megközelíteni?
1: Kerékpárút kiépült, vannak is gyerekek, akik jó idő van, akkor eljönnek kerékpárral, főleg a nagyobbak, a rollert is szívesen használják, van biciklitárolónk is. Azonban azt látjuk, hogy kényelmesek a gyerekek, illetve a szülők elhozzák őket autóval, de ez egy jó gondolkodás, tovább gondolkodás arról, hogy hogyan népszerűsítsük majd a kerékpárt, illetve arról, hogyha nagyobbak, akkor már gyalogosan is meg tudják közelíteni az iskolát, és el tudnak jönni. Az egy pozitívum, hogy a felső tagozatosaink már azért egyedül közlekednek, és amikor hazafelé mennek, akkor ők a tömegközlekedést használják.
0: Tavaly az iskola elnyerte a teremtésvédelmi pályázatot, ez mit is takar?
1: A teremtésvédelmi pályázatot a Kapi hirdette meg. Számunkra nagyon jó volt ez a cím is, hogy megpályázzuk, hiszen egy kicsit ráhangolódtunk, tudtam, hogy ebben az évben lesz az örökös ökoiskola cím elnyerése, így ismételten összetudtuk fogni, vagy már megelőzőképpen összetudtuk foglalni azokat a dolgokat, hogy miket is csinálunk. Együtt az óvodánkkal pályáztuk meg, és mind a ketten elnyertük. Ellenőrizték a pályázatot itt is, hogy azokat a dolgokat, amiket beírtunk, azok tényleg megvalósultak-e, de mindent tökéletesen jónak találtak, és így 3 évig büszkén viselhetjük ezt a címet. És ami nagyon szép, hogy stílszerűen egy falagott táblánra belevésve Noénak a bárkáját ábrázolja, és a kis madárka fent. Ez nagyon tetszik mindenkinek az iskolában.
0: A tantestületben vannak felelősek, akik a teremtésvédelemre így jobban odafigyelnek, fókuszálnak és segítenek a diákokkal kapcsolatban?
1: Igen, nálunk teremtésvédelmi munkaközösség működik. Földi Kardos Kinga a teremtésvédelmi felelősünk, nagy energiabedobással és erőbedobással dolgozik a kolléganő, akinek köszönöm munkáját, de természetesen többen is támogatják, alsó tagozatból Hegyiné Stefancsik Mónika tanárnőt szeretném kiemelni, aki állatasszisztált pedagógiát is végzett, és ebben is látjuk a továbbfejlődést, hiszen a mai gyerekeknek nagyon fontos az, hogy az állatokat ismerjék, megmerjék érinteni, és ő nagyon aranyos volt, hogy nem régiben pókot találtak a WC-ben a gyerekek, visítva rohantak be a terembe, hogy jaj, pók van a WC-ben, és a tanárnő odament, megfogta, kezébe vette, és akkor bemutatta azt, hogy mennyi érték van ebben a kis állatban, és rá is mennyire szükség van. Isten teremtménye, minden teremtményét tisztelni kell, nem kell tőle félni. Ebben látjuk majd a jövőnket, hogy a gyerekeket erre terelni, hogy ne féljenek az állatoktól, hiszen úgy látszik, hogy szeretik őket, de félnek és tartanak tőlük.
0: És ugye pozitívum, hogy önöknek van egy tagovodájuk, és már ott elkezdődik a környezeti nevelés.
1: Igen, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a Szent Anna óvodának. Ott is működik egy teremtésvédelmi munkacsoport, környezetvédelmi munkacsoport. Ők már régebb óta, tehát ők több, mint nekünk azért egy jó 10 éve, nekik legalább 15-20 éve megy ez a projektjük. Nagyon profik bennük, sokat tudunk tőlük tanulni, segítik munkánkat, és most már úgy érzem, hogy karöltve tudunk egymással menni és építkezni együtt. Illetve tegnap volt az óvodánkban a Földvilágnapjához kapcsolódva egy verseny. Ezen a versenyen Miskolc katolikus óvodái eljöttek, részt vettek, és egy nagyon jó kis csapatverseny alakult ki. A gyerekek nagyon élvezték, az óvónők is, és ez nagyon jó kezdeményezés az óvodák részéről.
0: És ha jól tudom, a katolikus iskolák teremtésvédelmi felelősei találkozón is szoktak részt venni, ezt hogyan kell elképzelnünk?
1: Igen, nagy gondot fordít a főegyházmegye a teremtésvédelemre, és ennek nagyon nagy szüksége is van. A találkozók a Bársony János iskola szervezett most március 25-én egy teremtésvédelmi napot, ahová Miskolc összes iskoláit meghívta, illetve messzebbről is, és ott megbeszélik azokat a dolgokat, hogy milyen jó gyakorlataink vannak, hogyan lehet tovább lépni ezen a téren, úgyhogy ez is egy nagyon jó kezdeményezés az intézmény részéről.
0: Napelemmel rendelkezik-e az iskola?
1: Igen, az energetikai pályázatunkban sikerült felszerelnünk a régi épületre napelemeket. Ennek következtében annyira örülünk neki, mert légkondicionálókra is szükség volt, és ezért a napelemek egy kicsit télen tudnak a fűtésben segíteni, és akkor a kazán tudjuk mentesíteni, illetve nyáron, amikor nagyon odasüt a nap, akkor pedig a hűtést biztosítják a termeknek, és tudjuk, hogy ezek a betermelések, ezek plusz költségbe nem kerülnek.
0: ennyi programot hallva látszik, hogy nagyon megérdemelte az iskola az örökös ökológiai iskola címet. Még zárásként arra kérném igazgatóasszonyt, hogy beszélj már arról, hogy megtörtént a 25 éves jubileumi év, akkor erre nagyon készültek, és nagyon tartalmasan sikerült megtölteni. Hogyan tovább, hogyan zajlik tovább az életük?
1: Mindig új kihívásokkal nézünk szemben. Nagyon sok minden innovációban gondolkozunk, hogy merre tudunk elindulni. Itt most egy új szervezetfejlesztési projekt ütötte fel a fejét. Kollégákkal összeülve gondolkozunk azon, hogy hogyan, merre tovább, hiszen látjuk, hogy körülöttünk változik a világ, ezeknek a mai gyerekeknek új igényei vannak, új pedagógiai módszerekkel próbálkozunk, és megpróbáljuk összehozni azt, hogy a tehetség, a felzárkóztatást hogyan tudjuk arányban összehozni, összeilleszteni, mik azok a módszerek, milyen eszközeink vannak, amik megvannak, és mik azok az új módszerek, amivel kiegészíthetjük őket. Úgyhogy elárom, hogy a tehetség műhelyeknek a koordinálását próbáljuk most összehozni, melyek legyenek azok a területek, amelyiket bevonjuk. Ilyen nálunk a robotika egyébként, ami régóta működik, és mondhatom, hogy városi szinten is ismételten kollégám Verez Zoltán tanár úr vezetésével első helyen végeztek. Tegnap előtt volt egy verseny szerdán, ahol az első helyet hozták el gyermekeink a robotika futamban. Az idegen nyelv, ami nagyon színvonalas az iskolában, és több gyermekünk 8. osztályban középfokú nyelvvizsgát tesz. Erre kell új hangsúlyt fektetnünk, új utakon elindulni. A testnevelés, tehetséggondozás az is régóta működik nálunk, és nagyon jól csinálják a kollégáim, a testnevelők. De a művészeteket szeretném még kiemelni, amit meg kell erősíteni, hiszen az énekkarunk, a rajz, a képzőművészet, a kézművességben is nagyon ügyes kollégáim vannak, és ezeket a területeket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, felemelni, és közelebb vinni a családok felé, a gyerekek felé.
0: Szívből gratulálok az elért eredményeikhez, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
1: Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.

0: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: az erdőfohásza.
1: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szoboszlai Zoltánt, a 212-es számú EGRI Bornemisza Gergely cserkész csapat operatív vezetőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És az alkalomból hívtalak be, hogy nemrég volt Szent György napja, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ez a nap igen jeles nap a cserkészek, a cserkészet életében. Miért?
2: Szent György személyének a jelentősége abban áll a cserkészek számára, hogy a cserkész mozgalmat egy angol katonatiszt alapította, őt úgy hívták, hogy Sir Lord Robert Baden-Powell, és mivel Anglia védőszentje Szent György, ezért a cserkész mozgalomban is kezdettől fogva jelentős szerepet tölt be, hiszen az angol szász hagyománynak és kultúrának egy jelentős alakja ő. És a cserkészek védőszentjéül is őt választotta annak idején Bipi. És ezért Szent György naphoz kapcsolódóan a cserkészek szoktak tartani egy ilyen nagy össznépi seregszemlét, amit cserkésznapnak nevezünk, itt Magyarországon hagyomány ez már hosszú ideje, és hol csapatszinten, hol ennél nagyobb kerületi szinten, a cserkész kerületek azok több vármegyétől állnak fel, vagy pedig adott esetben országos szinten kerül sor egy-egy ilyen nagy seregszemlére. Idén kerületi cserkésznapot tartottunk, ami azt jelenti, hogy Borsodabaúj, Zemplén, vármegye és Heves vármegye cserkészei számára egy nagy összlépi seregszemle során egy tartalmas és izgalmas programot szerveztünk Egerben.
1: Igen, én néztem a programot, és el is csodálkoztam, hogy hogy lehet ennyit nem csak besűríteni a hétvégébe, hanem kitalálni, hiszen korosztályokra van bontva, nem? Hogy ki mit csinál.
2: Valóban a cserkész mozgalom az gyakorlatilag amellett, hogy egy ifjúsági mozgalom, nagyon sok korosztály számára tartogat izgalmakat és lehetőségeket, hiszen onnantól kezdve, hogy 7 éves korban valaki kis cserkészként megkezdi vagy megkezdheti a cserkész munkát, egészen felnőtt korig

0: tartozó különböző korosztályba sorolt személy, aki a cserkész munkában részt vesz, tud találni például ilyen cserkész nap során is magának olyan feladatokat, ami révén színesíti ő a saját tapasztalataival, gazdagítja az egész programot, és most például a 80 cserkész mellett 20 cserkészbarát felnőtt segítő is jelen volt, és emiatt tudott egyrészt megvalósulni ez a program, másrészt pedig amiatt, hogy a fiatalok nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon oda tették magukat.
1: Mondtad, hogy felnőtt korig tart a cserkészet, vagy részt vehetnek felnőttek is a munkában. Demeter Laci bácsi is ott volt, ő már a 90-et betöltette jócskán, nem? És emlékszünk, már aki emlékszik Bartos Laci bácsira, akit a 100. születésnapján köszöntött Bear Grylls, az angol cserkészet vezetője, meg akit jól ismerhetünk különböző csatornákról. Tehát ha valaki elkezdi, akkor ez élete végéig tartó programot kínál.
0: Pontosan, a cserkész fogadalom egy életre szól. Ezzel együtt a fókusz az ifjúságon van, hiszen ifjúsági mozgalom vagyunk, és a lényeg az, hogy azok a fiatalok, akik felcseperednek a cserkész mozgalom kötelékében, egy megtartó közösségre találnak. A közösség megtartó ereje a legfontosabb, és a közösség általi nevelés. És ezeknek a közösségeknek a legkisebb egységünk az ős, ezeknek a kis közösségeknek a vezetőik az ős vezetők, csak néhány évvel idősebbek a vezetetteknél, és ezért tud egyrészt nagyon jól működni az a kapcsolat köztük, ami a vezető és a vezetett közti kapcsolatot jelenti, illetve az ő munkájuk az elévülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen egy ilyen esemény megszervezésében.
1: Mondtad, hogy akár kisebb egységek is ünnepelhetik Szent György napját, akár nagyobbak, tehát kerületi szinten, vagy csapatszinten. Én két Szent György napi programra emlékszem. Az első szinte családi cserkész szinten zajlott, amikor fölkerestünk egy Szent György nevet viselő települést. Volt egy ilyen kihívás, mondhatjuk így, vagy feladat, hogy minden cserkész menjen el egy olyan helyre, ami Szent György nevét viseli, hegy vagy valami. Mi Iszka Szent Györgyre mentünk, és megnéztük ott a magyarországi egyetlen piramist, és egyszer pedig az egész csapat kirándult, Bátony terenye mellett a Szent György forrást kerestük fel. Tehát Szent György napja az egy ilyen valóban jeles nap. Mi a következő program, amivel várjátok, vagy amivel készültök a kis vagy a nagyobb cserkészek számára?
0: A kisebbek számára a következő nagyobb program, az a próbatábor lesz. A próbatábor arról szól, hogy a kis cserkészek számot adnak az év során gyűjtött ismereteikről és tudásukról. Egy olyan 2-3 napos, de a cserkésztáborhoz hasonló keretek között zajló félnomád vagy nomád keretek között zajló sátortábort kell elképzelni, ahol egyrészt ki tudják bontakoztatni magukat és mindazt a tudást, amit év során gyűjtöttek a cserkész foglalkozások keretében, másrészt pedig kipróbálhatják azt, hogy mivel jár egy hosszabb tábor kint a természetben, kitéve azoknak a viszonyoknak, a természeti elemeknek, amikkel bizony sokszor dacolni kell a cserkészeknek.
1: És ez vonza, vagy éppen taszítja a fiatal korosztályt?
0: Ez egy abszolút vonzó program kint a természetben. Egyrészt összekovácsolja a közösséget, mert óhatatlanul előfordulnak olyan kisebb-nagyobb súrlódások vagy konfliktus helyzetek, amik ott helyben azonnali megoldásért kiáltanak, és ez később mindenképpen élmény számba megy, és az, hogy együtt közösen a közösség erejével felülemelkedtünk egy ilyen kihíváson, az egy nagyszerű élmény, és az egy maradandó élmény a gyerekek számára.
1: A vallási nevelés, mondhatjuk azt, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy a cserkészet az egy vallási mozgalom, vagy vallásos mozgalom.
0: Így van, például most a kerületi cserkésznapnak is volt egy tematikája, ahhoz kapcsolódóan, hogy nem csak jó pásztor vasárnapja, de egyúttal a hivatások vasárnap is volt ez a mögöttünk álló vasárnap, ez a hivatás volt ez a téma. És ehhez kapcsolódóan tematizáltuk egyébként a vasárnapi közös igeliturgiánkat is, illetve ezt megelőzően szombaton pedig volt egy élőkönyvtár elnevezésű esemény, ahova olyan felnőtteket hívtunk, akik a mindennapokban nagyon tudatosan élik meg a saját hivatást. Volt például Domboszkó Szalézi nővér, Zsófia nővér személyében voltak olyan felnőttek, akik az Istentől kapott tehetségeiket, képességeiket kamatoztatják a társadalom, a közösség javára nap mint nap, nagyon nagy hivatástudattal, és mivel hogy a második cserkésztörvény így hangzik, hogy a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik, egy kicsit ezzel a cserkésztörvénnyel összhangban is tudtuk megvalósítani ezt a némiképpen hivatástisztázó jellegű programot. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy személyes beszélgetések jöhessenek létre. Maximum 2-3 fő beszélgetett egy felnőttel. Élőkönyvtár volt a program neve. Ez

0: azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint amikor az ember bemegy egy könyvtárba és borító alapján választ könyvet, itt az élő könyvek a résztvevő segítők voltak, a szolgálattevők, akik sokszor egyenruhában vagy a munkájukra jellemző munkaeszközökkel felszerelkezve jelentek meg a helyszínen, és ez alapján, a látvány alapján választottak beszélgető társat a gyerekek. Nincsenek illúziunk azzal kapcsolatban, hogy egy-egy ilyen beszélgetés mire elegendő, természetesen senki nem itt és így választ magának hivatást, de az biztos, hogy valamilyen formáló hatása van, vagy lehet a gyerekekre egy-egy ilyen személyes beszélgetésnek.
1: És ez koedukált program volt?
0: A teljes program koedukált program volt, viszont ezen belül pedig korosztálybontás szerint valósultak meg egyes programok, illetve a fakultatív blokkokban kiválaszthatták, hogy mi az, ami leginkább érdekli őket. Például a vezetőknek vezetői továbbképzéssel, meseterápia témában készültünk Tátrai Vanda cserkész anyukának a szolgálattétele révén, akkor voltak különböző a adott korosztály érdeklődésének megfelelő programok, például egy vita délután, ahol a vita kultúra alapjaival ismerkedhettek meg a fiatalok, mi a különbség a veszekedés és a vita között. Volt emellett cserkész focikupa, kispályás focikupa a fiatalabbaknak a nagy örömére, illetve különböző mozgalmas programok, mint például rohampálya, rekesztorony építéssel kombinálva.
1: Akkor nem unatkoztak a kis cserkészek sem és a nagyobbak sem. A cserkész találkozók talán a legfontosabbak, főképp a világ találkozó a cserkészet és egyes cserkészek életében. A következő esemény idén, ami ilyen nagyobb szabású, az a közép-európai dzsembori lesz. És ezt idén itt rendezik Magyarországon.
0: Pontosan a Diligeten, a Strilichpál cserkészparkban kerül megrendezésre a közép-európai dzsembori, a V4-ek országaiból származó cserkészek részvételével és az EGRI cserkészek aktív közreműködésével, ugyanis az ISTI-be, a nemzetközi szolgálattevő csapatba is beválogattak több EGRI cserkészt, akik különböző akár operatív területen, akár a programszervezésben, akár pedig a kisközösségek vezetésében majd aktív szerepet vállalnak ezen a közép-európai dzsemborin.
1: Négy ország van benne, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Amikor én a 80-as években kint voltam Lengyelországban, 85 előtt, akkor láttam furcsa egyenruhában menni gyerekeket, kérdeztem a szüleimet, hogy kik ők. Mondták, hogy ezek a cserkészek, nagyapám is nagy cserkész volt, mi akkoriban csak az úttörőségig láttunk, és gondolhatom azt, hogy ott még mindig erősebb a cserkészet, mint akár nálunk. Mert nálunk ugye a kommunizmus évtizedeiben a cserkészet be volt tiltva.
0: Tiltás alatt működött, ha működött, de az biztos, hogy minek után az Isten haza és embertárs szolgálatának eszményével nem volt az akkori kor ideológiája összeférhető, ezért törvény tiltotta a cserkész mozgalom működését. Viszont amióta új alakultak Magyarországon a cserkész csapatok, azóta azt gondolom, hogy töretlen lendülettel végezzük a cserkész munkát. Többek között azoknak az idősebb cserkészeinknek hála, akik átadták ezt a lángot, a cserkészetnek a lángját, és én szerintem nem vagyunk lemaradásban egyébként a lengyel cserkésztes mögött. Sőt, itt Egerben különösképpen öröm számunkra, hogy nagyon nagy ütemben fejlődik a csapat, és a létszám is növekszik.
1: Kívánom, hogy maradjon ez így, és Istent, hazát és embertársait szerető embereket neveljetek, neveljen a cserkészet. Vendégem itt a stúdióban Szoboszlai Zoltán, a 212-es számú EGRI Bornemissza Gergely cserkész csapat operatív vezetője volt. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Irodalmi részlet következik. Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Egyik nyáron az egész család felkerekedett, hogy a Niagarától lehajózzunk a tavon Kingstonig, és mivel gyenge szelet kaptunk, csak nem 36 órát töltöttünk vízen. Amikor végre feltűnt Kingston, Kocsi már alig tudta tűrtőztetni magát. Kingston Kanada történelmének korai szakaszában épült, és mindmáig sokat megőrzött aranykorának komor viktorianizmusából. Egymás hegyén hátán torlódó gránit épületei határozottan valamiféle gránit mentalitást tükröznek. Befutottunk a kikötőbe, de még a kötelet sem vetettük ki, amikor Korcsi egy vakmerő szökkenéssel átlendült a skót sipkát a doktól elválasztó hullámok felett, és már ott sem volt. Mivel a közvetlen környéken egy szál fa sem akadt, nyilván egyenest a város felé szágoldott a macskaköves úton. Egy mogorva kopottas egyén kapta el a hajó köteles, miután rögzítette, meghívást nyert a hajóra, pusztán mert öreg tengerésznek mondta magát, amivel papát mindig lépre lehetett csalni. Megkínáltuk egy pohár itallal, amelyet lassan elszopogatott. Vallják be, hogy van egy kutyájuk, szólalt meg némi csend után. Bevallottuk, hogy csak ugyan van egy. Na, jobb volna, ha jószorosan kikötnék itt a fedélzeten, folytatta az öreg. Fertelmes dolgokat mesélnek azokról a krapekokról, akik itt orvosnak tanulnak. Azt mondják, piszkosú hajtanak a kutyákra. És mit csinálnak velük, tudakoltam ifjonti ártatlanságomban. Az öreg kiköpött és újra töltötte a poharát. Rémségeket, azt mondják, csak ennyit mondott. Megkérdeztem, honnan szerzik a kutyákat, mire azt felelte, hogy főként a városi sintértelepről. Pedig az nekem járt volna. A sintérség, magyarázta meg bántott hangon, csak hogy én liberális vagyok, itt meg a konzervatívok az urak. Pedig jó hozott volna a konyhára a fenegye, meg egy kutyáért $10, egy macskáért $5. Azt mondják, ennyit perkálnak le értük a diákok. Papa kissé nyugtalanul pillantott fel a dokra, de Korcsinak nyoma sem látszott. Mondja csak, fordult némi bal sejtelemmel az öreg emberhez, ugye itt Kingstonban nincs rendelet arra, hogy púrázon kell tartani a kutyákat. Rendelet? Horkant fel az öreg. Persze, hogy van rendelet. Nem mintha annak a nyavajásnak, a mostani sintérnek ne volna tök mindegy, hogy van-e. Az a moslék akár a kertekből is kinyisszantsa őket, láncostú, mindenestű. Az öreg tovább morgolódva odébb állt tőlünk, de mi még a dokkon megelőztük. Sietős volt a dolgunk. Én a doktól a városba vezető úton indultam el, papa kelet felé tartott a vízparton, mama nyugatnak. Tömérdek embert szólítottam meg, de senki nem látott olyasmit, ami akár csak halványan megfelelt volna Korcsi személy leírásának, sőt, magam sem találtam semmi nyomát. Egy órás keresgélés után tértem vissza a dokhoz, ahol kiderült, hogy papa és mama sem jártak több szerencsével. Papában kezdett felmenni a pumpa. A gondolat, hogy Korcsi a helybeli sintér karmai közé került, sőt, talán útban is van már a boncasztal felé, jelentősen megemelte az adrenalin szintjét. Vegyék egy biciklit a kölcsönzőből és keresd tovább a kutyát, utasított. Én megyek a gyepmester telepére. Mire odaérkeztünk, már sikerült tébolyult dübe lovalnia magát, ám a sintért nem találta a helyén. Távollétében egy rágógumin kérődző ifjonc terpeszkedett a rozog a karosszékben, és a törflapot bújta. Szemtelenül hallgatta végig papát, aki dúltan követelte, hogy haladéktalanul adják ki neki Korcsit. Miután papa elmondta a magáét, a siheder unott kézmozdulattal az épület végében sorakozó drótketrecek felé intett. Hajt a kutyája, miszter, két dolcsér elvihetik, közölte. Mi a véleménye? Piros alma esélyes lehet a királykupán? Papa jobbnak látta, ha nem válaszol, és kirohant a ketrecekhez, ahol baljós látvány fogadta. A kutyák teljes hiánya. Egy megveszekedett ebb sem volt az egész sintértelepen. Papa visszavágtázott az ifjonchoz, és olyan hangon, amelytől az unott serdülő utcóván kiesett a karosszékból, kijelentette, hogy személyesen a gyepmesterrel akar beszélni. A fiatal úr elpimaszodott. Próbálja meg kutyának tettetni magát, miszter, javasolta papának. Aztán poroszkáljon szépen az egyetem felé. A mester úr biztos felcsípi majd valahol útközben. Ha ez a nagy legény sejtette volna, milyen közel járt abban a pillanatban a totális megsemmisüléshez, hold biztos, hogy a törflapot örökre sukbad vágja az új szövetség kedvéért. Pusztán annak köszönheti az életét, hogy papa nem fecsérelhette a drága időt holmi mellékes öldöklésre. A sintértelep előtt papa fogott egy taxit, és nyílegyenesen a városházára vitette magát. Először a polgármestert kereste, de az illető úriember elutazott valami csatornázási konferenciára. A városi rendőrkapitány irodája azonban ott volt a közelben, és papa megrohamozta, szakasztott, mint egy ellenséges erődöt. Sajnos csupán egy böhöm, nagy, hájas őrmestert találtott, aki nem csak hogy részvétlen közönnyel hallgatta, de az elhamarkodott rossz indulat sem állt távol tőle. Az őrmester sértett méltósággal rámutatott, miszerint neki aztán semmi köze annak a korságos telepnek a működéshez. Arról nem is beszélve, hogy papa szabálysértést követett el, mivel a kutyáját szabadra hagyta. Papából automatikusan kibújt a könyvtáros. Szabadjára engedte, csattant fel. Az őrmester nem volt az a vérbeli nyelvész. Maga meg jobban teszi, ha elkotródik innen a szabadba, ordított rá papára, mert ha nem, én bizisten nem hagyom szabadon. Papa, miután végképp letett arról, hogy polgári hatóságoktól reméljen bárminő segítséget, bevonult egy telefonfülkébe, és feltárcsázta az egyetem orvoskarát. A telefon kicsengett, és csak csengett azzal a GPS kitartással, ami azt jelzi, hogy a hívott fél vagy nincs otthon, vagy túlságosan is elfoglalt. Papa inkább arra gyanakodott, hogy akiket keres, túlságosan is elfoglaltak. Hátborzongató látomások gyötörték a gúzsba kötött korcsiról, amint éppen szétszabdalják holmi fehér köpenyes rémalakok. Papa még azt sem várta meg, hogy a visszajáró érme kipotyogjon, csak kivágódott a fülkéből, mert eszébe jutott, hogy még Kingstonban is van egy hely, ahol bízvás segítségre, sőt, barátokra talál, és ez a hely a kaszárnya. Berontott a tiszti kantinba, de az kongott az ürességtől, csak az ügyeletes tiszt lebzseltott, akiről viszont kiderült, papa példátlan szerencséjére, hogy egy zászlóaljban szolgált papával az első világháború idején. A katonatiszt újjongott a gyönyörűségtől, hogy egy régi bajtársával találkozhatott, annál is inkább, mivel nincs unalmasabb dolog a földön, mint a kaszárnya ügyelet békeidőben. Mélységes együttérzéssel, egyre csillogóbb szemmel hallgatta papát, aki egy-két septében lehajtott korty után kiöntötte a szívét. A történet végén a bajtás nagy szeretettel papa vállára csapott. Azt hitted, várhatsz valami jót azoktól a rohadt civilektől, mi? Na, ez itt most vészhelyzet, öregem. Tudod mit? Kivezényeljük az őrséget és szabályos mentő akciót szervezünk. És ez korántsem üres ígéret volt, ami abból is látszik, hogy 5 perccel később a város utcáin fegyveres férfiak csapata menetelt szaporán az egyetem felé. A sintér nagy szerencsének tekintheti, hogy az őrjárat nem találkozott vele útközben, tudnélik a katonák szer fölött kedvelik a kutyákat, a civil hatóságot viszont minden lehető megjelenési formájában utálják. De talán még ennél is nagyobb szerencse volt, hogy az őrjárat találkozott velem, mert ha ez nem következik be, azt hiszem, sokáig megemlegették volna ezt a napot Kingston városában. Elképzelni sem tudom ugyanis, hogy az egyetemi hallgatók tétlenül lézengtek volna, mi alatt az orvoskaron házkutatást rendez a katonaság, és szinte kétségtelen, hogy a rendőrfőnök az egyetemisták oldalán veti küzdelembe a maga csapatait. Ezt követően persze nyilván erősítést kérnek és kapnak a kaszárnyából, amiben esetleg a tiszti kantin előtt álló, a búr háborúból marad, de még változatlanul veszedelmes ricsajozásra képes, 2 könnyű tábori ágyú is benne foglaltatik. Bizonyos szempontból máig is sajnálom, hogy közbeléptem, de hát mit agadás, közbeléptem. A kölcsönbicikli segítségével 4 mérfölddel az egyetem kapuja előtt sikerült még utalérnem papát, meg a különítményt, és közölnöm velük, hogy korcsi megkerült. Ami Korcsit illeti, amikor kiráncigáltuk a dokk alól, ahová beszorult, és ahol az elmúlt két órát töltötte egy jókora döglött hal társaságában, ha az élete függ, tőle sem lett volna képes megérteni papa viselkedését. Korcsi soha nem szerette, ha üvöltöznek vele. Ezúttal is napokig duzzogott.
0: Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért, búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Németh Tamás zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: 14. Leó pápa Marco Rubiót, az Egyesült Államok külügyminiszterét fogadta május 7-én a Vatikánban. Tárgyalásuk során a háborúk sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. Az apostoli szentszék sajtóközpontjának közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát a két fél, az apostoli szentszék és az amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. A találkozás során továbbá eszmecserét folytattak regionális és nemzetközi szintű szituációkról, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A Szentszéki Sajtóközpont kiemelte, a tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Szó esett Kubáról is, ugyanis újonnan erősödött az ország és az Egyesült Államok közötti feszültség. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leó pápát, aki egy olajfából, a béke fájából készített tollat adott a politikusnak. 14. Leó pápa május 7-én reggel a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A lengyel miniszterelnök ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemeli, hogy a felek figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Véleményt cseréltek a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban, áll a közleményben. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másút napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 8-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klizbáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. A mai adásban a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának aktualitásairól lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Már egy jó ideje volt, hogy a szegényeket támogató Alapegri alapítványánál jártam, talán 2 éve voltam Farkas Zsuzsánál, kuratóriumi elnöknél, szakmai vezetőnél, de mindig vannak a szervezetnek aktualitásai, most is van egy alkotópályázati felhívás, amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, de azt gondolom, hogy ezen túlmenően azért vannak bőven az alapítványnak aktualitásai is. Aki még partnerünk lesz a beszélgetésben, Vitai Georgina projektkoordinátor, úgyhogy majd aki amilyen területhez jobban ért, annak adom át a szót, és majd, ha minden igaz, időközben csatlakozik egy harmadik kolléganőtök is, ő még nem érkezett meg. Kezdjük ezzel az alkotópályázatival, mert ez a legaktuálisabb, melyikötöket kérdezzem. Zsuzsa.
1: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, életkor szerint is, és most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. 2 korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig 3 kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
0: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
1: Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
0: A személyesen alatt értjük azt, hogy a Békeút 60 szám alá az alapítványi házba eljönni. Tehát beszéltem arról, hogy aktualitások, egy 37 éve működő szervezet, ugye 1989-ben alakultatok, ugye erről itt beszéltünk a riport előtt, tehát azért gyakorlatilag szinte már majdnem lassan egy fél évszázad, legalábbis nagyon remélem, hogy a fél évszázadot is majd a feltörekvő nemzedékkel tényleg megéritek, és tovább folytatódik ez az elképesztően tiszteletre méltó tevékenység. Szóval, hogy aktualitások mindig vannak, pályázatok mindig vannak, hiszen másképp nem is lehet működni. Melyek most a futó aktuális pályázataitok?
2: Gina, téged szépen, igen. Most januártól indult az új projektünk, ami az Aspektus által támogatott projekt, és hát nagyon sokrétű szervezetfejlesztés van benne, többek között ez az alkotópályázat is, adományszervezés, közösségek építése, társadalmi bázis képítése, gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatépítés, civil hálózat létrehozása, az is folyamatban van most. Úgy tűnik, hogy érdekli a civileket ez a megkeresés.
0: Te mióta csatlakoztál a szervezet munkájához? Ugye most azért próbálom a többieket kérdezni, hiszen ugye Zsuzsa, te tőzsgyökeres tagja vagy, és én ugye amikor 2 éve Zsuzsával beszéltem, akkor viszont itt volt az időközben, igen, megérkezett Nikolett, akkor már nem önkéntes voltál, mert akkor is státuszban voltál. Menjünk sorba, tehát Gina, akkor nem tudom, 2 éve szerintem te még nem voltál.
2: Nem,
0: itt, vagy lehet, hogy önkéntesként.
2: Én tavaly januárban mondtam fel a munkahelyemen, kormányhivatalban dolgoztam 17 évig, és februártól kezdtem el itt dolgozni, szintén egy projektben. Nagyon izgalmas projekt volt. Fiatalokból álló csoportot szerveztünk, és az EU-s értékekről szólt az egész közel egy éves tevékenységünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden hónapban ott alvó tréninget szerveztünk számukra, ami egyrészt kikapcsolódással is járt, másrészt meg tréninget tartottak nekik. Pszichológus segítségével, szociális munkás, újságíró és az EU-s értékek mentén közelítettük meg a témákat. Tavaly lettem önkéntes koordinátor, az alapítványnak hát közel 30 önkéntese van, ezt szeretnénk bővíteni, és az ő munkájukat próbálom koordinálni, nekik is szerveztünk csapatépítő programokat, kirándulást, havonta egy alkalommal találkoztunk, beszélgettünk, hogy jobban összerázódjon a csapat.
0: 30 év alatt azért itt is gondolom nagyon sok víz lefolyt a Dunán, tehát hogy az önkéntesek csapata az mennyiben változik? Valószínűleg szintén Zsuzsa az, aki még az első önkéntesekre emlékezik, de ha most te koordinálod őket, akkor hogy látod? Tehát vannak olyanok, akik, ha nem is a kezdetektől, de jó pár éve itt vannak, mennyire nagy ebben a önkéntesi hálózatban a fluktuáció?
2: Vannak igen, akik nagyon régóta önkéntesek, vannak, akik idén is csatlakoztak már hozzánk, illetve fiatalítani szeretnénk az önkéntes csapatunkat. Nyilván akik dolgoznak, ők kevésbé érnek rá napközben vagy hétköznap segíteni a munkánkat, tehát több a nyugdíjas önkéntes, de most azon vagyunk, hogy új fiatal önkénteseket vonjunk be.
0: Helyi szinten ugye az EKE-nek is van szociálpedagógia tanszéke, ha nem is éppen szociális munkás, de mondjuk a legközelebb álló, én azt gondolom. Tehát például nekik gyakorlatot, vagy akár pontosan, nem tudom, nyári munkát lehet.
2: Pontosan, ez is most van folyamatban. Szombaton jártak nálunk a földrajz tanszéknek a hallgatói, közöttük is hirdettük az önkéntes lehetőséget, illetve több megkeresés van folyamatban, és már válaszokat is kaptunk az EKE részéről, igen.
1: Annyit azért pontosítanék, hogy a szociálpedagógiai szakosok, azok verőszalába elkötelezettek, nyilván, mert hogy maga a tanszékvezetőnek is van egy elköteleződése a verőszala felé. Ott önkormányzati képviselő ebben a városrészben, tehát ugye a szociálpedagógus hallgatókat mi ilyen formán nem tudjuk elérni, de van, igen, és hogy nekünk inkább arra van szükségünk, hogy ilyen sokfajta tudás, készség, hobbi jöjjön be ide a gyerekek közé, a tanodában, hogy jó lenne rajzolni, festeni, énekelni, sportolni, bármit csinálni. És ugye csak átvezetném, hogy igen, a legfőbb, legsúlyosabb tevékenységünk az a tanoda, és itt már tanév vége felé vannak hazai kihívások.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Vitai Georgina programkoordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
1: Éliás Szabó Nikolett, a szociális munkás időközben csatlakozott hozzánk, ugye itt, ahogy említettünk, én már emlékszem, hogy 2 éve beszélgettünk. Szociális munkásként azért nagyjából elképzelhető, hogy eléggé testhez álló egy ilyen alapítványnál dolgozni, de mi a te konkrét feladatod?
2: Hát az én munkám igazából minden is egyszerre, tehát hogy nincs 2 ugyanolyan napom szerintem itt az alapítványnál, és én nem is vagyok hivatalosan szociális munkás végzettségű, nekem tanári végzettségem van. Úgyhogy így az évek alatt meg kitanulom ezt a szakmát, amit mások az egyetemen.
1: De esetleg lehet, hogy megjön majd az inspiráció, nem, hogy levelezőn elvégezni egy szociális munkát?
2: Elképzelhető egyébként, elképzelhető. Általában délelőttönként szociális ügyeket szoktam intézni, ez lehet hivatalos iratok pótlásától elkezdve orvoshoz kísérésig, támogatás, anyagi támogatás intézése valamelyik telepi lakosnak, iskolába bemenés a tanárokhoz, velük egyeztetni, hogy mit látnak a gyerekekkel kapcsolatban, hogyan tudnánk jobban fejleszteni őket, ők mit gondolnak. 1 óra után pedig beindul itt az élet, és akkor jönnek a gyerekek, és magyartól, matematikán át, kémiáig mindent tanulunk velük 1-től 8. osztályig, de van középiskolásunk is, bár inkább a lelki támogatás érjön be, mint hogy ananyagot beszéljünk át. És akkor tanulunk nagyjából 4 óráig, 4:30-ig. Ez helyzete változtatja, hogy van-e másnapra nagy dolgozat, vagy valami, amin lehet még javítani. És utána pedig a csoportos fejlesztő foglalkozások kezdődnek el, ahol múlt héten például finommotorika fejlesztés volt, de van, amikor nyelvtantananyagot dolgozunk fel játékosan, és akkor vakon kell szavakat keresni, és úgy kell utána szófajokba csoportosítani. Tehát minden olyan, amit tanulnak az iskolába, tananyagot, azt mi játékos formában felelevenítjük, vagy jobban beledolgozzuk az agyukba.
1: Tehát tulajdonképpen délután mind a hárman a korepetálással is foglalkoztok. Te már nem, Gina nem, de Niki és Zsuzsa, te rendíthetetlenül.
3: Igen, hogy javítunk. Mi nem korepetálunk. Tehát mi ezt nem korepetálásnak hívjuk, hanem tanulássegítés. Igen, tehát hogy nem is tudom, most lehetne boncolgatni, hogy most mit jelent a korepetálás, meg mibe vagyunk másabbak. Miben segítsék ki, Niki?
2: Igen, tehát hogy az alatt a mondjuk 1 óra alatt, vagy éppen melyik gyereknek mennyi időre van szüksége. Nagyon sok mindennel dolgozunk a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát nem csak az a lényeg, hogy megtanulja a matematikát, hanem megértse mögötte a logikát, mert nem arra az egy mondatra fog emlékezni, hogy hogyan kell a törtet-törtel osztani, hanem arra, hogy a logikában hogy tudja pakolni, és azt tovább kísérje az életében. Beszélgetünk sokat, az alatt az 1 óra alatt tágítjuk a világképüket, meg tágítjuk azt, amit tudnak a világról, az ismereteiket. Igyekszünk, hogy ne csak a saját kis életükben gondolkodjanak, hanem lássanak nagyobba. És tehát ez az 1 óra, ez nem csak korrepetálás, ez olyan sok minden egyszerre is. De főleg ez a tananyag lefordítás, ami nagy munkát igényel, meg a logikának a megtalálása minden egyes tantárnál, vagy minden egyes tananyagnál.
1: Még az előbbi kérdésemre a válaszodban is mondtad, hogy például a középiskolás srác vagy lány, aki visszajár, ő igazándiból lelki támogatásra jön vissza. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az idejövő gyerekek, eleve már aki idejön, de javítsatok ki, hogyha én ezt nem jól fordítom le, abban van egyfajta igény arra, hogy igen, ő meg akarja érteni, újra akarja értelmezni, szüksége van arra, hogy segítsen, lehet, hogy neki túlzajos az osztály, lehet, hogy már az előítéletei velül azon a matekórán, stb. Stb. És ott már be fog zárni az agya, és lehet, hogy itt nyugodtabb környezetben megtanulja a dolgokat, de hogy tényleg az, aki idejön, akár a szülő, akár saját döntéséből eredően, ugye benne van az a én jobbá akarok, én előrébb akarok haladni, valami előrehaladási útmutató. Nyilván nem mindenki jön ide a telepről, de aki idejön, abban benne van az, hogy ő többet akar, meg jobbá akar válni.
2: Hú, sok minden van benne, hogy egy gyerek miért jön ide hozzánk. Van az, hogy esetleg ő akar kettesről hármasra javítani. Van, hogy a szülő nyomja, és otthon érték a tanulás, és érték az, hogy szakmát szerezzen, és azért jön. Van, aki a társaságunkat szereti, egyébként ilyen is van, és ha már itt van, akkor bevonható egy bármilyen tananyagnak az átbeszélésére. Van, aki a társaság miatt jön, mert ha a többiek itt vannak, akkor én is itt vagyok. Úgyhogy nagyon sokfajta motivációval érkeznek, de az biztos, hogy még az ő életükben nagyon fontos a mi külső motivációnk. Tehát még nem alakul ki, vagy nem alakult ki szerintem bennük a belső motiváció ennyire erősen. A 7.-8. igen, de még a kisebbekben nem. Meg azért is nehéz a belső motivációjukat megteremteni, mert rengeteg kudarccal rendelkeznek. És ezt hol alsótól kezdve hordozgatják a szívükbe, van, aki óvodától kezdődően, tehát már ott le vannak maradva az itteni gyerekek, hogy bekerülnek az óvodába. És ezt valahogy sem az óvodai rendszer, sem az iskolai rendszer nem képes kompenzálni. Vagy nem képes, vagy nem akar kompenzálni.
1: Zsuzsa, te az, aki 37 éve benne vagy ebben az egész alapítványosban, tehát tényleg azon gondolkozom, annyi gyerek folyt már át a kezed között, hogy egy gyerek, aki idejön, és hogyha egyszer idejön, akkor végigcsinálja a 8-ig. Tehát mi az, amit ő az alapítvány iránt, meg a ti munkátok iránt éreztet? Tehát ezekben a gyerekben hála, közösséghez való tartozás, mi az, ami egy idő után már mondjuk egy belső motivációvá alakulhat át bennük?
3: Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy hála. Tehát a szakmai munkában nincs olyan, hogy hála. Tehát, hogy ez a jótékonykodással függ össze, tehát, hogy a mi szervezünk nem jótékonykodik, hanem szakmai értékek mentén arra törekszik, hogy a körülöttünk lévő embereknek megváltozzon az élete, mobilitásuk legyen, jobban éljenek, jól éljenek, és csökkenjenek a szükséglet hiányaik. Tehát mi szakmai munkát, tudatos szakmai munkát végzünk, mondjuk honnan indulunk és hova szeretnénk eljutni. Van, amikor eljutunk, van, amikor nem. Tehát mi szegénységben élőkkel foglalkozunk, ezt ugye kétszer aláhúznám, és ráadásul egy gettóban, egy gettó közösségében, és ennek a gettónak van egy belső külön világa, aminek megvan a saját törvényszerűsége, amely lehúzza a gettóba élő embereket, visszahúzza, mert hogy itt ennek van egy belső kölcsönös hálózati rendszere. Ezt úgy hívom, hogy primér szolidaritás, ezt nem szabad felrúgni. Tehát mondok erre egy példát, tehát ha én kölcsönkértem valakitől egy kiló kenyeret vagy pénzt, a villanyszámlájunknak a kifizetésére, vagy netalántán egy hálózaton vagyunk a villannyal, ja? És hogyha nekem valamikor mondjuk pár év múlva, vagy pár hónap múlva jobb lesz a helyzetem, mert munkát kaptam, akkor nem mondhatom azt, hogy a jövedelmemet nem osztom meg azzal a második és harmadik és a negyedik családdal. Tehát ebben a gettó közösségben, tehát emiatt nem sikerül kijutni mobilitással. Tehát egymást segítik, de ugyanakkor egymást is lehúzzák. Mert abban a pillanatban, amikor felmondom a szolidaritást, tehát abban a pillanatban, amikor azt mondom neked, hogy bocsi, én most nem fizetem ki a villanyszámládat, akkor kizár a közösség. Kizár a közösség, és nem lehet tudni azt középtávon, hogy lehet, hogy 8 hónap után elveszítem a munkámat, és az ő segítségére szorulok. Tehát ebből így nagyon-nagyon nehéz kiszakadni. És még lehetne most számtalan problémát ehhez hozzátenni, hogy kis családoknak a sérülékenysége az mennyire közrejátszhat abba, hogy tönkre megyek, vagy nem megyek tönkre. Tehát alapvetően mi itt egy iskolás környezetet rendeztünk be köréjük, egy iskolás hangulat van körülöttük, ami otthon ugye nincsen, és állandóan fontos, hogy miért szükség az, hogy legyen formális iskolai végzettséged, ez egy dolog, meg miért szükséges ahhoz, hogy legyenek ismereteid a körülötted lévő világból. Éppen ezért a formális és az informális tanulás nálunk egyensúlyban van, és hosszú-hosszú évek alatt visszajönnek, találkozunk, és elmesélik, hogy Tardoson milyen volt a tábor, és keresem a fejembe, mikor volt Tardos, mondom, 90-es évek elején, meg hogy Fonyódligeten, meg hogy Tarnaméren, meg hogy itt-ott, hogy mennyire jó volt az a tábor, mennyire jó volt, amikor Zsombor angolozott velünk, akkor mindig négyeseket, ötösöket kaptunk, és az osztálytársak a miénkről másolták le a házi feladatot. Látjuk azt, hogy szakmunkásképzőt végzett, elment érettségizni, hogy kitör a gettóból, mert inkább elmegy albérletbe, fizeti az albérletet, csak azért, hogy a munkahelyén ne azt kelljen bemondani, hogy én a Béke utca végén lakom. És ezeket látjuk, hogy kik érettségiztek. Kevesen jutnak be egyetemre, főiskolára, de azt is látjuk, tehát, hogy ezek az emlékek, hogy visszajönnek, és azt mondja, jó, de jó volt, igen, hogy itt töltöttem a gyerekkoromat. És ugye azok a gyerekek, akik egy előző generációban itt nőttek fel, és itt kaptak mindenfajta segítséget, akár közösségi élet,

0: A folytatásban is beszélgetést hallanak dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Vitai Georgina programkoordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
1: A Nikitől akartam az előbb kérdezni, hogy ezt én nem lehet elmondani, hogy összesen hány gyerek jár ide, mert valaki szinte naponta jár, valaki így meg van. Akkor, amikor így szüksége van. De úgy olyan nagyjából mégis, mondjuk, hogyha megnézzük a telepen lakó korban, ugye általános vagy középiskolai gyerekek számát, mondjuk ahhoz képest mondjuk hányan veszik igénybe a SZETA tanodáját?
2: Hát azért a hatókörünkben egy 30-35 gyerek most is megvan.
1: Mind a telepről jön? Tehát mind a Békeút és környéke?
2: Azért vannak lejjebbi utcák is, amik nem csatolódnak konkrétan a telephez, de hogy velük is van együtt munka. Igen, tehát hogy használjuk magát az, hogy telep. Vagy telepiek, igen, tehát hogy földrajzi értelemben is használhatjuk, de inkább társadalmi kötődések vagy kapcsolatrendszerből is nézzük, és általában így szoktuk, mert hogy telepi közösség, ugye a közösségnek van egy belső kapcsolati hálója, tehát a telepi családok közül nagyon sokan elköltöztek a Kovács Jakab utcába, a József Attila utcában,

0: sőt már Pásztorvölgyben is vannak. Vannak Verőszalában, de vannak vidéken is. Tehát meg Csevokszáriban is van. Tehát így szét. De ezeket belső kapcsolati háló köti össze. Földrajzi meg belső kapcsolati háló alapján nézzük, akkor azt mondjuk, hogy egész felnémetre kiterjed a mi munkánk. Tehát ami azt jelenti, hogy a telepről elköltözött Kovács-Jakab utcai családból is jár ide gyerek. A leszármazottak azok van kapcsolatban.
1: Jó, de mondjuk az, aki beköltözött a Verőszalára, vagy a Csabokszáriba, vagy netán vidékre, az már nem jár ide vissza? A gyerek, tehát ugyanúgy visszajár. Tehát aki Eger Bogtára kiköltözött, az ugyanúgy idejön, és utána innen megy haza.
0: De csak úgy, ha itt maradt neki rokoni kapcsolati szála. Tehát, hogy a felnémeti cigánytelep, ez egy organikusan fejlődő telep, tehát itt volt 4 család alapító, akiket kiszorítottak a faluból, 4 család alapító, és ennek a 4 családnak a leszármazottjai maradtak itt, és ők alkotják ezt a nagy közösségi hálót. Tehát ide idegen roma családok nem nagyon költözhettek be. Ide csak rokonsági hálón keresztül házasságvér lehetett bejutni. De a Verőszala az meg lakosságcserével jött létre. Városszéli, tehát...
1: De ott például nem is ilyen nagy az összehúzó erő? Nem. Ott nem.
0: Hát az egyik jött Szomolyáról, a másik a Sájból, a harmadik Sajóbábonyból, mindenhonnan, mert hogy ott eredetileg szegény parasztok éltek a Verőszalában. Hát az a Zsellérek utcája volt, Szabó Zoltán cifranyomorúságot
1: ajánlom. Igen.
0: Igen, ő is leírja, hogy már abban az időben, amikor ő leírta a 30-as években, akkor már jöttek a romák. Tehát ahogy onnan az emberek gazdagabbak lettek, jobban éltek, kiköltöztek, és akkor helyükre pedig benyomultak az alacsonyabb státuszú emberek. Ugye ez játszódik le a környező településeken is, tehát ez a gettósodás. És ezért ott egészen más a helyzet.
1: A beszélgetés végén, hogyha már aktualitásokról beszéltünk, ugye itt a pályázattal kezdtük, itt a nyár, tudjátok-e, hogy milyen táborokat kínáltok, vagy milyen elfoglaltságot a gyerekeknek?
2: Vannak már ötleténk a nyára, de mielőtt elkezdjük a nyarat, még azért egy kemény 2 hónap áll előttünk, amikor még a javítások mennek, az utolsó könyörgések a tanároknak, az utolsó szorgalmiknak a beadása. Úgyhogy ez a következő időszak még egy elég kemény munka lesz. Nem csak nekünk, a tanároknak is, meg főleg a gyerekeknek.
3: Itt most sokaknál a kettesért dolgoztam, gondolom, hogy megjön legalább kettes.
2: Igen, most akikkel nagyon kemény munka lesz, ott a kettesért hajtunk.
3: De valaki van, meg akár egy 3-asról 4-esre.
2: Így van, és vannak olyan tanodásaink is, vagy gyerekeink is, akiknél meg 4-esről 5-ösre megyünk, vagy 3-asról 4-esre. Úgyhogy most nagyon-nagyon változatos, hogy kiért, melyik gyerekkel miért harcolunk, a kettesért vagy az ötösért.
3: Június közepéig akkor ez lesz a meló, de gondolom azért már a nyár tervei kifortak.
2: Így van, nyilván megyünk táborba, mert hogy ezeknek...
3: Nincs nyártábor nélkül összetába.
2: Így van, nincs nyártábor nélkül összetába. Ugyanis a gyerekek, akik hozzánk járnak, ez az egyetlen lehetőségük? Nem.
3: De sokaknak,
2: igen. Azért... Látjuk mindannyian, hogy hogyan alakulnak a tábori árak, és mennyi bekerül mondjuk az önrésznek a befizetése, vagy mennyi az önrész.
3: De ha valaki jön egy táborban, most akár mint egy napköziben, ugye, ahol mondjuk felügyelet van, meg játék, vagy akár, hogyha elviszitek minket, ezek például gyerekek számára nullköltségesek? Vagy ez, hogy kellett?
2: Nem. Van egy hozzájárulás, amit be kell fizetniük, de ez a töredékének a töredéke, amit be kell fizetniük, ez inkább csak az, hogy ne az legyen, hogy ingyen van, hanem így is van egy plusz értékelési faktor, vagy jobban értékelik. Megint nincs az, hogy előző este lemondják, tehát komolyabban is veszik az egészet. Úgyhogy idén biztos, hogy megyünk Terpesre, mert ez egy kötelező és kihagyhatatlan hely. Van egy táborhelyünk Terpesen, és akkor ott tartjuk a tábort. Az közel van Bükszékhez, tehát minden nap el tudunk járni, strandolni. Van ott focipálya, oda is le tudunk menni, meg egészen jól beépültünk már a terpesi közösségbe. Biztos, hogy megyünk strandra, biztos, hogy lesznek az alsósoknak is külön programok, és a felsősöknek is. Úgyhogy minden, ami nyári is élmény, azt beletesszük 2026-os nyárba is.
1: Egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén már Gina is olyan rég szólalt, mert tényleg csak egy ilyen körkérdéssel, és akkor majd talán Zsuzsánál zárjuk, hogyha most a gyerekeket nem tudom megkérdezni, ez a belső motiváltság, ugye itt elhangzott, hogy talán ugye a 7.-8.-osoknál, de mondjuk azt ti személy szerint, aki mondjuk már önkénteskedik évek óta, meg már most azért ugye programkoordinátor, vagy te is szociális munkásnak, számotokra mit ad ez a SZETÁ-ban nyújtott tevékenység, hogy mi az, ami titeket ebben doppingol, vagy erőt ad, mert ugye nem minden sikertörténet valljuk be, de azért nagyon sok meg igen, mert nem véletlenül működtek 37 éve. Ugye két mondatban meg kellene fogalmazni, hogy mi az, amit nektek ad a SZETÁ, akkor ti miben látjátok ezt így felnőttként itt dolgozni, okként ennek az egésznek a varázsát.
3: Kezdje az, akinek előbb megszületett a gondolata.
2: Számomra az, hogy mindegyik napban új kihívás van, amit mondtam is, hogy nincs két ugyanolyan nap. Ez egyszerre tud nagyon feltöltő is lenni, meg fárasztó, de itt szerintem még a 4 év alatt, mióta itt dolgozom, soha nem unatkoztam.
3: Hát nem hagynak a gyerekek se, gondolom, meg mindig van feladat.
2: Azért. Meg mindig van feladat, és mindig más jellegű feladat, kicsit hasonló, mint az előző feladat, de mégse. Úgyhogy engem ez az, ami miatt állás vagyok, hogy minden nap más.
1: Akkor meghallgatjuk, hogy Gina hogyan látja a saját helyét itt.
4: Igen, elgondolkodtam ezen a kérdésen. Én, amit nagyon szeretek, az az, hogy új tevékenységeket csinálok. Új dolgokban próbálom ki magam. Ez a rajzpályázat is egy ilyen. Soha életemben nem csináltam még ilyet. Kapcsolatokat kell építeni iskolákkal, tanárokkal, cégekkel. Igazából ez az, ami nekem jó és változatos, és hogy hát mindenbe bele kell tanulni, hát be is beletanulok, és csinálom.
1: És akkor a keret lezárása legyen, Zsuzsa, aki 37 éves csinálja, hogy neked azért, remélem majd a 40 éves évfordulótokon is itt fogunk beszélgetni. Mi az, ami neked közel 4 évtizede itt adja neked az előre lendülést, az új löketeket? Mert biztos volt sok kudarc is, és nem a gyerekekre gondolok. Támogatások hiánya, stb. De mi az, ami neked még mindig adja az erőt, hogy ilyen energikusan még mindig teszed a dolgod?
0: Az alap az, hogy van egy értékrendem, és ez az értékrend bennem eléggé korán, hamar kialakult, talán középiskolás koromtól kezdve, és ami számomra fontos, meg ami jó, hogy ennek az értékrendnek megfelelően én szakmailag autonóm lehetek, és az ötleteimet, megoldási javaslataimat megvalósíthatom. Tehát ehhez állandóan az kell, hogy az ember megújuljon, az új ismereteket összegezze. De mondom két szóval, ez a szakmai autonómia. Azt csinálok, amit akarok.
1: Ezek szerint sikerült, hiszen 37 éve működtök.
0: Igen.
1: Na hát én kívánom nektek azt, hogy tényleg, ahogy az előbb említettem, hogy a 40 éves kis jubileumotokon ugyanúgy így beszélgessünk egy jót, és tényleg summázzuk az elmúlt 40 évet, és hát nektek ez az évvégi hajrához kitartás, mert itt tényleg sok mindenkinek a jó eredményeihez hozzá kell, hogy járuljatok. Úgyhogy Éliász Szabó Niki, Vitai Gergorgéna, és hát nem utolsó sorban Farkas Zsuzsa, köszönöm, és tényleg jó munkát kívánok nektek. Köszönöm.
4: Köszönjük.

Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa Marco Rubiót, az Egyesült Államok külügyminiszterét fogadta május 7-én a Vatikánban. Tárgyalásuk során a háborúk sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. Az apostoli szentszék sajtóközpontjának közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát a két fél, az apostoli szentszék és az amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. A találkozás során továbbá eszmecserét folytattak regionális és nemzetközi szintű szituációkról, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A Szentszéki Sajtóközpont kiemelte, a tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Szó esett Kubáról is, ugyanis újonnan erősödött az ország és az Egyesült Államok közötti feszültség. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leó pápát, aki egy olajfából, a béke fájából készített tollat adott a politikusnak. 14. Leó pápa május 7-én reggel a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A lengyel miniszterelnök ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemeli, hogy a felek figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Véleményt cseréltek a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban, áll a közleményben. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en, tájékoztatta az Oktatási Hivatal a távirati irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másút napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Hofi Géza, Kós János és Kovács Kati. Kell néha egy kis csavargás című zenés, humoros daljátékuk szól. Kellemes időtöltést kívánunk!

0: Kovács Katalin, AU 433-142. Alpaker utca, 5B.
1: Ós János, AU 069292.
2: Jászkora Béla, Jenő.
1: Hofi Gézuka, AU.

0: A sofőr az a szép szemű betette a slusszkulcsot, erre azt mondja, hogy önindító, hogy szelepek meg azt mondták, hogy kicike, picike, icike, picike, öcsike, picike, icike, picike. Kipufogom, mit mondott?
1: Nem vagyunk mi főtésztából gyúrva, de túra tortúra, megint szól az önindító. Szelepek mondják, tiketek, tiketek,
2: tiketek, tiketek. Tudda jó, tudda jó.
1: Mit mond a kipufogó? Ami nem megy most, az megy majd később. Miért nem hoztunk andaxin vagy véső?
0: Szelepek mondják, nem szól semmi. Önindító,
1: nem szól

0: Ja?
1: Mi az, dörög az ég?
2: Há, korog a gyomrom.
1: Éhes vagy? Miért nem szólsz? Nyitok egy kifőzést.

0: srác. És ha a pénz így sem elég, legyen akkor négy.
1: Egy.
0: Négy.
1: Kettő.
0: Négy.
1: Három.
0: Négy.
1: Négy.
0: Öt. Négy.

0: az illatos ló.
1: Bennünket néz minden leszálló,
0: ezeknél nincsen megálló. Hát mit gondolnak, hol vagyunk az erdőbe? Ellenőrzés, kérem a jegygyűrűket ellenőrzésre felmutatni, szíveskedjenek.
1: Majd mához egy évre összeházasodunk.
0: Összeházasodnak?

0: Annyit mentünk már, álljunk meg egy picit.
1: Megszólalt megint a lusta?
2: Rendben van.
3: Megálló déli pályaudvar.

0: Gusti. Te értetted?
1: Nem értettem.
0: Hát te?
2: Nem tudom.
0: Én értettem, csak nem értem, hogy fel nem foghatom.
1: Na, én fölfogom, csak sejteném, hogy miről volna szó.
2: Majd közelebbről bizonyára jobban hallható.

0: Érted?
1: Én nem értettem. Hát te?
2: Nem tudom.
0: Én értettem, csak nem értem, hogy fel nem foghatom.
1: Én fölfogom, csak sejteném, hogy miről volna szó.
3: Majd közelebbről bizonyára jobban hallhatom.

Mondja, hogy én

0: két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj, minden luk.

0: Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam, egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.
1: Elfújtam.

nem is tudom, mert a villanytrócot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj, jaj, én igazán. Üldöztelek.

0: hallgat, acudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na.
3: Ne város soha szkit éget szívből imád, egy macska mégsem mehet egér helyett libát.
0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél.
4: Ez van, nem jön a lukból az egér.
5: Nehéz a nehézséggel szemben.

0: Nézd már, kotta van a szemétbe.
1: Á, szemét van a kottában. Én most egy személyes vállalat

Az elmúlt percekben Hofi Géza, Kós János és Kovács Kati Kell néha egy kis csavargás című daljátékukat hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: hallgatóink! 2026. május 9-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Hallgassák meg híreinket! Mindenkit könyvolvasásra biztatok, ez a szellemi bezárkózás ellenszere, fogalmazott 14. Leó pápa május 7-én, amikor a vatikáni könyvkiadó vezetőit és munkatársait fogadta az apostoli palotában. A találkozóra a vatikáni könyvkiadó alapításának 100. évfordulója adott alkalmat. Beszédében a pápa a könyvolvasás fontosságát hangsúlyozta. A könyv alkalom a gondolkodásra, alkalom a találkozásra és alkalom Krisztus hirdetésére. Leó pápa kifejtette, a könyv mindenek előtt alkalom a gondolkodásra. A digitális korszakban a könyv kézzelfogható valósága, a gondolkodás, a megfontolás és a tanulás szerepére irányítja figyelmünket. A könyv alkalom a találkozásra. Amikor könyvet tartunk a kezünkben, képzeletben találkozunk annak szerzőjével, de találkozunk azokkal is, akik azt előttünk olvasták, vagy akik most olvassák, illetve akik olvasni fogják. 14. Leó pápa elmondta. Ferenc pápa arra tanított bennünket, hogy a találkozás kultúráját gyakoroljuk. A könyv híd a másik ember felé, alkalom a gazdagító eszmecserére és ösztönzés látókörünk tágítására. Végül a keresztényeknek a könyv alkalom Krisztus hirdetésére, hangsúlyozta a Szentatya, majd hozzátette. Jól tudjuk, hogy egy szent életrajzának, vagy egy igényesen megfogalmazott lelkiségi könyvnek az olvasása megérintheti az ember szívét. Az angyali üdvözlet ábrázolásain gyakran úgy látjuk Szűz Máriát, hogy éppen a Szentírást olvassa. Páduai Szent Antal nyitott evangéliumos könyvet tart, amelyen a gyermek Jézus áll. Szent Ágostont gyakran látjuk íróasztalánál ülve egy nagy könyv előtt, s olykor szívet tart a kezében. Igazság és szeretet. Mária és a szentek példáját követve táplálkozzunk Isten igéjéből, hogy alakítsa gondolkodásunkat és cselekvésünket, fogalmazott 14. Leó pápa. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másút napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leo pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leo pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leo pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szentatya pénteki Pompejibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szentté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leo emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leo pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leo pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leo pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leo pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leo pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szentatya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel. de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezein keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A kampániai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szentatya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. a Rózsafüzér királynője egyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a Pompei Rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme la moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a Rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította. Ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a Pompei Rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a Rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyít teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a Rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a Rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária imádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az Eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződés elírta, az Eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az Eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk, és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel és pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggat tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mindenkit könyvolvasásra biztatok. Ez a szellemi bezárkózás ellenszere, fogalmazott 14. Leó pápa május 7-én, amikor a vatikáni könyvkiadó vezetőit és munkatársait fogadta az apostoli palotában. A találkozóra a vatikáni könyvkiadó alapításának 100. évfordulója adott alkalmat. Beszédében a pápa a könyvolvasás fontosságát hangsúlyozta. A könyv alkalom a gondolkodásra, alkalom a találkozásra, és alkalom Krisztus hirdetésére. Leó pápa kifejtette, a könyv mindenekelőtt alkalom a gondolkodásra. A digitális korszakban a könyv kézzelfogható valósága, a gondolkodás, a megfontolás és a tanulás szerepére irányítja figyelmünket. A könyv alkalom a találkozásra. Amikor könyvet tartunk a kezünkben, képzeletben találkozunk annak szerzőjével, de találkozunk azokkal is, akik azt előttünk olvasták, vagy akik most olvassák, illetve akik olvasni fogják. 14. Leó pápa elmondta, Ferenc pápa arra tanított bennünket, hogy a találkozás kultúráját gyakoroljuk. A könyv híd a másik ember felé, alkalom a gazdagító eszmecserére és ösztönzés látókörünk tágítására. Végül a keresztényeknek a könyv alkalom Krisztus hirdetésére, hangsúlyozta a Szentatya, majd hozzátette. Jól tudjuk, hogy egy szent életrajzának, vagy egy igényesen megfogalmazott lelkiségi könyvnek az olvasása megérintheti az ember szívét. Az angyali üdvözlet ábrázolásain gyakran úgy látjuk Szűz Máriát, hogy éppen a Szentírást olvassa. Páduai Szent Antal nyitott evangéliumos könyvet tart, amelyen a gyermek Jézus áll. Szent Ágostont gyakran látjuk íróasztalánál ülve egy nagy könyv előtt, s olykor szívet tart a kezében. Igazság és szeretet. Mária és a szentek példáját követve táplálkozzunk Isten igéjéből, hogy alakítsa gondolkodásunkat és cselekvésünket, fogalmazott 14. Leó pápa. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másutt napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Gergely Karola és Karolina nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg a nevek eredetét. A Gergely a görög eredetű Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregorg. A görög eredetű Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Jelentése éberen örködő. A Karola a Károly latin alakjának női párja. A Karolina pedig a Karola továbbképzése. Latin germán eredetű, a jelentése legény, fiú. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van az Európa nap, annak emlékére, hogy Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-ei nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. 1964-ben megszületett Geszti Péter, showman, zenész, dalszövegíró és reklámszakember. 1763-ban megszületett Bocsányi János költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1836-ban megszületett Ferdinand Monoi, francia szemész, aki bevezette a dioptria fogalmát és a ma is használatos szemvizsgálati táblát. Kidolgozta a Monoi diagramot, amellyel a mai napig a látásélességet vizsgálják. Az eredeti tábla két oldalán függőlegesen alulról felfelé olvasható a neve. Anyja elzászi volt, az apja francia katonaorvos. A Strasbourgi Egyetem orvostudományi karán orvosi fizikából tanársegédként végzett 1871-ben. 1872 és 77 között a Nancy Egyetem orvostudományi karának szemészeti klinikáján volt igazgató. 1877-től 1909-ig a Lyoni Egyetem orvostudományi karának volt a professzora orvosi fizikából. 1893-ban megszületett Charles Moulton, amerikai pszichológus, a hazugságvizsgáló feltalálója, képregényíró, a Wonder Woman karakter kitalálója. A diszk viselkedés modell kidolgozója, ami az egyén viselkedését saját környezetében és specifikus szituációkban vizsgálja. 1912-ben megszületett Ottlik Géza, Kossuth díjas író, műfordító. A magyar intellektuális próza kiváló alkotója, kiemelkedő tudású bridge versenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott, valamint világhírű szakíró, a bridge játék megújítója volt. 1981-ben József Attila díjjal, 1985-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. 1950-ben megszületett Lugosi Mária, Munkácsi Mihály díjas ötvös, szobrász, üvegművész, éremkészítő művész, aki a budapesti nyugati tér forgóóráját tervezte. Fia Bohus Áron szobrász, éremművész. Művei többek között megtalálhatók a Párizsi Musée du Louvre, a Londoni The British Museum, a New Yorki The Corning Museum of Glass, de a tokiói Szántori Múzeum is büszkélkedhet Lugosi alkotásokkal. Egyik legismertebb órája a budapesti nyugati téri digitális forgóóra, amit eredetileg a déli pályaudvar elé tervezett, valamint a Balatonfüredi pályaudvar krómacélórája. Ma van a táncház napja is. A május 6-ához legközelebb eső szombaton tartják. A táncház napja azért jött létre, hogy megmutassuk az UNESCO által is elismert táncház mozgalom értékeit a külvilágnak. 1972. május 6-án a budapesti Liszt-Ferenc térről indult kezdeményezés hatására a világban fiatalok százezrei saját hagyományaik felé fordulnak. Az első táncház 40 éves évfordulóján a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület hagyományteremtő szándékkal egész napos szabadtéri rendezvényt kezdeményez a május 6-ához legközelebb eső szombaton. A rendezvény tudatosan az önkéntességre épül, ezzel is hangsúlyozva a táncház mozgalom alulról jövő közösségi szerveződését, a közösségek alkotó erejét. 1914-ben meghalt az amerikai Charles V. Post, aki a gabonapehelynek köszönhetően lett milliómos. A folyton betegeskedő Charles Post 37 éves korában dr. Kellogg szanatóriumában találkozott először a gyógyító hatású gabonakészítményekkel. Felépülése után megalapította egészségügyi vállalkozását, majd kikísérletezett egy gabonakávét. A Postum nevű termék rövid idő alatt rendkívül népszerű lett, Post pedig gazdag. Ehhez hozzájárultak hirdetései is, tehetősebb időszakában akár évi 1 millió dollárt is elköltött reklámokra. A Postum után pár évvel piacra dobott egy érzékeny gyomrú számára is fogyasztható, teljes kiörlésű magokból készült süteményt és egy kukoricapelyhet. Az 1900-as évek elején az övé volt a világ legnagyobb élelmiszergyára, ahol 2500 munkás dolgozott. Alkalmazottait jól megfizette és olcsó bérlakásokat is építetett számukra. Gabona készítményeink kívül Post híres volt esőcsináló kísérleteiről is. Egészséges ételei ellenére 59 éves korában Post bélbetegsége kiújult és depresszióval súlyosbodott. 22 millió dollárját és cégét lánya örökölte. 1862-ben munkavégzés közben meghalt Theodor Maximilian Bilharz, német orvos, aki az élősködők szakértője volt. Az ő nevéhez fűződik a schistosoma hematobium, a vérméteg felfedezése, amely ősidők óta ismert betegséget, a véres vizeletet okozza, és főleg Egyiptomban volt elterjedt. E parazita okozta húgyhólyagrákot, ma a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség az első kategóriás rákkeltőként tartja számon. A bilharziázis néven ismert betegség ma is az ő nevét viseli. Bilharz 1862-ben Egyiptomban végzett kutatásai közben fertőződött meg, és a tudományért hozott áldozatként életét vesztette. 2014-ben meghalt Kárpáti József, orgonaművész, a Zeneakadémia egyházzene tanszékének tanára. Kodály Zoltán és Bárdos Lajos kiváló tanítványa volt. 2000-ben orgonaművészi, tanári és egyházzenei tevékenységért a köztársasági érdemrend lovak keresztje kitüntetést kapta. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Hat óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Mindenkit könyvolvasásra biztatok. Ez a szellemi bezárkózás ellenszere, fogalmazott 14. Leó pápa május 7-én, amikor a vatikáni könyvkiadó vezetőit és munkatársait fogadta az apostoli palotában. A találkozóra a vatikáni könyvkiadó alapításának 100. évfordulója adott alkalmat. Beszédében a pápa a könyvolvasás fontosságát hangsúlyozta. A könyv alkalom a gondolkodásra, alkalom a találkozásra és alkalom Krisztus hirdetésére. Leó pápa kifejtette, a könyv mindenekelőtt alkalom a gondolkodásra. A digitális korszakban a könyv kézzelfogható valósága, a gondolkodás, a megfontolás és a tanulás szerepére irányítja figyelmünket. A könyv alkalom a találkozásra. Amikor könyvet tartunk a kezünkben, képzeletben találkozunk annak szerzőjével, de találkozunk azokkal is, akik azt előttünk olvasták, vagy akik most olvassák, illetve akik olvasni fogják. 14. Leó pápa elmondta. Ferenc pápa arra tanított bennünket, hogy a találkozás kultúráját gyakoroljuk. A könyv híd a másik ember felé, alkalom a gazdagító eszmecserére és ösztönzés látókörünk tágítására. Végül a keresztényeknek a könyv alkalom Krisztus hirdetésére, hangsúlyozta a Szentatya, majd hozzátette. Jól tudjuk, hogy egy szent életrajzának vagy egy igényesen megfogalmazott lelkiségi könyvnek az olvasása megérintheti az ember szívét. Az angyali üdvözlet ábrázolásain gyakran úgy látjuk Szűz Máriát, hogy éppen a Szentírást olvassa. Páduai Szent Antal nyitott evangéliumos könyvet tart, amelyen a gyermek Jézus áll. Szent Ágostont gyakran látjuk.

0: Ma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másút napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
1: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint

0: adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 9-én szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg, majd a nap versével jelentkezünk, melyben Tűz Tamás Mária nevére című versét Kelemen Csaba mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Carlo Carettóról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával, valamint programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósáv járható. Szintén az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leállósáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag-Tura-Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtó ágát lezárták. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél ezért a félútpályát zárták le. Szintén a 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán a főút csomópontjainak felújítását végzik. A 13-as és a 20-as kilométer között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak a 25-ös főúton, így félpályás lezárás van érvényben. Szentdamonkos térségében szintén a 25-ös főúton a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 33-as főúton Tiszafüred belterületén kátyúznak. A 36-os kilométernél a forgalom félpályán halad. A 37-es főúton Szerencs és Szegilon között aszfaltoznak. A 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban. Napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap. Majd a délután második felében nyugaton-délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi-északnyugati szél az ország keleti-északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős viharos lökés. Hajnalban 7 és 14, délután 21 és 26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék nem várható sehol, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél. Kora reggelre 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, a legmelegebb órákban 19 és 26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden éjjel átmenetileg megvastagszik, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé valószínű zápor, zivatar, nagyobb számossággal éjszaka, illetve délelőtt. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, sőt olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 9 és 14, napközben 16 és 21 fok valószínű. A pollenterhelés a hét közepétől a csapadék hatására többfelé lecsökkent. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes magas szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris, a vadgesztenye, valamint a ciprus és tiszafafélék virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az Időkép és a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Tűz Tamás, Mária nevére. Nevedben hull a fűre harmat, nevedben kél a hold, a nap, nevedben lelnek mély nyugalmat, akik már csöndben alszanak. Nevednek dalla már a lejtett bölcsőm, s anyámnak halk szava. Te rólad álmodik a kertek magasba szálló illata. Neved hordozza szét a szellő, s harsogja bátran a vihar. Neved villantja rá a felhő az égre, rőt villámival. Téged dicsér az édes szőlő, a nyurga kender és a len, a gyors takács kis erényen sző, s a zengő must a mélybe len. Neved dicsérem fürge dallal, miként a zúgó tengerek, a habjukon a fény, a hajnal jöttére lágyan megremeg.
1: Tűz Tamás Márai nevére című versét Kelemen Csaba mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a Hittudományi Főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arany címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janus Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra. A keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Pjongsz térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett, papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek közt a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, a Római Katolikus Szemle is közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompejibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szentté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel. de egész életetekben bízatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította a 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezeink keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A Campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szent Atya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit. A Szent Atya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: Pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője egyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította. Ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szizanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítás hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyét teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az Eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződés elírta, az Eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az Eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek Máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel is pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmünk kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a Szent Titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A Jézussal való életnek komoly ára van, következményekkel jár. A szeretet, amelyről egész héten elmélkedtünk, nem mindig vált ki lelkesedést, sőt gyakran ellenállásba ütközik. Mert a hiteles szeretet felébreszti másokban a lelki ismeretet, világosságot gyújt az önzés sötétjében, és nem hajlandó kompromisszumot kötni a hazugsággal. Sok ember nem tud mit kezdeni a krisztusi igazsággal, és azzal sem, hogy valaki az ő személyéhez igazítja életét. Krisztus tanítványa nem a világ elismerését keresi, hanem azt, hogy hűséges maradjon a Mesterhez. Abban rejlik a tanúságtétel ereje, hogy amikor nem az elfogadásra törekszünk mindenáron, hanem az igazsághoz való ragaszkodásban találjuk meg identitásunkat. Jézus nem hallgatja el a nehézségeket. Nem azt ígéri, hogy a tanítványok útja könnyű lesz, hanem azt, hogy nem lesznek egyedül. Ő lesz az erőforrás, a meg nem értettség, a kirekesztés vagy az üldözés közepette is. A világ logikája a siker és a hatalom, Jézusé pedig az odaadás és az igazság. A keresztény ember hűsége

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 85-ös, a Szent Vagy Uram 137-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 206-os számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent Vagy Uram 85-ös, a Szent Vagy Uram 137-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 206-os számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm kedves híveket, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be a reggeli szentmisénkbe, amelyet elhunyt Csordás Józsefért ajánljunk fel halálának 8. évfordulója

0: alkalmából, valamint elhunyt családtagokért. Szent liturgián kezdetén először is tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket és lelkiismeretünket, valamint bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható örökisten, te a keresztségben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által a halhatatlanságra alkalmasak legyünk. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli útja során Pál eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidő anyjának és egy görög apának fiával. A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla. Pál magával akarta vinni utitársul, és ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor aztán sorra járták a városokat, az ott lakó testvéreknek lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és a hívek száma napról napra gyarapodott. Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsia tartományban prédikáljanak, Frigián és a Galaták földjén utaztak keresztül. Mézia határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitíniába menjenek, de Jézus lelke nem engedte meg nekik. Ezért keresztül vágtak Mézián és lementek Troászba. Itt egy éjszaka Pálnak látomása volt. Egy makedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel. Jöjj át Makedóniába és segíts rajtunk. E jelenés után azonnal készen voltunk, hogy elinduljunk Makedónia felé, abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint az övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, hallottuk a Szentleckében ezt a részt az apostolok cselekedeteiből, kaptunk egy betekintést az egyház életébe, az ősegyháznak az életébe, hogyan mentek a dolgok itt. Szent Pál apostol, ahogy vezeti őket a Szentlélek, éppen mikor mit csináljanak, és merre menjenek. Jézus Krisztus, mikor beszél Nikodémussal, akkor mondja azt, hogy aki újjászületett vízből és Szentlélekből, az úgy érzi magát egy kicsit, mint amikor fúj a szél, amely ott zúg, ahol akar. Nem tudod, honnan jön és hová megy, és így van vele mindenki, aki a lélekből született. Aki a lélekből született, engedi, hogy a Szentlélek vezesse őt az életében. Menjél erre, menjél arra, persze ez nem azt jelenti, hogy most mindig hallunk valami kis parancsszót a fülünkbe, hogy akkor most fordulj jobbra, fordulj balra, meg persze nem az élet minden apró területén, hogy most éppen menjek a konyhába, vagy ne menjek a konyhába. Lehet néha ilyenekbe is érezni, ha az Isten valamit konkrétan akar, de az életben sok esetben, ahogy érezzük a vezetést, tudjuk, hogy éppen mikor, hogyan döntsünk, az Isten segít bennünket a lélek által, mikor például bezárul előttünk egy ajtó, az életünknek úgymond egy ajtaja persze, és kinyílik egy másik lehetőség. Akkor menjünk arra fele. Nem csak emberi racionalitásról van szó, ezt mondjuk kihangsúlyozom, hanem ráhagyatkozás a lélekre, és a lélek vezet az eseményeken keresztül. Itt az evangelizációról van szó. Ez a lehető legfontosabb dolog, az elsődleges küldetés a kereszténynek. Hirdetni Jézus Krisztust minden embernek, és hát itt ezt megtapasztalják, hogy egyik helyre szeretnének elmenni, de aztán oda nem tudnak. Másik helyre pedig egyenesen a Szentlélek vezeti őket, sőt, hát lát még Pál egy álmot is. Egy macedón férfi megáll előtte álmában, és azt mondja, jöjj át Macedóniába, és segíts nekünk. Néha az Isten ad ilyen különleges megerősítéseket is bizonyos embereknek, vagy akár adott esetben talán mi is tapasztaltunk ilyet, különös elős megerősítéseket, hogy az lesz a jó út, abba az irányba indulj el. De persze az életnek nem csak ilyen nagy eseményeiben lehet az Úrra hagyatkozni, hanem a meghívásunk az, hogy az életünk minden területén bízzuk magunkat a jó Istenre. Nagyon sokan fordultak most hozzám, fiatalok is, imádkozzak értük, hogy sikerüljön az érettségi, sikerüljön a nyelvvizsga. Muhó, mondom, várjatok, imádkozni fogok értetek. Imádkozni fogok értetek, hogy az Isten segítsen benneteket, tapasztalhassátok az Isten jelenlétét, hogy tudjatok arra az irányba menni, amelyre ő vezet benneteket. Na de azért, hogy sikerüljön a nyelvvizsga, meg sikerüljön az érettség, azért nem fogok imádkozni. Isten tudja, hogy mi a jó számotokra. Ha megengedi éppen, persze ebben benne van az ember szabadsága is, tehát zárójelben megjegyzem, nem lehet úgy elvárni az Istentől, hogy én nem tanulok egy betűt se, és akkor, ja Istenem, majd sikerüljön. Ezt így nem lehet elvárni. Megint más dolog, hogy az Isten adott esetben még ilyet is tud adni néha, hogy az ember valamikor nem tartott ott, nem csinálta meg, kéri az Istent, hogy Uram, hát legyen meg a te akaratod, ez az első, segíts engem, ha a te szándékod szerint, és én már tapasztaltam ilyet is, hogy olyan emberileg lehetetlen helyzetekben, ilyen vizsgaterén is Isten így átvitt engem gyönyörűen, zárójel bezárva. Tehát azért imádkozom, mondom, értetek, hogy Isten szerint tudjatok tovább menni, Istennek a szándéka szerint tapasztaljátok azt, Isten jelen van az életetekbe, és hogy ő minden helyzetbe tudja továbbvinni az embert. Nem sikerült a nyelvvizsga? Hagyatkozz Istenre, menjél tovább. Nem sikerült a felvételi vagy az érettségi úgy, ahogy te szeretted volna? Bízz Istenbe, menjél tovább. A keresztény hitünk az nem arról szól, hogy bedobom az automatába az imádságot, az ima automatába, és akkor Isten, mint az automata, így kipottyantja a kólát nekem. Tehát ez nem erről szól. Isten ő Isten. Az egész világegyetemnek a korlátlan ura. És ő a gondviselésével akar bennünket vezetni az üdvösségre. Gondviselés nem arról szól, hogy soha többé nem fogom beütni a lábamat egy kőbe, mert Isten majd mindig odébb terelgeti a követ előlem vagy a lábamat, hanem arról szól, hogy Isten a végső boldogságra, a mennyei dicsőségbe, az örök életbe akar engem elvezetni. Ebbe adott esetben az is benne van, hogy segít engem, hogy ne üssem be a lábamat a kőbe. Adott esetben az is benne van, hogy megengedi, hogy beüssem jól a lábamat a kőbe, még talán el is törlem a lábujjamat, mert lehet, hogy éppen pont az fog engem abba az irányba terelni, ami az üdvösségemre fog hosszú távon válni. Ezt mindig így érdemes nézni, tehát ne úgy gondoljunk az Istenre vetett imádságra, vagy Istenhez forduló imádságainkra, meg az Istennel a kapcsolatunkra, hogy jaj, hát én olyan sokat imádkoztam valamiért, és hogy Isten még mindig nem adta meg nekem. Ki mondta, hogy az válik a javadra, hogy Isten megadja neked? Ki mondta, hogy ha ezt megadná neked az Isten, lehet, hogy nem is üdvözülne az ember. Nem lehet tudni. Összetettebbek vagyunk, a valóságunk, az egész élet, az életünk folyamata, sokkal több az, mint annál, mint amit mi sokszor belátunk. Isten, aki látja. Isten, aki tudja. És Isten, aki végtelenül szeret minket, és el akar vezetni bennünket az üdvösségre. Ez már egy átalakítása a gondolkodásmódunknak, egy felfedezés annak, hogy Isten jelen van az életem minden pillanatában. Akkor is, amikor megengedi a rossz dolgokat, akkor is, amikor adott esetben borzasztó dolgok történnek, de Isten ott van jelen. Hallottuk az evangéliumban, Jézus teljesen nyíltan beszél arról a tanítványoknak, hogy őt, mivel elutasították és gyűlöli a világ, mert szembesíti az igazsággal és meghívja a megtérésre, ez az egyik ok, meg sok minden más miatt is, mert a világnak a fejedelme valamilyen módon ténylegesen a sátán, ezért titeket is minden bizonnyal, vagy hát Jézus megmondja így, titeket is gyűlölni fog a világ. Őket is el fogják utasítani, őket is üldözni fogják, és az apostolok, a tanítványok ezt meg is tapasztalták, hogy első körbe üldözik őket a saját népe. Persze vannak, akik hallgatnak és megtérnek, mert itt is már említi azért Jézus, ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Tehát lesztek olyanok, akik hallgatnak, akik megtérnek, akik stb. Csatlakoznak. Nem arról van szó, hogy nem lesz soha senki, de hogy mindig lesz egyfajta ilyen üldözés. Tehát az apostolok, a tanítványok saját népük köréből, a saját népüknek a vezetője nem akarta elfogadni őket és üldözte. Utána megtapasztalták, hogy a római birodalom, aminek a területén vannak, az sem fogadja el őket, üldözi őket, így születtek az első századok vértanúi. Jézus nem egy ilyen emberi módon értve csodálatos perspektívát nyitott meg a keresztények számára. Jaj, nyugalmas lesz az életetek, vagyonotokban gyarapodni fogtok, minden tökéletesen jó lesz emberileg. Nem ezt mondta. Még üldözni is fognak titeket. Sokkal mélyebbet, sokkal komolyabbat, sokkal jobbat adott az Isten. Az örök üdvösségnek a megtapasztalását már itt elővételezve a földön, elnyerve bűneink bocsánatát Jézus Krisztusban, és a Szentlélek kiáradásával azt a fajta ilyen belső bizonyságot, hogy Istenhez tartozok. És ez az örök élet, ami itt elkezdődik, ez semmi nem szakíthat el tőle, a halál se, az üldözés se, semmi se. Ez az, amit szintén aztán megtapasztaltak az első tanítványok is. Ott volt az üldözés, elmentek, elvitték a főtanácsba az apostolokat, jól megbotoztatták, megverték őket, és ők hogy jöttek el? Boldogan, mert Jézus Krisztus nevéért gyalázatot szenvedtek. Érdekes, hogy nem sírtak, ríttak, meg nyavajogtak, hanem boldogok voltak. Beteljesült az, amit mondott az Úr, de ők nekik már egy sokkal több volt a szívükbe. Jézus Krisztus nem csak, hogy látták feltámadva, a Szentlélek által kiáradt a szívükbe, a Szentlélek, bocsánat, kiáradt az ő szívükbe, és ott volt a bizonyság, hogy Istenhez tartozunk. Krisztus értem is feltámadt, én is a feltámadás birtokolom már valamilyen módon a lélek által, és a testi halál se veheti ezt el tőlem. Sőt, megkoronázza igazából azt, amit az Úr elkezdett. Tehát emberi módon gondolkodva a kereszténység sokszor abszurd, de egy sokkal nagyobb összefüggési rendszerbe, amiben az Isten meghívott bennünket, teljesen logikus, és nem csak logikus, hanem az élet. Kedves testvérek, imádkozzunk mindig az Úrhoz, törekedjünk arra, hogy úgy imádkozzunk, hogy Isten akarata legyen meg, kérhetünk dolgokat tőle, az mi szándékunkat, a mi vágyainkat oda tehetjük elé bizalommal, de legyen ott a háttérben az a gondolat, hogy Isten jobban tudja nekem, mire van szükségem, Isten minden helyzetben ott van velem, és Isten az örök üdvösségre akar elvezetni, ezért, de Uram, legyen a te akaratod szerint, mint Jézus a Getsemáné kertbe. Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hagyjam, ahogyan te. És nem vette el a kelyhet, és mivel nem vette el a kelyhet, Jézus kiürítette, ezért számunkra megszerezte az üdvösséget, az örök üdvösséget. Kérjük tehát a mindenható Istent így, bizalommal. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
1: Imádkozzunk Szentatyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Csaba érsekünkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől.
0: Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád elhunyt Csordás József testvérünkért, valamint az ő elhunyt családtagjaiért, hogy elhunyt családtagokért kérünk téged, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, és támogass segítségeddel, hogy amit tőled kapott, el ne tékozolja, és megnyerje örök ajándékodat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József szolgádról és elhunyt családtagokról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség Krisztusban.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus testvére.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A közvetítés technikai lebonyolításában Tompos Péter vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Ternyák Csaba egriesek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, ma szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz 11 órától. Ezt rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Alakulülését tartja ma az országgyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, listavezetőjét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után váltja Orbán Viktort hivatalában. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kabinet megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kormány ügyvezető kabinetként dolgozik tovább. Az alakulüléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöki választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot, jelentette ki a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor a Dopennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után visszatért 2% fölé. A KSH adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintákból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök elmondta azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Végül az időjárásról. Jellemzően derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, de lehetnek tartósabban borult területek is. Záporra kicsi az esély, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: az életszentség útját járta, Carlo Caretto. Olaszország nagyfia, akit az isteni gondviselés csodálatos úton vezetett el a lelkélet magaslataira. Saját bevallása szerint háromszor hívta őt az Úr. Először 18 éves korában. Egy kis faluban tanítóskodott. Éppen a nagybőti szentbeszéd sorozat idején, amelyet mint tanítónak illet végighallgatnia. Halálosan unta, de amikor a végén letérdelt gyónni az öreg missziós atya előtt, érezte, hogy Isten átvonul lelke mélyén. Ezt írja Carlo Caretto, attól a naptól kezdve tudtam, hogy keresztény vagyok. Életem teljesen megváltozott. A második hívást 23 éves korában hallotta. Éppen azon gondolkodott, hogy megházasodik. Útja egy elhagyott templom mellett vezetett. Betért imádkozni, és ekkor ezt hallotta lelkében. Ne házasodj meg, ajánld fel nekem az életedet. Én leszek a te szerelmed örökre. Elhatározta tehát, hogy egész életét az egyház szolgálatára szenteli. Így lett az Olasz Katolikus Akció ifjúsági szervezetének legismertebb vezetője. Szervezett, írt, utazott, gyűléseket tartott. 44 éves, amikor az Úr harmadszor is szólt, hagyj el mindent, jöjj velem a sivatagba. Most már nem a tevékenységedet akarom, hanem imádat és szíved szeretetét. 1954. november 4-én egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnt. Afrikába ment, és belépett Jézus kis testvérei közösségébe. Nem ismerte Charles de Foucault atyát, soha nem is olvasta rendje szabályzatát, de Isten megnyugtatta, ez a te utad. Ekkor kezdődik el szent élettörténete. A Szahara mélyén egy öreg, már 20 éves ottani tapasztalattal rendelkező novícius mester ezt mondja neki, Carlo, el kell szakadni. És ő megtette. Egy vastag füzetbe volt beleírva több mint 1000 levél cím, barátai, ismerősei címe. Egy homokdom tövében elégette. Meghozta a legnehezebb áldozatot is. Többé senkivel sem tudott a sivatagból kapcsolatot teremteni. Két társa maradt, Isten és a csend. Szívét ehhez a kettőhöz szoktatta. Bőtölt, imádkozott, elmélkedett. Jöttek a lelki megpróbáltatások, a lelki szárazság hosszú évei. Egyetlen támasza a hit maradt, rádöbbent a maga semmiségére. Az oltári szentség volt a legnagyobb gazdagsága. Teljesen átadta magát a szentségi Jézusnak, egyesült vele. Útjai során megismerte a Szahara legszegényebben szülötteit is. Főzött nekik, gyógyítgatta őket, odaadta saját vízkészletét, kenyerét. 10 év múlva aztán elöljárói akaratára visszatért Olaszországba. Megrohanták ismerősei, barátai. Hallani akarták. Megszületett első könyve. Ennek nyomán még többen keresték, fiatalok, lelki hajótöröttek, szeretetre szomjazók. Hogyan adja magát ennyi embernek? Útja nem volt könnyű. Sokan nem értették különleges hivatását. Része volt félreértésekben, támadásokban. Ekkor írta a következőket. Az ember szolgálata a legkönnyebb, és ugyanakkor a legnehezebb dolog. Az ember egészen ember, legyen bár szent vagy bűnöző, amerikai vagy kínai, arab vagy zsidó, fehér vagy fekete, klerikális vagy antiklerikális. Ha képesek volnánk arra, hogy Isten segítsége nélkül és Krisztus szeretete nélkül szeressük embertársainkat, egészen önmagunk föláldozásáig felesleges lett volna a megtestesülés. De egyedül Isten segíthet minket, hogy szeressük az embereket, s egyedül csak Krisztustól tanulhatjuk meg ezt a nehéz leckét. Umbriában, egy 15. századi elhagyott kolostorban imaközpontot hozott létre, ahol bárki megállhatott egy időre, hogy imádkozzék, elmélkedjen, dolgozzék, hogy, most idézőjelbe téve, sivatagba vonuljon egy kis időre. A következőkben Carlo Caretto írásaiból idézek. A sivatag nem végleges hely, hanem csak útszakasz. engem csak kemény fejűségemért vitt Isten a Szaharába. Számomra az volt szükséges. Nem mindegyikünknek ugyanaz az útja. Nem is mehet mindenki a sivatagba, ez luxus volna. Nem kínálhatunk fel egy családanyának egy mini kolostort, vagy egy mini sivatag közepén valamit, egy gyári munkásnak egy szaharai lelkiutazást, de az Istennel megélt bensőséges magány lehetőségét mindenkinek meg kell találnia. Programot is ad, naponta egy órát, havonta egy napot, évente 8 napot. Ilyenkor el kell hagyni mindent, hogy egyedül legyünk Istennel, hogy Jákob példájára megküzdjünk vele, hogy hagyjuk magunkat szeretni, hogy tanuljuk a szeretet tudományát. A szegény kis teremtmény a szeretetre kapott meghívást, a tökéletes szeretetre, és az Isten szeretet alakít, hogy a keresztség kegyelme az érettségig nőjön bennünk. A bűn ellenállás ennek az átalakításnak. Az önzés megállni ember voltunknál, és megakadályozni, hogy megistenüljünk. Úgy kell szeretnünk, mint Jézus a Kálvárián, önmagunk végső odaadásáig. Emelje fel a kezét, aki készen áll arra, hogy így szeressen. A Kazalekkiói központban minden cella ajtajára ez van írva. Jézus Caritas, Jézus szeretet. Évente sok ezer fiatal fordul meg itt, köztük lázongók, kábítószer élvezők, az erkölcsi élet sebesültjei, alkoholisták. Gyógyításukra ez a receptje. Ha meg akarsz gyógyulni, egy éven át minden nap tölts egy órát az oltári szentség előtt. Ismerd el szegénységed, betegséged, és ismételgesd, irgalmazd nekem Jézus, bűnös vagyok. Hagyd, hogy Jézus közelsége áthasson, hogy szeretete meggyógyítson. Eddig az idézet Carlo Caretto írásaiból. Hallottuk, hogy az oltári szentség volt a legnagyobb gazdagsága. Teljesen átadta magát a szentségi Jézusnak, egyesült vele. Keressünk időt, találjunk időt arra, hogy Jézusnál időzzünk. Ő valóban jelen van az oltári szentségben. Ugyanaz a Jézus, aki a Szentföldön járt, itt élt 33 évet a Földön, aki értünk szenvedett, meghalt, de föltámadt, és az oltári szentségben önmagát ajándékozza nekünk.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Május 10-én 11 és 16 óra között a Gárdonyi Géza Emlékházban Egerben családi napot tartanak Tavasz a Gárdonyi Házban címmel. 11 órakor mesélő műtárgyak címmel rendhagyó játékos tárlatvezetést tartanak a Gárdonyi Házban a családoknak. 11 óra 30 perctől 15 óráig újjáéledő könyvlapok, kézműves foglalkozás lesz. Különleges könyvjelzők és üdvözlőkártyák készítése régi könyvlapokat felhasználva, Gárdonyi rajzaival díszítve, bölcsmondásaival fűszerezve. 12-től 15 óráig Bugri Mókus és barátai meselakomát tartanak, vagyis Gárdonyi mesék a legkisebbeknek. 15 órától mesélő műtárgyak címmel rendhagyó játékos tárlatvezetés lesz. A programon való részvétel díja 800 forint per fő, előzetes regisztráció nem szükséges. Érdeklődni lehet a 0630 522 6172-es telefonszámon, vagy a király.julia@egrivar.hu e-mail címen. Május 14-én 8 és 13 óra között a Civil Közösségek Házában Egerben szakmarket, termelői és kézműves piacot tartanak. Helyi termelők, kézművesek hozzák el Heves vármegye ízeit, színeit és illatait. Nézzenek körül, kóstoljanak bele a térség kincseibe, és beszélgessenek azokkal, akik szívvel, lélekkel készítik portékáikat, akik mögött elhivatottság, szakmai tudás és helyi értékek állnak. Válogathatnak többek között helyben készült húskészítmények, füstölt szalonnák, kézműves sajtok, friss pékáruk, mézek, lekvárok, szörpök, szezonális gyümölcsök, zöldségek, gyógynövényes termékek és kézműves ajándékok között. Május 16-án 9 és 17 óra között az Egriesek kertben futókörök napját tartanak. 2020 óta immár 6. alkalommal rendezik meg a futókörök napját, idén május 16-án rekordszámú helyszínen, összesen 25 rekordtámborítású futópályán húznak futócipőt a résztvevők. Az eseményen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet április 16-ától online, illetve az esemény napján az egyes helyszíneken a verseny ideje alatt lehet megtenni. Az idei időmérés QR kód alapú rendszerrel történik, a szervezők okos eszközzel beolvassák a futók rajtszámán található QR kódot, amit a rendszer azonnal rögzít. A rendszer méri a futók köridejét, a teljesített körök számát, valamint az összes megtett távolságot. Minden helyszínen díjazzák a legeredményesebb női és férfi résztvevőket. A helyszínekről, a versenykiírásról és az előregisztrációról a futókköröknapja.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festőjén szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programja

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megalakul ma az új országgyűlés. A tervek szerint miniszterelnöki választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, listavezetőjét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után váltja Orbán Viktort a hivatalában. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló ülést Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg 10 órakor, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A szünetben megtartandó mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők majd esküt tesznek, ezzel tehát megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kabinetként dolgozik tovább. Az alakulüléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren, illetve a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöki választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatokat, jelentette ki a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök tegnap a Dopmennek adott interjújában úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egyetlen hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után tért vissza 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Nagyjából 40 településen lehet azbest

0: választás zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintákból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Elutazott Moszkvába szlovák miniszterelnökként Robert Fico a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik a tervek szerint. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Az amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. A feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint mintegy 1500 hajó és 20 ezer főnyi legénység rekedt a Perzsa öbölben a Hormuzi szorosban bevezetett blokád miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész életét vesztette. Végül az időjárásról. Jellemzően derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, de lehetnek tartósabban borult területek is. Záporra kicsi az esély, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délutánra 22-23 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
1: Reklám. Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta széndioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma a Miskolci Állatsegítő Alapítványt, a Mását keressük fel, és történetéről, lehetőségeiről, korlátairól, önkénteseiről, felelős állattartásról, csiprendszerről és örökbefogadásról is lesz szó. Horváth Rita menhely vezetővel beszélgetek egy rövid zene után. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Rita, szervusz!
1: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mesélj a Miskolci Állatsegítő Alapítvány történetéről. Egy nagyon hosszú és tartalmas történetről van szó.
1: Igen, idén vagyunk 26. éve, hogy a menhelyünk alakult, és az alapítványunk. Ezt 4 fiatal hölgy alapította. Azt szerette volna, hogy Miskolcnak legyen egy állatmenhelye. Egy olyan állatmenhely, ahol a balesetes kóborállatokat gyógyítgatják, és utána pedig gazdásítják őket. Így alakult a menhelyünk, és először egy idiglenes befogadónál tettük le a kutyákat, és ő gondozta, aztán egy menhely jött létre Pingyomon, ahol egy olyan 100 férőhelyes menhely volt, ez a saját területünk volt, viszont sajnos ez egy természeti katasztrófa miatt megsúvadt, 7-8 körül elkezdett süllyedni, és a kennelek így eltávolodtak egymástól, 3-4 méteres szakadékok alakultak ki, és rá kellett jönnünk, hogy el kell költöznünk, és akkor pedig elköltöztünk ide a Sajó-szigeti útra, itt alakítottunk ki egy jó kis telepejet, először egy kennelsorral kezdtük, és utána nem olyan sokkal építettünk egy másik kennelsort, ami az Európai Unió szabványainak megfelelő menhelyet hoztunk létre, és egy olyan 180 férőhelyes most a menhelyünk, ahol sajnos mindig tehát házzal küzdködünk, most is körülbelül egy olyan 200 kutya van a menhelyen, és amit mondtam, elsősorban a balesetes kóborállatoknak a menhelye vagyunk mi, őket próbáljuk gazdásítani, meggyógyítani, gazdásítani utána, de nyilván a időzélbetett sima kóbor kutyákon is próbálunk segíteni.
0: Hogyan kerülnek hozzátok a kutyusok? Tehát, ha valaki lát egy elütött kutyust, az hív titeket?
1: Igen, mindig így van, általában bejelentés, akár Facebook alapján, akár telefonhívás alapján megyünk ki elütött, bajba jutott állatokon. Itt nem csak elütött kutyákról van szó, akár állatkínzás, emberi kegyetlenség által okozott, bántalmazott kutyák is kerülnek be a menhelyünkre, és kerülnek be olyan is, akik például egy sima kóbor kutyák viszont akár bőrbetegségbe szenvednek, olyan bajuk lett, ami nők nyilván maguknak nem tudod a gyógyítani, és nem kapnak embertől gyógyítást, és azok kerülnek be a menhelyünkre. Itt gondolok olyan, hogy elfertőződött bőrbetegségbe, aki mondjuk, ha már nyár van, és beköpi a légy, vagy olyan sérülése lett, amit nyilván nem tud meggyógyítani, és úgy kerülnek be a menhelyünkre. Macskákon is szoktunk segíteni, ugyanilyen bajba jutott macskákon, mi vagy macska menhelyünk nincsen, hanem egy ilyen kialakított kis krízisközpontunk van, ahol egy olyan 15-20 cicát tudunk befogadni körülbelül, és ezekon is szoktunk segíteni, de kifejezett macska menhelyünk nincsen, szóval ilyen úgymond idézőjelben sima kóbor cicákat nem tudunk befogadni.
0: Körülbelül 200 kutyus van jelenleg is itt, hát ez egy hatalmas feladat, amit akár az etetésre gondolunk, de a sétáltatásra és az igények, egyéb igények kielégítésére állatorvos is szükséges. Hányan vagytok?
1: Összesen 10 alkalmazott van a menhelyen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ők ilyen. Szóval itt vannak folyamatosan, nincsen ünnepnap, nincsenek semmilyen olyan családi ünnep, amikor szinte mindig otthon tudunk lenni, itt folyamatosan vagyunk beosztva, 8 órától 4 óráig vagyunk a menhelyen, és ez nyilván hatalmas nagy teher ennyi állattal foglalkozni, és egy nagyon-nagyon nagy szükségünk van az önkéntesekre is. Szerencsére vannak önkénteseink, de azokat is folyamatosan várjuk, ha jelentkeznek, nagyon nagy szeretettel várjuk őket, mert ők tudjanak segíteni például a sétáltatásban. Amikor azt a lehetőséget adják meg, amikor például kicsiket rezve vannak bezárva, de legalább van idő kivinni őket egy 10 percre is sétálni, ez hatalmas nagy segítség nekik, ment az állatoknak, meg nyilván nekünk is embereknek, mert ezt nem mindig tudjuk megoldani sajnos azt, hogy sétáljanak ezek az állatok, de pont ezért is hoztuk létre a kutyagolás rendezvényünket, ami minden hónap második vasárnapján jön létre, amikor ezeket az állatokat az emberek el tudják vinni sétáltatni, 1 óra és fél 4 között lehet kivinni őket, és itt a menhelyünk mellett van egy hatalmas nagy gát, ahol őket lehet sétáltatni. De visszatérve arra, hogy szóval nyilván kevesen dolgozunk a menhelyen, kevés ember van, de próbáljuk őket teljesen tisztességesen és szépen ellátni őket. Van az orvosi szobánk, ahol 2 ember van ott folyamatosan felváltva. Van egy karantén részlegünk és egy úgynevezett óvoda részlegünk, meg a cicaházunk, ahol szintén 2 ember próbálja ezt ellátni. Van a hátsó kennel sorunk, ahol a időzőben régebbi kutyák vannak oda betéve, ott van a legtöbb kutya bent, ott három fiú próbálja őket ellátni, és van az árubeszerző kollégánk, és vagyok én például, aki a kóborállatokért megy ki, és még van egy irodás kollégánk. Úgyhogy, és hát kettő irodás kollégánk van, meg van egy olyan kollégánk, aki a kifejezetten arra szokott specializálni, amikor kitelepülésünk van, és akkor ott próbál helyt állni. Kevesen vagyunk sajnos, de próbáljuk megoldani így is azt, hogy szépen dinamikusan működjön itt a munka.
0: A hallgatóknak elárulom, hogyha kinézek az ablakon, legalább öt fiatalt látok, akik sétáltatják felváltva a kutyusokat, ők önkéntesek?
1: Van nálunk ez az 50 órás program, ami az érettségihez kell a fiataloknak, és ilyenkor, amikor például most érettségi szünet van, ilyenkor belátogatnak hozzánk, és ilyenkor tudják ezt a kötelező 50 órás sétáltatást, vagyis a kutyagolást, mini kutyagolást úgymond, ez beosztás alapján szoktak ők jönni, adunk nekik maximum 4 ember lehet ilyenkor a menhelyen, mert nyilván azért őket felügyelni is kell, főleg aki jönnek ide, nem tudják, hogy mi hogy működik, el kell nekik magyarázni, azért ők még újak, ők sétáltatják a kutyákat, meg rehabilitálják is, a félős kutyákat szoktuk még nekik odaadni, hogy szeretgessék, simogassák, vagy mondjuk, hogy menjenek be a kennelbe, és akkor ott foglalkozzanak velük, de nyilván ezt mind felügyelettel.
0: A fizikai sérülésekről beszélünk, de sokszor a fizikai sérülés lelki sérüléssel jár a kutyusoknál is, gondolom. Ezt tapasztaljátok?
1: Nagyon-nagyon sok lelki sérült kutya kerül be a menhelyre, sajnos igen. És ők különösebb figyelmet igényelnek. 14 napos karantén után kerülnek hátra a sorra a kutyáink, úgymond a hátsó kennel sorra, de nagyon sokszor nem tudunk hátra tenni ilyen kutyákat. Van olyan, amikor több hónapja, sőt, van olyan kutya, aki 2 éve van úgymond az orvosi szobánkban, mert nagyon-nagyon nehezen szocializálódik, nagyon-nagyon nehezen oldódott fel, most már minket szeret, elfogad. Pórászt még mindig nem tudunk rátenni, mert annyira rettegés, most hagyjuk, hogy annak örülünk, hogy elfogadott minket, és nem akar harapni, és már oda bújik hozzánk, nem akarjuk még egy pórázat is sokkon, és szép, folyamatosan próbálunk ezzel foglalkozni. Szóval azt, hogy egy lelki sérülést feloldjunk, ez nagyon-nagyon sok idő. Van olyan kutya, aki szerencsére 1-2-3 hét alatt feloldjuk, de van olyan kutya, akit hónapokon keresztül kell szeretgetni és foglalkozni vele, és pont ezért van szükségünk az önkéntesekre, mert egy orvosi szobában itt a betegállatokat is gondozzuk, a frissen műtött kutyákat gondozzuk, a gyógyszeresen kezelt kutyákat gondozzuk, szóval nagyon nagy elfoglaltsága van az orvos is kollégáinknak, és nem mindig van arra lehetőség, hogy külön rehabilitálják őket, de nyilván mindennel próbálkozunk, úgyhogy sajnos nagyon sok lelkisérült kutya kerül be, nagyon, nem is csak az a probléma, hogy mondjuk bántották fizikálisan, hanem az például, hogy nem foglalkoznak vele. Amikor még lefial egy kutya az utcára, és a kiskutyák ott nőnek fel, úgyhogy egy emberi érintést nem kaptak, azok egy elvadult kutyák lesznek, és ő belülük kell egy kedves, barátságos kutyát varázsolnunk, ami nagyon-nagyon nehéz.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Milyen a jó önkéntes? Tehát kiket vártok? Az 50 óra közösségi szolgálaton túl, tehát hogyha valaki szeretne segíteni nektek, akkor mi jó, milyen tulajdonságok jók, ha megvannak benne?
1: Nyilván az állatszeretet, ez nagyon-nagyon fontos. Nem olyan rég csatlakozott például egy fiú hozzánk, neki most sajnos nincsen munkája, és azt gondolta, hogy akkor legalább itt segít a menhelyünkön, méghozzá busszal jár be minden nap, mert vidéken lakik. Ő rajta is látjuk, hogy nagyon szereti az állatokat. Ő folyamatosan jön, sétáltat, egy héten legalább egyszer eljön. Szóval nagyon-nagyon fontos az állatszeretet, a türelem, az, hogy legyen ezekkel a kutyákkal türelme, és a talpra esettség. Szóval az, hogyha mondjuk nem úgy viselkedik egy kutya, ahogy kellene, mondjuk húzogatja az inyét, kicsit morcosabb, ne ijedjen meg tőle, hanem kitartóan foglalkozzon vele, mert mindig meghozza ezt a gyümölcsét, azt, hogy egy kivirult kutyát láthatunk egy idő után rajtuk, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek, barátságosak tudnák válni, és nyilván akkor tudjuk utána őket örökbe adni, amikor ezeken a gátakon már felül szakad, és kedves, barátságos kutya válik belőle.
0: Milyen feladatai vannak itt az önkénteseknek, így próbáljuk meg felsorolni. Az egyik a sétáltatás, ugye?
1: Igen, a sétáltatás, a rehabilitálás. Szoktuk megkérni, hogy segítsenek akár a takarításba is. Ez már azoknak az önkénteseknek, mondjuk, akik már régebb óta járnak ide, mert hogy bemenni egy kenelbe takarítani, azért ahhoz kell bátorság is, meg nyilván ügyesség is. Úgyhogy takarítás, a kenneltakarítás, akár edény takarításig, etető egyének takarítását, azt szoktuk úgy, hogy mi összeszedjük, és akkor ők elmossák. De itt gondolok egy, akár egy szemétszedésre is, akár egy ajtómosás, ablakmosás, ami nagyon-nagyon nagy szükség nekünk, viráglocsolás, szóval itt elég összetett munkák vannak. Például most nem olyan rég volt egy hatalmas nagy csapat kint nálunk, ők például a konténerünket festették le, ami hatalmas nagy segítség volt nekünk, meg padokat festettek. Szoktak ide gyakran cégek is járni hozzánk, önkénteskedni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, mert amikor több ember jön, legalább ilyen 10-20 és mondjuk egy férfi emberek, azok meg tudják azokat a munkát csinálni, amit mi hölgyek, mert javarészt hölgyek dolgozunk a menhelyen, nem tudunk megcsinálni, és ez hatalmas segítség ilyenkor nekünk, például ez a konténer lefestés, ez állagmegóvásnak is jó volt, meg egy ilyen elég rikító kékszínű konténerünk volt, ami most teljesen jó, egy ilyen kis bész szint kapott, és arra majd szeretnénk festeni ilyen mancsokat, kutyamintákat, hogy egy kicsit így beolvadjon a környezetünkbe.
0: Tehát csapatépítésre is ki lehet használni ezt a segítséget és önzetlenséget, tehát akár ezt felhívásként is mondhatjuk.
1: Így van, nagyon sok szeretettel várjuk a dolgozókat itt egy vállalkozásba, akár ha csapatépítésként jönnének, szoktak hozzánk jönni sportemberek is csapatépítésként, de iskolák például, osztályok, óvodák is szoktak jönni, hogy kicsit nyomjuk azt, hogy az állatvédelem mennyire fontos, mert nyilván ők a jövő nemzedékei, és ők lesznek a jövő állattartói, és nekik kell még a szemléletüket átformálni azt, hogy ne csak egy úgymond időzőjelben jószág legyen az állat, hanem megbecsülést kapjanak.
0: 200 kutyust etetni sem kis feladat, azért ez hatalmas mennyiség naponta.
1: Igen, nagyon nagy szerencsénk van, mert szoktunk kapni élelmiszerboltokból lejárt, úgymond lejárt szavatosságú élelmiszert, amit mi feldolgozunk és megfőzünk nekik, és ezt összekeverjük táppal, ami nagyon-nagyon jó a kutyáknak, meg tápadományt is szoktunk kapni, de nyilván vásárolni is kell nekünk elég sokat, azért ez rengeteg élelmiszer, egy adag, amíg megetetjük az állatokkal, úgyhogy azt mondom, hogy szerencsénk van abból a szempontból, hogy ritkán fordul az elő, hogy elfogyunk a tápból, kapunk szinte nagyon sokszor adományokat, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk az embereknek, és azt, hogy gondolnak ránk, és erre sajnos mindig folyamatosan szükség is van, hogy kapjunk, de rengeteget esznek. Nagyon sok szükség van-e gyógy ennivalókra. Például most is van olyan kutyánk, aki vesebeteg, van olyan, aki cukorbeteg, van olyan, aki túlsúlyos, és ezeknek vagy fogyókúrás táp kell, vagy vasetáp, vagy cukros táp kell nekik, ami cukorbeteg kutyáknak jó. Ilyenkor szoktunk egy Facebookon egy felhívást tenni, és általában szoktak is reagálni az emberek, amit nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, és nagyon örülnék neki a hallgatók is, ezt figyelemmel kísérnék, mert akkor, hogyha tudnának nekünk ebből segíteni, ezt megköszönnénk.
0: Mi mindenre van még szükségetek, próbáljuk meg felsorolni, ha valaki valamivel tud az idején túl, a szabad idején túl, mivel segítsen.
1: Most tárgyi adományokról beszélek, hipó, domestos, fertőtlenítőszerek, ami nagyon nagy szükség van rá, mint minden nap nyilván nagyon sokszor használunk ilyeneket. Különböző kötszerekre, betadinokra, amit a betegsérült állatokon használunk el, a tápadományra, az élelmiszeradományra a kutyáknak, akkor játékokra, itt gondolok, akár kiukat focilabda, kosárlabda, röplabda, kézilabda, inkább ilyen nagyobb labdák, mert a gumilabdát a szétszedik egy pillanatok alatt a kutyák, de az ilyen tömörebb labdákkal nagyon sokat eljátszanak, mindig a kenelekbe dobunk be nekik, és ilyen hatalmas nagy boldogság, amikor bedobunk nekik egy labdát, és játszanak vele, velük ott a kis magányukba. Plüssállatokra is azt a kicsi kutyák alá szoktuk, melléjük szoktuk betenni, hogy oda bújjanak ilyen anya pótlékként, rossz rongyokra, törölköző, lepedő, ágynemű, akár ruhanemű is lehet, mert hogy a beteg az orvosi szobánkba, meg az óvodába rongyokat teszünk a kutyák alá, és azt naponta többször cserjük, úgyhogy rengeteg rongy fogy nálunk, úgymond, ami hatalmas nagy segítség az, hogyha kapunk ilyeneket. Gumikesztyű, mert nyilván gumikesztyűben látjuk el ezeket az állatokat, az is hatalmas segítség, ilyesmi, minden, ami egy kutyatartó el tud képzelni, az minden szükségünk van, rossz póráz, nyakörv, mindenre.
0: Gondolom, vannak kutyák, akiket nem lehet a közösségbe, vagy a többiek közé engedni, ugye?
1: Van olyan kutyánk, egy-kettős, szerencsére nem sok, mert szóval úgy tartjuk a kutyákat, hogy általában egy kennelben kettő kutya van bent. De sajnos előfordul az, hogy egyesével kell, mert hogy nem kompatibilis más kutyával, agresszív, domináns. Nagyon sokszor előfordul az, hogy egy ivartanítás alkalmával ez elmúlik egy idő után, a dominancia kicsit visszahőköl szerencsére, és akkor megpróbáljuk összetenni egy másik kutyával. De van olyan, akinél abszolút nem működik ez. Ők egyesével tartjuk, ők a nehezebb falat nyilván, mert emberekkel mondjuk teljesen kedves, barátságos, viszont más kutyával nagyon domináns, és neki a gazdára találás sokkal nehezebb, mert sokszor akarják, szeretnék azt az emberek, hogy több kutyát tartani, nem csak egyet. Amikor egy kutyával van szó, hogy egyet szeretnének, akkor mindig szoktuk őket javasolni, hogy őket fogadják örökbe. Olyan kutya, ami emberre támad, olyan nem nagyon van a menhelyünkön. Ez abból azokból kifolyólag, mert sajnos egyetlen egy dologban van eutanázia menhelyünkön, ha emberre támad a kutya. Mert azt jó szívvel örökbe adni utána nem tudjuk. És nem is lehetséges, mert akármikor előfordulhat az, hogy akkor az örökbe adónak is neki megy. Az olyan kutya, aki bekerül a menhelyén és emberre támad, az legalább egy vagy két hónapot foglalkozunk vele külön. Próbálunk velük kontaktot teremteni, és azt mondhatom, hogy olyan 80-90%-ban sikerül is, és sikerül ebből helyrehoznunk a kutyákat. Mondhatom azt, hogy évente maximum egy olyan kutya van, akit így sajnos dominálás miatt az, hogy nem tudunk örökbe adni, el kell altatni, de nincsen férőhely miatt tartatásunk, csak emiatt, hogyha agresszív, de amit mondtam, ezt tudjuk kezelni. Például most is van egy olyan kutya a menhelyünkön, aki egy két hónapja került be a menhelyre, és senkit nem fogad el, kivéve a nőket. Férfiakat nem, és sajnos hát férfiak takarítják őket ott, mert ő már hátul került a hátsó sorra, és ilyenkor mindig az történik, hogy mi elmegyünk nők, kivisszük őt sétálni, kitakarítják, mert egyszerűen nem tudjuk áttörni ezt a gátat benne, és utána kiderült egy olyan jó hónapra rá, hogy miért van ez a gát benne. Ő egy telephely kutya volt, megvált tőle a telephely, mert hogy a kutyákat vitte körzésre, és el akarták altatni, viszont egy ott dolgozó hölgy, ő nagyon-nagyon szerette ezt a kutyát, és úgy került be a menhelyünkre, segítséget kért tőlünk, szóval már nem egy fiatal kutyáról van szó, egy olyan 8-10 év körüli, és kiderült, hogy ott ottani munkások, úgymond csúnyán mondva, nem tudom, ezt szórakoztak ezzel, hogy ők vasvillával szurkálták a kenelen keresztül, és ezek férfiak voltak, és a nők próbálták ellátni, szeretgetni, viszont a férfiakra ezáltal nagyon-nagyon morgott, harapott, és ezt így nem tudom, hogy milyen célból, de a férfiak sajnos bántották ott, és ezért van ez az agresszív tulajdonságnál az, hogy semmilyen férfit egyszerűen nem akar elfogadni. Egyetlen egy önkéntesük férfit már be tud menni hozzá, tudja szeretgetni, viszont sajnos a kollégáinkat egyszerűen nem akarja elfogadni, pedig nagyon sokat próbálkoznak. Ha kihozom a kenelből, pórázom, akkor oda megy hozzájuk, nem kar harapni, barátságos velük, viszont bent a kenelbe folyamatosan támadja őket, úgyhogy nehezen tudják etetni is, de ezt is így küszöböltük úgy, hogy mi foglalkozunk így velük, úgyhogy próbáljuk őt is jó útra terelni. Nyilván neki például az örökbefogadása sokkal, de sokkal nehezebb. Egy idős kutyánál is már sokkal nehezebb az örökbefogadás. Már egy 5 éves kor felett ritkán visznek el kutyákat sajnos itt tőlünk, mert nehéz őket szocializálni, és azt gondolják az emberek, pedig mondhatjuk, hogy tényleg egy teljes értékű kutya válik belőlük ugyanúgy, mint a fiatal társai.
0: Elég veszélyes a munkátok, ha úgy nézzük, és most nézem a karodat, hogy van-e sok harapás, vagy volt már sok harapás?
1: Szerencsére nem volt sok. Volt egy emlékezetes harapásom, ami rajta is van a kezemen a nyoma, de az is nagyon érdekes dolog, mert őt se engem akart megharapni, hanem kiderült, hogy ez a kutya csibészelve volt, bement hozzá egy önkéntesünk, ez még a régi telephelyünkön volt, és játszott a többi, akkor több kutya volt egy kenelbe, játszott a többi kutyával, és ahogy így lengette a karját, ő azt hitt, hogy ez egy csibészkar, és rátámadt az önkéntesünkre, és én beugrottam hozzá, leszettem az önkéntesünkről ezt a kutyust. Ez egy hatalmas, nagy orosz fekete terrier volt, ez egy olyan 60 kilós kutya. Nem figyeltem oda, mert arra figyeltem, hogy az önkéntesünk kimenjen a kenelből, és elbambultam, oda fordult a kezemre, és megharapta, de hogy rájött, hogy én vagyok, az el is engedte, szóval de egy elég mély harapás van. Ez van egyedül a kezemen. Nyilván előfordul egy ilyen kapkodás, hogy oda kap, de valahogy én már látom a szemükön azt, hogy én vagyok az a dolgozó, aki általában szoktam ezekkel a kutyákkal először elkezdeni foglalkozni, nagyjából már látom a szemükön, hogy ki hogy fog reagálni. Szóval megpróbálom, megteszem az első lépést, és utána pedig a kollégáim próbálják a többi lépést megtenni, azt, hogy lehet velük foglalkozni, és hogy lehet őket szeretgetni, de már nagyon sok kollégám is tudja, azért már látják a szemükben, és van ez az úgymond, nem is tudom, hatodik érzékük, hogy tudják, úgy, mint nekem is, én azt mondom, mert látom egy kutyám, hogy mikor hogy fog viselkedni, és mikor fog támadni, vagy mikor kiszámíthatatlan a természete, vagy épp az gondolkodása, úgyhogy nem gyakran fordul elő azt, hogy emberre támad itt nálunk a kutya. Volt már olyan például, hogy már itt volt másfél éve a kutya, és egyszer csak az egyik a kollégánkra rátámadt, de annak is ugyanilyen következménye volt, hogy olyan gesztikulálásokat csinált, hogy félreértette a kutya, de utána teljesen, szóval nem is akart ő bántani senkit, de ez ritka szerencsére.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Honnan a motiváció, hogyan kezdődött ez az életedben? Gondolom, gyerekként is nagyon szeretted az állatokat, és ez megmaradt?
1: Igen, gyerekként is rengeteg állatom volt otthon, mindenféle állatot hazavittem, anyukámnak a nem nagy örömére. Volt, amikor teráriumban krisztákat tartottam, csigákat, szóval kutyám az mindig volt, mi bérházban laktunk, de kutyánk az volt. Nyúlam is, szóval nagyon sokféle papagáj, sokféle állatom volt, akváriumos szinte mindig. Például most is van teknősöm, aki 6 éves koromban kaptam, és azóta is velem él, ugyebár már nem egy fiatal jószág, de gyerekkorom óta szerettem az állatokat. Nekem én a testvérem kezdett itt el önkénteskedni a menhelyem, és akkor, aki előttem volt hölgy, ő állatmentős volt, de lelkileg nem bírta itt, azért nagyon sok trauma ér minket, és neki volt jogosítványa, akkor ő ment a kutyáknak ennivalóért, és mondta a testvérem, aki itt önkénteskedett, hogy kéne egy jogsis, aki csak beugrik néha-néha visz a kutyáknak ennivalót, és akkor ez lettem én, és akkor a néha-néhából szinte majdnem minden nap lett, aztán itt is találtam magam, és itt dolgoztam onnantól fogva, és ez most már azt mondja, hogy 25. éve lassan, hogy itt vagyok a menhelyen, úgyhogy nyilván ez az állatszeretet, meg az elhivatottság, nagyon-nagyon, mi is azért hullámvölgyben vagyunk, itt dolgozók is, nyilván van sokkal rosszabb napunk, és jobb napunk is, nyilván nem csak az otthoni dolgokra gondolok, hanem azért itt nagyon sok dolgot megélünk, megéljük azt, hogy bánnak az emberek az állatokkal, megéljük azt, hogy például most múlt héten megéltük azt, amikor egy néni öreg otthonába készült, és a 13 is kutyát leadta a menhelyen, elmentünk kérte, és hogy mekkora fájdalom mind a kettő, akár a kutyának, akár az embernek azt, hogy a kutya nem tudja, hogy miért történik ez vele, a nénynek azt, hogy meg kell tőle váljon, de nem nincsen más kilátás, sajnos az, hogy bekerül a menhelyre, és azért egy 13 éves kutya itt a menhelyen azért nagyon nehezen bírja, nagyon nehéz nekik. Ez, hogy egy szerető otthonból, akár egy ágyból bekerül ide a menhelyünkre, egy kenelbe. Nagyon-nagyon nehéz nekünk is ez lelkileg, meg nyilván különböző kutyakínzások, bántalmazások, de próbálunk mindig úgy gondolkodni, hogy ő rajta tudunk segíteni, ezen a kutyán van, akin sajnos nem tudunk, és nekünk az az elvünk, hogy nyilván először is itt a benti állatokon az a mi saját állataink, rajtuk kell segíteni, és maximálisan elvégezni a feladatot velük kapcsolatban, hogy egy teljes értékű kutya váljon belőlük, és azért is van az, hogy nagyon sokszor nemet kell mondanunk, amikor különböző sima kóbor kutyákat találnak, és nyilván ez nagyon sokszor rossz vízhangot kapunk emiatt az emberektől, hogy azért vagyunk mi, hogy befogadjuk őket, azért adjuk az 1%-ot maguknak, mert hogy segítsenek, de ezekért vagyunk felelősek, akik benn vannak a menhelyen elsősorban ezekkel az állatokért, és ez nagyon sok, ahogy mondtam is, 200 állat. Amikor van lehetőségünk, mindig segítünk az állatokon, és sajnos a mi kapacitásaink is végesek.
0: Más szervezetekkel gondolom kapcsolatban álltok, ha valahol van szabad kapacitás, szóltok egymásnak, ugye?
1: Nem, mi nem szoktunk továbbadni kutyákat. Ami hozzánk bekerül, bocsánat, nem azt mondom, hogy nem, mert van egy-két szervezet, akivel már régebb óta, például van egy vizslamentős csapat, akik ha bekerül egy vizslafajta, tiszta vizslamenhelyünkön, nekik szoktunk szólni. Szóval van egy-két olyan szervezet, akivel kapcsolatban állunk, itt magyar szervezetről beszélek, de mi nem szoktuk azt, hogy más szervezet segítségét kérjük, mert tudjuk, hogy mindenki túlterhelve van. És akkor utána nekünk az nem jó. Szóval próbáljuk itt megoldani saját kereten belül, pont ezért is van az, hogy nem valamikor pont is nem tudunk több állatot fogadni, akár milyen rosszul hangzik ez, de van ez a bizonyos pont, amikor pontot kell tenni a végére, és most igen, most itt a határ, nem tudunk többet fogadni, amikor már a vendégöltözőnkbe, a folyosón állatunk van ketrecbe, most is sajnos van úgy, hogy a vendégvécénkben van ketrecbe kutya, a macska, mert nem tudtuk már hova elhelyezni, de nem szoktunk ilyen átvevő szervezeteket keresni, mert mi tudjuk, hogy mindenki sajnos tele van, és próbáljuk itt saját berkeken megoldani. Az a hatalmas nagy segítség nekünk, hogy van egy társzervezető Németországban, akik 2-3 havonta visznek el tőlünk állatot, ez úgy működik, hogy kijönnek ide a menhelyünkre, itt fotózgatnak, mi küldünk nekik fényképeket az állatokról, és ők ott feltesszük az oldalukon, és ott hatalmas nagy áttekintéssel próbálják őket örökbe adni, ott van, hogy elmennek családlátogatásra, stb. És úgy próbálják gazdásítani ezeket az állatokat. Egy olyan 8 és 20 közötti kutyát visznek el 2-3 havonta, amit mondtam. Sajnos ott is eléggé visszaesett az örökbefogadás, most egyre kevesebbet visznek el, de ez is hatalmas segítség nekünk, mert általában az olyan kutyákat, ilyen handicapes kutyákat visznek el tőlünk, akik akár egy szemük van, három lábuk, vagy régebb óta bent van a menhelyen, vagy már elég idős, és tudják, hogy innen tőlünk nem viszik el, és ez hatalmas segítség nekünk. Oda nyilván adunk kutyákat, de általában bemaradnak a menhelyen, szóval minél tovább szervezeteknek nem nagyon szoktunk adni, ritka esetben csak.
0: Rendszeresen találkozhatnak veletek, nem csak Miskolc lakói rendezvényeken, ugye?
1: Igen, szerencsére nagyon sok helyre hívnak is minket, akár városrendezésére is, akár cégek rendeznek ilyen családi pikniket, és akkor olyankor elhívnak minket, hogy szeretnének megismerkedni a munkásságunkkal, meg a kutyákkal, olyankor egy-két kutyát kiviszünk, lehet velük barátkozni, simogatni őket, szeretgetni, és viszünk ki adományokat is. Olyan adományokat, amik a megvételével minket támogatnak. Szóval saját készítésű bögréket, pólókat, kulcstartókat, stb., amit mi készítünk, vagy mi csináltatunk, és a mi logunk szerepel rajta. A Miskolc Plázában minden hónapban szoktunk menni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, és a plázának ezúton is ismételten köszönjük, hogy tényleg minden hónapban mehetünk oda. Karácsony alkalmával több alkalommal, szinte minden hétvégén olyankor ott vagyunk. Ez hatalmas nagy segítség nekünk, adománygyűjtés szempontjából is. Ugyebár az ott megvásárolt tárgyakat, amiket ott megvesznek az emberek, azzal minket támogatnak, a mi munkásságunkat, és akkor általában ezeket a onnan befolyt összegeket általában beteg állatra szoktuk költeni. Amint mondtam, nagyon sok beteg állat kerül be, és most már az állatorvosi költség nagyon-nagyon megugrott, úgyhogy akár egy sima csontműtét már 2-3-400 000 forintba kerül, ami nagyon megterhelő a menhelyünk számára, úgyhogy nagyon örülünk nekem, amikor elmehetünk ilyen kitelepülésekre. Azt megmondom őszintén, hogy nehéz nekünk összeszervezni, hogy ki megy ilyenkor el, mert hogy kevés önkéntesünk van, és általában önkéntesünkkel szoktuk kimenni ilyen településekre, úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy azért legalább egy-két hónappal előtte kell ezt egyeztetnünk, hogy ki tudunk-e menni, mert hogy ezt le kell szervezni, hogy ki fog oda kimenni, melyik kollégánk is így önkéntessel a kitelepülésekre.
0: Mozzanőlünk egy kicsit, utána pedig az örökbefogadásról fogunk beszélgetni.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány Menhely vezetőjével beszélgetek. Mielőtt az örökbefogadás részleteibe belemennénk, a felelős állattartásról beszélgessünk, hogy ki fogadjon örökbe, mit gondoljon át, mielőtt örökbe fogad egy kutyust.
1: Hát a felelős állattartásnak van egy szabálya, amit mi iskolában is el szoktunk mondani, hogy nyilván hatalmasni a felelősség, azt, hogy tudja ezt normális anyagi körülmények között tartani ezt az állatot. Ugyebár az állatorvosi költség sajnos nagyon-nagyon megugrott. Nagyon sokba kerül akár egy sima oltás is, de ha a kutyának van valami baja, az tényleg az elég drága mulatság, és hogy ezt tudja biztosítani ennek az állatnak. Tudja az utódokat biztosítani azt, hogy nyilván az ivartanítás jelentőségét itt kiemelném, nagyon-nagyon fontos az, hogy ivartanítva legyen egy állat, hogy felesleges szaporulat ne legyen. Ezzel megelőzhető nagyon sok probléma, és különböző egészségügyi dolgok megelőzhetőek a kutyáknál az ivartanítás által. Nagyon fontos az, hogy a környezetbe ne okozzon problémát, szóval akár a kutyak a kifelszedéséről gondolok itt, hogyha elviszük sétáltatni a kutyát. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam is, hogy átgondolva, akár egy kinti kutyáról beszélek, hogy biztosítva legyen a feje felett a fedél, az, hogy minden nap friss víz legyen, naponta legalább minimum egyszer legyen etetve, lehetőség szerint ne láncon legyen tartva, lehet Magyarországon láncon tartani állatot, minimum 3 méteres láncon, és csak is úgy, hogyha életvitelszerűen tilos tartani, ha legalább naponta egyszer egy fél órára el van engedve, vagy elviszik sétálni. Itt a Menhelyen is van egyetlen egy olyan kutya, akit mi sajnos láncon kell, hogy tartsunk, de ő minden este ki van téve a kifutónkba, és ott szaladgál, és az önkéntesénk, vagy mi minden nap elviszük sétálni, mert hogy szükség van neki is a mozgásra. Szóval nagyon-nagyon sok dologból áll egy felelős állattartás, és állattartó, nagyon-nagyon átgondolva kell tartani, amit mondtam, állatot, és ezt nyilván még azért is szoktunk nagyon sok helyen iskolába és óvodába menni, mert a csírájába kell leszögezni azt, hogy lehet tartani kutyákat, és akár cicákat, de itt beszélhetek akár egy lóról, egy tengeri malacról, egy halról, hogy a környezet biztosítva legyen, a megfelelő mozgástere biztosítva legyen, és hogy normális keretek között tudjuk tartani ezeket az állatokat. Nálunk az örökbefogadás az úgy működik, hogy amikor kijön egy, azt gondolja, hogy ember is szeretné egy állatot, bejelentkezés alapján lehet jönni a menhelyünkre, adunk egy időpontot, és szét lehet nézni a menhelyen. Ha akármelyik állat megtetszett kutya, akkor el lehet vinni őt sétáltatni. Minimum 3-szor kell jönni látogatni ezt az állatot. Ez alatt beszélgetünk velük, hogy megfelel-e, hogy hova viszi, hogy milyen környezetbe viszi, egy másik kutya mellé, ha netalántán másik kutya mellé viszi, akkor megkérjük azt, hogy hozza be azt a kutyát, hogy összeismerkedtessük őket, hogy jól meg vannak együtt ezzel az állattal, és amit mondtam, minimum 3-szori látogatás szükség, és utána lehet őt örökbe fogadni. Írunk egy örökbefogadási szerződést, amiben az szerepel, hogyha mi úgy látjuk, hogy nem megfelelően van tartva a kutya, akkor akármikor elkobozhatjuk, és elhozhatjuk az adott örökbefogadótól ezt az állatot. Szerencsére erre még nem sokszor volt példa. És van egy örökbefogadás díjunk, az egy 33 000 forintos összeg, ami így kimondva lehet, hogy sok, de ami tartalmazza a szívféreg szűrést, az oltást, a parazitamentesítést, az ivartalanítást, és ami így nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, ez egy úgymond egy kicsi összeg, amit mi elkérünk, de valamivel nekünk is így fedezni kell a költségünket, és azt gondoljuk, hogyha egy kiad egy ennyi összeget egy kutyáért, akkor talán minden bizonnyal becsületesen fogja tartani ezt az állatot. A macskának az örökbefogadása az pedig 22 000 forint nálunk, ez ugyanúgy tartalmaz, ők is be vannak csipelve, oltva, le vannak tesztelve különböző macskabetegségekre, és ivartalanítva is vannak. Ha kölyök macskát vagy kölyök kutyát visznek el, akkor pedig vissza kell hozni a menhelyünkre egy adott időpontra, és itt ivartalanítjuk akkor, és az állatorvosi ivartanítja az állatot. Szóval csak ivartanítási kötelezettséggel lehet innen tőlünk elvinni ezeket az állatokat, ami nagyon-nagyon fontos, mert így nincsen felesleges, nyilván felesleges szaporulat. Úgyhogy megpróbáljuk mindig beszélgetni az emberekkel tényleg, hogy hova kerülnek ezek az állatok. Mi idős kis adunk örökbe, nagyon sok menhelynek nem ad már idős embernek a kutyát örökbe. Mi azt gondoljuk, ami menhelyünk, hogy mondhatom, azt szerintem, hogy valamikor jobb helyen van egy idős, és idős embernél egy állat, mert az olyan, mint egy unokája, mint egy pótgyerek, és nagyon-nagyon szeregeti, elkényezteti, de ilyenkor meg szoktuk kérdezni, akár kellemetlen, akár nem, hogyha netalántán a hölgyel vagy az úrral történik valami, akkor van esetleg olyan lehetőség, hogy átveszi valaki, van-e rokonság, aki befogadja ezt az állatot, mert nyilván úgy adjuk nyugodt szívvel oda az embernek, de tényleg azt gondolom, hogy szoktam javasolni, hogy nyilván egy fiatal kutyát egy idős ember ne vigyen el, mert nem is tud vele bánni, elkényezteti, mint ahogy mondtam, hogy úgy tekint rá, mint egy gyerekére, és sajnos elveszi az uralmat a kutya, és uralósá válik, nem nincsen fegyelmezve, fellöki a nénit, bácsit, és akkor óhatatlan azt, hogy akkor felhívnak, hogy vissza szeretnék hozni, mert nem tudták megnevelni a kutyát. Szerencsére ez elég ritka dolog, de azért előfordult már, úgyhogy mindig próbáljuk tényleg áttekintően örökbe adni ezeket az állatokat, és szerencsére azért mondhatom azt, hogy elég kevés kerül vissza. Vannak ilyen hullámvölgyek, amikor visszahoznak állatokat különböző okokkal, de általában inkább sajnos megváltozott családi körülmények között kerülnek vissza.
0: Konkrét célokkal érkeznek ide az örökbefogadók? Tehát van egy elképzelésük akár méretet vagy fajta közeliséget tekintve?
1: Mérettel igen, fajta közeliséggel nincs szerencsére. Nyilván van olyan, amikor mondják, hogy ilyen meg olyan fajtát keresnek. Nálunk a fajta tiszta kutya az nem túl gyakori, előfordul sajnos. Mostanában talán egyre gyakrabban van az, hogy fajta tiszta kutya is az utcára kerül, de nem túl gyakori, de igen, határozott elképzeléssel is szoktak jönni, akár kölyök kutyát, vagy kis testű kutyát, vagy most nagy testű kutyát szeretnének. Mindig mondjuk, hogy körbe kell menni, meg kell nézni. Volt már olyan, amikor jött egy úr, hogy kis testű kutyát akar, aztán elvitt egy olyan 30-40 kilós, mert ő tetszett, mert neki is ő volt, ő jött meg az első szimpátia a kutyával, úgyhogy előfordul ez, de általában igen, azért konkrét elképzeléssel szoktak jönni.
0: Még beszéljünk már a csiprendszerről, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, vagy mi a tapasztalatotok?
1: Nagyon-nagyon jó dolognak gondoljuk mi a csippet, hogy bevezették ezt, hogy kötelező a csip. Sajnos még nagyon-nagyon sok ember nem tartja ezt be. Nagyon-nagyon sok kutyán, aki hozzánk bekerül, azt szerintem a 70%-ában nincsen csip, de nyilván ez olyan helyekről jönnek, akiknek már nincsen mondjuk pénzük se becsipeltetni a kutyákat. Szilveszterkor is ezekben az időszakokban nagyon jól szokott jönni, mert nyilván ezek a megijedt kutyák, és amikor gazdától jönnek el és bekerülnek a menhelyre, nagyon gyorsan tudjuk azonosítani, és jön is érte a gazda. Viszont annak mi nem forrad ki úgy a dolga, hogy például becsipelünk egy kutyát, és mondjuk nem tudjuk megtartani, és tovább adjuk, akkor azt át kell regisztrálni az új gazdára. Nagyon sokszor fordult már az elő az, hogy bekerült egy kutya, volt benne csip, viszont már a harmadik gazdán túl van az a kutya, és még a legelső gazda nevén van, és akkor ő már nem tudja, azt kinek adta tovább, meg azt kinek adta tovább. Ez sajnos elég rossz mondjuk a kutyának is, mert már X gazdán került túl, de erre nagyon nagy figyelmet fordítsanak az emberek, hogyha tényleg megválnak egy kutyától, és azt továbbadják, hogy az csip is kerüljön átírásra a benne szereplő adatokkal, mert hogy ha elkóborol az a kutya, akkor nem tudjuk azonosítani, hogy kié. Én őszintén szóval ez az én személyes véleményem, én jobban örültem volna, mondjuk a csip is hatalmas nagy lehetőség, de jobban örültem volna, az ivartanítás lesz kötelezővé, mert akkor nem lenne ennyi felesleges szaporulat. Én azt gondolom, hogy ha az ivartanítás lenne kötelező itt országszerte, hogy tényleg, hogy mindennel, aki az állat tartónak, ivartanítani kell a kutyáját. De nyilván ez nagyon sok költségekkel is jár, és ezt nagyon sok ember nem teheti meg. Úgyhogy ezt egy ilyen országos szinten kéne valahogy megoldani.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg rólatok még többet hallgatóink.
1: A Miskolci Állatsegítő Alapítványnak van Facebook oldala, az a Miskolci Állatsegítő Alapítvány egy ilyen mentőövbe van benne egy rajzolt kutya, meg egy cica, ez a logunk, ott találnak meg minket, Messengeren, van telefonunk is, telefonszámunk, ahol elérhetőek vagyunk, Facebook oldalunk, amit mondtam, e-mail címünk a Miskolci Állatsegítő Alapítvány ékezet nélkül @gmail.com-on, vagy a 0630-232-1890-es telefonszámon, ez 8 órától 4 óráig van bekapcsolva ez a telefon, minden nap, hétvégén is, ekkor vagyunk elérhetőek. Sajnos az ilyen napül ügyelet nem oldott meg nálunk, mert hogy kevesen dolgozunk a menhelyen, de ha akármi probléma van, itt tudunk segíteni.
0: Rita, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyvezetőjével beszélgettem. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
2: Akarsz-e futni?

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A közel-keleti helyzet, valamint az amerikai kontinens fejleményei szerepeltek Marco Rubio amerikai külügyminiszter és 14. Leó pápa, valamint Pietro Parolin szentszéki államtitkár csütörtöki megbeszélésein Rómában, közölte ma reggel a washingtoni külügyminisztérium. Tommy Pigott külügyi szóvivő közleménye szerint a miniszter és a pápa az amerikai kontinenssel kapcsolatban a kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésekről tárgyaltak, valamint egyetértettek a béke és a emberi méltóság előmozdításának fontosságában, miközben az Egyesült Államok és a Vatikán közötti erős kapcsolatokat hangsúlyozták. Rubio külön megbeszélést folytatott Pietro Parolin külügyekért felelős vatikáni államtitkárral az amerikai kontinenst érintő humanitárius segítségnyújtásról, a közel-keletet illetően pedig a tartós béke megteremtésére irányuló erőfeszítések álltak a tárgyalás középpontjában. A közlemény szerint a témák között szerepelt a vallásszabadság ügyének előmozdítása érdekében létező tartós partneri kapcsolat az Egyesült Államok és a Szentszék között. Az USA és a Vatikán között a közelmúltban az iráni konfliktus nyomán vita alakult ki, miután 14. Leó pápa aggályokat fogalmazott meg a kialakult helyzet tovagyűrűző hatásaival kapcsolatban, majd Donald Trump amerikai elnök és adminisztrációjának tagjai bírálták a Szentatya álláspontját. Híradásunkkal egy időben elkezdődött az országgyűlés alakülülése. A tervek szerint miniszterelnökké választják ma Magyar Pétert, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után váltja Orbán Viktort hivatalában. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alakülüléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatokat, jelentette ki a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor a Dopemennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálata Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintákról is igazolta az aszbeszt jelenlét.

0: testét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök hozzátette, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Elutazott Moszkvába a szlovák miniszterelnök a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre, Robert Fico az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Ő ígéretet tett, maradéktalanul teljesíti az EU a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Végül az időjárásról: jellemzően derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, bár maradtak tartósabban borult területek is. Záporra kicsi az esély, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet délután 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. Elsőként a biztonságos közlekedésről lesz szó egy alapítvány kapcsán.
1: Varga Róbert vagyok, közlekedésmérnök, és mindig is szívügyemnek tekintettem a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelését.
0: Nem is rossz az, csak ez egy kicsikét, úgy mondom, közkedveltebb, mint hogyha én oda megyek, és mondom, hogy ne csengessél, meg vigyázz magadra. Hát ez egy eléggé komoly felszerelés, minek mondjam, próbapálya?
1: Igen, mi már jóformán 15 évet csináljuk, hogy ilyen játékos formában igyekszünk a gyerekeket biztonságos közlekedésre nevelni. Mi is azt valljuk, hogy nyilván, ha ezt játékos formában tudják megtanulni, akkor az sokkal hatékonyabb, mintha csak egy tanóra keretében adunk erről tájékoztatást gyerekek, hogy mire figyeljenek. Illetve tudjuk azt is, ugye a szülői létből adódóan, hogy ezeket nem egyszer kell egy gyereknek elmondani, hanem kb. 40-50-szer kell találkozzanak ugyanazzal az információval, hogy ez rögzüljön is. De nyilván korcsoporttól függően egy 3-4 éves gyereknek még csak azt igyekszik az ember elmondani, hogy mire figyeljen gyalogos közlekedés során, piros lámpánál nem menjen át, a zöldnél átmehet. Nyilván, és ahogy egyre idősebb korosztályjal is találkozunk, akkor ugye nekik már jobban bele lehet menni a közlekedési táblák jelentéseibe is.
0: Csak nézem a feliratot, hogy tud többet és jobban. Ez még nem árulja el azt, hogy mivel is foglalkoznak. Ez az alapítvány tulajdonképpen mi a neve?
1: Van egy kultúrát közlekedésért alapítvány. Ennek az égiszén belül valósítottunk meg több ilyen programot. Ugye országszerte több ilyen rendezvényen, mint most ez a Hortobágyi rendezvény, de ugyanígy iskolákban, illetve óvodákban is jártunk már ezzel a programmal több helyen.
0: Ez egy tematikus program a gyerekeknek megfelelően, kortól függően, de itt úgy látom, hogy picitől a nagyobbik, hát nem tudom, 5-es, 6-osig vannak, itt nagyobbak már nem jönnek be. Ciki nekik?
1: Nem, szoktak jönni idősebbek is. Még... Nyilván egy 7-es, 8-os diáknál már ott sokan közel vannak ahhoz, hogy akár motorra szerezzenek jogosítványt, tehát nyilván ők kipróbálják ugyanúgy a kerékpáros pályát adott esetben, de velük jobban bele lehet menni mondjuk a Kressznek az elméleti részébe, a táblák jelentésébe, nyilván ők már sokkal jobban felfogják ezeket a dolgokat.
0: Ugye van ez a próbapálya, vagy edzőpálya, bárminek mondom.
1: Hívjuk Kressz Parknak.
0: Kressz Park, tulajdonképpen ez a Kressz Park olyan, hogy ha ki bemegy, jó lenne, hogyha ismerné a táblákat, mert táblákat láttam még, biciklit, illetve táblákat. Oda figyelnek a segítők, hogy meg kell állni, mondja annak, aki még nem is ismerheti.
1: Igyekszünk úgy felépíteni ezeket a programokat, hogy először egy szakszóval élve elméleti oktatáson vegyenek részt a résztvevők. Úgy itt is ennek a rendezvénynek is jelenleg 4 állomása van. Az egyik állomáson Kresszel kapcsolatos, vagy közlekedéssel kapcsolatos témát dolgoznak fel itt a kollégák. Utána van egy olyan állomás, ahol a kerékpár kötelező felszereléseit vesszük át, illetve emellett adott esetben a kerékpárosok kötelező felszereléseit, tehát, hogy van, ahol láthatósági mellényt kötelező viselni, ugye sisakot is célszerű viselni, ezzel ismertetjük meg a gyerekeket szintén. Egy harmadik állomáson pedig ugye végnézzük, hogy milyen táblákkal találkozhatnak, ez tényleg korcsoport függően, tehát, ahogy ön is mondta, egy 4 éves gyermek teljesen másra fogékony, mint egy 15 éves. De az a célunk, hogy már a Kressz Parkba úgy menjenek be, hogy legalább a táblák egy részét ismerik, azoknak a jelentését ismerik, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha ott bent közlekednek, akkor igyekezzenek már a táblák szerint közlekedni, és a kollégák a Kressz Parkban pedig igyekeznek ezt valamennyire felügyelni, hogy ez tényleg így történjen, valamint ők is megerősítik még azokat a tanultakat, hogy mire figyeljenek. Nyilván, hogy mondtam, többször kell találkozzon azzal az információval egy gyermek, hogy az egy behajtani tilos jelent, ott mit szabad, mit nem szabad csinálni, és ez minden táblára vonatkozóan, tehát mindig azt mondom, hogy kollégáknak bent a Kressz Parkban türelemmel kell kezeljék ezt. Nyilván eltérő habitusú gyerekek vesznek részt a közlekedésben, ugye ez felnőtteknél is megjelenik sokszor, de igyekszünk ettől függetlenül ezt játékos formában megvalósítani.
0: Hát azért ez fel van építve, tehát jön az elmélet, teszt kérdések is vannak, akkor amit már elmondott, hogy a táblák ismerete, ott pedig a gyakorlati hasznosítás segítséggel, és tulajdonképpen ez mennyi idő egy gyereknek, vagy egy csoportnak? Egy óra kell hozzá, hogy végig menjen ezen?
1: Hát ez, hogyha mondjuk egy iskolába elmegyünk, ott sokszor csináljuk olyan formában, mondjuk délelőtt minden kollégánk egy-egy osztállyal, egy tanóra keretében 45 percben foglalkozik, beszélget a közlekedési táblákról, azok jelentéséről. Nyilván felhívva a figyelmüket arra, hogy majd délután a Kressz Parkban, amit mondjuk az iskolának a focipályáján, kézilabda pályáján föl tudunk építeni, ott majd már gyakorlatban kell ezeket, vagy azt fogjuk elvárni, hogy gyakorlatban tudják ezeket alkalmazni, és akkor nyilván azt mondom, hogy nem egy 45 perces tanúra fogja megoldani a Kressz ismeretek elsajátítását, de így ez már ráerősít náluk ezekre az információkra.

0: eszközök kellenek hozzá, kerékpárt beszerezni, táblákat, stb. De még plusz látom, hogy még ajándékot is kapnak az iskolákban is mindig.
1: Igen, igyekszünk úgy vinni ezt a programot, hogy a gyerekek azon kívül, hogy találkoznak ezekkel az információkkal, kapjanak valami olyan ajándékot, ami kapcsán később is fognak emlékezni ezekre az infókra. Itt ezek sokszor láthatósági mellény, vagy egy ilyen láthatósági karpánt, amit utána is tudnak a hétköznapi életben használni, és az a tapasztalatunk, hogy elmegyünk egy ilyen iskolába, 2-3 évig emlékeznek a gyerekek arra, hogy volt egy ilyen program, és ott mi mindent tanultak, illetve kaptak olyan felszereléseket, ami adott esetben a településen való közlekedésben is segíti őket, mert láthatóvá válnak.
0: Nem akarok a zsebükbe turkálni, de hát ez pénz kell hozzá. Az is, hogy utazzanak, az is, hogy ajándékot kapjanak, meg mindenhez pénz kell. Egy alapítvány ugye támogatható, illetve hát akár hasznossági dologban szolgáltatást is nyújthat, de ez meg is határozza, hogy mennyit a bevétel, hogy hány helyre tudnak elmenni, meg az is, akik dolgoznak, mert nem hiszem, hogy ebből élnek, ebből a kitelepülésből, hanem hát tényleg komolyan azért meg kell szervezni, tervezni előre, hogy hányat tudnak lebonyolítani egy évben, és hány emberrel, mert ez is sok, ugye?
1: Igen, én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a terület, ez mindenféleképpen állami feladat kell, hogy legyen. Tehát ez vagy a közlekedésnek, vagy az oktatásnak, vagy mindkettőnek része kell, hogy legyen. Ugye összeurópai szinten is az a célkitűzés, hogy azon az optimális, ha senki nem halna meg az utakon. Nyilván ez egy nagyon hosszú távú vízió, ez nagyon nehezen kivitelezhető, de ez apró pici lépésekkel lehet csak elérni. Az oktatás területén lehet itt komoly előrelépéseket tenni, mert úgy gondolom, hogy ha mi itt 15 év alatt csak annyi eredményt értünk el, hogy mondjuk egyel kevesebb ember halt meg az utakon, vagy egyel kevesebb gyermeket ért baleset, közlekedési baleset, akkor már nyertünk ezzel.
0: Hát ez teljesen így van, hát egy ember élete is óriási, de nem csak erről szól a dolog, hanem az, hogy kulturált közlekedés, ami fogjuk rá, hogy iskolában még talán, de utána már kezdődik a nagyobb probléma. Ön közlekedési mérnök akkor hát tudja nagyon jól, hogy mivel lehetne még jobbá tenni, de nem csak az eszközökkel, bár az is fontos, hogy jó eszközökkel használjanak, hanem az embereket itt a fejben. Én meg pedagógus is voltam, tehát tudom nagyon jól, hogy minden itt dől el a fejbe, még a bicikli is néha-néha, de az az igazság, hogy az állami feladatot olyan emberek végzik, akik önkéntesek legtöbb esetben. Mert én úgy látom, hogy önök önkéntesek valószínűleg.
1: Igen, illetve még azt, amit ön is elmondott, azzal egészíteném ki, hogy mi is abban hiszünk, hogy szemléletformálással változtatható meg a sokat bírált közlekedési kultúra, amit én akármikor beszélgettem erről felnőttekkel, és ott mondjuk kritizálták a közlekedési kultúrát, mintha az egy rajtunk kívülálló dolog lenne.
0: Az más. De a másik ember az a közlekedési kultúrája. Neki rossz, az enyém még jobb, mert látom, hogy rossz.
1: Igen, de az igazából mindig rólunk szól. Tehát a közlekedési kultúrának nem csak a többi ember részese, hanem én is, aki részt veszek. És valóban erre igyekszünk minél rávilágítani, hogy ha mindenki csak magán kívülinek tekinti a közlekedési kultúrát, akkor nagyon nehezen fog változni ez a helyzet. Ha mindenki úgy áll hozzá, hogy ő is részese a közlekedésnek, akkor sokkal gyorsabban változtatható ez. Nyilván én éltem Budapesten is, nagyon sokat most egy vidéki nagyvárosban élek, és ott is felszoktam hívni a figyelmet erre, hogy az, hogy valaki mennyire kultúráltan közlekedik, az is befolyásolja, hogy milyen közlekedési helyzetekkel találkozott már. Ugye Budapesten sokan mondják, hogy mekkora probléma a biciklis közlekedés. Ez szerintem abból adódik, hogy nagyon sok budapesti közlekedő nem közlekedett még Budapesten biciklivel, és nem tudja, hogy milyen kihívásokkal szembesül egy biciklis. Én jelenleg Békés Csabán élek, ahol egy ember egy nap valószínűleg közlekedik biciklivel is, és autóval is. Éppen ezért sokkal jobban figyel a biciklisekre, hiszen ha én autóval megyek, lehet, hogy egy óra múlva már én biciklis leszek. És sokkal többször találkoznak ilyen szituációkkal. Én ebben látom a változtatás lehetőségét.
0: Igen, meg a társadalomnak el kell fogadni, hogy nem vagyok egyedül, ugye? Már ha ketten vagyunk, akkor is alkalmazkodni kell a másikhoz. A közlekedés az pedig társas játék, akárhogy veszük, ha nem is játék, hanem életveszély is lehetséges. Tehát ott kell megfogni szerintem, meg hát mások szerint is az embert, hogy a másikra figyeljen. Ne én legyek az első nyomójak, hanem udvariasan, lehetőség szerint természetesen megpróbálni. Na, azok a gyerekek lehet, hogy egy pár hétig emlékezni fognak rá, de mondta ön is, hogy 50-60 alkalom is kell, vagy még több ahhoz, hogy normál legyen az ő közlekedése. Mert ugye társadalomban vagyunk, de azért magamban közlekedek, tehát úgy nem buszt vezetek, hanem éppenséggel autót vagy biciklit, mert most kerékpárról van szó, bicikliről, ez is fontos. Ugye egyre pontosabb egyébként a kerékpárnak a használata is, egészség szempontjából is, meg hát ugye a környezet kímélés szempontjából is. Nagyon összetett dolog, de jól csinálják, akkor nem lesz gond, ugye?
1: Mindenféleképpen mi biztos, hogy követjük ezt az utat. Eddig is ebben hittünk, hogy folyamatos oktatással és szemléletformálással lehet ezen előre mozdítani. Továbbiakban is célunk ugyanezt a programot követni. Mert ahogy ön is mondta, tényleg a közlekedés az társas együttélés, vagy egy nagy társas játék, és mindenkinek csak egy kicsivel jobban kell betartani ennek a társas játéknak a szabályait, és azonnal lesz előrelépés ezen a területen is.
0: Hát köszönöm, ez olyan téma, amit akár lehetne nyújtani, mint a rétes, de akár lehet szépen úgy elmagyarázni az embereknek, hogy erre van szükség, tessék. Köszönöm még egyszer, és hát a sok tanulót kívánok önöknek.
1: Én is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
0: Varga Róbert közlekedési mérnököt hallották a biztonságos közlekedésről.

0: A folytatásban a szalonna jó élettani hatásáról beszélgetünk.
1: Balázs Attila.
0: Nagyon jó illat van, nem a süteményeké, hanem a szalonna.
1: Igen, igen, tehát ez azért van, ugye, mert mi a szalonnát azt akácfával füstöljük, és ugye már most nagyon sok helyen hideg füsttel kezelik a szalonnát, mi meleg füsttel füstölünk kőfüstölőbe, és két nap egymás után, és ez azt jelenti, hogy mind a két nap alágyújtunk, csak akácfát használunk, és akácfa fűrészpor keveréket, ezért van ilyen intenzív jó illata neki.
0: Hát a szalonnát azért elő kell készíteni, mondjuk egy kis malacsal kezdődik, ugye?
1: Így van.
0: Hol nevelik ezeket a malacokat?
1: Ezeket a malacokat, ezeket Spanyolországban nevelik. Hát ilyen heves megyényi területeken vannak tölgyerdőik a partnereinknek, és ugye ők odakintre kiszületnek, két éves tenyész időszakukban kint is vannak, ugye ibériai fekete lábú sertésről beszélünk, és amiután ugye a két éves tenyész időszak után megnézik, hogy melyik vágható, partnereink készítik el azokat a nagyon drága szeránósok, mi megvesszük tőlük alapanyagként a hátszalonnát. Fagyasztva importáljuk, és utána itthon 6-7-2 hónapig érik a sóban. Időt adunk neki, csak sót adunk neki, semmi mesterséges anyagot nem használunk, mert ugye ez a termék, ez megérdemli azt, hogy csak természetes alapanyaggal dolgozzunk mi is, és hát utána az, amit előbb elmondtam, füstölés, az megtörténik.
0: Tehát azért az alap az egészséges nevelés,
1: így
0: utána
1: van.
0: Pedig a régi módi sóba áztatott, vagy áltatott, mint otthon lennék.
1: Így van,
0: a
1: pontosan.
0: A tetőbe benne volt, és megfordítottuk egyszer, kétszer.
1: A hagyományokat követve, ugye az, ahhoz, hogy egy szalonna ne avasodjon, ahhoz ki kell nyerni belőle a vizet. Mindig a víz miatt avasodik, és ezért mi ilyen kazlakat hozunk létre. Tehát úgy hívjuk, hogy szalonna kazal, ezek ilyen egy tonnás kazlak, és ugye mindig megforgatjuk alulról fölülre, és így eltávozik a víz, ezért nem is avasodik.
0: És akkor tulajdonképpen nagy tételben dolgoznak, mondta, hogy nagy kereskedő.
1: Így van, így
0: tehát
1: van.
0: Nem azért jöttek ide ki, hogy vagy hasznot hozzanak.
1: Nem. Promóció jelleggel, minél többen megismerjék a termékeinket, ugye nagyon kevesen tudják, néha még azokban a boltokban sem tudják, ahova szállítunk, hogy miket árulnak. Tehát maguk a hentesek sem nagyon tudják. Ezt mi nagyon szeretjük itt elmondani, promótálni. Én nagyon szeretem azt csinálni, hogy az emberek megtudják, hogy mit vesznek. És ugye legfőképpen az, hogy egészséges alapanyagot vegyenek, ne legyen barátjuk a nitrit, ne legyen barátjuk a foszfor, egyéb vízmegkötők, amik ugye a nagyiparban sajnos előfordulnak.
0: Ugye régen a mangalicát száműzték, mert azt mondták, hogy az káros, zsír, nem jó, és akkor nézem, hát majdnem úgy néz ki, mint a mangalica szalonna egyébként.
1: Így van, genetikai állományában hasonlatos is, ugyanolyan zsírsertés, ugye volt egy időszak a háború után, amikor a magyar mangalica úgymond majdnem semmivé lett itthon.
0: Igen, és akkor a dállapályok, meg a többi sertés, vagy a húsra menő sertések.
1: Van. És hát nem tudom, hogy a tudásom mennyire pontos, de ennek az ibériai sertésnek szerintem volt köze a fedeztetésbe ahhoz, hogy a magyar mangalica állomány is megmeneküljön. De hogy Spanyolországnak volt, az biztos.
0: És akkor ez a szalonna, azt mondták, hogy egészségtelen a szalonna. Hát minek eszünk a szalonna? Együnk állandóan vitamin, meg gyógyszereket.
1: Nem, egyáltalán nem egészségtelen. Nagyon-nagyon már gyerekkorban ki kellene alakulni azoknak, sőt, már magzatkorban ki kellene alakulni azoknak az agy szinapszisoknak, kapcsolatoknak, amik a telítetlen zsírsavtól jönnek létre egy fejlődő ember szervezetébe. Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű táplálékokat is bevigyünk a szervezetünkbe. Amúgy tele van D-vitaminnal, A-vitaminnal. A régi öregek azért tudták, hagyták meg a vasodni, ha valaki tüdőbeteg volt. A gyerekeknek kaparták a szalonnának a bőrét, úgyhogy igen.
0: Hallottam róla, mondták, és van, aki csak azt tette a zavasz szalonnát, hogy nem bírtam a számba venni. Hát hogy lehet nyersen, hagymával, kisütve?
1: Ezt mindenféleképpen tudom ajánlani. Van tapasztalatom benne, ugye nekem eredeti szakmám a szakács, tehát sokfajta szalonnával dolgoztam, de ilyen jóval még nem. ételek alá, a bőrét elmentve, alaplevek főzéséhez, olyan dolgokhoz, amire az ember nem is gondol, például egy sütőtökrémleveshez, nagyon finom a bőre, alapléve felhasználva az ételbe. Tehát rettenetesen sok rétegű a felhasználási módja.
0: Ebédidőben vagyunk, úgyhogy ilyenkor nem is jó beszélni az ételekről, de mégis jó, mert jól látni, szépek. Tehát nagyjából mennyis? Egy kilós táblákban vannak?
1: Ide a vásárokba, ide mindenféle táblát gyártunk, a fél kilóstól a 3 kilósig, a vékonytól a vastagig, ugye, tehát mi nem vágunk késfertőtlenítő és egyéb eszközök hiánya miatt, ugye nem is lenne szabad senkinek, ezért inkább legyártjuk a kicsitől, a nagyig, a vékonytól a vastagig a vásárokba. A boltokba, amiket kiszállítunk, azok általában ezek a nagy 2,5 kilósak.
0: Elhangzott riportunkban Balázs Attilát hallották a Hortobágyi Forgatagban.

0: Következőkben egy sokkal csendesebb helyre megyünk, mégpedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csincsére.
1: Burkus Imréni Erdős Margit vagyok, Mezőkeresztesről járok át Csincsére dolgozni, több mint 30 éve már. Az önkormányzatnál dolgozom, jegyzőként kezdtem, de a körzetesítés után a Mezőnyeredi Közös Hivatal aljegyzőjeként dolgozom.
0: Ugye öntől kevesebben ismerik jobban azért Csincsének a jelenét, illetve hát a közelmúltját, ugye 30 év az nagy idő. Akkor olyan ember nincs, akit nem ismerne, aki itt dolgozik, azt is, aki máshová megy, azt is, de ha itt lakik, akkor a születéstől, most hát a 30 év, mert a házasság ismeri őket, ugye?
1: Mindenkit ismerek, nem Csincsén élek, Mezőkeresztesről járok át dolgozni, de szerintem beépültem a településre teljesen. Mindenki Margójának tekint, és mindenki tőlem kérdez mindenféle dolgot. Akár még belemegyek abban is, hogy magánéleti dolgaikkal kapcsolatban mindenről tudok szerintem. Egyrészt nagyon jó, mert nagyon szeretem a kicsi településen élőket, az ő dolgaikat. Itt érzem igazán jól magam. Az önkormányzatnál dolgozom, meg is tehetem, hogy segítek az embereken.
0: 94. decemberét mondta, akkor vált önálló községgé, azelőtt Mezőkeresztesnek külterületi része, vagy kerülete volt, Csincse tanya. Ha gunyolódni akarnak, a iskolások volt benne részem, tanyasiaknak hívták őket, pedig hát azért egy ilyen kis tanyácska, 701 fő volt akkor, amikor éppenséggel keresztesen tanítottam. Ma valamivel kevesebb, de úgy látszik azért rendezett, és nem nagyon elhanyagolt, tehát nem mentek el sokan.
1: Most már 530 fő körüli a lakosság, volt ettől több is. Pillanatnyilag azt lehet tudni a településről, hogy szinte nincs eladó ingatlan. Városról is szívesen kiköltöznek, egy nyugodt, csendes településről beszélünk, ahol viszont van közösségi élet, és ez nagyon fontos. A ide költöző emberek is részesei ennek az életnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült felújítani szinte minden önkormányzati épületet, jók az útjaink, megfelelő az ellátás, szeretnek itt élni az emberek.
0: Jók az útjaik, azt látom. Volt ettől rosszabb is, most szinte vadonatúj úton jöttünk félig, utána már a régebbi, de az is egy pár évvel ezelőtti volt, úgyhogy a megközelítés rendkívül jó. Igaz, hogy az autópályára nem lehet itt felmenni, nem olyan messze van Keresztes, 8-10 kilométerre az a rész, a hármas út Vattához megint, és hát a vasút pedig itt húz el. Nem olyan rossz helyen fekszik ez a Csincse.
1: Nagyon szeretik. Tehát azt lehet tapasztalni, hogyha egy eladóház van, arra 8-10 jelentkező rögtön van a környékről, de mondom városokból is. Pont ezért, mert minden megközelíthető, a település közbiztonsága teljesen jó, és az ellátása is. Az utak, a vasúti közlekedés, iskolában nyilván nem tudnak helyben járni, de iskolás járat van Mezőkeresztesre szerintem. Városban is utazik annyit a gyerek, mint innen eljut a korszerű iskolába. Munkahelyeket pedig ma már szerintem vannak munkahelyekre járatok, illetve meg tudják oldani az itt élők. Pont az elmondott vasút, a jó úthálózat és a saját autó használattal.
0: Ugye biztonságos, hiszen busz jön a gyerekekért, kísérővel jön, és viszont haza is kísérik, mikor leszállnak itt, akkor itt lehet randalírozni egy kicsikét, mire hazamennek, ismerem őket, jó gyerekek, egyébként tényleg jó gyerekek voltak, összetartóak. Ez az összetartozás, az itt ragadt rájuk?
1: Ez az összetartozás megmarad. Ez nekem is nagyon furcsa, ezt én nem tapasztalom az én környezetemben. Itt viszont a gyerekek úgymond bandáznak, és egymásért mindenhol mindig kiállnak. Ez nem csak óvodáskort, hanem egészen középiskolás, vagy még lehet felnőtt korig is jellemző a településre. Jó érzés látni, hogy együtt vannak a gyerekek. Szabad idejüket együtt töltik. Nagyon szeretnek a csincsei gyerekek sportolni. ez, amit próbálunk most megadni nekik, van kondiparkunk, a sportpályát megpróbáljuk most teljesen rendbehozni, hogy legyen lehetőség mindenkinek egy kicsit tombolni, egy kicsit mozogni. Most alakult egy sportegyesületünk, aki szerintem megszervezi azt, hogy a szabadidőt hasznosan töltsék el a gyerekek. Sportolással, kerékpártúrákkal, kirándulásokkal, ez most a jövő itt, és azt gondolom, hogy mindenki örömére.
0: Tehát mindenük megvan, fejleszteni már nem kell, hanem inkább az állagot megóvni azon a szinten, ahogy van. Hát bizony, hogyha mikor bejöttem, megcsodáltam, hiszen jó pár éve voltam én itt, 11-nehány év, akkor még másképp nézett ki. Teljesen modern, felújított, szívesen jöhetnek be a gyerekek, mert kényelmes, nem csak a gyerekek. Beszélünk mindig a gyerekekről, fontosak, tehát vannak itt már azért nyugdíjasok is biztos.
1: Igen, működik egy egészen jó kis nyugdíjas klubunk, őrájuk mindig mindenben lehet számítani, minden rendezvényünkön aktívan részt vesznek, de mi is szívesen segítünk nekik akár autóbusszal eljutni egy színházba, amit nem tudunk helyben biztosítani nekik, de most már a színpadunk ezt is lehetővé teszi. A múlt hét végén volt egy nagyon szép rendezvényünk, értéktárnapot tartottunk, és a 49 után épült településünk értékeit összehoztuk, közös erővel, közösen, régészeti előadással a történelmünket áttekintettük, és megállapítottuk, hogy már a ennyi rövid idő alatt is elég sok mindent sikerült a településnek létrehozni, ami az utánunk következőknek bizony már jó nagy érték lesz. A nyugdíjasok is, a középkorúak is szívesen részt vesznek mindenféle rendezvényeken, alakult könyvklubunk, amit nagyon szeret a középkorosztály, a nyugdíjas klub tagjai, illetve még a fiatalabbak is részt vesznek szakkörökön, most kereten szőnek, ami nagyon szép, de már nagyon sokféle dolgot megtanultak itt helyben. Nagyon jó, összetartó ez is, már itt beszéltünk az előbb arról, hogy csincsén nincsen erre nagy szükség, mert valahogy alapból jön, hogy az emberek szeretnek együtt lenni. Nagyon jó érzés, hogy itt még él ez a kis közösség az összetartás tekintetében. Bizony van már, hallottam meg, ahol én élek is, hogy a szomszédok sem szívesen járnak egymáshoz. Itt még hál' Istennek nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy együtt, egymás segítve, szabad idejüket együtt eltöltve, békességben élnek az emberek.

0: Az a furcsa, hogy máshol, ahol átmenő forgalom van, bár Csincsen nem egy zárt település, mert Vatta felé ki lehet menni, meg emelre pedig Keresztesre, de nyugalom van, alig-alig van mozgás. Aki itthon van, elmegy reggel kocsival vagy busszal, és akkor este hazajön, közben nagy szaladgálás nincs. Itt az úton egy biciklist láttam, mikor jöttünk autóval, meg most éppenséggel nem is találkoztunk, csak itt a hivatal előtt. Tehát az a óriási csend, ami majd kitérünk rá, hogy miért is fontos, ugye a madarak miatt, meg a stb. Miatt, de végül is ez a csend, ez nagyon-nagyon jó. Nem rossz bemenni egy nagyvárosba, mondta, hogy éppen Budapesten volt, hogy ott azért nagyobb a mozgás, egy villamoson többen mozognak szinte, mint egy fél falu.
1: Mondtam is tegnap a gyerekeknek, hogy igazából ez már nem az én világom, a nagyváros. Megszoktuk igen ezt a csendet, nyugalmat. Az emberek is csendesek, tehát nem az a zaj, ami a tegnap Budapesten ugye megtapasztalhattuk. Nincs az örgés csattogása, hogy mennek az autók. Nagyon értékelik az emberek. Mint mondtam, hogy városból kiköltözöttek is pont ezt a csendet, ezt a nyugalmat szeretik. Érdekes, igen, de már most, hogy meg javult az út, azért nagyobb forgalom van, sokkal nagyobb, mint korábban volt, azon a Kátyús úton már nem szívesen közlekedtek. Nyilván így most már Csincsén keresztül jutnak el Miskolcra sokan. Reggel és este az, amikor nagyobb a forgalom, illetve rengeteg kerékpáros van. Rengeteg. Én is úgy járok dolgozni már 5-6 éve Keresztesről szinte minden nap kerékpárral, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye több mint 40 éve ülök a munkahelyemen, és kell a sport, kell a mozgás ahhoz, hogy időskorunkban is tudjunk még mocorogni. De mondom, ez a nyugalom, ez a csend, ez nagyon fontos nekünk.
0: Csincse nem régi település, a 1920-as években kezdődött itt valami gazdasági központtá válni, utána jöttek dolgozni tehenészetbe a mezőgazdaságba, és megragadtak itt ezen a szép kis területen. Tehát azért van történelme is ennek a településnek. Aki mezőkeresztest olvasgatja, akkor látja, hogy a zöld halom puszta, az itt van Csincsén.
1: Így van. Most ezen a hétvégén beszéltünk pont erről, hogy zöld halom pusztát mezőkeresztes sajátjának tekinti, mert nyilván közigazgatásilag akkor mezőkeresztesre tartozott, de ez a terület Csincse, és az ott talált aranyszarvas is Csincsei. Ezt nem hagyjuk, hogy elvegye bárki is tőlünk. A címerünkben is benne van az aranyszarvas, illetve próbálunk most majd ennek érdekében is tenni valamit, a lelőhely ha lehetséges, akkor értékké nyilvánítatjuk, és ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk rendbe hozni. Megvan még a síremlék, bár egy szántóföld közepén, de még hát, ha lehet vele valamit kezdenünk.
0: Tehát az értéktárban benne van, de igen. Hát még más is kell oda, ugye?
1: Igen, persze. Hát hogy ne kellene? Elsősorban kell majd anyagi. Az lehet majd pályázati, vagy önkormányzati forrás, vagy egyéb ilyesmi. Másodszorban pedig kell emberi hozzáállás, hogy ebből ne csak az értéktár papír formájában legyen meg, hanem a valóságban is megtekinthető legyen majd.
0: És ne felejtsük el azért, hogy nem olyan hátul lévő település, hát mezőkeresztesen van kőolaj, földgáz, az kevésbé volt.
1: Igen, de megszűnt a feltárás a tavalyi évben.
0: Már újra megszűnt?
1: Igen, újra megszűnt, megszüntették, valószínűleg nem hozta, amit hoznia kellett volna. Tehát, hogy a kitermelés nem érte meg, úgyhogy már nincs.
0: Na, akkor most már még közelebb megyünk, mégpedig ide, ahol ülünk alattunk, 100 méterrel biztos, hogy lignit található. Nagy probléma volt ez akkor, amikor el akarták költöztetni a települést. Hál' Istennek nem költöztették el, ugye?
1: Igen, hát nagy vita volt lakosság körében is. Voltak emberek, akik közölték, hogy innen semmi áron sem költöznek, majd legfeljebb körben bányásszák őket. Szerencsére nem valósult meg, viszont érezzük a bánya közelségét. A vizet kiszippantja alólunk rendesen, illetve hát a levegő minősége is hagy kívánni valót maga után. Most már teljesen közel, a por miatt, igen. Teljesen közel van, zajhatás is séri a települést, főleg esténként, vagy amikor már csendesség van, akkor a bánya zaját lehet hallani, meg hát a por. Hát nem lehet tudni, hogy meddig fog ez így működni. Annyi, hogy az elmúlt 1-2 évben, sokkal hamarabb nem, már egy kis anyagi haszna volt az önkormányzatnak belőle iparüzési adó tekintetében. Korábbi években nem, mert a közigazgatási határvonal nem megfelelő volt. Tehát, hogy ezt a kis pénzt, ezt bevatt a település kapta. A tavalyi év az már nekünk is hozott valamit, amit vissza tudunk fordítani a település szépítésére.

0: Itt azért hagyománya van a környezetvédelemnek. Kérdeztem is, hogy mi volt az az alkalom, hogy miért találkozott a kollégámmal. Hát el tetszett mondani nekem, de jobb lenne, hogyha most kicsit kibővítve mondanánk el, hogy Egerben hol volt, mit csinált akkor.
1: Gyerekkoromtól kezdve innen kezdtem. Nagyon szeretem a szabadidőmet a természetben tölteni. A természet szeretetét valószínűleg otthonról hoztam, és ezt megpróbálom itt a környezetemnek is átadni. Nyilván, akivel össze vagyunk zárva egész nap, akivel együtt dolgozunk, azokra ráragasztja az ember azt, ami őt érdekli, és nagyon szeretném, hogyha eljutok oda, akkor a nyugdíjas koromban a munka ne érjen véget, és ezt most már a hobbimnak szeretném szentelni, ez pedig a természetvédelem. Szeretnék majd, ha sikerül és lehetséges vizsgát tenni, akkor polgári természetőrként dolgozni. Pillanatnyilag még csak ennek az előkészülete folyik, illetve próbálok ebben a témakörben elmélyülni, és egyre többet tanulni. A településen ennek is megvannak a támogatói, tehát az elmúlt időszakban próbáltunk a környezetünkért sokat tenni. Azt szerettem volna elérni, és azt hiszem, hogy támogatók találtam úgy a polgármester úr, mint a kollégáim szemében, hogy ez a település tiszta rendezett legyen, hogy ne legyen gond az, hogy a hulladékot hol tároljuk, ne legyen gond az, hogy a falevél az nem szemét, hanem próbáljuk komposztálni. Sok-sok ilyen apró lépéseket tettünk közösen, illetve 2022-ben pályáztunk a település egy madárbarát település címre, amit sikerült is elérni. Ekkor 2022. júliusában megnyertük a kategóriánk szerinti pályázatot, az azt jelenti, hogy az 501-től 1500 főig ebben a kategóriában sikerült madárbarát településé válnunk. Kaptunk 65 eszközt, ezek odúk és mindenféle madárral és természetvédelemmel kapcsolatos eszközök rovarhoteltől kezdve a madáretetőn át, amelyeket kihelyeztünk, és azóta is gondoskodunk ezek karbantartásáról, illetve a elfogadott pályázati kirásban megfelelően a madarak etetéséről, illetve ezeknek az odúknak a takarításáról. Ehhez tartozott egy tanösvény kialakítása. Nagyon örültek a lakosok, mert gyönyörű táblákat kaptunk, ami a madárvédelmet, illetve a természetvédelmet okította egyszerű módon, de nagyon látványosan. Ezek a táblák pillanatnyilag nincsenek kint, mert időközben ugye már 2026-ot írunk, az orvosi rendelő kerítésén voltak elhelyezve, és a kerítést most kicseréltük, illetve még a munkálatok ott folynak, de igyekeztünk minden táblát úgy levenni, hoztam is be kettőt, amit majd megmutatok itt önöknek, hogy ne legyen bajuk, tehát hogy nem sérültek, hogy vissza tudjuk helyezni őket, hogy ugyanúgy meg tudják nézni majd az itt élők. És ott a tanösvénynél kialakítottunk egy gyógynövénykertet, illetve terveink között szerepel egy mezítlábas ösvénynek a kialakítása, hogy a tanösvény mellett legyen egy kis szórakozás is, ami szintén az egészséget, illetve a megfelelő környezetet szolgálja. Nagyon-nagyon szeretjük azt, amikor közösen tudunk egy kirándulást, egy madár megfigyelést tartani. Próbáltam az elmúlt időszakban ilyen témában tanulni, úgyhogy valószínűleg a jövő héten vagy azt követő héten próbálok egy fülemüles hétát szervezni az itt élőknek. Eddig szakember segítségét kértük többnyire, viszont anyagiak nem mindig biztosítják, hogy tudjunk megfelelő embert erre hozni, úgyhogy majd mi elsajátítjuk és megpróbáljuk megosztani tudásunkat az itt élőkkel.
0: Mi kellett ahhoz, hogy pályázni lehessen, vállalni bizonyos dolgokat, leírni előre, vagy pedig bizonyítani, hogy ez a hely olyan, hogy alkalmas rá. Mert ugye valaki kijött volna, megnézte volna mondjuk Orbán Zoli, akkor biztosan azt mondta volna, hogy ez alkalmas arra, hogy itt ezt megvalósítsák. Tehát a táblákat kihelyezzük, és akkor egy sétányt, tanösvényt, meg hát az gyerekek is olyanok, meg az emberek is olyanok, hogy itt nincs kilökött gólyafészek, nincs lelőtt fecske, meg a stb. Tehát a pályázatban mit kellett leírni?
1: A pályázatban leírtuk, ami jelenleg van, és ez, amit elmondott, ez tulajdonképpen ez volt. Tehát a hozzáállásunk megfelelő legyen, ez volt az első kritérium. Ne legyen kihelyezve madár eszköz, tehát tulajdonképpen a gólyafészken kívül, mert ugye azt az émász vagy hát most már MVM ugye kihelyezi, vagy megmagosítja, de ezen kívül ne legyen, mert aki már pályázott, az nyilván nem tette ki, illetve vállalni kellett, hogy 2029-ig ezeket az eszközöket, amit kihelyeznek, ezeket karbantartjuk, illetve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az eszközök egy részét lakosság részére adtuk ki, tehát kertekben van. Egy részét közterületen helyeztük el, amit nyilván az önkormányzat, illetve önkéntesek takarítják, illetve tisztán tartják, illetve hát nagyon ráhibázott az előbb. Agója nekünk a nagy becses madarunk, mert a korábbi években nem volt gólya. Aztán sikerült valahogyan ide csalogatnunk, és azok meg elpusztultak. Az idén nagy örömünkre ismét van. Hát ennek nagy kultusza van Csincsén. Vezetünk szinte blogszerűen az életükről, napi tevékenységükről bejegyzéseket, és nevük is van, ami az oszlopon házszámtáblával ellátva van. Azt hiszem, hogy hatalmas dolog, amikor egy madárért, vagy egy pár madárért megmozdulnak a lakosok, és ugye én, mint mondtam, nem helyben élek, megjelenik a gólya, akkor körülbelül 5 fotót gyorsan kapok, illetve 3 írást, hogy figyeljek rá, hogy megérkeztek, vagy itt vannak, de ugyanezt mondhatom a fecskénkről, tulajdonképpen ilyesmiket kellett vállalni, hogy épületet nem újítunk fel akkor, amikor ők itt vannak, nem háborgatjuk őket, de ez itt nem volt hatalmas feladat, mert eddig is ezt csináltuk. Tehát, hogy próbáltuk megóvni, védeni őket, támogatni, ha kell, itatni, ha kell, etetni. Ez szerintem Csincsén sose volt gond. Az is érdekes dolog, ha valaki új madarat, állatot fedez fel, hogy azonnal szólnak. Tehát, hogy tudunk benne segíteni, hogy tudunk együtt a életért akármit is tenni, ami szükséges.

0: 65 darab költőláda és odú is, ugye? Mert ugye minden ebben, fajta igen. madárnak más fajta kell, énekeseknek is.
1: Igen.
0: Bemenetű, és akkor ABC. Jó, hát az jobban tudja, igen, mert aki igen. már polgári természetőr akar lenni, akkor már ezeket elsajátította.
1: Igen, persze, elsajátítottam ezt már én nagyon régen, de hogy ebben denevér odútól kezdve a rovar volt elég, minden más egyéb eszköz is van, a verépszállótól kezdve, ami ugye azt jelenti, hogy több odúszerű helyük van. Sok minden beletartozik. Tulajdonképpen a 65 eszközben a táblákon kívül sok A, B és C odú is van, illetve kaptunk egy nagyobbat Gyöngybagolynak, mert ugye van egy tornyunk, amiben a víztorony, amiben az elmúlt időszakban volt. Sikerült a volt gazdaság most Incsefalm területén istálóban elhelyezni. Sikerekről számolhatunk be, tehát, hogy tudjuk, figyelemmel tudjuk kísérni, hogy mikor milyen madár költ, mert hát ezeket napi szinten látjuk. Tehát a 65-ben nem csak A és B, meg CO2, hanem mindenféle ilyen etetők, meg ilyen eszközök is voltak.
0: El nem nagyon veszik ezt a lehetőséget, de azért meg kell tenni mindent azért, hogy maradjon, vagy még tovább fejleszteni lehet ezt a fajta tevékenységet, illetve hát a lakosságnak a hozzáállását. De olyan, mint arra nem is lenne szükség.
1: De szükség van, meg újabb és újabb embereket bevonni, mindenkit meggyőzni, hogy tulajdonképpen a madárfütyre ébred, akkor azt ne zaklatásnak vegye, mert hogy hangosak, hanem annak, hogy de jó, hogy itt élhetek közöttük, vagy ők élnek itt mi velünk a kertünkben. Örülni kell minden egyes lakosnak, akit sikerül nem csak a madárvédelem, hanem a környezetvédelem célja érdekében magunkhoz vonni, illetve bevonni a különböző tevékenységekbe. Közösen gyűjtöttünk már szemetet, mint mondtam, voltunk már hódlesen, közösen 50-valahány ember jött el az 500-ból megnézni, pedig nappal nem láttunk hódot, de a hódvárat meg tudtuk nézni, illetve meg tudták hallgatni az előadást, és most megpróbálunk, mondom, ilyen madársétákat szervezni, egy kicsi mozgás, egy kicsi közösségi élet, és talán utána másképp tekintenek az emberek akár a madarakra, akár az itt élő egyéb állatokra.
0: Csincs neve, a Csincs négy folyót jelentene, úgy tűnik, mintha vizes élőhelyek lennének, nincsenek olyan túl nagy számba, ugye a bánya az még egy kicsit ezen is rontott, de a végeredmény az, hogy azért nem csak úgymond madarak vannak, vízi madarak kevesebben, de vannak itt azért más állatok is, ugye emlős állatok is. Vadveszély? Nincs, ön már tudná a bejelentésekből?
1: Gondot okozott az elmúlt egy-két évben a téli időszakban, hogy rókák beköltöztek a településre. Nagyon sok bejelentés érkezett ilyen ügyben, illetve vadásztársasággal is fel kellett venni velük a kapcsolatot, mert zavarta az embereket, hogy úgy sétálnak már a rókák, mintha az emberek sétálnának este. De sikerült megoldani ezt a problémát is, illetve meggyőzni az embereket, hogy a róka nem eszi meg őket. Egyébként persze vadnyúl, őz, ilyesmi előfordul kertekbe, szántóföldön, de egyre emlékszem, amikor kellett vadásztársaság és a tulajdonos gazdálkodó között egyességet kötni, többre nem. A többit szerintem meg lehetett beszélni minden alkalommal. Egyébre nem emlékszem, de az nagyon jó, hogy a bánya által kialakított patakban hódok élnek. És szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, de kertektől viszont távol, tehát amikor szétrágja a fát, akkor ezzel kapcsolatban nincsen gond. A másik településen, Vattán, ahol dolgozom még, ott már voltunk kint természetőrökkel helyszíni szemlén, mert a hód tud kárt is okozni, viszont a haszna sokkal nagyobb, mint a mi kártevékenységet a fakirágása miatt észleltek ott a lakosok. Őket is sikerült meggyőzni, és maradtak a hódok.
0: Itt kevésbé félnek az emberek a vadaktól, és megszokták a látványukat. Városokban, amikor beszabadul egy disznó konda, olyan félelem van, hogy hívják azonnal, hogy lőjék ki a vadászokat, amit nem lehet ugye lakott területen csak zavarni, illetve szarvasok is mocorognak néhány településen, és hát legújabb itt a környéken
1: a medve.
0: Járt itt is keresztesnél pár éve, de azért vigyázni kell, de nem kell úgy behúzódni a házba, vagy a pincébe, hogy ne is lássuk meg. Tehát nem veszélyes, de vigyázzunk rá.
1: Jobban félnek tőlünk, mint nekünk kell tőlük tartani. Nem veszélyesek. Nyilván előfordul, mondom, az előbb mondtam, a egyszerű rókától is vannak emberek, akik félnek, meg természetesen a nagyobb vadak tényleg kárt is okozhatnak. A vadisznó és előfordul főleg vatta irányában, de nem gondolom, tehát még az itt élő emberek közel vannak a természethez, vagy sokkal közelebb, mint a városi emberek. Nyilván nekem is szólnak, de meg tudjuk beszélni, tehát ez nem okozott még eddig különösebb gondot.
0: Ugye a légnyitványa hamarosan, vagy nem tudom hamarosan, bezár, de helyén a rekultiváció megfelelő. Én úgy láttam, az erdősítés az nagyon-nagyon jó. Az a későbbiekben az északi áramlatot csökkenti, azt hiszem itt Csincsének is, ami fűtésbe se rossz.
1: Igen, bizonyára nekem nem ez jutott eszembe róla, hanem az, hogy mennyi vad fog élni, illetve már most is lehet hallani, hogy szarvasok megtelepedtek ott abban a jó kis erdőben. Tehát tulajdonképpen én ebben is azt látom, hogy ez a településnek nem lesz rossz. Ez inkább akár turisztikai, akár egyéb vonatkozásban jó lesz. Sokkal rosszabb már most az a és a levegő minőség, mint hogyha ez majd bezárt. Pár embert érint majd munka szempontjából, de nem túl sokat. Tehát igazából nem hiszem, hogy a nagyon nagy kár lesz belőle a településen.
0: Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy Csincse élhető volt, élhető most is, és a jövőben lesz is.
1: Élhető lesz. És szerintem legyen ez a záró, mert úgy gondolom, hogy én nagyon jól érzem itt magam, de a itt élők is bizonyára jól érzik magukat, élhető település.
0: Burkus Imréné Erdős Margitot hallották, Csincse haljegyzőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Nagyszerű érzés volt ma reggel, hogy most a Szent Mise előtt bevonulni ide a bazilikába, és látni azt, hogy milyen sokan vannak munkatársaink, akik az egyházközségeknek az ügyeit képviselik, akik a plébános és káplánatyákat segítik munkájukban. Nagyszerű érzés egy olyan csapatban lenni, ahol ilyen kiváló hátvédek vannak, mint itt mögöttem az atyák, ahogy bejöttem, láttam, megtöltötték ezt a teret. Sajnálom, hogy a bazilika kicsinek bizonyul, hogy ők is elférjenek a padokban, és ilyen kiváló csatárok vannak, mint akik itt ülnek a padokban. Isten hozott mindenkit, nagy szeretettel köszöntöm leghűségesebb híveinket ezen az egyházmegyei találkozón. Önök nem csak a plébánosoknak, hanem az én munkatársaim is. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat erre a találkozóra, hogy ma mindannyian megerősödjünk főegyházmegyés identitásunkban, itt a Főszékes Egyházban, amely, mint tudják, nem régiben teljes felújítást kapott. Isten hozta mindannyiukat. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a Szent István rádión és a Szent István televízión keresztül kapcsolódnak be a liturgiába. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy igazolt és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, segítettel és nyilasztással. Én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz Istenekhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk, Istenünk, Te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük. Hallgasd meg néped könyörgő szavát, add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te

Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felül megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjáalkotok mindent. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás: íme Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, a botlás kövévé és a botrány sziklájává. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje.

Abban az időben, mivel közel volt a zsidók hosfitja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette minnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galamb árusoknak meg ezt mondta: vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házát írt való buzgosság. A zsidók erre így szóltak: miféle csoda jelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. Ezek az evangélium igéi.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, a mai evangéliumban Jézus kétszer is meglep bennünket. Először azzal, hogy kiűzi a kereskedőket a jeruzsálemi templomból, másodszor pedig azzal, amikor megkérdezik tőle, hogy milyen jogon teszi ezt, akkor ilyen rejtélyesen válaszol: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Nem értették meg szavait, hogy ő nem az épített templomról, hanem testének templomáról beszél, előrevetítve ezzel feltámadását a halálból. Jézus feltámadása hitünk szíve közepe. Ez a hit gyűjt össze bennünket. Ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra. Erre a megújulásra mindannyiunknak állandóan szüksége van. Szükségünk van közösségi megújulásra is, ezért jöttünk ma össze, hogy mint egyházmegyei közösség is szeretnénk megújulni hitünkben. Mert nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szüksége van a megújulásra. Szükségünk van új lendületvételre, hiszen olykor azt tapasztalhatjuk, mintha megfogyatkozott volna azoknak a száma, akik hűségesen kitartanak a Mester mellett. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy olykor megtapasztaljuk azt is, hogy nem is vagyunk olyan kevesen. Ez a mai találkozó jó alkalom arra, hogy ne csak az otthoni templomunk közösségével találkozzunk, hanem megtapasztaljuk a részegyházhoz, az egri főegyházmegyéhez való tartozásunk élményét is. Leó pápa a napokban könyvkiadókat fogadott, és a könyvolvasás fontosságáról beszélt. Mert a könyv alkalom a gondolkodásra, alkalom a találkozásra, és alkalom Krisztus hirdetésére, mondta. A mai találkozó résztvevőinek mi is egy könyvet ajándékoztunk, amely a pontosan tegnap 1 évvel ezelőtt megválasztott 14. Leó pápát, mint hídépítőt mutatja be. Legyen ez a könyv önöknek is alkalom a gondolkodásra, a találkozásra és Krisztus hirdetésére. Kérem, olvassák el, és ismerjék meg általa a katolikus egyház új kormányosát, aki az egyház hajóját biztos kézzel irányítja. A pápakönyv címe Hidépítő, régi nevén Pontifex Maximus. A legfőbb hidépítő, ahogy a pápa hagyományos címei között találjuk. Ugyanis a pápa legfőbb küldetése éppen az, hogy hidat verjen Isten és ember között. Valójában ez a feladata a püspököknek, a papoknak és minden kereszténynek, hogy megszólítsuk, visszahívjuk, meghívjuk azokat, akik életükben még nem Istent teszik az első helyre. Tudjuk, hogy ma is sokan azok közül, akik már nem járnak Jézus nyomába, arra várnak szívük mélyén, hogy valaki megszólítsa, visszahívja, újra integrálja őket, mert végső soron ők is vágynak az örök élet igéire. Keresik a boldogságot és a békét, amit a maga teljességében csak egy helyen, Istennél találhatnak meg. Ma bennünket is megszólít az Úr, aki maga is megtapasztalta, hogy az élet kenyeréről szóló beszéde után sok tanítványa már nem követte őt. Eltávolodtak tőle.
Ekkor így szólt a hűségeseknek, ti is el akartok menni? Péter apostol válaszolt a többiek nevében, a mi nevünkben is. Uram, hová mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Kedves testvérek, térjünk vissza a mai ünnepünkre, a mai találkozónkra, amikor a liturgiában főtemplomunk felszentelésére emlékezünk, amely 189 évvel ezelőtt történt. És hálát adunk ezért a nagyszerűen megépült és felújított bazilikáért. Valóban szép ez a templom. És különleges élmény mindannyiunk számára, hogy egyházmegyénk legtöbb plébániájából sokan vagyunk együtt, és közösen valljuk meg hitünket. Ezen a mai napon azt a liturgiát végezzük, amely a templom szentelés liturgiája, ezért dicsőséget és hiszek egyet is imádkozunk, és a szentmisében az első kánont fogjuk imádkozni, amely nem gyakran fordul elő a hétköznapi gyakorlatainkban. Eszünkbe jutnak ma a Szentleckében hallott, az első Péter levélben megfogalmazott szavak, amelyeket akár találkozónk mottójául is választhatnánk. Élő kövek, lelki ház. Itt van az ország második legnagyobb temploma. Itt vannak ezek a hatalmas kövekből épült oszlopok és párkányok, és itt van az élő templom is, az egyház, amelyben mi vagyunk az élő kövek, akik az élő sziklára, Jézus Krisztusra építve leszünk lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzunk Jézus Krisztus által. Az olvasmányban pedig a Jelenések könyve az új égről és az új földről szólt, és arról, hogy ez az Isten hajléka az emberek között. Isten velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Ezek a vigasztaló szavak ott olvashatók a bazilika kupolájának a talapzatán. Kifelemenve megcsodálhatjuk a szép aranybetűkkel végzett, felhordott gyönyörű szavakat, amelyek mindannyiunk számára, életünk legnagyobb problémájára adják meg a vigasztalást. Igen, új ég és új föld. És mi ennek az új égnek és új földnek vagyunk az első zsengéi. Mi az egyház tagjai, ennek az új világnak vagyunk a polgárai. És ez büszkeséggel, örömmel és hálával tölt el bennünket. A Szentlélek kiárasztásával Isten tervei valóra válnak. Íme, újjá alkotok mindent. Uram Jézus, Atya, mennyei Atya, Szentlélek Úristen, alakítsatok újjá bennünket is. Adjatok belénk új lelket, új lelkesedést, új tüzet, hogy az egyház ügyéért képesek legyünk a mindennapokban is megküzdeni, harcolni, és jó gyümölcsöket hozni. Plébániáink, egyházközségeink csak akkor válnak eleven közösségekké, ennek az új teremtésnek a részeseivé, ha tagjai élő kövekként épülnek egymásra. Itt nem lehet vetélkedés, irigység és civakodás, hanem kölcsönös figyelmesség és szeretet. Élő egyházközségeket csak olyan emberek tudnak létrehozni és működtetni, akiknek nem kérgesedett meg a szívük, hanem nyitottak a Szentlélek indítására. Képesek új gondolatok és kezdeményezések befogadására, akik nem elégednek meg azzal, ahogy eddig volt.
akik képesek az önkontrollra, akik képesek megfékezni indulataikat. Legyünk mi is ilyen új teremtmények, akik állandóan megújítják életüket a hűség tettei által. Kedves testvéreim, nem bárhatjuk zárt ajtókkal a betérni szándékozókat. Ki kell nyitnunk templomaink kapuját, szívünk ajtaját, és szeretettel fogadni az irodában is a keresztelésre jelentkezőket, a temetést vagy eligazítást kérőket. Aki belép egy egyházi épületbe, az máshogyan lépjen ki onnan. Isten őriz, hogy haragosan vagy indulatosan. Arra törekedjünk, hogy akivel csak találkozunk, annak a lelkében békességet, nyugalmat és bizalmat plántáljunk. Legyünk befogadó egyház. Ebben a missziós szolgálatban kiemelt feladata van nem csak a főpásztornak, a lelkipásztoroknak, hanem közvetlen munkatársainknak is. És itt sorolhatnám az állandó diákónusoktól kezdve minden munkatársunkat, akiket megszólítottam az újévi körlevélben, és mindazokat, akik bármilyen módon segítenek bennünket. Isten áldja meg mindannyiukat hűséges szolgálatukért és egyházunk iránti szeretetükért. Ezt a mai alkalmat használom fel arra, hogy kérjem önöket, tegyék ezt önzetlenül, és mindig az egyház szolgálatában. Segítsék a lelkipásztorokat a plébániák vezetésében, különösen a szervezési és anyagi felelősség megosztásában. A plébániának missziós feladata is van minden településen. A papra és munkatársaira nem csak az egyházközség aktív tagjainak a lelki gondozása hárul, mert hirdetni kell az evangéliumot minden embernek. Mindenki meghívást kapott Jézus bárkájába, minden településen élő, minden ember. És ez közös felelősségünk, hogy ez a meghívás eljusson mindenkihez. Azoknak is, akik távol vannak az egyháztól, vagy éppen csak az egyház peremén élnek. Mondjuk úgy, hogy a templom küszöbén vannak, hol bent, hol kint. Mintha nem tudnák eldönteni, hogy be akarnak-e jönni, vagy kint akarnak maradni. Segítsük őket, invitáljuk, gyertek be, szeretettel, bátorítsuk őket. Rajtunk múlik, hogy veszik-e a bátorságot. Életük legjelentősebb eseményeinél, vagy amikor bajban vannak, talán igénybe veszik az egyház jelenlétét, imáját, vigaszát, de sokan nem akarják támogatni a közösséget sem lelki, sem anyagi vonatkozásban. A képviselőtestületi tagok és a plébános többi munkatársai abban tudnak legtöbbet segíteni, ha példájukkal és szavukkal az egyházközséghez csak lazán kapcsolódó híveket minden szeretetükkel és leleményükkel segítik bevonni annak élő vérkeringésébe. Vessük ki újra a hálót, ahogy az Úr buzdította az apostolokat. Vegyük a bátorságot, és látogassuk meg a rászorulókat, az öregeket, és szelíd szeretettel ajánljuk fel a közösség védőernyőjét azoknak, akik bármiféle bajba kerültek, akiket gyászért, vagy elmagányosodtak. Mutassuk meg, mennyire hatékony lehet ez a védőernyő. Működtessük úgy egyházközségeinket, hogy a környezetünkben élő emberekben feléledjen a vágy, hogy szeretnének hozzánk tartozni, részt venni közösségünk életében. De talán néha nehéz nekik elkezdeni, vagy újrakezdeni, mert ők nem szoktak hozzá, nem gyakorolják a hitüket. Mert a hitet gyakorolni kell. Nem olyan, mint a kerékpározás, amit nem lehet elfelejteni. A hitet, ha valaki nem gyakorolja,
nem vallásgyakorló, nem hitgyakorló, nem templomba járó, könnyen elfelejti, és akkor bátortalan lesz, hogy újra belépjen. Legyünk olyanok, mint a keresztszülők, akik segítik őket ebben, hogy bátorságot gyűjtsenek. Jellemezze közösségeinket az összetartozás, a kölcsönös felelősségvállalás, amely az első keresztény közösségekre annyira jellemző volt, hogy az egymás iránti szeretetükről ismerték meg őket. Lelki közösségünk nem csak egy baráti társaság, vagy a hasonlóan gondolkodó emberek egyesülete. Mi egyház vagyunk, a Krisztusban hívők, imádkozó és egymásért áldozatokra képes emberek közössége, akiket a pünköskor kiárasztott Szentlélek gyűjtött egybe, mint bennünket ma itt. Ő gyújtja újra és újra lángja a szívünket, amikor megtapasztaljuk, hogy jó nekünk itt lennünk, jó nekünk Jézushoz tartoznunk, a helyünkön vagyunk, és bármi történjék is velünk, tudjuk azt, hogy a gondviselő mennyei atya karjában mindig jó helyen vagyunk. Jó megtapasztalni, hogy ma láthatóvá válik az az egyébként láthatatlan közösség, az a háló, amely összetart bennünket az Egri Főegyházmegye nagy közösségében. Kedves paptestvérek, kedves hívek, ne maradjunk langyos keresztények, ne elégedjünk meg a minimummal, hogy éppen csak valahogy besisszoljunk majd a életünk végén a mennyországban. A szentek arra tanítanak bennünket, hogy az ember végtelen vágyait egyedül Isten képes betölteni. Ne maradjunk meg saját lelki életünk ápolásánál, jobbításánál. Ne elégedjünk meg azzal, hogy mi keresztények becsületes, lelkiismeretünkre hallgató emberek vagyunk. Legyünk az egész társadalom lelkiismerete és kovásza, helyi és országos szinten egyaránt. Végül forduljunk a boldogságos Szűz Máriához, az egyház édesanyjához, akit ebben a hónapban különös tisztelettel veszünk körül. Kérjük az ő közbenjárását egyházmegyénkért és egyházközségeinkért, hogy a ránk bízott küldetésnek mi is hűségesen meg tudjunk felelni alázatban és tevékeny elkötelezettségben. Segítsenek minket ebben Isten minden szentjei. Különösen egyházmegyénk védőszentje, Szent János apostol és evangélista, valamint Szent Mihály arkangyal, a bazilika védőszentje. Amen. Hiszek az egy Istenben. Amen.

imádkozzunk.

0: Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe.
1: Imádkozzunk, Urunk, 14. Leó pápáért, püspökeinkért és papjainkért. Tartsd meg kegyelmedben egyházmegyénket és egyházközségeinket. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk hazánkért, egész népünkért, és azokért, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezően. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a jelenlévő vendégekért, zarándokokért és egyházközségünk minden tagjáért. Lakjék szívükben szeretet, és vigyék haza otthonukban a békesség, a boldogság, a tisztelettudás és a becsület kincseit. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért. Nyerjenek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért is. Legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Hallgass meg, Urunk!
0: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk! Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére. Ezen a szent napon egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazd, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Urunk Istenünk, megemlékezünk arról a napról, amelyen házadat dicsőséggel és szentséggel betöltötted. Kérünk, add meg nekünk, hogy magunk legyünk benne a neked mindig kedves áldozat. Krisztus, ami

Jogos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod nekünk, hogy látható szentét építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye, és ide várod jóságos atyai szívvel az élet zarándok útját járó népedet. Te itt építesz minket élő templommá, és gyarapítod a világszerte elterjedt egyházat, Krisztus testét, hogy a békéről szóló látomás a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék. És ezért mi is szentjeid boldog seregével együtt a dicsőség

0: Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Leó pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják.
1: Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot fölajánljuk, vagy akik ezt fölajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek.
2: A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél,

0: Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat.
1: Áld meg Istenünk bőség, kérünk Istenünk, fogad megengedelmeskedve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk.
1: Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban.
2: Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe.
0: Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk.

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, halljék mondani, nem csak egy szolgálat.
1: Főtisztelendő paptestvéreket az oltárhoz várjuk, három helyen szent áldozáshoz. A kedves hívek számára pedig 8 helyen lesz áldozatás a bazilikában, itt elől is több helyen, és a kupola, illetve az oldalhajókban is, úgyhogy mindenkihez viszonylag közel fog menni valamelyik áldoztató. Aki gluténmentes szentostjával szeretne áldozni, azt pedig itt a Szent Mihály oltár a tabernáklum előtt várjuk majd szeretettel.

0: Könyörögjünk, kérünk Istenünk, add, hogy ez a neked szentelt nép mindig örömmel fogadja áldásodat, és akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vettek, lelkiekben sokszoros jutalmat nyerjenek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Kedves testvérek, a Szent Mise befejező áldása után ugyanúgy a főajtón keresztül vonul majd ki a papság, illetve az asszisztencia érsekúrral. Utána pedig a kedves testvéreket szeretettel invitáljuk az érsekség díszudvarára, szendvicsebédre. Mivel ez az ebéd valószínű nem tart olyan sokáig, hogy 2 órákor találkozunk ismét itt a bazilikában, ezért figyelmükbe ajánlom, hogy az altemplom nyitva van, és a legbelső részén az altemplomnak találjuk a püspökök, egyházmegyénk főpásztorainak, segédpüspökeinek a sírhelyét. A régiek közül Eszterházi Károly püspöknek, vagy a szeminárium építőjének, Telekesi püspöknek a sírhelyét, de az általunk is jól ismert és tisztelt püspökatyáknak, érsekatyáknak, Kádár László, Seregély István érsek úr, vagy Ács püspökatya, Katona püspökatya sírhelyét is. Úgyhogy látogassuk meg, és imádkozzunk értük, és így a zarándoklatunk egy kicsit az irántuk való tiszteletünknek is részévé válnak. 2 órakor találkozunk itt, orgona hangverseny lesz, 1/4 órás, és utána pedig tanúságtételekkel folytatódik majd a mai napunk programja.

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A Szent Mise véget írt, mondjuk áldás az Úrnak.
2: Isten
0: Jézusunk,
2: lelked örök,

0: Kedves hallgatóink, a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozója alkalmából tartott érseki szentmisét közvetítettük az Egri Bazilikából. A közvetítés technikai lebonyolításában Tompos Péter vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Délidőben.
0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. május 9-én szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Tepnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok, a bemondót Berec Renátát hallják. Most nézzük délutáni esti programkínálatunkat. Rövidesen az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Carlo Carettóról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nosztalgia műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban is zenei időutazásra invitálják hallgatóinkat Széles László Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik folytatják beszélgetésüket az Illés Együttes és más magyar együttesek dalairól. Az említett dalokat természetesen az adásban is meghallgatjuk. Most pedig következzen egy rövid részlet a műsorból.
3: A most következő dal címe nagyon aranyos. Úgy hangzik, hogy Foxy Maxi matróz lett. Mit tudhatunk a dalról?
4: Halványan él már az emlékemben, gyerekkoromban volt egy ragyogó rajzfilm sorozat a televízióban.
3: Ez így van.
4: Ez volt a cím, hogy Foxy Maxi. Ennek a rajzfilmnek a sztoriát dolgozta fel a legendás Atlantis együttes, Neményi Béláék. A szövege is igazi 60-as évekbeli gyerekdal.
0: 14 órakor ismét híreket mondunk, majd a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az 1833. május 7-én született Johannes Brahms életét és művészetét ismerhetik meg. Ezután a Közelkép című műsorunk szól, melyben Rostás Bea piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. 14 órától Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című összeállításunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában Szülőföld című műsorunk szól. A mai adásban a Miskolci Állatsegítő Alapítványt keressük fel, akik minden nap körülbelül 200 kutyáról gondoskodnak. A történetéről, lehetőségeiről, korlátairól, önkénteseiről, csiprendszerről és örökbefogadásról is lesz szó. Ajánlunk következik Molnár András műsorához Horváth Rita menhelyvezetővel a felelős állattartásról.
5: Ezzel megelőzhető nagyon sok probléma, és különböző egészségügyi dolgok megelőzhetőek a kutyáknál, az ivartanyítás által. Nagyon fontos az, hogy a környezetbe ne okozzon problémát, akár a kutyak kifelszedéséről gondolok itt, hogyha elviszük sétáltatni a kutyát. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam, is átgondolva, akár egy kinti kutyáról beszélek, hogy biztosítva legyen a feje felett a fedél, az, hogy minden nap friss víz legyen, naponta minimum egyszer legyen etetve, lehetőség szerint ne láncon legyen tartva, lehet Magyarországon láncon tartani állatot, minimum 3 méteres láncon, és csak is úgy, hogyha életvitelszerűen tilos tartani, ha legalább naponta egyszer egy fél órára el van engedve, vagy elviszik sétálni.
0: A 15 órai hírek után Zöld Hullám című műsorunk kezdődik, melyben a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjairól lesz szó. Most Pockodiné Matesz Tíme a Máriát, az intézmény igazgatóját hallják.
6: Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra.
0: Ezt követően 15 óra 30 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. A 16 órai hírek után kezdődik Kávéház című műsorunk, melyben ezúttal Rudolf Mihály pro-architektúra, Ybl Miklós és Kós Károly díjas építésszel, építészmérnökkel munkáiról és az Egri Bazilika felújításáról is beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az istentiszteletek vagy a liturgiák tere, a szentmisék tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti. És egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély, ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia.
0: 17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután 17 óra 30 perctől Kapcsolj rá című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából, majd ima hangzik el Csepellényi György boldoggá avatásáért. 18 óra 32 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd esti mese szól a gyerekeknek. A 19 órai hírek után az ökumenével, a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 óra 35 perctől Közelkép című műsorunkat sugározzuk, melyben Rostás Bea piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. 19 és 20 óra között Kisújszállási vételkörzetünkben Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a mai könyvtári majális programjairól beszélgetünk a szervezőkkel. Ezután a második Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei májusi rendezvényeit ajánljuk figyelmükbe. Végül pedig az Egri Vár májusi izgalmas program kínálatát ismertetjük. Rövid ajánlunkban Csoma Simon Mária, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettese beszél.
7: Tizedik alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy ez Miskolc városnapjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolc városnapjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül, ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
0: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkban többek között a bodza felhasználását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süllye Károlynét hallják.
8: Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűzőnapra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza.
0: Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
9: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották ma Egerben, a szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be. A főpásztor homiliájában szólt arról, Jézus feltámadása hitünk szívének közepe. A szentbeszéd részletét hallják.
10: Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra. Erre a megújulásra mindannyiunknak állandóan szüksége van. Szükségünk van közösségi megújulásra is, ezért jöttünk ma össze, hogy mint egyházmegyei közösség is szeretnénk megújulni hitünkben. Mert nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szüksége van a megújulásra. Szükségünk van új lendületvételre, hiszen olykor azt tapasztalhatjuk, mintha megfogyatkozott volna azoknak a száma, akik hűségesen kitartanak a Mester mellett. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy olykor megtapasztaljuk azt is, hogy nem is vagyunk olyan kevesen. Ez a mai találkozó jó alkalom arra, hogy ne csak az otthoni templomunk közösségével találkozzunk, hanem megtapasztaljuk a részegyházhoz, az Egri főegyházmegyéhez való tartozásunk élményét is. Leó pápa a napokban könyvkiadókat fogadott, és a könyvolvasás fontosságáról beszélt. A mai találkozó résztvevőinek mi is egy könyvet ajándékoztunk, amely a pontosan tegnap egy évvel ezelőtt megválasztott 14. Leó pápát, mint hidépítőt mutatja be. A pápakönyv címe Hidépítő, régi nevén Pontifex Maximus, a legfőbb hidépítő, ahogy a pápa hagyományos címei között találjuk. Ugyanis a pápa legfőbb küldetése éppen az, hogy hidat verjen Isten és ember között. Valójában ez a feladata a püspököknek, a papoknak és minden kereszténynek, hogy megszólítsuk, visszahívjuk, meghívjuk azokat, akik életükben még nem Istent teszik az első helyre. Tudjuk, hogy ma is sokan azok közül, akik már nem járnak Jézus nyomába, arra várnak szívük mélyén, hogy valaki megszólítsa, visszahívja, újra integrálja őket, mert végső soron ők is vágynak az örök élet igéire. Keresik a boldogságot és a békét, amit a maga teljességében csak egy helyen, Istennél találhatnak meg. Ma bennünket is megszólít az Úr, aki maga is megtapasztalta, hogy az élet kenyeréről szóló beszéde után sok tanítványa már nem követte őt, eltávolodtak tőle. Ekkor így szólt a hűségeseknek, ti is el akartok menni? Péter apostol válaszolt a többiek nevében, a mi nevünkben is. Uram, hová mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Kedves testvérek, térjünk vissza a mai ünnepünkre, a mai találkozónkra, amikor a liturgiában főtemplomunk felszentelésére emlékezünk, amely 189 évvel ezelőtt történt. És hálát adunk ezért a nagyszerűen megépült és felújított bazilikáért. Valóban szép ez a templom. És különleges élmény mindannyiunk számára, hogy egyházmegyénk legtöbb plébániájából sokan vagyunk együtt, és közösen valljuk meg hitünket.
9: A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották ma Egerben. A Szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be. A főpásztor homiliájának részletét hallották. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Esterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. Illetve a következő tanévben is lesz a pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 féléves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldalán www.felvi.uni-eszterházy.hu, innen lehet a jelentkezési lapot letölteni, és az Esterházy tér 1 címre kell benyújtani május 31-ig. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, a falusi vendéglátás pedig éjjelente 40 euró, 4 nap 3 éjszakáról, tehát összesen 120 euróról van szó. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. Májusi búcsút tartanak Péli Földszentkereszten ezen a hétvégén. Ma szombaton van a szalézi családnapja, délután tarka programokkal minden korosztály számára. Holnap pedig 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Lurdi barlangnál, az ünnepi szónok Ternyák Csaba egri érsek lesz, 15 órakor pedig litánia következik majd a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péli Földszentkereszti szalésziak. Az életszent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az egri bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, amelyek közül egy még hátra van. Május 14-én este fél 7-kor majd felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégium lesz, a könyv pedig megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal. Az Ecséd település szélén festőjen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én, 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és ma a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkita Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került új helyére. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motomot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Éj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Éj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszínen a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra május 16-án 16 óra 30 perctől. A fellépő kórusok Sepsi Szentgyörgyi Cantus Firmus Vegyeskar, Mátrai Vízhangok Vegyeskar, Szerencsi Férfi Kórus, Pannonia Citera Zenekar, Mezőkeresztesi Férfi Kórus, Mezőkeresztesi Citera Zenekar, Mezőkeresztesi Kamarakórus, illetve énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél. Az időpont tehát május 16-a, a kapuk 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik, a helyszín Nagymaros plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Május 30-án lesz a bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án következik szombaton, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez: ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból. Ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. A világ, vagyis a bukott Ádám fiai egyfajta lelki hasadást, megosztottságot hordoznak szívükben. Gyűlölik a világosságot, mégis vágyakoznak rá. Miközben tudatosan üldözik Krisztus tanítványaiban, tudattalanjuk mélységeiben, az ő segítségére várnak. Ezt a bűn utáni kettősséget az emberben Jézus Krisztus világba való eljövetele leplezte le, hiszen ő a világ világossága, aki azért jött, hogy feltáruljanak sok szívnek gondolatai. Ha mi igazán Krisztus hívei vagyunk, jelenlétünk ugyanezt a rejtett lelki meghasonlottságot hozza felszínre környezetünkben. A mai evangéliumban Urunk felkészít arra, hogy ne legyünk naív álmodozók, akik arra számítanak, hogy a krisztusi örömhír egy csapásra jóvá tesz minket. Igenis, az evangélium szerinti élet gyűlöletet kelt a világ fiaiban irántunk, s ezt el kell viselnünk anélkül, hogy viszonoznánk. Ha mi is gyűlölettel válaszolnánk a gyűlöletre, vagy saját kiválasztottságunk tudatában tetszelegve megvetnénk azokat, akik gyűlölnek minket, magunkban is ezt a meghasonlottságot idéznénk elő, s állandósítanánk a világ fiaiban is. Nem elég kívülről báránynak kinéznünk, nekünk valóban bárányként kell a farkasok közé mennünk, nem pedig báránybőrbe öltözött farkasként. Isten bárányához hasonlóan, aki elvette a világ bűneit, ártatlan tisztaságban kell megőriznünk lelkünket, mert csak így menthetjük meg farkassá változott testvéreinket. A Szentlecke ugyanis feltárja, hogy az Istent nem ismerő világ a mélyben nagyon is vágyakozik Krisztus után. Jellemző, hogy éjszaka és látomásban mutatkozik meg ez a vágy a tudattalan világ feltöréseként egy macedón férfi képében. Jöjj és segíts rajtunk! Ezzel az elemi erővel felszakadó segélykiáltással veszi kezdetét Európa evangelizálása. Vajon ma nem ugyanez a kétségbeesett kiáltás tör fel a bűnökben megöregedett, elkereszténytelenedett Európa szíve mélyéből? Saját szívünk, tudatos és tudattalan világunk megosztottságát, Krisztus szeretetével gyógyítva merünk-e részt vállalni megmentésében?

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tizenhárom óra.

13 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök. Sólyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Az országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes lett, akinek munkáját hat alelnök segíti. Megalakultak a frakciók, a Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andra, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciójé pedig Torockai László. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot, jelentette ki tegnap a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök a Dopemennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálata Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte tegnap. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintáiból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök ismertette, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél a hétvégén. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. A győzelem mindig oroszországi lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Amerikai álláspont szerint ez nem minősül a tűzszünet megsértésének. Végül az időjárásról. Jellemzően derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, de lehetnek tartósabban borult területek is. Záporra kicsi az esély, a szél sok felé megélénkült, a csúcsomérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost is rádiónk egri stúdiójában. Isten hozott, kedves Laci atya, ismételten a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Hadd mondjam el akkor, kedves Böbe, hogy Illés együttes lesz az első a mostani összeállításban, és ez a dal, ami majd elhangzik tőle, annyira kedvencem volt a gyerekkoromban, hogy a vonaton azon kaptam magamat, hogy amikor Kál Kápolna állomáson felszállt egy csomó diák, akik jöttek Füzesabonyig, gondolom az iskolákba, akkor én ezt magamba elkezdtem énekelgetni, és ezt csak arra lettem figyelmes, hogy a szemlevő ülésen ülő utasok igen fura szemmel néznek rám. Itt hadd utaljak arra, ami a Kávéház című műsorban elhangzott, amelyet Böbe készített, hogy Dolhai Lajos atya, aki még engem tanított Egerben, azt mondta, hogy én már kispap koromban ezeknek a zenéknek és a gyűjtésének a megszállottja voltam. Most is ezt aláírom, nem szűnt meg, ez ma is egyik betegségem.
2: Ha betegségnek lehet ezt mondani, egy szenvedélyed, amit szeretettel végzel, és mások örömére is, hiszen ez a műsor remélhetőleg sok embert tesz boldoggá.
3: Ha már ezt így mondtad, Böbe, akkor engedd meg, hogy elmondjam, hogy amikor eljöttem először a rádióba, és elhoztam a gyűjteményemet, beszélgettem az egyik zenei szerkesztővel, nem emlékszem már rá, hogy ki volt melyikük, lényegtelen, és emlegettem neki, hogy most már abba kellene hagynom ezt a zenei gyűjtést. Ő szó szerint a következőt válaszolta, idézem a szavait. Atya, ne hagyd abba, mi azt se tudnánk, hogy mit keressünk, meg azt se, hogy hol. Bevallom, ez jól esett és egyfajta ösztönzést adott, hogy ezeket a régi kincseket, ami a régi könnyű zene világa, ezt ne hagyjuk teljesen feledésbe menni, hanem őrizzük meg.
2: Nem is hagyjuk. A Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban mi erre törekszünk, hogy ezeket az értékeket újból és újból bemutassuk, beszéljünk róluk, és természetesen lejátsszuk elejétől a végéig az említett dalokat. Így teszünk hamarosan az Illés együttes A tanárnő című dalával is, amely azért érdekes, hogy kedvenc dalod, miközben iskolával, tanulással, tanárnővel kapcsolatos. Érdekes, hogy a kedvenc dalait közé sorolható ez a dal, de hát majd elmondott, kedves Laci atya, még nekünk azt, hogy miért is az egyik kedvenc dalod ez. Témája, szövege miatt?
3: Most mondtad el, mind a kettő. Téma, szövege, ez is a szerelemről szól. Egy olyan fiúról, aki egy tanárnőbe lesz szerelmes.
2: Így már érthető. Azt hittem, a tanulással kapcsolatos a dal.
3: Ezt a dalt a bátyám ismertette meg velem. Az Illés együttes Szemét domb című dala kapcsán elmondtam, hogy mi ennek a lemeznek a története. Szóltam róla, hogy a bátyám akkor volt Veszprémben egyetemista, és azon szerencsések közé tartozott, aki azonnal vett ebből a lemezből, mielőtt elvitték volna őket valószínűleg bezúzni, és ez a lemez megvolt a családunkban. Ő már hallgatta, nekünk otthon nem volt lemezjátszónk, de ő a kollégiumban sokat hallgatta. Arra emlékszem, hogy egyszer hazajött az egyetemről, és ahogy beszélgettünk, szóba jött közöttünk az Illés együttes. És a bátyám akkor megkérdezte, hogy na, hallgattad már a tanárnő című dalukat? Mondtam, hogy még nem is hallottam. Mire ő? Akkor itt az alkalom. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt, amikor szóvá tettem a bátyának, azt mondta, hogy ő erre a beszélgetésre már egyáltalán nem emlékszik. De mondtam, hogy én igen, és a dal kapcsán ez mindig eszembe jut. Hadd idézzek a szövegéből, mert nagyon aranyos, néhány rész. Megtaláltam a szerelmem sok-sok év után. Egy tanárnő a szerelmem, egy csodálatos leány. Én vagyok az egyetlen, kit ingyen is tanít, elárulom, hogy a szerelmem értem dolgozik. Azt mondják a barátaim, akikre hallgatok, hogy messze legjobban ő tanít, s én igazán büszke vagyok. és a végén még, nem sorrendben idézem, de a legvége így volt, hogy én vagyok az egyetlen, kit ingyen is tanít, de legjobb, mikor a szerelmem velem dolgozik, és nem szeretem, ha a szerelmem annyit dolgozik. Hát azt hiszem, hogy ettől szebb szerelmi vallomást egy fiú nem tehet egy olyan tanárnőnek, akibe szerelmes lesz.
2: Ennyi információ után akkor meghallgatjuk az Illés Együttes a Tanárnő című dalát 1972-ből. Hallgassák a kedves hallgatók, és hallgassa akkor a bátyád is, kedves Laci atya. Remélhetőleg örül annak, hogy ő is egyik szereplője ennek a műsorunknak, így a Tanárnő című dal kapcsán.
3: Ahogy mondottam, nélküle nem tudom, hogy sikerült-e volna megismernem ezt a dalt ebben a mélységében.
2: Szóljon akkor a Tanárnő című dal az Illés Együttestől, itt a Szent István Rádióban.

0: A Neoton együttes felvételével folytatjuk mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat, amelynek ilyen érdekes címe van. Elárulod most a címét nekünk, kedves Laci atya, és még azt is elmondod, hogy a címből adódóan miről szól ez a dal.
1: Ilyen furcsa címe van, ahogy Böbe emlegette, láttam én egy osztrigát. Pontosan nem is tudom, hogy milyen állat az osztriga.
0: Egy csiga, ami egy kagylóban van.
1: Szokták mondani azt a kifejezést, hogy nem kell mindent megmagyarázni. Ez a dal ezt veszi alapul, megint csak az örök témába öltöztetve a szerelem téma körébe. Egy olyan párról szól, ahol a lány mindig elkésik a randiról. Szokták mondani, hogy ez sajátsága a lányoknak, tisztelt a kivételnek. Ebben az esetben most az történt, hogy a fiú késik, és ő próbálja megmagyarázni a lány felé, hogy miért késett el a randiról, de úgy magyarázza meg, hogy alkalmazza a lánynak a módszerét, amit ő ilyenkor szokott mondani. Többet hadd nem mondjak, hadd idézzem a szövegét, ez mindent elmond, így hangzik, úgy tudom, ezt is S. Nagy István írta. Láttam én egy osztrigát, éppen bukfencet csinált, és a két kezével szamár fölet intett. Aztán könyvet olvasott, néha hajtott egy lapot, lesít róla, hogy észlénynek született. Láttam én egy osztrigát, éppen autóbuszra várt, aztán meggondolta, s egy taxinak intett. Majd egy bárban kért rumot, s így szólt, 40 gót rúgok, s mindezt remélem, hogy nékem elhiszed. Te is oly sokat mesélsz akkor, amikor késsel, kedvesem. És persze mindezt el kell hinnem, ezért hát te is higgy nekem. Láttam én egy osztrigát, éppen gesztenyét kínált, amit a fülével szedett le a fáról. Bámulták az emberek, írtó nagy volt a tömeg, ezért késtem én el most a randiról. Hát azt hiszem, hogy ehhez nincs mit hozzátenni, ettől megkotóban már csak a Neoton együttes tudja nekünk előadni.
0: Annyit azért tegyünk hozzá, hogy 1971-ből szól a Neoton együttes Láttam én egy osztrigát című dala.

0: Kapannónia együttes felvételével folytatjuk mai adásunkat, amely miről szól, kedves Laci atya?
1: Szenetelt korában a hungári együttes Régi Móti Bál című dala. Ez a felvétel ezzel a régi Hungária dallal van rokonságban, gyakorlatilag egy ilyen régi módi bálthoz elő, ez a dal címe Gyere öltöz bohóc ruhába. Rövid kis szövege van, de nagyon aranyos, hadd idézzem. Gyere öltöz bohóc ruhába, így mulas vélünk jól, ez bolond bál, kész karnevál, s hozzá jó zene szól. Vén bőrönt fenekén mit leltem én, kincseket, bár nem arany érmét, tele volt az ózsdi ruhákkal, mi szép, újra de szép. Változik a divat, máshoz igény, ízlésünk régi korhoz fordul, újra hódít a vén zsaket. Itt mondom azt, hogy 3 pont, hadd ne idézem tovább, figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen aranyos találó kis szövege van.
0: A Pannónia együttes Gyere öltöz bohóc ruhába című dala szól a folytatásban, itt a Szent István Rádióban. 1968-ból hallgatjuk meg ezt a dalt.

0: A folytatásban egy régi utcán sétálhatunk képzeletben a Corvina együttes segítségével. Mindemellett mit mondhatunk el még erről a dalról?
1: Kezdem a technikai résszel. Úgy tudom, hogy kislemezen és monóban jelent meg a fiúknak ez a dala. Ezzel is találkoztam a Lajos Mizsai pop kollégánál CD-n, akinek komoly gyűjteménye van ezekből a régi zenékből, és azon is csak monóba szerepelt. Erről a dalról is csak a Magyar Rádiónak van sztereó felvétele. Én ezt sejtettem már akkor, tehát éppen ezért úgy kértem a Kívánság műsortól, hogy a rádió felvételét forgassák le, tehát a sztereót. Így meg is van a gyűjteménybe, meg itt a Szent István Rádiónak is. Tehát ez is egy különlegesség lesz most ez a változat. Megint hozzá kell tennem, hogy csak azok a kedves hallgatók tudják ezt észlelni, akiknek olyan készülékük van, amely alkalmas a sztereóvételre. A dalnak egy olyan szövege van, amely kicsalja az ember szeméből a könnyet. Egy olyan fiúról szól, én így értelmezem a szövegét, akit az özvegy édesanyja nevel fel, és későbbiekben elkerül onnan, aztán meghal az édesanyja, és az emlékek előjönnek belőle. Hadd idézem a szövegét, ez önmagáért beszél, így hangzik. A régi utcán ballagok, egy régi házra gondolok, együtt éltünk veled ott. Emlékszel, régen volt oly sok éve. Régi utcán ballagok, rám találnak bús dalok, tőled hallott szép szavak. Emlékszel, oly szép volt, csillagom, igaz szó. Te voltál, ki felneveltél, ha jó voltam, megdicsértél. Mama, kérlek, mesélj újra, mondd el nékem utoljára, milyen lesz majd az életem. Régi utcán ballagok, zárva van az ablakod, a csend most ott az úr. Hiába kérdezlek, kérdezlek, nem felelsz. Régi utca néptelen, az emléked a szívemben élni fog mindenkoron. Utamon társ lesz majd, amíg élek.
0: Ez nagyon szomorú dal, kedves Laci atya, de az életből vett téma.
1: Igen, és nagyon nagy siker volt a Corvina együttestől. Tudjuk, hogy Szigeti Ferenc, Soltész Rezső ennek a ragyogó együttesnek voltak a tagjai. Nagyon sok ragyogó nagy slágert alkottak, ez is az egyik kedvenceim közé tartozik az együttestől. Mielőtt ezt Böbe bekonferálná, itt is hadd mondjam el, hogy gyerekkorom óta nem hallottam az országos médiában, csak azon egy alkalommal, amikor ezt a kérésemre a rádióban leforgatták. Most már arra nem emlékszem, hogy a Kívánság műsorban, vagy a Verkliben, vagy a Szívküldi Szívnek szívesenben hangzott el. Egy a lényeg, tudtam rögzíteni, és megvan.
0: Én viszont el tudom neked egészen pontosan mondani, kedves Laci atya, hogy a Szent István Rádióban a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorban hangzik el ez a dal, amely nem lesz más, mint a Corvina együttes Régi utcán című felvétele. 1973-ból idézzük ezt a dalt.

0: A most következő dal címe nagyon aranyos. Úgy hangzik, hogy Foxy Maxi matróz lett. Mit tudhatunk a dalról?
1: Halványan él már az emlékemben, gyerekkoromban volt egy ragyogó rajzfilm sorozat a televízióban.
0: Ez így van.
1: Ez volt a cím, hogy Foxy Maxi. Már nem nagyon emlékszem a történetére, bevallom, mert a mi családunkban emlékszem, hogy még nem is volt televíziókészülék. Néhány részt láttam csak belőle úgy, hogyha valami barátomhoz vagy ismerősünkhöz elmentünk. Ennek a rajzfilmnek a sztoriát dolgozta fel a legendás Atlantis együttes, Neményi Béláék. A szövege is igazi 60-as évekbeli gyerekdal. Ezzel kapcsolatosan annyit hadd mondjak el, hogy a bátyáméknak 3 gyermekük van, 2 fiú és a legkisebb a lány. Unoka Hugi, mikor még csak egy babája volt, és a gyes után visszament dolgozni, elmesélte nekem, hogy másoltam neki át ilyen dolgokat, ilyen címmel, hogy a 60-as évek gyerekdalai. Ez is szerepelt közöttük, meg ilyen nagy slágerek, mint a Pancsoló kislány, a Icipici kismese, és akkor jött a Tenkes kapitánya, hadd ne soroljam, és elmesélte nekem a Hugi, hogy a munkájé megmutatta a kolléganőinek. Ledöbben hallgatták, és rögtön kérdezték, te Rita, honnan vannak ezek neked? Okvetlen másold át nekünk is. És mesélte, hogy mindazt mondták a kolléganői, hogy ezeket mi is mutatjuk a gyerekeinknek, mert ezek annyira jók. Ez a dal is ebbe a kategóriába tartozik. Tulajdonképpen a dal fölépítése, Neményi Béla az énekes énekli a szólót, az együttes többi tagjai pedig a kart. Így hangzik, Foxy Maxi matróz lett, ezt akar énekli. Aztán Neményi Béla. 2 pici torok, inci-finci zokog, kandúr is morog, maci-laci dohog. Elment a hajó, hollári hohó, borzasztó hajó, nem neki való, akar énekli. Kapitánya piszkos Fred. Neményi Béla. Nem lesz nagy legény, Foxy Maxi szegény, bármilyen szerény, akármilyen serény. Tengerbe esik, vadszápák lesik, minden nap ferik, ízekre szedik. Megint a kar, kapitánya piszkos Fred. Neményi Béla szólóban, hinni se tudom, egy szép őszi napon hajó jöttét hirdették, és kinn a mólón, sokan várnak mohón, Foxy Maxi él e még. Megjött a hajó, hollári hohó, a kar énekli, matróz lett a piszkos Fred. Borzasztó hajó, nem neki való, ismét a kar, kapitány a Foxy lett.
0: Milyen jól elmondtad, kedves Laci atya, és most meghallgatjuk, hogy hogyan is énekli el nekünk az Atlantis együttes ezt a dalt.
1: Mielőtt a konferálást befejeznéd, kedves Böbe, többek között az évszámát is elárulnád, hadd mondjam el, hogy nagyon erősen küzdködnöm kellett a szövegében, hogy közben ne nevessem el magamat. Ez egy olyan dal, hogy a gyerekeknek is igazán nyugodt szívvel lehet ajánlani.
0: És most ajánljuk is. Remélhetőleg vannak hallgatóink között gyerekek, de mindenki figyelmébe szeretettel ajánljuk, hogy hallgassák meg a folytatásban a Foxy Maxi Matróz lett című dalt, melyet az Atlantis együttes ad elő nekünk 1967-ből.

0: A Bergendi Együttes most következő dala igazi sláger. Ha elárulod a címét, kedves Laci atya, szerintem 10-ből 9 hallgató tudja a folytatást és ismeri a dallamát és a szövegét is a dalnak, amelyet természetesen hamarosan meg is hallgatunk, de csak is a te kis ismertetőd után. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: A refrén egyik sora a dal címe, így hangzik, te is jársz néha tilosban. Szokták mondani, hogy mindannyian elkövetjük azt, hogy átmegyünk a piros lámpánál. Ez a dal is ezt dolgozza fel. Hadd idézem a szövegét, annyira szerettem gyerekkoromban, hogy amikor ezt hallottam a rádióban, akkor Demjén Ferenccel mindig együtt énekeltem, miközben kezembe tartottam a szokor rádiót, illetőleg ha kint anyukámékkal, szüleimmel a földeken dolgoztunk, akkor a nyakamba akasztva szerepelt a szokor rádió. Így szól a dal szövege. Ha másnak el nem mondod, elmesélem neked, bár veled épp oly könnyen megtörténhetett, hogy siettél az utcán, mert valaki vár, és a piros lámpa épp utadba állt. A tilosban, te is jársz néha titokban. Új év hajnalán olyan szédült volt fejem, hogy én rögtön megfogadtam, többé nem teszem. A szédülés, az új év régen elmúlt már, újra jó barátok lettünk, én és a pohár. És az utolsó strófa, találkoztam egy lányjal, ez mással is megesett. Jaj, de hogy azután mi történt, azt már nem mondom el neked. A baj csak az, hogy otthon más valaki várt, de sajnos olyan szépen nézett az a lány. Erre szokták mondani, a szülőfalomban hallottam idősektől ezt a szólásmondást a palócoktól, hogy az én szemem olyan kerek, ahányat lát, annyit szeret. Valószínűleg ezt az igazságot vehette alapul a szövegíró is, a dal utolsó strófájánál ezt dolgozta fel.
0: Javaslom akkor, hallgassuk meg a Bergendi Együttes Te is jársz néha tilosban című dalát. 1972-ből szól a felvétel mai nosztalgiai műsorunkban.

0: ezt még valahogy kiheverem. Én kijelentem ezt a mondatot, az Express együttes és Solymos Tóni, vagy Solymos Antal pedig hamarosan el is énekli nekünk azt a dalt, amelynek pontosan ez a címe. Ezt még valahogy kiheverem. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: Ezt a dalt más változatban, konkrétan Harsányi Gábor előadásában már hallhatták a kedves hallgatók.
0: Valahonnan ismerős volt.
1: Jól emlékszel, Böve? Abban az időben voltak olyan műsorok, például aztán a Made in Hungary, hogy egy-egy dalt több előadó is a műsorára tűzött. Ez is ezek közé tartozik. Mind a két változat nagyon-nagyon megtetszett a gyerekkoromból, ezért el is követtem mindent, hogy meglegyen a gyűjteményemben. Így sikerült az Express együttes előadásában is rögzítenem. Tulajdonképpen az dolgozza fel a dal, hogy ha valami baj ér bennünket, akkor tovább kell lépni, alkalmazva a közmondást, hogy veszett már több is mohácsnál, ez szerepel majd a szövegében is. Egy strófát csak hadd idézek, gyerekkoromban már a teljes szövegét tudtam fejből, most csak egy strófát hadd idézzem. Rövid italt sosem iszom, főleg rumot, még a tejába se szívesen, de a múltkor kaptam egy kis prémiumot, vettem két üveggel. Néhány hivatali komám esküszik rá, hogy egy óra alatt megittam, ám a gyomormosás után megtörve bár, de már így daloltam. Ezt még valahogy kiheverem, hiszen a bánat nem egyéb a szokásnál, az ördög kesereg ilyeneken, veszett már több is mohácsnál. Böbe a tanulja, hogy fejből mondtam a szövegét.
0: Így van, láttam.
1: Hadd ne folytassam tovább, figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó és sokat mondó és aranyos szövege van.
0: Meg is hallgatjuk, hogyan szól az Express együttes előadásában az Ezt még valahogy kiheverem című dal, amelyet 1971-ből idézünk itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, a zenei szerkesztést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
3: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Ezzel megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségű nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven.

0: Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Az országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes lett, akinek munkáját hat alelnök segíti. Megalakultak a frakciók, a Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciójé pedig Torockai László. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot, jelentette ki tegnap a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök a Dopemennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte tegnap. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintáiból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök ismertette, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél a hétvégén. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. A győzelem mindig oroszországi lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Amerikai álláspont szerint ez nem minősül a tűzszünet megsértésének. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés. Ezzel megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségű nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A példát

0: A mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök. Sólyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Az országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes lett, akinek munkáját hat alelnök segíti. Megalakultak a frakciók, a Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andra, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciójé pedig Torockai László. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatot, jelentette ki tegnap a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök a Dopemennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte tegnap. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintáiból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök ismertette, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél a hétvégén. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. A győzelem mindig oroszországi lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren, a gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Amerikai álláspont szerint ez nem minősül a tűzszünet megsértésének. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: A hét évfordulója.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1833. május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. Aki csak a zeneszerzői munkásságát ismeri, művei alapján konzervatív embernek gondolhatná, és nem is tévedne nagyot. Szeretett például lútollal írni, s időskori képei is szakállas, joviális úriembert mutatnak. A magánéletben azonban egyáltalán nem volt az erkölcs felkent bajnoka, a nőkhöz pedig egészen sajátos viszony fűzte. Egy pszichoanalitikus még tanulmányt is írt a témáról. Megrögzött aglegény volt, élete nagy szerelme pedig atyai barátjának, Robert Schumannak a felesége Clara Wieck volt. Nehezen serdült, 20 évesen még cérna vékony hangon cincogott, a szakálla pedig csak 45 éves korában nőtt ki. Alig várta ezt, így természetesen hagyta megnőni, sohasem borotválkozott. A bozontos ábrázat a morc külső mögött azonban jó szívű ember rejtőzött, mindenkin segített, akin csak tudott. Igaz, csak titokban, mert mindig ügyelt arra, hogy gonosznak higgyék. Egy-egy társasági esemény után rendszeresen így búcsúzott. Ha volna valaki a jelenlévők között, akit elfelejtettem megsérteni, nagyon kérem, bocsásson meg. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Johannes Brahms életútját és művészetét ismerhetik meg. A romantika korában élt, de tudatosan a bécsi klasszicista zenei formákhoz nyúlt. 1840-ben zongoraórákat kezdett venni Wilhelm Kossel zongoratanárnál, aki 3 évvel később átengedte saját kiváló mesterének, Eduard Maxennek. Rögtön megmutatkozott játékosi és alkotói tehetsége is. 13 éves korában a közeli Dokknegyed bárjaiban játszott élelemért meg némi bérért. A közönséges környezet egész életére nyomot hagyott benne. 17 éves volt aztán, amikor megismerkedett Reményi Ede magyar hegedű művésszel. Reményi egyike volt azoknak, akiknek a szabadságharcban való részvételükért menekülniük kellett. Egyébként Görgei Artúr hegedűse volt. Brahms Reményi Ede kísérője lett, 1852 elején közös hangversenykörútra is indultak. A körút során ismerkedett meg Joachim Józseffel, aki első hegedűsként a hannoveri királynál szolgált. Joachimnak nagyon tetszett Brahms zongora játéka, így Liszt Ferencnek írt ajánlólevéllel látta el a fiatalembert. Weimarban Liszt Ferenc szívélyesen fogadta Reményit és Brahmsot is. Liszt Ferenc egy legenda szerint megsértődött Brahmsra, amiért nem méltatta eléggé hámol szonátáját, tudnélik elaludt rajta. Reményi, akinek egy ünnepelt zenész jó indulata sokat számított, megszakította az együttműködést Brahmsszal. Brahms azonban nem térhetett vissza Hamburgba, ahol apja elvárta, hogy megálljon a saját lábán. Így történt aztán, hogy Joachim és Brahms, a két fiatal zenész, életre szóló barátságot kötött. Brahms az 50-es években alkotta meg első nagyobb szabású művét, az első D-moll zongora versenyt, amelyet eredetileg 2 zongorára alkotott, ám de a mondani való súlya versenyformát követelt meg. A mű ős bemutatóján megbukott, mivel a közönség eleinte nem tudott mit kezdeni az alapvetően archaikus Brahms stílussal, csak később fedezték fel a zene értékeit, s így a mű is csak idővel nyerte el a nekijáró elismertséget. Most hallgassák meg Brahms D-moll zongora versenyének 3. tételét.

Elhangzott Brahms D-moll zongora versenyének harmadik tétele. A következő jelentős számú együttesre írt alkotása a német Requiem volt, amelyen a komponista több mint egy évtizedig dolgozott, s amelyet 1868-ban mutattak be. A héttételes kompozícióban a főszerepet a kórus játsza, amely szólamaiban a legnemesebb német hagyományokra, vagyis Bachra és Schützre utal. Ahogyan a cím is mutatja, Brahms nem a hagyományos latin nyelvű gyászmise szövegét dolgozta fel, hanem zsoltárok és más vallásos szövegek luteránus német fordítását. A következő percekben a német Requiem egyik részlete csendül fel. Brahms a szimfónia műfajában csak igen későn kezdett el ténylegesen tevékenykedni, első szimfóniáját 1876-ra fejezte be. Habozásának oka valószínűleg az lehetett, hogy ahogyan azt a szerző maga is bevallotta, sokáig nem voltak eredeti ötletei, s Beethoven lépteit hallotta a háta mögött, ahogy mondta. Ez egyébként a szerző rendkívüli önkritikáját is mutatja. Végül is 4 opusszal gazdagította a műfajt a hamburgi muzsikus, s ezeket az utókor a 4 evangéliumként emlegeti. A második szimfónia az elsővel ellentétben igen rövid idő alatt készült el, szerzője 1876 nyarán kezdte írni, s decemberben már a bemutatót tartották. A műromantikus szellemben idézi fel a Mozart szimfóniák elbűvölően optimista szellemiségét, pasztorális nyugalma a súlyos kedélyállapotú Brahms kevés napfényes alkotása közé tartozik. A harmadikat aztán 1883-ban fejezte be szerzője, amelyben folytatta a haydni mozarti hagyományok felidézését, de a negyedik tételt már markáns vérbeli romantikus tartalommal látta el. A negyedik szimfónia 1884-85 során íródott. Az utókor szerint ez Brahms legértékesebb szimfóniája, benne ugyanazon német hagyományokat követte, amelyeket a német Requiemben is felhasznált. Férfias pátosz és erő lengi át az egész alkotást.

0: Johannes Brahms 1862-től 1897. április 3-án bekövetkezett haláláig Bécsben élt. A maga idejében Liszt Wagner forradalmi jelentőségű újításai mellett Brahms nem számított haladó művésznek. Míg mások a jövő zenéjét írták, ő tudatosan fordult a német barokk zene hagyományai felé. Ma már történeti távlatból szemléve működését tisztán látható, hogy művészete költőiségének alapvonásaiban épp úgy vérbeli a romantikus, mint Liszté vagy Wagneré. Romantikus mondani valóját azonban klasszikus és kiegyensúlyozott forma művészetével fejezte ki. Brahms egész életművében azt a goethei egyetemességet kereste, amelyben egyensúlyba kerül a merészen egyéni mondani való a korszerű érzelemvilággal és a nemes arányú építőművészettel. Brahms művészete ebben az értelemben tehát megtartó erő, a klasszikus forma ideál továbbfejlesztése egy olyan korban, melyben az új mondani való gyakran zavarosan jelentkezett, és a tartalom és forma közötti egyensúly ingadozott. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk, amelyben ma Johannes Brahms német romantikus zeneszerzőre emlékeztünk. További szép napot, jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Én most nagy örömömre Rostásban a Pirostól jelentkezem be, méghozzá itt az egyik stúdiójukból, és ugye a beszélgetésünknek most az az apropója, hogy egy új projekten dolgozik, amit már akkor bejelentett nekem, illetve mondta, hogy nagyon szíve szerint lenne, ha ezt a munkát megcsinálhatná, amikor tavaly benyert nálam a rádióban. Ugye az EGRI nő projektről van szó.
4: Így van, így van. Ugye beszélek én már egy ideje erről az én nagy álmomról, hogy EGRI nőként én szeretném megvalósítani az EGRI nők szoborcsoportot itt Eger városában. És addig beszéltem róla, míg tavaly évvégén az egyik EGRI vállalkozó azt mondta, hogy ő ebbe beszáll. És hát mit ad Isten, 2026. januárjának vasárnap reggelén 6 órakor rám jött ez a vállalkozó úr, egy idős ember, hogy áll a szobor. Ha mondom, el kell kezdeni akkor ezt az álmot megvalósítani, úgyhogy hozzá is láttam rögtön az első EGRI nő projekthez, méghozzá ahhoz, amit ugye már én sok évvel ezelőtt megálmodtam, ahogy én ezt láttam magam előtt, ahogy borítja a nő ugye az üstből a szurkot, mosóvizet, bármit, ami éppen keze ügyébe kerül, majd pedig ő lett az egyeske, úgy hívom, hogy egyeske, majd pedig elkezdtem megvalósítani a ketteskét, aki pedig a követ dobó EGRI nő, hogy aztán majd egy szoborcsoportá is alakulhat.
3: Már megvan kifejezetten, hogy hova szeretnétek, vagy az még így a jövő zenéje?
4: Hát ez az érdekes, hogy én itt Egerben minden reggel, ahogy elhajtok egy Zöldsziget mellett a férjemmel, mindig köszönünk annak a szobornak, mert számunkra már ott az ott megvalósult, de valamelyik nap láttam, pont fel volt túrva, úgyhogy nem biztos, hogy oda még több tonás szobrot majd be lehet ugye helyezni, úgyhogy lehet, hogy új helyszínek után kell kutatnunk. Minden esetre ugye, mivel ez még nem egy megrendelés, ezért ez egy folyamatban lévő projekt, és a városvezetőt is felhívtam egyik nap itt a műtermünkbe, hogy nézze meg, hogy milyen merényletet készítek Eger város ellen, nem ellen, hanem Eger városa érdekében, hogy készül ez a szobor, és hogy kéne majd ennek helyet keresni. Mivel egy több tonás szoborcsoportról beszélünk, mert bronzból tervezem megvalósítani, kőtalapzattal, ezért több helyszínt majd át kell néznünk, mikor eljutunk addig a projektben, ugye ennek még előbb meg kell valósuljon maga a modell, aztán költségvetést csinálunk, tervezett költségvetést, hogy ha ekkora lenne, nyilván én 3-4 méterbe gondolkozom, aki ismer, az tudja, hogy ez nálam itt kezdődik. De közben kell csinálnom látványterveket, úgyhogy itt bizony be kell vonni a városépítészeit, hogy segítsenek nekünk helyszínt találni.
3: De ez egy izgalmas munka, és az meg külön jó szerintem egy alkotó ember számára, amikor egy régi vágyát minden megkötés nélkül abszolút a saját ízlése és akarata szerint próbálja megvalósítani.
4: Pontosan, mert ugye volt már nekem olyan felkérésem, hogy mondjuk csináljak 56-os szobrot, és akkor mondtam, hogy kinek a szemszögéből közelítsem meg, mert ugye én még nem éltem, most akkor így is lehet, úgy is lehet, és akkor ezt viszont meg tudom élni, mert EGRI nőként itt nőttem fel, tehát tudom, hogy mit jelent jelent az, hogy a városom a mindenem, hogy nagyon mély gyökerek, hogy mit jelent egri nőnek lenni más országban, mondjuk a törökök közt, ugye ezt is jól megéltem. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon hozzám álló feladat, és nagyon jó az, hogy most még igazából nem szól bele senki, még akkor is, hogyha nyilván, ahogy szoktam én a közösségi médiában, megosztom a folyamatokat, és azért vannak hozzászólások, de a háttérben különben szakemberek segítenek, tehát a várigazgató nője, történészek, népviseletesek, ők mind figyelemmel kísérik a munkámat és tanácsot adtak.
3: Egyébként akartam is, hogy erre reagálj egy picit, hogy ugye egrinő, és volt egy ilyen hozzászólásod neked Facebookon, hogy nem tudod, hogy a többiek hogy látják, vagy hogy mit jelent az egrinő, de hogy mi ebben nőttünk föl.
4: Pontosan, ugye jöttek a kommentek, mondjuk így, amikor elkezdtem a projektet, hogy jaj, hát a szurok az sima, meg hogy forró az az üst, és közben a háttérben pedig kaptam a leveleket, hogy igazából ez csak egy fikció. Hogy egy toposz, hogy erről nincs leírás, hogy itt bárki borított bármit, de ez elengedhetetlen. Tehát én mint egrinő, én ebben nőttem fel. Nem csak én, hanem mindenki. Tehát még aki az egri csillagokat olvasta, ugye Gárdonyi elég sok évig, évtizedekig utána járta a dokumentációknak, és bár Tinodi Lantos-Sebestyén nem beszélt erről, de köztudott, hogy az abban a korban ez egy általános bevett dolog volt, hogy amit éppen értek, azt dobták, azt borították. Úgyhogy itt igazából ennél a szobornál, amit én megvalósítottam, már úgy döntöttem, hogy akkor úgy csinálom, hogy én gondolom, mert olyan szobor nincs, ami mindenkinek tetszene. Hanem teljesen szimbólummá vettem azt, hogy itt egy üst porul, teljesen mindegy, mi van benne, teljesen mindegy, hogy forró vagy nem. A népviselete nyilván odafigyeltem, hogy az korhű legyen, meg arra, hogy mind stílusában, mind anyagában passzoljon, alkalmazkodjon a Eger városának a már eddig kialakított képéhez, tehát ez a barokkos, illetve a dobó téren, meg a végvári vitézekhez, tehát hogy ezekhez a szobrokhoz abszolút stílusában is, mind anyagában passzoljon majd.
3: Meg nem is tudunk szerintem, ha az egrinőkre gondolunk, elszakadni ettől a képtől, mert hát ugye tudjuk, hogy az egri csillagok még mindig népszerű, amikor a nagykönyv volt, megnyerte évekkel ezelőtt, de most is, hogyha én a tanítványaimmal beszélek, vagy iskolában beszélek a gyerekekkel, ez az egyetlen olyan könyv, amit a kötelező olvasmányok közül élveznek és olvasnak nyugodtan. És abban viszont ez megkerülhetetlen kép.
4: Így van, ugye a kődobornőről arról hallottunk, olvastunk, tehát az tényleg egy dokumentál dolog, úgyhogy megvalósítottam azt is, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyen egy toposz, amiben mi felnőttünk, egy legenda, meg legyen egy valós, egy korhű dolog, bár ugye a Dobó István mellett a dobótéren ott van egy követ dobónő, tehát nem lenne erre különösen szükség, de mégis így, ugye, hogyha mondjuk esetleg körforgalomba vagy olyan körbejárható helyre kerül ez a szobor, ahol tényleg egy bástyára tudom őket helyezni, bástyaszerű talapzatra, akkor ugye ott van a legenda, ott van a történelem, és egy kicsit ez, egy kicsit az, és abszolút egy megérinthető, megmászható szobrot tervezek.
3: Ez nekem megint nagyon tetszett, ugye ezt is a Facebookon, ahogy megosztottad a fotókat a készülő alkotásról, ott, vagy nem is tudom, lehet, hogy a TV interjúban mondtad, hogy azt szeretnéd, hogy az üst akkora legyen, hogy a gyerekek bele tudjanak bújni. És ez nekem nagyon szimpatikus, mert az ember ugye így tud kapcsolódni dolgokhoz. Most, ha egy kisgyerek belebújik, akkor lehet, hogy amikor olvassa, ez eszébe fog jutni, és egész másképp éli meg magát a könyvet, egész másképp jön a városba, vagy sétálgat a városban.
4: Igen, ugye én úgy élem meg ezeket a szobraimat, mint hogyha egy játszóteret építenék. Nagyon sok szobrom különben játszótérre, vagy játszótér mellé került a külföldön is, az én kérésemre, mert én szeretem, ha ezek mászhatóak. Arról nem is beszélve, ha én gyerek lennék, mint most ugye nagy gyerek vagyok, de még így duci középkorúként már akkor is szeretnék beleülni ebbe az üstbe, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki magáénak érezné, és nem csak azt, hogy jó, ott volt egy szobor, és azt láttam, hanem azt, hogy én bizony ültem abban az üstben, vagy bizony segítettem a pannikának dobni a követ. Tehát, hogy azt szeretném, hogy az embereknek úgy, mint egy vers, akkor fog meg, hogyha tényleg van hozzá kötődése, hogy legyen egy személyes élménye az embereknek a szoborral.
3: Mert talán így él igazán. Tehát, hogy a művészet akkor él igazán, hogyha interakcióba tud kerülni azzal, aki nézi, ha megérinti, és így tovább. És a szobornál szerintem ugyanígy gondolom, hogy olyan fontos, hogy oda tudjon menni, és érezze az anyagát, azt, ahogy felépül, és így tovább.
4: Igen, ugye nem csak a szobrá ház szeret érinteni, hanem az emberek nagy része. És ugye hát a múzeumokban ugye érinthetetlenek a tárgyak általában, de én például, ha elmegyek bárhol, látom a festményemet vagy szobromat, az elkerülhetetlen, hogy én azt végig simogassam. És én úgy gondolom, hogy igen, igen, az embereknek szüksége van érintése, még akkor is, ha tárgy vagy egy szoborról van szó. És igen, abszolút ez az interakció, ez egy nagyon fontos dolog.
3: Megnézzük egy kicsit a két figurát, egy kicsit részletesen, mert ugye van nekünk az első, azt már mondtuk, hogy ő önti az üstből.
4: Igen, ugye a Fekete Bori névdalénekesről vettem az alapot az archoz, nem teljesen ő lett, mert nem is volt jelen, hanem mikor egyszerű riportot készített velem, mondtam neki, hogy annyira különleges arcod van, és olyan gyönyörű hangja is van a lánynak, hogy ha egyszer egri nőket elkezdem megmintázni, biztos, hogy fogom használni az arcodat, mint alapot. És hát kértem a Borira, ráírtam, hogy a Borikán fotózkodjál már homlokról, meg ilyesmi. Küldött pár képet, de nyilván nem teljesen olyan lett, mert ahhoz élőbe kellett volna látnom, hanem egy kicsit úgy alakult, ahogy én beleraktam a saját elképzelésemet. Annyi volt a nehézsége, hogy most ugye egy kisebb méretről beszélünk, egy ilyen 30-40-50 centi között van ez a makett, úgyhogy annyira apró részletei vannak, hogy a szemét már nem tudtam még jobban kidolgozni, tehát a tekintete az megvan, de a szem golyó az ugye nem annyira érződik, ahogy én szeretem mintázni, de én úgy gondolom, hogy így is elég expresszív lett, tehát ez igazán dühös ez a nő, úgyhogy borít, amit éppen talált, úgyhogy fekete borít. Ezzel szoktunk viccelődni. Ő ugye az egyes figurám, ő egy magasabb, kicsit végnyabb nő. Teljesen leegyszerűsített szobor, tehát itt aztán nincsen nyaklánc, meg ilyesmi, de azért látszik, hogy helyi, korszerű ruhában. Van mezit lába, hogy én ugye én elképzelem. A másik pedig a dobálózós Pannika, én csak úgy becézem, ez egy kicsit gyermetegebb arcú szobor, aki éppen hát készen áll eldobni a követő, már a bástya szélén támaszkodik a lábával, és néz lefele, hogy mikor kell dobni a követ. Ő már egy még egyszerűbb figura, itt már fejfedőt se készítettem, mert úgy gondoltam, hogy azért egy ilyen harc hevébe az embernek nem mindig az első, hogy jaj, be kell fedni a fejemet, hanem legyen egy ilyen is, egy olyan is. Két különböző arc, az egyik egy érettem nő, sokkal harcosabb a kifejezése, a másik egy kicsit ilyen romantikusabb lányka, aki azért...
3: De kiveszi a részét.
4: Kiveszi, tehát azért látszik, hogy nehéz az a kő, de ő egy kicsit strammabb lányka. Itt a modell én voltam magamnak, de nem arcra, hanem fizikailag, bár azért nyilván lett alakítva. Úgyhogy ők vannak most kész egyelőre. A következő lépés az, amikor a bástyaszerű talapzatot megtervezzük, és aztán pedig keresni kell helyszíneket, ahova tudunk látványtervet készíteni.
3: Egy kicsit arról is beszéljünk már részletesebben, mert így az emberek szerintem nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy amikor egy szoborcsoport vagy egy szobor készül, akkor azt mennyi munka előzi meg. Nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek megvan, hogy kell makettet készíteni, okay, és így tovább, de hogy is van ez pontosan?
4: Ez a legkönnyebb része, azt kell mondjam, mivel most még nem szól bele senki. A költségvetés az már önmagában egy komplikált dolog, mert itt azért, ha ezt ugye bronzból tervezem felépíteni, hát ugye a méretétől is függ, de kell egy nagyon erős vasváz, úgyhogy itt majd együtt kell dolgoznom olyan szakemberekkel, akik segítenek ezeket nekem létrehozni. Erre felépítek fából egy szerkezetet, arra felpaskolom az anyagot. Ez fizikailag meg megvalósításában sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a szobor megvalósítása már. És akkor azt formára alakítom, de mivel nagy méret itt azért egy csarnokot kell elképzelni, amit meg kell találnom, bár már úgy néz ki, hogy van egy helyszín, amit felajánlottak. Itt azért daru kell majd, aztán jönnek a bronzöntők, akik profi szobrászok, leveszik erről a gipsz negatívot több darabban, aztán azokat kiöntik a bronzöntőrében darabokból, majd összeheggezték, cizellálják, patinázzák, ide szállítás, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy több éves projekt. Tehát ha most azt kérdezné tőlem, hogy mikor lesz ebből szobor, arról nem is beszélve, hogy ugye nincsen még rá anyagi fedezet, tehát az, hogy egy vállalkozó azt mondta, hogy ő beszállna, itt azért egy kemény milliókról beszélünk. Tehát ugye, hát a bronz ugye nem egy olcsó anyag. Kőből is meg lehetne valósítani, de én úgy gondolom, hogy egerhez a bronz illik ilyen, ebben a témában, tehát egy ilyen szobornál. És az se olcsóbb. úgyhogy azért ott is sok-sok tonnákról beszélünk. Tehát ugye, ami a nemzedékek terén volt, van szobrom, az ugye 40 tonna kő, speciális teherautó, speciális utakon, speciális engedélyekkel jöhetett. Meg ugye ezek alá vannak talapzat, nagy betontalapzat kell alá, tehát fontos az, hogy ne legyen cső hálózat, ne legyen áram a hálózat a kiválasztott hely alatt. Engedélykérések, zsűriztetés, tehát egy nagyon-nagyon összetett munka.
3: Említetted, hogy bronzból akarod megcsinálni. Végül is egy kicsit adja is magát az anyag, mert ugye, igen, ahogy mondtad, a dobótéren a szobor, Végvári vitézeten szintén abból van, tehát ahhoz akkor így is kapcsolódnak.
4: Igen, meg ugye ezt a részletességet, amit itt látunk, amit én szeretnék megvalósítani, meg lehet valósítani kőből, de nem ugyanaz lesz az érzet. Tehát azért a kőben is meg lehet valósítani akármilyen részletet, de tehát a bronznak van egy ilyen melegsége különben, ami a kőnek nem feltétlen van meg. És én úgy gondolom, hogy egri nőnek azért ott azért forrónak kell lenni.
3: Igen, hogy a nőiség benne legyen egy kicsit
4: jobban. Így van. A követ meg hiába süti a nap, onnan tudjuk, hogy igazi kő, hogy az mindig hideg, úgyhogy a bronzhoz majd forjon.
3: Igen, de ez így, igen, és így benne lesz az is a finomság is. Mert ugye, ha megnézzük a két tervedet, akkor mind a kettő mozgásban, tehát ilyen szempontból is nagyon jó lehet kapcsolni a meglévő szobrokhoz, hogy ostrom közben, mozgásban abszolút aktív, ahogy látjuk őket.
4: Igen, igen, nagyon fontos volt, ugye, hogy benne legyen a hív. Édesanyám, aki nagy kritikusom, mikor elkezdtem az elsőt, azt mondja, gyerek, még valahogy nincs benne a löket, nincs benne. Aztán rájöttem, hogy azért, mert rövid volt a láb, úgyhogy alá kellett építeni még egy jó 5 centit, ami nagy kihívás volt a friss agyagnak. De aztán én úgy érzem, hogy ezt vissza tudtam hozni. Tehát én úgy gondolom, hogy bárhogy is lesz, bármikor is valósul meg a szobor, már elkezdtem az álmomat megvalósítani, már a kicsi megvan, azért ők se kicsik, tehát az se lenne rossz, ha ők is meglenének bronzból, én annak is nagyon örülnék már, de azért, ahogy szoktam mondani, addig nem halhatok meg, és még sokáig élek, amíg ezek meg nem valósulnak.
3: Amit még most ettől elszakadni egy kicsit, szeretnék rákérdezni, illetve beszélni veled róla, hogy ugye egy éve beszéltünk, de azóta szintén készült nálad más is.
4: Bizony, ugye a Pól Sándorról készült egy bronzdombor művem tavaly. Hát ez úgy volt, hogy tavaly április körül jött a lehetőség, hogy végre egy nagyobb műterembe költözhetünk itt Egerben. A várossal találtunk egy olyan ingatlant, amit mi bérlünk tőlük, és végre lett nekem is egy műterem részem. Tehát nem csak az lett, hogy a gyerekek, akik járnak hozzánk, nagyjából heti 6 napon át kiszorítottak ugye az eddigi terünkből, hanem végre van nekem is egy kis szobám, ahol mondtam, hogy na, lesz végre műtermem, és újra szobrászként fogok működni. És ahogy beköltöztünk, még igazából beserendeztük ezt a részt, ahol most éppen ülünk, megkerestek a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy Pól Sándornak a születésnapjára, a 70. születésnapjára szeretnének egy domborművet rendelni tőlem, és úgyhogy már megvolt az asztal. És mondtam, ahogy jön a tér, úgy jön bele a munka is. És emlékszem rá, hogy jöttek, bejelentkezett a média, és mondtam a férjecskémnek, hogy nagyon gyorsan műtermet kell ebből varázsolni. És igazából nem volt sok időm rá, egy körülbelül 2 hetes intervallumom volt, ami nagyjából 5 nappal és éjjel készült az a dombor. Bizony. És nagyon érdekes volt, mert ugye úgy szerették volna, hogy fújja a sípot. Van egy legendás fotó róla, egy legendás meccsen. És nagyon izgalmas volt különben, mert azt ugyanúgy a közönség előtt készítettem, ahogy szoktam ugye a szobraimat. Szerintem az a legizgalmasabb, ahogy készül a szobor. És Egyiptomból is kaptam reakciót a sportriporterektől, hogy fú, igen, ők is ismerik a pult, és hogy figyeljek a sípra, hogy, és küldtek fotókat, hogy hogy szoktak ugye sípolni, mert itt ugye ez a sípkérdés ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy jó, hogy kéne látszódjon, hogy síp. De amúgy meg egyik, senki nem fújja úgy a sípot, és akkor a fotón is, hogy van. Úgyhogy a végén az lett, hogy nagyjából pontosan a fotó szerint mentünk, csak annyival, hogy ki lett fordítva még jobban a csukló, a kézfej, hogy jobban lehessen látni, hogy ez itt mégse egy nyelvét fogja, hanem egy csípot fúj.
3: Akkor ez is jó, izgalmas munka volt.
4: nagyon, nagyon intenzív, nagyon izgalmas, nagyon szerettem, és most már ugye Egerben van, és a Sándor Imre utcának a falán szépíti a várost.
3: Egyre több
4: munkád
3: van Egerben.
4: Igen. Hát most is például hívtak Tajvarra, ma reggel mondtam vissza megint egy meghívást. Hívnak még külföldre, különben rendszeresen, de ahogy most a férjemmel beszéltük, hogy miért mondom vissza nagyon sokszor ezt, mert most más dolgom van. Tehát voltam már Tajvanon, tanítottam is, ott rendkívül szeretem, de most annyira sok megvalósítandó tervem van itt, helyben, hogy még Tajvan se tud elcsábítani, ami mondjuk azért 10 évvel ezelőtt, ha megkérdezel, nincs ilyen. Tehát, hogy én nekem, tudod, mindig készen állt a utazós bőröndöm, és akkor, ha hívtak, én indultam rögtön. És mondtam, hogy júniusban nem, mondták áprilisban igen, mondom, áprilisban sem. Augusztusig rengeteg projektünk van, ami Eger városába tervezünk hozni, professzor grafikusok kiállítását, a tanítványaink felvételiznek, egyetem is óraadó lettem, úgyhogy nem hagyatok itt csapott papot, arról nem is beszélve, hogy most éppen projektben vagyok.
3: De ez jó hallani, hogy van rengeteg terved, hogy zajlanak körülötted veled a dolgok, és mindig van mivel foglalkoznod.
4: Így van, úgyhogy nincs ez a csillogás, villogás, semmi külföldön, ami most engem el tud innen szedni, mert oda kell menni, ahol dolgunk van, és most éppen itt van dolgom.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5: 15 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Megalakult az országgyűlés az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével. Magyar Péter lett az új miniszterelnök, az ő megválasztása kor a Kossuth téren összegyűlt tömeg hangos ijánzésbe kezdett. Az új kormányfő letette esküjét, majd elsőként Csúlyog Tamás köztársasági elnök gratulált neki. Az országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes lett, akinek első döntése, hogy 12 év után az országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja, ami rögtön meg is történt. Megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök. Súlyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést

0: vezetője közölte. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csak nem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás, egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztika Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintákból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Háromnapos tűzszünetet jelentett be mától kezdődően Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban még előzőleg. Hozzátette azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Ezt meg is rendezték ma. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz hadsereg felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid vonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Az amerikai álláspont szerint ez nem minősül a tűzszünet megsértésének. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. A feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Mint ismert, az ország a jövőben szeretne díjat szedni azért, hogyha hajókat enged át a szoroson. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10-11 fok körül, napközben aztán 24-25 fok környékén alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, Telefonszám 36-os körzet 520 400

0: 2031-es mellék. E-mail felvi@unikotoyel-eszterhazi.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
0: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról lesz szó. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola az intézmény fenntarthatóság iránti elkötelezettségének köszönhetően elnyerte az örökös ökoiskola címet. A kitüntetést az iskola tanárai a mai napon vehették át a Biatorbágyon megrendezett ünnepségen. A belügyminisztérium által támogatott program kiemelt célja, hogy a jövő generációi tudatosabbak legyenek a környezeti problémák iránt. Az iskola olyan pedagógiai modellt követ, amely a mindennapi működés során is integrálja a természetvédelmi szempontokat. Az elismerés igazolja az intézmény elkötelezettségét az energiatakarékosság, a hulladékcsökkentés és az ökológiai lábnyom mérséklése mellett. Az iskola közössége több évtizedes, szisztematikus munkájával szolgált rá a megtisztelő címre. A részletekről Pockodiné Matesztíme a Mária, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
5: Szeretettel köszöntöm, igazgatóasszony, egy örömteli eseményről számolhatunk be, ugyanis az intézményük elnyerte az örökös ökoiskola címet. Mit is jelent ez pontosan?
6: Köszönöm szépen. Tehát nekünk azt jelenti, hogy pont a mai nappal, április 24-én vannak ott kollégáim Biatorbágyon, és veszik át ezt a címet, mert sokára kezdődik ez az ünnepség is. Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az örökös ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra, mondhatom így, hogy igen, ráültünk, és az volt a célunk, hogy minél közelebb vigyük a gyerekekhez a természetet, megszerettessük velük, tudjanak együtt élni, együtt mozogni, ismerjék és szeressék, védjék a körülöttünk lévő világot.
5: Ez a díj nem jár anyagi támogatással, viszont azt mondhatjuk, hogy ez egy presztízs kitüntetés az iskolának, ezzel egyetért?
6: Teljes mértékben. Igen, nekünk ez nagyon fontos volt mindannyiunk számára, ez az örökös ökoiskola, mert úgy érzem, hogy ezzel megerősítenek abban, hogy jó úton járunk, ezt tovább kell folytatni, és ezt a jó hagyományt tovább kell vinni, át kell adni a szülőknek, gyermekeknek.
5: Egyébként ezeket hogy ellenőrzik, hogy a kritériumokat betartják-e?
6: A pályázat, amikor megtörténik a pályázat kiírása, akkor körülbelül vagy 50 kérdésre kell válaszolni és megfelelni, és mindent körüljárnak, illetve ezeket bizonyítani is kell, igazolni kell, hogy ezek az események megtörténtek. Nálunk az iskolának a honlapján van egy kis külön rekeszünk az ökoiskola cím alatt, és az elmúlt éveknek az eseményeit ide töltöttük fel, itt tesszük közzé, itt publikáljuk őket, és mindig figyelünk arra, hogy ezek a programok változatosak legyenek, összekapcsoljuk őket a kereszténységünkkel, meg tudják élni a gyerekek a hitüket nem csak a templomban, hanem úgy mondom akkor a külső templomban is, ami a Jóistennek a teremtett világa.
5: Mondhatjuk, hogy akkor ez az évek alatt ez már egyfajta rutinná vált a tanárok és a diákok között is?
6: Igen, teljes mértékben. A programjaink szeptembertől kezdve folyamatosan felépítve átölelik, átívelik az egész évünket, illetve ugyanúgy, mint a keresztény vallás, a keresztény értékek, a római katolikus egyház ünnepei szerves részét képezik iskolánk munkatervének. Szeptembertől indulva szüreti mulatság, a Szent Ferenc napja, állatok világnapját ünnepeljük. Karácsonyhoz is közelítve, akkor ajándékozni szoktunk, ezt a napközis kollégáim találták ki, nagyon jó ötlet. A fenntarthatóság jegyében és az újrahasznosítás jegyében a gyerekek megunt játékait összekészítik, becsomagolják, és kint az udvaron egy ilyen kis vásárt rendeznek, és csereberélnek. Mindenki választhat egy játékot, és így a megunt játék új kezekbe kerül, és akkor újra játszhatnak velük. Madarak és fák napját ünnepeljük, nemrég a földnapját ünnepeltük, és minden világnaphoz kapcsolódó eseményeket. Nagyon figyelünk arra, hogy takarékoskodjunk az energiával, az árammal. Figyelünk arra is, hogy minél kevesebbet fénymásoljunk, a gyerekek saját maguk alkossanak, és az újrahasznosítás. Illetve, ami az utóbbi időkben nagyon jó projekt, kivisszük a gyermekeket a természetbe. Minden évszakban szervezünk egy kinti programot, ahová Földi Kardos Kinga tanárnő viszi a gyermekeket akár az erdőbe, szemetet gyűjtenek itt az iskola körül, illetve olyan programokat szervez a gyerekeknek, ahol közelebb tudja vinni őket a természethez. Új programunk, ez ősszel csatlakoztunk a fenntartó felhívásának elegettéve, a 72 óra kompromisszumok nélkül című programsorozathoz. Ennek az a lényege, hogy a körülöttünk lévő természetet, ezt a kis Szent Imre teret szépé tegyük, és azt találtuk ki, hogy összeszedjük a gesztenyéket, mert tavasszal itt történik a plébániai keresztút, és amikor mennek az idősebbek is, vagy mi gyerekek is, akkor meg felnőttek, akkor ne törjük ki a bokánkat a gesztenyékbe. Szeretném kiemelni azokat az értékes programjainkat, amivel megszólítjuk a gyerekeket és az állatokat közelebb hozzuk hozzá. Szeptemberben kecskesót szerveztünk a gyerekeknek, ahol megismerhették a kecskéknek a másik oldalát, hogy nem csak mint háziállatok, hanem mint kis kedvencek is lehetnek. Májusban a Madarak és Fák napján madársóval lepjük meg a gyerekeket. Az elmúlt 5 évben ez folyamatosan jelen van. Nagyon szeretik, amikor eljön a madaras bás, és csak úgy hívják, aki már most könyvet is ajánlott nekünk, és bemutatja a nagy ragadozókat, hogy mennyire barátságosak, és nem kell tőlük félni. Illetve ebben az évben a állatkertben örökbe fogadtuk a szurikátákat, erre szavaztak a gyerekek, úgyhogy most egy évig mi etetjük és látjuk el ennivalóval a szurikátákat. Próbálunk a gyerekeknek példát mutatni abban, hogy hogyan tudnak saját maguk is kis kertet, akár kis helyen is előállítani. Itt a bérházak közepette, a betonos udvarunkon úgy oldottuk meg, hogy magaságyásokat készített Gondnok bácsink, a magaságyásokba föld került, és a gyerekek saját maguk kis magocskákat ültettek el. Most hagymákat szeretnénk majd beleültetni, és várjuk azt, hogy kinőjenek, illetve a retkecskét, illetve egy kis növénykertet hoztak létre, ahol gyógynövényeket, levendulát, citromfüvet ültettek a gyerekek, nekik is várjuk az előbújásukat. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretik locsolgatni őket, odafigyelnek rá, gyomlálgatnak, kapálgatnak, illetve figyelünk arra is, hogyha olyan almacsutka maradékok vannak, akkor van egy kis komposztládánk, oda gyűjtjük bele ezeket a kis fennmaradt kis csutkákat, vagy akár amikor salátás időszak van a fennmaradt salátáknak a gyökereit, illetve a faleveleket gyűjtögetik még össze-ősszel a gyerekek, és az is komposztra kerül. És az utóbbi években már a komposztládából alulról, ami összeért és jó minőségű földecskénk lett, azokat tesszük a virágágyásokba. A nyolcadikosok minden évben fát ültetnek, felajánlják az iskolának, és ezek a fák az udvarainkat díszítik, árnyékot adnak nekünk, a madaraknak fészkelőhelyet, illetve ezeken a fákon került kitételre a rovar hotelünk is, ahol a gyerekek megfigyelhetik a különböző kis rovarokat. 5 éve indítottuk el, hogy a termekben szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve megkértük Miskolc városától is a szelektív kukákat tudtunk igényelni, és a gyerekeknek a teljes dobozok, a papírok kikerülnek a szelektív hulladékgyűjtőbe. Ebben segítenek bennünket a takarítónénik is, ők is odafigyelnek most már, és arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet.
5: Hát, ha ez a tevékenység segít bennük abban, hogy a családban, otthon is ezt már természetesnek vegyék a szelektálást.
6: Igen, és a szülők is nagyon várják például a papírgyűjtésünket. Ősszel és tavasszal hirdetünk papírgyűjtési akciót, már most kérdezték is a szülők, mikor lesz, és most májusban lesz a nagy hulladékgyűjtésünk, ahová várjuk a szülőknek a felajánlott papírjait.

0: Mennyire van lehetőség az iskolájukat kerékpárral megközelíteni?
1: Kerékpárút kiépült, vannak is gyerekek, akik jó idő van, akkor eljönnek kerékpárral, főleg a nagyobbak, a rollert is szívesen használják, van biciklitárolónk is, azonban azt látjuk, hogy kényelmesek a gyerekek, illetve a szülők elhozzák őket autóval, de ez egy jó gondolkodás, tovább gondolkodás arról, hogy hogyan népszerűsítsük majd a kerékpárt, illetve arról, hogyha nagyobbak, akkor már gyalogosan is meg tudják közelíteni az iskolát, és el tudnak jönni. Az egy pozitívum, hogy a felső tagozatosaink már azért egyedül közlekednek, és amikor hazafelé mennek, akkor ők a tömegközlekedést használják.
0: Tavaly az iskola elnyerte a teremtésvédelmi pályázatot, ez mit is takar?
1: A teremtésvédelmi pályázatot a Kapi hirdette meg. Számunkra nagyon jó volt ez a cím is, hogy megpályázzuk, hiszen egy kicsit ráhangolódtunk, tudtam, hogy ebben az évben lesz az örökös ökoiskola cím elnyerése, így ismételten összetudtuk fogni, vagy már megelőzőképpen összetudtuk foglalni azokat a dolgokat, hogy miket is csinálunk. Együtt az óvodánkkal pályáztuk meg, és mind a ketten elnyertük. Ellenőrizték a pályázatot itt is, hogy azokat a dolgokat, amiket beírtunk, azok tényleg megvalósultak-e, de mindent tökéletesen jónak találtak, és így 3 évig büszkén viselhetjük ezt a címet. És ami nagyon szép, hogy stílszerűen egy falagott táblánra belevésve Noénak a bárkáját ábrázolja, és a kis madárka fent. Ez nagyon tetszik mindenkinek az iskolában.
0: A tantestületben vannak felelősek, akik a teremtésvédelemre így jobban odafigyelnek, fókuszálnak és segítenek a diákokkal kapcsolatban?
1: Igen, nálunk teremtésvédelmi munkaközösség működik. Földi Kardos Kinga a teremtésvédelmi felelősünk, nagy energiabedobással és erőbedobással dolgozik a kolléganő, akinek köszönöm munkáját, de természetesen többen is támogatják, alsó tagozatból Hegyiné Stefancsik Mónika tanárnőt szeretném kiemelni, aki állatasszisztált pedagógiát is végzett, és ebben is látjuk a továbbfejlődést, hiszen a mai gyerekeknek nagyon fontos az, hogy az állatokat ismerjék, megmerjék érinteni, és ő nagyon aranyos volt, hogy nem régiben pókot találtak a WC-ben a gyerekek, visítva rohantak be a terembe, hogy jaj, pók van a WC-ben, és a tanárnő odament, megfogta, kezébe vette, és akkor bemutatta azt, hogy mennyi érték van ebben a kis állatban, és rá is mennyire szükség van. Isten teremtménye, minden teremtményét tisztelni kell, nem kell tőle félni. Ebben látjuk majd a jövőnket, vagy a gyerekeket erre terelni, hogy ne féljenek az állatoktól, hiszen úgy látszik, hogy szeretik őket, de félnek és tartanak tőlük.
0: És ugye pozitívum, hogy önöknek van egy tagovodájuk, és már ott elkezdődik a környezeti nevelés.
1: Igen, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a Szent Annóvodának. Ott is működik egy teremtésvédelmi munkacsoport, környezetvédelmi munkacsoport, ők már régebb óta, tehát ők több, mint nekünk azért egy jó 10 éve, nekik legalább 15-20 éve megy ez a projektjük. Nagyon profik bennük, sokat tudunk tőlük tanulni, segítik munkánkat, és most már úgy érzem, hogy karöltve tudunk egymással menni és építkezni együtt. Illetve tegnap volt az óvodánkban a Földvilágnapjához kapcsolódva egy verseny. Ezen a versenyen Miskolc katolikus óvodái eljöttek, részt vettek, és egy nagyon jó kis csapatverseny alakult ki. A gyerekek nagyon élvezték, az óvónők is, és ez nagyon jó kezdeményezés az óvodák részéről.
0: És ha jól tudom, a katolikus iskolák teremtésvédelmi felelősei találkozón is szoktak részt venni, ezt hogyan kell elképzelnünk?
1: Igen, nagy gondot fordít a főegyházmegye a teremtésvédelemre, és ennek nagyon nagy szüksége is van. A találkozók a Bársony János iskola szervezett most március 25-én egy teremtésvédelmi napot, ahová Miskolc összes iskoláit meghívta, illetve messzebbről is, és ott megbeszélik azokat a dolgokat, hogy milyen jó gyakorlataink vannak, hogyan lehet tovább lépni ezen a téren, úgyhogy ez is egy nagyon jó kezdeményezés az intézmény részéről.
0: Napelemmel rendelkezik-e az iskola?
1: Igen, az energetikai pályázatunkban sikerült felszerelnünk a régi épületre napelemeket. Ennek következtében annyira örülünk neki, mert légkondicionálókra is szükség volt, és ezért a napelemek egy kicsit télen tudnak a fűtésben segíteni, és akkor a kazán tudjuk mentesíteni, illetve nyáron, amikor nagyon odasüt a nap, akkor pedig a hűtést biztosítják a termeknek, és tudjuk, hogy ezek a betermelések, ezek plusz költségbe nem kerülnek.
0: ennyi programot hallva látszik, hogy nagyon megérdemelte az iskola az Örökös Ökológiai Iskola címet. Még zárásként arra kérném igazgatóasszonyt, hogy beszélj már arról, hogy megtörtént a 25 éves jubileumi év, akkor erre nagyon készültek, és nagyon tartalmasan sikerült megtölteni. Hogyan tovább, hogyan zajlik tovább az életük?
1: Mindig új kihívásokkal nézünk szemben. Nagyon sok minden innovációban gondolkozunk, hogy merre tudunk elindulni. Itt most egy új szervezetfejlesztési projekt ütötte fel a fejét. Kollégákkal összeülve gondolkozunk azon, hogy hogyan, merre tovább, hiszen látjuk, hogy körülöttünk változik a világ, ezeknek a mai gyerekeknek új igényei vannak, új pedagógiai módszerekkel próbálkozunk, és megpróbáljuk összehozni azt, hogy a tehetség, a felzárkóztatást hogyan tudjuk arányban összehozni, összeilleszteni, mik azok a módszerek, milyen eszközeink vannak, amik megvannak, és mik azok az új módszerek, amivel kiegészíthetjük őket. Úgyhogy elárom, hogy a tehetség műhelyeknek a koordinálását próbáljuk most összehozni, melyek legyenek azok a területek, amelyiket bevonjuk. Ilyen nálunk a robotika egyébként, ami régóta működik, és mondhatom, hogy városi szinten is ismételten kollégám Verez Zoltán tanár úr vezetésével első helyen végeztek. Tegnap előtt volt egy verseny szerdán, ahol az első helyet hozták el gyermekeink a robotika futamban. Az idegen nyelv, ami nagyon színvonalas az iskolában, és több gyermekünk 8. osztályban középfokú nyelvvizsgát tesz. Erre kell új hangsúlyt fektetnünk, új utakon elindulni. A testnevelés, tehetséggondozás az is régóta működik nálunk, és nagyon jól csinálják a kollégáim, a testnevelők. De a művészeteket szeretném még kiemelni, amit meg kell erősíteni, hiszen az énekkarunk, a rajz, a képzőművészet, a kézművességben is nagyon ügyes kollégáim vannak, és ezeket a területeket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, felemelni, és közelebb vinni a családok felé, a gyerekek felé.
0: Szívből gratulálok az elért eredményeikhez, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
1: Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.
2: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: stabil költségvetéssel vágott neki az idei évnek Sárospatak. A város jegyzője szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen szükséges ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idei évre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
1: A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsőde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10 millió, 11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk. Tehát a fennmaradó rész a Sárospatak város önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előre mozdulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok, több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.

0: A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a Diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcs szerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóth Szentai József Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
1: Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az iránya helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!
0: Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket. Többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a DAM körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ.

0: Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsen a több évtizedes múltra visszatekintő Baksa Malom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
1: Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsen is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József Nemzetközi Művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József, rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menesültdekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élte le az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész is különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy a őrlejtel keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipótvárossal. Ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művész barátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek Rozsnyóval, rozsnyói művész festőinkkel. Ez volt, ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborba. Ezen keresztül a szerencsések is éveken keresztül mit voltak. Hát talán az egyik ilyen törzsrésze jó év volt, a Suhaj Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért az időt talál mindig kijön ő is erre a táborba. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebben a kiállítóteremben, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak, amelyik augusztus 1-től 8-ig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Cseszki-Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok, és megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.

0: Petrovics Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljaújhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
1: Az El Camino-ba valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándok útra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már 2 gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogy ha az embernek vannak álmai, azokat ne hagyjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát, hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta vagy életem játékába ott csak egy ilyen 3 oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett

0: Új élményprogram sorozatot indít Miskolc város turisztikai irodája a Bükk városa titkai címmel. A program 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a lillafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színházkedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az Avasi Bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be, a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
1: Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmar, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az ehető erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdélyi Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program.

0: Május 29-én és 30-án rendezik meg a Mátrai Bornapokat Gyöngyösön. Kiderül, mely sztárfellépők gondoskodnak majd a fergeteges hangulatról a város egyik legjobban várt és legnépszerűbb fesztiválján, és az is, hogy milyen színes kísérő programokkal készülnek a szervezők a gyöngyösi főtérre. A programról Válik István rendezvényszervezőt hallják.
1: Tehát, hogy egy olyan komplett, komplex fesztiválról beszélünk, ami ha nem is egyedülálló országos, mert nyilván máshol is vannak ilyen fesztiválok, de tényleg az, hogy országos hírű sztárok és a legfinomabb borok itt helyben első kézből a borásztól tudod sokszor megvenni a bort. Szerintem ettől egy nagyon különleges és nagyon jó fesztivál. Szerintem nagyon jó időpontban is van, ez a nyár kezdet, ez egy tök jó beindulás erre. Hát rendezvényszervező szempontból meg mindig egy a szakmának az ünnepe, amikor egy ilyen nagy rendezvényt kell összerakni. Mindenki találjon magának legalább egy-egy olyan fellépőt, ami számára kedves. Ugye most pont úgy jön ki a bornapnak a dátuma, hogy a vasárnap, az május utolsó vasárnapja, az meg ugye gyereknap, úgyhogy most ez volt a koncepció, hogy akkor két napba sűrítsük bele a bornapot, és hát pont ez az, amit említettem, hogy minden korosztályt kielégíteni három nap alatt, az sem egyszerű, hát most két napba kellett belesűríteni, úgyhogy ilyen szempontból nehéz volt. Hát pénteken ugye Vastag Tamás fogja indítani a színpadi programot, a megszokott módon 5 órakor indítunk, és akkor ez egy kicsit ilyen retro délután lesz, mert hogy utána majd Miss B érkezik a Bestiákból, és ő fogja szórakoztatni a közönséget, és hát ha szórakozás, akkor felkent papjai a szórakoztatásnak és a bulizásnak az Animal Cannibals együttes, úgyhogy ők egy hosszabb, egy órás műsort fognak adni, úgyhogy biztos, hogy előkerül minden sláger a takarítón, amitől a Józsefvároson át az ülünk a vonaton, és hát. És akkor a péntek este fő fellépője az pedig a Nox együttes lesz. Hát ettől egy picit én is félek, mert hogy olyan hatalmas stábbal érkeznek, és olyan szuper produkcióval, hogy félek, hogy egy kicsit majd itt összedül a főtér, szóval, hogy táncosok, zenekar, tehát ez tényleg egy komoly show műsor lesz, talán már nem is koncertnek, hanem show műsornak nevezném, úgyhogy attól elég sokat várok. Este még lesz egy kis after party, Kuki fogja pörgetni a lemezeket. Hát a szombat, ott a ahogy mondtam, itt a korosztály dolgot, itt próbáltam így a délután folyamán egy picit a fiataloknak kedvezni, majd a Black Jam fogja nyitni a szombatot, berobbantják a hangulatot, és akkor utána Raúl ad egy kis élő koncertet, majd Dolvay René fog szintén egy ilyen félkoncert jelleggel fellépni, és ide be van ékelve a borverseny eredmény hirdetése, ugye ez a hegyközség, amit lebonyolított borversenyt, annak a díjátadói vannak, és ez elárulhatok egy ilyen titkot, ez azért van ide téve, mert hogy a hegyközség is szeretné egy kicsit a fiatalok felé nyitni, hogy megmutassák, hogy a bor az mennyire szép dolog, és milyen klassz dolog, úgyhogy ez azért került most egy kicsit előbbre. És az eredmény hirdetés után Belánó fog színpadra lépni, azt gondolom, hogy ő is most a fiatalok körében egy népszerű előadó, meg hát egy kicsit talán tényleg különleges, és hogy két nyelven is rappel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter lett az új miniszterelnök, megválasztásakor a Kossuth téren összegyűlt tömeg hangos éjjelzésbe kezdett. Az új kormányfő letette esküjét, majd elsőként Csúlyog Tamás köztársasági elnök gratulált neki. Magyar Péter lemondása szólította fel az állami intézmények vezetőit, elsőként is Súlyog Tamást, akivel kapcsolatban azt mondta, 2 év alatt a jogállamért egyszer sem fejezte ki aggódását, csak az ő megválasztása óta. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. A megválasztott miniszterelnök hosszan beszélt a korrupciós ügyekről, a jogállamisági hiányokról, illetve arról, hogy az ország gazdasági helyzete rossz. Megfelelő jogi keretek közötti elszámoltatást ígért Magyar Péter, egy új rendszerváltást, valamint ismételten az uniós pénzek hazahozatalát. A közjogi folytonosság házában Magyar Péter, mármint kormányfő, bocsánatot kért először is a Bicskei, Szőlő utcai, illetve a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Bocsánatot kért az előző évtizedek elvesztegetett lehetőségeiért, a leszakadás újra termelődéséért, ahogy fogalmazott. Azt mondta, bocsánatot kér azon tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól, közszereplőktől, akiket szerinte meghurcoltak, amikor kritikát fogalmaztak meg, vagy más véleményt képviseltek, mint az előző kormány. A mesterséges félelemkeltés miatt idősek félnek a jövőtől, szomszédok egymástól, emberek a háborútól, de az állam többi ilyet nem tehet, ez a korszak most lezárul, fogalmazott az új miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a szavazóktól, figyeljék a munkájukat, vitatkozzanak, ha szükséges, keressük, hogy mi köt össze bennünket,

0: Sólyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter kormányfő, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lengyelországba vezethet az első hivatalos miniszterelnöki útja Magyar Péternek. Ignácy Niemczycki, lengyel külügyminiszter helyettes megerősítette az erről szóló híreket. A leendő magyar kormányfő korábban többször is beszélt arról, hogy beiktatását követően hamar szeretne elutazni Varsóba. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt még tegnap Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal,

0: Magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Rudolf Mihály, Iböldíjas építészmérnökkel ültem lebeszélgetni.
5: Budapesten volt ez a kiállítás, a rangos pesti vigadó épületébe, annak földszinti és a földszint alatti alaksori részébe, és ez egy, szinte mondhatom, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás volt, az utolsó 40-45 év munkáját ölelte fel, és ezeket állítottuk ki, de nem csak én, hanem a sok-sok munkatársam, építész munkatársam, és nem csak építészek, hanem tulajdonképpen sok művész. A munkáink nagyon nagy része műemlékekhez kötődik, ezért restaurátor művészek. Nagyon szeretjük, ha a részletképzések azok nem csak építészeti, hanem képzőművészeti vagy iparművészeti jellegűek is, ezért nagyon sok képzős iparművész is részt vett anyagával, azokkal az anyagokkal, amik vagy megmaradtak, vagy visszakértük a használóktól, azokból a házakból, amik az utolsó 40-45 évben elkészültek. Ezek jellemzően vannak zöldmezős beruházások is, és épületek is, de hogy teltek az évek és évtizedek, úgy egyre több régi házzal foglalkozott irodánk, és mostanában is döntően műemlékekkel foglalkozunk, egész egyszerűen az idő fogalmának értelmezése miatt. Tudnilik, mi nem igazán szeretjük azokat az építészeti trendeket, amik most a világban mennek, így Magyarországon is, tehát ezeket a inkább ilyen kubisztikus különböző hasábok és lapostetős épületek, ezek megítélésünk szerint sematikusak és nem illenek a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy Marokkóba jó, de ide nem. És mi úgy gondoljuk, hogy a mi vidékünkre jellemző épületeket sokkal jobb tervezni, és akkor, ha már így ez a gondolat mesdjéjén vagyunk, akkor inkább az időben megfürdetve ezeket az épületeket és építményeket, inkább a régi épületekkel foglalkozunk, mert ott nincs olyan kísértése akár az építtetőnek, akár egy-egy szakmai zsűrinek, hogy számon kérjen egy építészeti trendet, egy mai divatot. A divatok azért sem jók az építészetben, mert azok hamar elszállnak. Az én diplomám óta 45 év telt el, és az alatt volt funkcionalizmus, volt konstruktivizmus, volt dekonstruktivizmus, volt modernizmus, volt posztmodernizmus. Annyiféle furcsa és nagyon kérdéses divat áramlat volt, és ezek mind leáldoztak. Ha régi épületekkel foglalkozunk, akkor ott nyugodtabb minden, ott nem lögdösik az embert, hanem ott meg lehet adni a módját minden külső tömegformának és minden belső térformának, és ez fokozottan így van a szakrális építészetben. Ott, ahol mondjuk 2000 éve egy kereszténység egy térigényt gondol magának, hiszen minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisek tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti. És egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély, ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia. Ehhez képest egy profán építészet, amit én nem nézek le, de sokkal inkább kérdéses, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt, most milyen, 5 év múlva milyen lesz az elvárása, a társadalmi elvárása, hogy egy lakópark, vagy régebben lakótelep milyen, vagy hogy egy dobozáruház hogy néz ki. Valaha még nem tudom, csemegeboltok voltak, vagy azelőtt tejbolt, meg kenyérbolt volt, most meg nagy szupermarketek vannak, és ezek ilyen egyfunkciós dolgok, a kereskedelem, és én ezt nem nézem le, ez egy nagyon fontos dolog, mert kiszolgálja, vagy szolgálja a nap mindnapokat, de egész más szegmense az építészetnek. Ilyen értelemben a mi területünk egy kicsit talán elegánsabb, vagy itt elmélyültebb gondolkodás lehet. És hát ezt mutattuk be ezen a negyedik kiállításon is. Ez a kiállítás, ez a pesti kiállításból csak egy kis szelet, tulajdonképpen Miskolci és a Miskolc közeli megyében található talán 12 református templom felújítását tettük ki az aulába, és talán 18 nagy tablót tettünk ki az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, és mindkét dologhoz rendeltünk különböző maketteket. Sőt, az Egri Bazilika esetében Péter László János 5/4-es büsztjét is kitettük, és a kicsi 1/5-ös makettjét a barokk kapu előtt állva, hogy hogyan képzelte el ezt a szobrászművész.
4: Ön mi másról is beszélhetett volna, mint hát mondhatom úgy, hogy nagy munkájáról, az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, a Szent István Rádió központja. Egerben található, természetesen szívügyünk az Egri Bazilika, hiszen minden reggel 7 órakor a reggeli szentmisét onnan közvetítjük. Hát valóban kinézetében sem egy kis épület, és gondolom feladatok tekintetében sem kis feladat volt az Egri Bazilika rekonstrukciója. Mit mondhatunk el ezzel a feladattal és munkával kapcsolatosan? Mit érzett, amikor elnyerte vagy megnyerte ezt a bizonyos pályázatot?
5: Én szándékosan csak a bazilikáról beszéltem. A kis konferencián csak erről beszéltem, volt azt hiszem 200 olyan diakép, amit vetítettem, és próbáltam gyorsítani, de minden képhez kellett azért egy-két mondatot fűzni. Igazából az Egri Bazilika történetiségéről beszéltem, a művészettörténeti rétegekről, azokról a kollégákról is beszéltem, akik a művészettörténeti alapozást adták ehhez a munkához, illetve akik felmérték ezt a hatalmas bazilikát, tulajdonképpen a esztergomi után ez a második legnagyobb, hogyha kubatúrájában és hosszában nézi, akkor lehet, hogy talán az egri az esztergomihoz képest még nagyobb is bizonyos méretekben, de nem a méretek az érdekesek itt, inkább a mindkét bazilikának és egy csomó főtemplomnak az eszmeiség az érdekes, az első nyilván maga a római katolikus szertartásoknak helyet adó nagy templomról van szó. Másodlagosan pedig abban a korban, amikor Pirker László János érsek ezt építette, és nem kisebb személyiség, mint Hild József megépítette ezt, akkor a korának egyik legfontosabb épülete volt. Itália jézekkel, palladianus motivumokkal, visszanyúlva egész a Panteonnak, a kupolájának, magasattikájának és portikuszának a formarendszeréhez. Mindenképp egy nagyon olyan átgondolt térsor volt ez, ami a körökkereszt alaprajzot is tartalmazza, ugyanakkor ezt a nagy bevonulást is, tehát a portikusztól a szentély felé való nagy bevonulásoknak a rendjét, ezt oszlopsorokkal oldotta meg, térformájában pedig egészen modern szerkesztéssel, kubusok egymás mellettiségét jelenti ez az épület.
4: Mi ez a kubus?
5: A kubus az olyan térforma, kocka, henger, gömbszelet, a kupolára nézve a különböző hasábok, ezek mind kubusok, és ezeknek majdnem, hogy egy modern építészeti gesztussal való additív kezelésehez, ez nagyon érdekes a Hild József munkájában. Nagyon szépen tette le a Líceummal szemben egy magasabb olyan patkára, amit a Líceum teréhez képes két hatalmas lépcsővel felvezetve egy ünnepélyességet jelent feltétlen, és ugye abba a tengelybe tette, ahova a Líceum ezt kívánt, ahova Eszterházy Károly már elrendeltette ezt a Fellner-féle épület, elrendeltette a későbbi Hild-féle épületet. Itt a két épület közt lévő tér az legalább annyira fontos. A két professzorom ezt 40-50 évvel ezelőtt kimondottan előadásaikban, Rados professzor úr és Pogány Frigyes professzor kimondottan a Közép-Európa legszebb terének mondja ezt az egri teret, ünnepélyességével, avval a ranggal, amit a lépcsősor jelent, azokkal a monumentekkel, amik a két királyszent, a két apostolszent, a magasattikán ülő hitremény szeretetnek az allegórikus szobrai, a két teraszon lévő angyalszobor. Ez egy olyan fantasztikus tér, és olyan, a teret olyan szép lezáró térfalak alkotják, és maga a park is gyönyörű. Így ez a két neves professzor, Rados Jenő és Pogány Frigyes, ilyen rangot adott, illetve így jellemezte ezt, és a legszebbek közt említette ezt a teret.

0: Milyen lett ez az új bazilika? Mennyire maradt hű a régi bazilikához, és mennyire találhatunk benne újdonságokat építészeti szempontból?
1: Meggyőződésem, hogy aki 10 évvel ezelőtt ott volt a bazilikába, és jól ismeri a régi épületet, és magától értetődően megy be abba, és jön ki akár hívőként, akár turistaként, akár városlakóként, nem fedezhet föl nagyon nagy változásokat, nem is volt ez célunk. Igazából mindent úgy rendbe tettünk, leporoltunk mindent, mindent egy kicsit megigazítottunk, átvakoltunk, átfestettünk, átburkoltuk, és ez egy hatalmas munkák, és őrült nagy idő és pénz, amivel ezt meg lehetett oldani, hiszen az egész padlóburkolatot átépítettük, részben a régi padló anyagával, hogy legyenek tanú burkoló elemek, részben a régihez hasonló új anyagokkal. Ha novumot kell mondani, de ez sem veszi észre, és nem újdonságnak veszi, aki most bemegy újra a bazilikába, az az oszlopoknak és a falpilléreknek a műmárvány, klasszikus műmárvánnyal való bevonata. Eddig festett műmárvány volt, és ez besötétedett, és a fehér oszlopok helyett már egy ilyen egészen ronda színű, barnás, 120 éves festett műmárvány volt. Ezeket mi csontig verettük a köveket, újra vakoltattuk, és az új vakolat fogadja a klasszikus műmárványt. Ezek viszont gyönyörűek. A bazilikában 120 éve megjelent a pusiscsei abrásszigeti fehér mészkő, és egy kicsit korábban, talán az 1860-as évek, vagy a 70-es években megjelent a kararai márvány. És mi szándékosan a kettő közé lőttük be azt a fehér márvány színt, ami az új oszlopoknak a színei, és a falpillérek azok viszont azt a vöröset kapták, ami már 120 évvel ezelőtt a szentélyben megjelent. Tehát van egy igazodás is, meg van egy újdonság, egy új értékteremtés is ebben a munkában. De ha még kell említenem újdonságot, akkor az a 8 lunettás üveg, tehát félköréves üveg, hatalmas fénybe juttató szerkezetek ezek. Ebből 7 festett volt. A 120 évvel ezelőtt a Roth Miksa elég nagy nevű üveg műhelyében készült a szentély északi lunettás ablak festése. Ez művészi festés, és kerubok és szeráfok jelennek meg rajta, középen pedig a káptalani címer. És aztán a 60-as évek végén Prokop Péter, Rómában élő festőművész, kartonokat készített további 4 olyan lunettás ablakra, amik a mellékhajók fölött vannak, a főhajót világítják be, és 2 pedig Seregély érsek atya idejében, 2000-ben és 2004-ben, tehát a Millennium és a Egri püspökség alapításának az ezredik évfordulóján 2004-ben Szabó Erzsébet nevéhez fűződik a kereszthajó 2 nagy lunettás ablak üveg, és akkor 8. az maradt színes üveg nélkül. És akkor én arra tettem javaslatot a érsekfőpásztornak, hogy ezt a 8. nevezetesen a szentély déli oldaláról besütő napfényt, ezt is írjuk meg, fessük meg ezt a fényt. És Kovács Keve festőművész úr készítette erre a nagyon, mivel átellenben van a Roth Miksa féle üveg, ezért van egy rokonság is a bortűrrel kapcsolatosan, és van egy nagyon érdekes, hiszen déli fény jön be, egy nap motívumot festett beléje, ami nekem nagyon tetszett, és ugyanez az üvegművész, a főkupola alatt van egy tambur, ahol 12 apostol meg van festve, és ezeket a festményeket 1951-ben a Takács István festőművész úr készítette, mikor már végzett a kupola apokalipszis jelenetét, már megfestette a János evangéliuma szerint, és én szándékosan mondtam, hogy ha 12 apostol meg van festve freskóval, vagy szekkóval, akkor a közökbe az ablakok azok ne legyenek figurális ábrázolások, hanem a szándékosan non-figuratív ábrázolás legyen, és Kovács Keve János üvegművész úr, konzultálva művészbarátaival és művészettörténész barátaival is, egy talán 7. századi olyan iratot, egy oklevelet találtak, egy ír ókeresztény oklevelet, aminek az ábráiból építkezett, és ezt a 12 ablaküveget ezen korai dokumentumnak az ábra anyagából, ez ihlette őt meg. Szándékosan nagyon halvány színeket használ, hogy ne sötétítse be a bazilikát, ugyanakkor pedig ökörszem üvegeket is használ meg, prizmákat is, amik meg szétverik a fényt, ami azt jelenti, hogy a bejövő fény megsokszorozódik. Ilyen módon, amit ezek a festett üvegek egy kicsit szűrnek, azt visszaadják ezek az ökörszem és prizma üvegek. Úgyhogy napsütés esetén nagyon-nagyon szépen a Szentkereszt oltár előtt látszik a padlón, nagyon szépen terülnek ezek a fényességek. És ha további újdonságot kell mondani, hát a Marco Casagrande volt ugye a építéskor a szobrászművész, tehát Pirker László János az előző szolgálati helye az Velence volt, és velencei pátriárkaként érkezett, vagy volt velencei pátriárkaként érkezett egri érseknek. És ott a művészeti köröket ő ismerte, hiszen műgyűjtő is volt, és a legnagyobb szobrászméltóságoktól, Canovától kérdezte meg, hogy kit vigyen magával Egerbe, és rámutattak arra a nagyon ügyes, akkor 21 éves szobrászművészre, aki a legtehetségesebb volt, és ez Marco Casagrande volt, és 21 éves korától tulajdonképpen, nem tudom, 6-7 évig Egerben élt, ott nősült meg, ott születtek a gyermekei, és az összes említett nagyméretű szobrot ő faragta kőből, és az ő inasai, és aztán látva ezt a fantasztikus minőséget, meghívták Esztergomba őt. Tehát ő az életének a további éveit már Esztergomban élte, és az a nagyon fantasztikus, hogy a legújabb hírek közt van, hogy megtalálták az ő szabadság emlékművét, amit a Budai Várba 1848-ban a Magyar Szabadság allegorikus szobrát javasoltat fölállítani, és aztán ő exponálta magát a szabadságharcban is, tehát 49-ben magyar honvédként harcolt ismereteim szerint. Ezek után a Bach korszakban Hajnaú elől menekülnie is kellett, és egész családját, 5 gyermekét elvitte Itáliába, és ott éltek aztán. És valaki felfedezte ennek a allegorikus szobornak, ennek a szabadság szobornak a terveit és makettjét Budapesten, egy kutató. Tehát Marco Casagrande Egerben szólt hozzánk 1830-as években, és gyönyörű szobrokat alkotott, és talán még nagyobb tett, hogy a Líceum, ismereteim szerint a Líceum földszinti részének a felét megkapta a művészeti iskolának, tehát ott faragták ezeket a szobrokat, amiket szembe átvittek, és művésztársa, művésztanártársa Jó János volt, aki grafikát és festészetet tanított, és ebből az iskolából nőtt ki, egész napjainkig a művészettörténészek tudják, hogy ki kitől tanult festeni, ki kitől tanult mintázni és szobrokat készíteni, és az egész Főegyház megyébe, sőt, hát már Főegyház megye határain túl is egyházi és egyéb művészeti remekeket készítettek a tanítványok és a tanítványok tanítványai. Ha ugrunk egy 80 évet, akkor, vagy 90-et, akkor az 1904 és 10 közti felújítás, ami Nagy Virgilnek a nevéhez, ez egy műegyetemi tanár volt, építész tanár volt, ő hozzáfűződik ez a felújítás. Tulajdonképpen az építés, ami 1831-36 közt volt, utána a nagy felújítás, az Samasa érsek főpásztor idejében volt, de már az utódja, Szmrecsányi vezényelte le ezt a hatalmas nagy felújítást, ugye. Az építő, tehát Pirker érsek meghagyta, hogy az utódja, akinek először lesz erre pénze, fedje be, mert ő csak bádoggal tudta befedni a bazilikát, fedje be rézlemezzel. És ezt Eszmecsányi meg is oldotta, és rézlemezzel lett befedve. A másik ilyen intelem, vagy testamentumi elképzelés, hogy a homlokzatokat borítsák be kővel. Ez nem sikerült. Nem is volt, azt hiszem, rá gondolat, maradt vakolt. Viszont jött az első világháború, hiszen 10-be befejeződött ez a nagy felújítás, jött az első háború, és rekvirálták a harangokat is, megleszették a rézlemezfedést, beolvasztották, és a hadipar elvitte ezt az egészet, és akkor újra bádog lett, és akkor nagy szerencsére 1976 és 78 közt vették be újra rézlemezzel, állami segítséggel, és akkor ez után 79 és 81 közt volt a szobroknak, ezeknek a hatalmas szobroknak az akkori magyar képzőművészeti kivitelező vállalat átmásolta, az nagy nevű szobrászművészek pontozókkal átmásolták a Marco Casagrandénak ezeket a gigantikus szobrait, tehát a királyszenteket, az apostolszenteket és a felső allegorikus, az Attikán lévő nagy szobrokat átmásolták és sütői kőből megfaragták, mert addigra, tehát 150 év alatt a demjéni kő, ez itt tufakő, ez elérett, hiszen a levegőbe, ha akarjuk, ha nem, olyan vegyi anyagok vannak egyre inkább, ugye savas esőkről beszélünk, és nem tudom miről, hogy ezek a tufakőből lévő szobrok, ezek elmálottak.

0: megújult szinte minden, kettő kivételével a két angyal. A portikus mellett fent van két terasz, amin két angyal szobor van, és ezt az két angyal szobrot két évvel ezelőtt Barász Tamás, Munkácsi díjas szobrászművész újra faragta. És ezek fantasztikus minőségben készültek el, és akkor ugyanaz a szobrász volt meghívva, és ennek is nagyon örültem, mert Molnár Katalin építész, feleségem készítette a terveket a Szembe miséző oltára és az ambóra. És ugyanezt a művészt, egészen véletlenül ezt a Munkácsi díjas művészt, szobrászművészt hívták meg a Szembe miséző oltár részleteinek megfaragására. Ez a terv szerint, amit Molnár Katalin készített terveket, ez legalább ötször lett bemutatva és átdolgozva ez a terv sorozat. A nem messze lévő pusisei kőből faragott és Brács-szigeti kőből, ez Pusisse Brács-szigetén van, tehát horvát mészkőből faragott szószék mellett közel van, és a másik oldalon pedig az új ambó. És mi kimentünk ebbe a kőbányába, és onnan hoztunk követ, mi csak válogattuk, aztán nyilván teherautók hozták ezt a követ, kamionok. És a Kőművészet Kft. Vállalta, hogy ezt megvalósítja, és gyönyörűen fel is rakta ezt a szembemiséző oltárt, ami most már a régi szembemiséző oltár, aki emlékszik rá, igazából vasbetonból volt, és a vasbeton le volt burkolva nagyon vékony kőlapokkal. Most viszont hatalmas kőtömbökből van, tehát rendíthetetlen, mozdíthatatlan egy alapvetés. Tulajdonképpen ez a fő mondani valója az egész bazilikának, maga az asztal, tehát az utolsó vacsora asztala. És ennek az asztalnak a motívum kincse a mellette lévő régi szószékből van. A kő az ugyanabból a bányából való, amiből az való. Annyi a különbség, hogy ott kör alakú oszlopról indul ez a nagy szószék, és János evangélista van ráfaragva. Demkó József 120 évvel ezelőtt gyönyörűen ezt megfaragta. Itt nincsenek figuratív ábrázolások, de ugyanazok a kanelúrák vannak a szembe miséző oltáron, 12 darab, a 12 apostolt szimbolizálja, a szószéken pedig a 4 evangélistát, ott 4 kanelúra van. Ezek a kanelúrák milliméterre akkorák, mint a 120 évvel ezelőttiek, így lett a terv, és akkor 4 konzol tartja a nagy asztallapnak a két oldalát, és ennek a két-két konzolnak, tehát a 4 konzolnak a faragása és az aranyozása is ugyanaz a motívumkincset használja, mint amit a 120 évvel ezelőtti Demkó szobrászművész úr, amit használt, és a körbe menő aranyozott hullámveréses fríz, az jelenik meg a szembemiséző oltárnak a szélén, a lapszélén. Úgyhogy újdonság is ez, de a régihez visszacsatoló újdonság, a hagyományokból építkezik, mégis új szerkezet.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, azok számára, akik nem járnak minden nap Eger utcáin, hogy kívülről is, belülről is megújult a bazilika. Egy milyen hosszú idő alatt sikerült ezt a munkát befejezni? Mikor indultak a munkálatok, és mennyi idő alatt készült el?
0: Hát másfél évig terveztük, de mondhatom, hogy felmérésekkel és mindenféle jóváhagyásokkal együtt 2 év volt a tervezési munka, és 5 éve, hogy munkaterületet kaptak a kivitelezők. Érsekfőpásztor, amikor leadtuk ezt a nagy tervezési munkánkat, akkor felkért arra minket, hogy a kivitelezést bonyolítsuk le. Tehát a lebonyolítás egy ilyen nagy építkezésnek egy őrült nagy feladat. Először nem is vállalkoztunk erre, de aztán hosszú konzultációk meggyőztek arról, hogy nekünk is jó az, hogyha sok-sok részlet, amiben időt, energiát fektettünk, hogy az valósuljon meg, hogy az tényleg úgy valósuljon meg, ahogy mi szeretnénk, és azokat a művészeket tudjuk bevonni, jellemzően restaurátor művészeket, de képzősipar művészeket egyaránt a restaurátor művészekkel együtt, akik ezt meg tudják valósítani. Az 5 év, ami eltelt, mi azt javasoltuk a legelején az érsekségnek, hogy minden nap továbbra is a kivitelezés ideje alatt is legyen reggeli és esti szentmise, és vasárnaponként is az ünnepi liturgia megtartása építés közben is megvalósuljon egész egyszerűen úgy, hogy osszuk meg a bazilikát 2 részre, és akkor az egyik résznél mindig az építők vannak jelen, és a másik oldalon van a szentmisei oldal, és amikor készen vagyunk az egyik oldalon, akkor fordítunk, és átadjuk idézőjelbe készen a fele részt, és a másik felét kivitelezésbe adjuk. És párhuzamosan ezt a javaslatomat érsekfőpásztor elfogadta, hogy nehogy imádságmentes maradjon 5 évig ugye ez a terület.
1: És így is volt.
0: És így is volt, és ez megvalósítható volt, és én arra hivatkoztam, hogy ezt láttam Kassán. A kassai főszékesegyház, az a kassai dóm a főtéren, talán 8 évig volt a felújítása, és mindig vagy a hajóba, vagy a kereszthajóba, vagy a szentélybe, valahol mindig volt minden nap szentmise. Ez jót tesz az embereknek is, jót tesz a főplébániának, feltétlenül jót tesz, mert nem mennek el a hívek. Tehát 5 év az már olyan idő, hogy elszoknak onnan, és ott ragadnak a másik plébániákon. Ugyanakkor nekünk meg az kellett, hogy igaz, hogy a kivitelezőknek nehezebb volt így dolgozni, de nekünk az kellett, hogy minden nap imádságos hangulat is legyen a templomban. Ami a másik nagy javaslatom volt, és amit szintén elfogadott érsek főpásztor és nagy örömömre, hogy a legelején azt mondtam, hogy azt tapasztaltam az utolsó 40 évben, hogy minden nagy építkezésnél elfogy a pénz. Ha akarjuk, ha nem, bármilyen sok pénz áll rendelkezésre egy építésre, elfogy. És akkor hitvány aszfalttal burkolják általában az épületeknek a környezetét, vagy ilyen betontérkövekkel, ami jó egy valamilyen sétányra, egy valamilyen betontérburkolat, de hát egy bazilika körüli körmeneti út az természetes kővel legyen burkolva. És mondom, ha egy javaslatom lehet a külsőre nézve, akkor ez, hogy a körmeneti út az ne véletlenszerű legyen, már talán senki nem emlékszik, én emlékszem, mert felmértük, hogy milyen burkolat volt korábban a bazilika körül. Hát töredezett aszfaltburkolat volt, és furcsán nem volt egységes szélességű, és logikátlan volt a vonalvezetése. És mi egy teljes olyan ellipszis alakot rajzoltunk körbe. Ha fölülről nézi ezt valaki az egekből, vagy egy repülőről, akkor egy mandorla forma foglalja bele ezt a hatalmas bazilikát, és egy keretet ad neki, és ez a körmeneti út, és ehhez kapcsolódnak még burkolt felületek, más-más színű, mélységi magmás kővel, tehát ez 200 évig jó lesz ez a kő.
1: Tehát akkor most már körmeneteket is lehet a bazilika körül végezni.
0: Igen, hát a körmeneti rend az nagyon fontos volt már a kora középkorban is, és a újkori és a legújabb korban is, hát most volt ez az 50 év, amikor a körmeneteket eléggé, hogy mondjam, nehezen engedték, de ugye tudjuk, hogy akár az úrnapi körmenet, akár a húsvéti körmenet, vagy egy-egy bucsú okán megrendezendő körmenet, milyen nagy fontosságot ott a hívek tulajdonképpen demonstrálják a hitüket, és körbejárják kisebb-nagyobb körben a templomot, vagy az egész várost. Most ez a körmeneti út nagyon széles, és tehát tulajdonképpen osztja a templomkertet. Nem olyan nagy a templomkert, de mégis nagyon érdekes, és morfológiájában is a nagy lépcsővel, a támfalakkal nagyon hangsúlyos.

0: térjünk vissza még oda, amikor rákérdeztem, és legyen olyan kedves, még egyszer ismételjük el, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a feladatot, vagy elnyerte az ön építészet irodája ennek a nem kis feladatnak az elvégzését. Milyen volt önnek szakemberként Hildi József nyomdokaival lépni?
1: Hát az az igazság, hogy mindenkinek éreznie kell, hogy hol a helye, és azt tudja az ember, hogy Hild ugye a pesti oldalnak az építője, tehát ott egy hihetetlen sok épülete van Budapesten is a pesti oldalon, és ugye ő kezdte az Újlipót városi bazilikát, tehát amit aztán az Ébül Miklós fejezett be, de hát ő tervezte ugye az Egri bazilikát, és az eredményei miatt, meg azért, mert Pák József meghalt, Esztergomba ő fejezte be azt a bazilikát, és hogy ne csak a római katolikusoknál maradjunk, a ceglédi hatalmas nagy református templomot is ő építette, és az ő nevéhez nagyon sok minden fűződik, és hát az ő nyomdokaiba járni az egyszerre nagyon nagy megtiszteltetés, és érzi az ember azt, hogy mi mindent kellene még tudni ahhoz, hogy ezen a mesdjén haladjon, de nem csak Hildről kell megemlékezni, hanem az előbb említett Nagy Virgilről is, aki egy műegyetemi tanárként olyan újdonságokat hozott be 120 évvel ezelőtt, a 180 vagy 190 évvel ezelőtt épített templomba, amik hatalmas erőt adtak a egri híveknek is, de a messzeföldön mindenkinek, aki hívőként vagy éppen manapság turistaként ezt látogatják. Tehát ilyenkor egy építésznek remeg a lába, hogy vajon megfelelünk-e mi is. Hozzá tudunk-e tenni akár egy morzsát is ahhoz, amit elődeink készítettek. Úgy gondolom, hogy bátran ki kell állni egy-egy feladat elé, tehát én nagyon örültem. Nyilván, hogyha ilyen bátorság nem lett volna bennem, akkor nem fogadtam volna el a felhívást. Több más építésziroda is ajánlattétellel élt, hogy megtervezi majd ezt a bazilika rekonstrukciót. Valami miatt minket is meghívtak. Meggyőződésem, hogy azért hívtak meg, mert látták, a mérsekfőpásztor látta, tudom is, mert ünnepi szentmisén voltam úgy Sárospatakon, ugye a Főegyház megyébe két bazilika minor rangú templom van, a másik az a sárospataki vártemplom, és ott volt egy nagy ünnepség, és később Fűzéren megvalósult a vár kiépítése, és ott a várkápolna az picike, az egy kicsi méretű, talán 8 méter hosszú, 5 méter széles és 8 méter magas, tehát hozzá sem fogható az említett templomokhoz, de olyan minőségben készült el, hogy amikor érsekfőpásztor ott kispapjaival együtt egy találkozón ott volt, nem tudom pontosan, amikor nekem kellett bemutatni az egész várépítést, akkor elhangzott olyan mondat, egy dicsérő mondat, ami miatt valószínűleg fölkerülhettünk arra a listára, hogy esetleg mi is adjunk árajánlatot a Egri Bazilika felújítási munkáira, és ez nekem azért is jó volt, mert én alapjáratban Dunántúlinak érzem magam, vagy legalábbis amíg édesanyám élt, addig azt mondtam mindig, hogy megyek haza Pécsre. És már itt éltem, nem tudom, 40 éve, amikor még mindig azt mondtam, hogy megyek haza édesanyámhoz Pécsre, haza. És sok évtized miskolci itt lét. Én először azt hittem, hogy egy évig leszek csak Miskolcon, aztán ez 45 éve volt, hogy erre gondoltam. És akkor sok évtized múlva, főleg 90-es változások, gazdasági és politikai változások után arra gondoltam, hogy hát jó lenne megérni, hogy egy épületet tervezhessek, vagy átalakíthassak Kassán, és ha lehet, lehessen egy épületem Egerben. És a kassai nem valósult meg, soha nem gondoltam volna, hogy az Egri Bazilika egyáltalán az én irodámhoz kerülhet, de ez egy hatalmas kegyelem volt a szakmai életemben, hogy Egerbe a legszebb épülethez hozzányúlhattam. Meg a maga az Egri Bazilikáról szóló 20 tabló, a Szántó Tamás fotóművész urat kell említenem, és Molnár Gergőt, aki kültérben is és beltérben is drónnal nagyon szépen tudott filmezni, és ezek a fénykép felvételek felhívják a figyelmet a bazilika fényeire, részletképzésére, a művészeknek a fantasztikus munkáira, a restaurátor művészek által újra hihetetlen pompában van az Egri Bazilika, és ezt a fotoművészek nagyon szépen ábrázolták. Miért ne demonstráljuk, hogy valami szép is született az utolsó időkben?
0: Egy nem akármilyen munka befejezése után vannak most önök. Van még hova tovább? Mik a jövőbeli tervek? milyen munkákon dolgoznak?
1: Szerencsére megtalálnak minket nagyon-nagyon szép feladatok. Hát, hogyha az Egri Bazilikáról van szó, akkor nekünk legalább ennyire fontos és lelkileg legalább ilyen komoly feladatot jelent a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templomnak a megmentése és felújítása. A terveink alapján ezt elkezdték építeni, de olyan helyzet alakult ki, és olyan minőségben dolgozott a kivitelező, hogy a CVK és a Főegyház megye úgy gondolta, hogy egy új kivitelezőt fog keresni. Leállították a munkálatokat, és az új kivitelező mindenesetre olyan fantasztikus helyszín a Bélkő alatt, egy olyan gyönyörű helyszínen van a Bélapátfalva, és ugye ez már egyetemista koromban szinte mindenki pillanatok alatt megismeri az építészet történetnek a legfontosabb elemeit, és hát Ócsaják, Lébény mellett, hát Bélapátfalva, ez a romanika, gotika, az építészet történetnek a kezdetei, ezek nagyon-nagyon vonzóak mindenki számára, számomra is. Itt sem gondoltam volna, hogy valaha is, hogy mondjam, ilyen szép helyszínhez közel kerülhetek, de szerencsére nagyon sok munkánk van Tokajban. Tokaj belváros újul meg, a főutca és a főtér, és hát ott is van egy gyönyörű templom, valamikor egy gotikus templom volt, de 100 évvel ezelőtt volt egy hatalmas nagy zuhatag, a hegyről lezúduló víz megroncsolta, és egy neo-román stílusba állították akkor helyre az első világháború előtt. Arra is ráférne egy kis tatarozás.
0: Nem véletlenül említi Tokaj városát, mert hogy a város főépítésze ön.
1: Igen, hát csak egy tanácsadó főépítész vagyok ott, ugye kicsi településről van szó, 3800 fő lakik ott, de viszont ez az 5 betű, hogy Tokaj, ez a név, ez viszont túlnő ezen, tehát nem a lélekszám az érdekes itt, hanem a 2 folyó összefolyása, a Kopaszhegy magaslata, a hegy alatti 1000 cellárium, és az a múlt, amit a Tokaj, és az a bor, amit fémjelez Tokaj. Nagyon szeretek itt élni, tehát Miskolcon élek, de hogy hegy aljával is nagyon szeretek foglalkozni. Igazából Sárospatakon és Tokajban nagyon sok munkánk van, és hát a hegy alja föl a hegy köz, ugye a Füzéri vár volt még egy ilyen hatalmas munkánk, és továbbra is ezen települések adnak munkákat nekünk, a mi irodánknak, úgyhogy ez a nagy munka után is nagyon szép, és inkább a történeti korokba visszahúzódó épületeknek a felújításai, vagy a régi épületek melletti új épületek kialakítása, az a viszonyrendszer érdekel, hogy egy 100 éves épület mellett milyen egy új épület, lehet egy új épület olyan, mintha 200 évvel ezelőtt épült volna, legalább a hangulata lehet-e olyan, akár kint, akár bent, lehet az modern, és mégis lehet a modernség és a korszerűség mellett lehet valami időtállóbb, nem a divatokat hajszoló, hanem valami olyan építészet, ami esetleg remény szerint több 100 évig meg is marad.
0: Érdekes, hogy azt említette, hogy Péccsel kapcsolatban sokáig úgy fogalmazott, hogy megyek haza, de hát ezt a sok munkát figyelembe véve most az Egri Bazilika rekonstrukciója, a Sárospataki Szent Erzsébet ház, a Füzéri Felsővár, Tokajváros jellegzetesebb épületei, tulajdonképpen már elmondhatja, hogy itt is otthon van, és itt is ide hazaérkezik.
1: Feltétlen. Úgy gondolom, hogy a diákévek azok nagyon fontosak minden ember életében, és ezért is nagyon sok élményem volt Pécsett. A valamikori ciszterci gimnáziumban jártam az én időmben, ugye le volt verve az a szó, hogy ciszterci, és oda volt vakolatból írva, hogy állami Nagy Lajos gimnázium, de ahogy kiléptünk, ugye ott volt a belvárosi templom, a csámi, a napfénybe léptünk mindig ki, ahogy az iskola, és mindig a székesegyház előtt szaladtam az iskolába, és mentem vissza haza. Úgy laktunk, hogy a főtér és a... Tehát végig kellett mennem a legszebb utcáján, a sétatéren Pécsnek 2-szer minden nap, és ez belém ívódott. És azért gondoltam még nem régiben is, hogy megyek haza, mert édesanyám okán nyilván a hazavágyódás az egyben az anyai szeretetet, vagy a gyermeki szeretetet is jelenti. Most már maradt nekem Péccsel kapcsolatos sok-sok szép élményem, de most már miskolcivá váltam, illetve hegy alján is érzem jól magam, és egy kicsit az utolsó 7 év alatt egrivé is váltam.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Rudolf Mihály Ibl-díjas építészmérnöknek, építésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 17 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 60-ban ismét az ott élők dönthetnek arról, mi készüljön 100 millió forintból. Készül a nyári szezonra a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Gyöngyös-Könnyéki iskolák csatlakoztak a rendőrség Ne Bánts programjához. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Többek között szelfipont, játszótér és új grunt készülhet az új közösségi költségvetéssel 60-ban. A héten kezdődött el a szavazás, ismét a városlakók dönthetnek arról, mi valósuljon meg ennek során. Most is 100 millió forintos összeget költhetnek a lakosság által javasolt fejlesztésekre. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Polgármester úr, hányadik éve zajlik ez a közösségi költségvetés egészen pontosan?
5: Mielőtt még belecsapnánk abba, hogy hányadik éve. Én ezzel kapcsolatosan hagyd mondjak el egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Mégpedig azt, hogy a közösségi költségvetés az egy olyan sikertörténet, amely nem csak 60-nak szól, illetve 60-iaknak és a 60 embereknek szól, de a közösségi költségvetés ez országosan is példaértékű volt. Hiszen több település nézi azt, hogy mi hogyan csináljuk a dolgainkat, hogyan tudtuk túlélni ezt az elmúlt több mint egy évtizedet, és hogyan tudtunk ilyen projekteket megvalósítani. És ezt azért mondom el, mert 100 millió forintról dönthetnek a 60-iak.
4: A kezdetektől fogva ez az összeg, amit szét kellett, vagy így szét van. Lehetett osztani.
5: És ez a 100 millió forint akkor is rendelkezésre állt, amikor 2,9 milliárd forintot vettek el tőlünk. Irányítottak el a központi költségvetésbe. Tehát ez szintén egy olyan pillér, és nem is tudom, több mint 30 projekt valósult meg, ha jól emlékszem már, több mint 30 projekt valósult meg a város számos pontján. Tehát ez egy olyan pillér, amely szintén azt mutatja, hogyha képesek vagyunk az összefogásra, és nem adjuk fel, akkor képesek vagyunk eredményeket felmutatni. Ezért indul az újabb közösségi költségvetés szakasza, amely ugye május 4 és 24 között zajlik a szavazás, és majd utána fogjuk azokat a projekteket megvalósítani, amelyek egyébként beleférnek sorrendbe, beleférnek a 100 millió forintba.
4: Mennyire tartja a lakosságot aktívnak most már ennyi év távlatából?

0: látjuk, hogy a vendégeknek nagy részét ők teszik ki. Talán az elmúlt egy-két évben kezdett el népszerűbbé válni már a turisták körében is. Azt hiszem, hogy elkezdték kicsit felfedezni, de hát még mindig nagyon nagy százalékban annyira egyháziak járnak oda. Ugye itt rendkívül kedvező a belépőjegyár is, főleg hát ugye délutáni jegyeink is vannak, amit tényleg most már mondhatni, hogy majdnem hogy jelképes áron igénybe vehetik a vendégek. Idén a Tófűrőn nem is tervezünk egyébként jegyáremelésre, úgyhogy tavalyi jegyárral tudnak majd jönni a vendégeink. Bízok benne, hogy a népszerűsége megmarad az idei szezonra is. Nyilván ez az időjárástól is függ, hiszen azért szükség van egy párnapos jó meleg időre, hogy ugye a tónak a hőmérséklete az megfelelő legyen.
1: Újabb két intézmény csatlakozott a Rendőrség ne bánts programjához. A gyöngyöshalászi Széchenyi István általános iskolában és a gyöngyöstarjáni Kányádi Sándor általános iskolában a tanulók egy dobozt kaptak, amelybe leveleket tehettek. A kérdés, mit üzennek azoknak, akik bántanak az iskolában? A programról dr. Bernd Iványi Juditot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjét hallják.
2: Az elnevezés az nagyon találó, ne bánts engem, ne bánts mást. Egyébként ebből született meg a gondolat. Az iskolai bántalmazás bullyingnak a megelőzését, prevencióját célzó programról beszélünk. Tavaly év elején már azt éreztük, hogy annyira egy önálló jelenségként működik ez a, hát már általános iskolákban is, nem csak középiskolákról beszélünk, hogy önálló programként indítottuk útjára. A doboz az magának a programnak egy része, tulajdonképpen egy állomása neki. Pozitív üzeneteket rakhatnak bele a diákok, és ugye arról írnak, hogy mit üzennének annak, akit bántanak. Ez egyfajta pozitív megerősítés, és én azt gondolom, azt vallom, hogy ez nagyon erős üzenetű, mert az ő nyelvükön van megírva, egy diákoktól diákoknak szóló üzeneteket tartalmaz ez a doboz, és nyilván az a célja majd, hogy eljusson ez a diákokhoz ennek a tartalma, természetesen anonim leveleket dobálnak bele, és minden egyes iskolában egyébként rengeteg üzenet érkezik vissza, hogy ez motiváló a fiatalok számára is, hogy tudnak adni értéket a másiknak, úgyhogy az a célunk, hogy minél több üzenet gyűjjön össze ebben a dobozban. A leggyakoribb ez a nem vagy egyedül, te is értékes vagy, és hogy van hova fordulnod, állj ki magadért, hogy itt vannak a barátaid, itt van a közösség körülötted, és hogy ezt az értéket adják át, és ezt az üzenetet a gyerekek. Nehéz helyzetben van az áldozat, mert sokszor ő nem mer szólni. Ugye egyfajta fölény helyzet alakul ki a bántalmazó részéről, és sokszor ugye hozzá csatlakoznak a bántalmazóhoz, és nincs, akihez forduljon. Viszont ha van egy olyan osztályközösség, aki ismeri ezt a jelenséget, és mer kiállni a másikért, tehát itt nem feltétlenül az áldozat fog jelezni, hanem az a társ, aki kiáll mellette, hogy akkor igenis fel tudnak lépni ellene. És hogyha összefog egy közösség, akkor meg fogják tudni állítani a bántalmazót, mert akkor nem lesz fölényben, nem hozzá csatlakoznak, hanem kvázi az áldozat mellett állnak ki. Amikor ugye az iskolák megkeresnek bennünket, akkor én mindig megkérdezem, hogy milyen osztályba szeretnék az előadásokat, és mindig egyöntető a válasz, hogy mindegyikbe. Minden osztályba. Sajnos azt látjuk, hogy már első-második osztályos korban is megjelenik ez a jelenség, még ha nem is biztos, hogy tudják, hogy ez a bullying, és hogy azzal találkoznak a gyerekek, de már onnantól kezdve ezeket a prevenciós előadásokat, foglalkozásokat kell, hogy vigyük hozzájuk.
1: Május 5-én, ezen a héten kedden volt a kéz higiéné világnapja. Kezünk fertőtlenítésére, valamint az esetleges fertőzések megelőzésére hívták fel a figyelmet a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet munkatársai az intézmény egyik bejáratánál. Otthon nem szükséges kézfertőtlenítőt használni, mondta a rádiónknak Kubecki Krisztina, a higiéniai osztály munkatársa, népegészségügyi és járványügyi felügyelő.
3: A mai nap, ugye május 5-e a kézhigiéné világnapja. Az egészségügyi világszervezet, a WHO 2009-ben hirdette meg a Ments életet, most kezet című kampányát, amelyhez Magyarország már a kezdetektől kapcsolódott, és május 5-ét hirdették meg a kézhigiéné világnapjának, és ennek a világnap alkalmával települtünk ki most mi ide ki a kórháznak a bejáratához. Hoztunk egy kis olyan gépet, amivel meg lehet nézni, hogy a megfelelően fertőtlenítés fertőtlenítik-e a dolgozóink a kezüket, vagy bárki, aki most kipróbálja, szembesülhet vele, hogy lehet, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy jól fertőtlenítjük a kezünket, de ez a gép megmutatja, hogy ez valóban így történik-e, illetve egy kis tájékoztatót készítettünk a lakosság részére, hogy miért fontos a készhigiéne, amikor bejönnek a kórházba, mint látogatók, akkor mit kell nekik csinálni, hogy kell a kezüket fertőtleníteni, és ez miért fontos, hiszen a fertőzés

0: betegségeknek a megelőzésének, ez az egyik alapja, hogy milyen a kezünk, ugye a tiszta kéz, az nagyon fontos, hogy megelőzzük a fertőzéseket. Körülbelül a fertőzéseknek a 80%-a a piszkos kéz után terjed, tehát a gyomorbérrendszeri fertőzések, a légúti fertőzések, bizonyos máj fertőzések, ugye a hepatitis A is pontosan a piszkos kéz útján terjed, tehát ezért nagyon fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmet a mindennapokba is, de természetesen most a kézhigiéné világnapján még hangsúlyosabbá szeretnénk ezt tenni, hogy mindenki figyeljen oda a kezére, és fertőtlenítsék a kezüket, amikor arra szükség van. De eleve ez a hand in scan gép, ugye ez az, ami meg fogja mutatni, hogy megfelelően fertőtlenítjük-e a kezünket. Ezen kívül egy kis játékot találtunk ki, gyakran érintett tárgyakat, itt a számítógép billentyű, egér, villanykapcsoló, ezt egy olyan anyaggal kentük be, amiben UV-reagens van, és ebben azt szeretnénk szemléltetni, hogy ha hozzáérünk ezekhez a tárgyakhoz, akkor ugye mi mehet a kezünkre, és ha nem fertőtlenítjük a kezünket, ez rajta marad a kezünkön, ezek a mikrobák ugye elkezdenek szaporodni, és utána például, ha étkezés előtt nem mossuk meg a kezünket, akkor bizony be tudjuk juttatni a szervezetünkbe ezeket a mikrobákat, és ezáltal ezek fertőzést tudnak okozni. És egy kis ajándékkal is készítünk természetesen, aki ezeket kipróbálja, kis fertőtlenítőt adunk nekik ajándékba, illetve egy kis tájékoztató füzetet is készítettünk ezzel kapcsolatosan.
1: Holnap, azaz május 10-én vasárnap, különleges családi nappal várják az egrieket a Gárdonyi házban, ahol játék, mese, alkotás és irodalom találkozik egy igazán hangulatos tavaszi program keretében. Lesz könyvjelzőkészítés, családi felfedezőjáték, meselakoma a legkisebbeknek, és sok-sok élmény egy nyugodt, tartalmas vasárnaphoz, tájékoztatott a Dobó István Vármúzeum. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben 24-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 9-én szombaton.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Lara Davidovic, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyháza együttesétől. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ósztra. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Lara Davidovic, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházától. A bajnokságban csalódást keltő teljesítményt nyújtó és végül csak 8.-ként záró szabolcsiak a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bár a francia feladót szerették volna megtartani, ő olyan ajánlatot kapott a világ egyik legerősebb bajnokságából, amellyel nem versenyezhettek. Davidovicson kívül a többi külföldi, így a venezuelai Ashley Salinas, a finn Daniela Öman, a szerb Alexandra Petrovic, az egyiptomi Sohila Wafik, valamint a spanyol Alejandra del Burgo is távozik az együttestől. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikum igazgatóját hallják.
2: A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogsága, az iskolánknak nagyon fontos.
1: A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
3: Egyre több olyan rendezvény, versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést hoz a diáknak.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
4: Nagyon szerettük volna a Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ósztra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
5: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
6: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
7: Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista, mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom is szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amely során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvényt. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nappal azért jó, hogyha belefér, tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum, tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeltapark Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább a óvodások, általános iskolások egy természetiskolai modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

kirándulás tippel folytatjuk. Az úti célunk Lőcse, a Szepesség égköve. Lőcse a Felvidék legszebb kisvárosai közé tartozik, szinte hiánytalanul fennmaradt középkori városfal öleli körbe, gótikus és reneszánsz műemlékekkel teli óvárosát. A hajdani Szepes vármegye egykori székhelyének legfőbb látnivalója, a legértékesebb gótikus, szárnyas oltárok tárháza, a Szent Jakab templom. A város főterét Szlovákia legszebb terei közt tartják számon, a gótikus templom mellett álló csodaszép gótikus városháza, a város szimbóluma. A város rövid története. A második Géza királyunk által a Szepességbe telepített szászok alapították a várost, mely csakhamar a Szepességi Városok Szövetségének közigazgatási központja, a Városszövetség élén állt szász gróf székhelye lett. Lőcse Károly Róbertől áru megállító jogot kapott, mely erősen fellendítette a város kereskedelmi életét, óriási bevételekhez juttatva a várost. Az anyagi gazdaság szerencsére a művészetek felvirágozásával is járt. Mivel a város aranykora a gótikus és reneszánsz idejére esett, ezért főleg e két irányzat emlékei gazdagították Lőcsét. 1500 körül a Lőcsén álló pálmester műhelyéből az európai gótikus művészet legszebb gótikus szárnyas oltárai és egyéb műalkotásai kerültek ki. A város évszázadokon át Ádáz viszályban volt a másik két nagy szász várossal, Kismárkal és Iglóval az áru megállítási jog miatt. Lőcse végül királyi parancsal győzött. 1550-ben hatalmas tűzvész pusztított a városban, melynek rengeteg gótikus épület esett áldozatul, az újjáépítés már az új stílus, a reneszánsz jegyében fogant. 1772-ben Szepesség központját Iglóra helyezték át, ez volt az első legnagyobb megtorpanás a város fejlődésében, majd a végső kegyelemdöfést az adta, hogy a vasútvonal elkerülte Lőcsét és Igló ment keresztül, így a város a közelmúltig tartó Csipke Rózsika álmába merült. A nagyipari fejlődés elkerülte, az ide látogató turisták nagy örömére a ma körülbelül 14 ezer lakosú város a turizmusból próbál megélni. Lőcse főbb látnivalói. Lőcse látnivalóinak zöme a városfallal körülvett óvárosban, illetve az annak közepén fekvő tágas, hosszúkás téglalap alakú Lőcse pár mesterről elnevezett főtéren található. Ugyancsak a téren működik a vendéglátó helyek, szállodák nagy része is. A város első számú látnivalója a háromhajós monumentális gótikus templom a világhírű szárnyas oltárok gyűjteményével. A templom mellett a város másik jellegzetes épülete, a tér közepén álló régi városháza, melyben egészen 1955-ig működött Lőcse város tanácsa. A külső falon látható a 17. századi óriási, allegórikus freskók az öt polgári erényt ábrázolják, a mértékletességet, az elővigyázatosságot, a derekasságot, türelmet és az igazságosságot, persze mindezt latin felirattal. Az épület eredetileg reneszánsz tornyát a 18. században barokkosították. A teret övező ódon épületek közül a legszebb a 16. század második felében épült Turzóház, jellegzetes formájú reneszánsz pártázatával. A 20-as szám alatt a Szepesi Múzeum Lőcsei Pál mester művészetével foglalkozó kiállítás nyitott. A gyűjtemény nem véletlenül került ebbe az épületbe, állítólag itt működött Pál mester legendás műhelye. Kedves fiatalok, ez volt most Lőcse, a Szepesség égköve, és most már zenével folytatjuk.

0: Kedves fiatalok, ez volt a Kapcsolj rá itt a Szent István Rádióban. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

szent szülője, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, utasd be minket szent fiadnak, amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Legkegyesebb szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Mi is hasonló bizalomtól lelkesítve sietünk hozzád, szüzek szent szüze. Hozzád járulunk, anyánk, és mint szegény bűnösök sóhajtozva lábadhoz borulunk. Nevesd meg szavainkat, örök igének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyesen, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek nem te soha nem veted meg, hol a szükség igen nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Hozzád menekülünk szorongattatásunkban, Szent József, s miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézust gondoztad, könyörögve kérünk, tekints le kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét te, a szent család gondos őrzője.
Tarts távol tőlünk, ó szerető Atya, a tévejgés és a romlottság méteit. Védelmezz az égből, erős támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Védj állandó pártfogásodba minnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.

Örögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök

0: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafönn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége, legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos
0: Isten. Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus
2: szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten.

Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük,

0: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották ma Egerben, a szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be. A főpásztor homiliájában szólt arról, Jézus feltámadása hitünk szívének közepe. A szentbeszéd részletét hallják.
2: Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra. Erre a megújulásra mindannyiunknak állandóan szüksége van. Szükségünk van közösségi megújulásra is, ezért jöttünk ma össze, hogy mint egyházmegyei közösség is szeretnénk megújulni hitünkben. Mert nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szüksége van a megújulásra. Szükségünk van új lendületvételre, hiszen olykor azt tapasztalhatjuk, mintha megfogyatkozott volna azoknak a száma, akik hűségesen kitartanak a Mester mellett. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy olykor megtapasztaljuk azt is, hogy nem is vagyunk olyan kevesen. Ez a mai találkozó jó alkalom arra, hogy ne csak az otthoni templomunk közösségével találkozzunk, hanem megtapasztaljuk a részegyházhoz, az egri főegyházmegyéhez való tartozásunk élményét is. Leó pápa a napokban könyvkiadókat fogadott, és a könyvolvasás fontosságáról beszélt. A mai találkozó résztvevőinek mi is egy könyvet ajándékoztunk, amely a pontosan tegnap egy évvel ezelőtt megválasztott 14. Leó pápát, mint hidépítőt mutatja be. A pápa könyv címe Hidépítő. Régi nevén Pontifex Maximus. A legfőbb hidépítő, ahogy a pápa hagyományos címei között találjuk. Ugyanis a pápa legfőbb küldetése éppen az, hogy hidat verjen Isten és ember között. Valójában ez a feladata a püspököknek, a papoknak és minden kereszténynek, hogy megszólítsuk, visszahívjuk, meghívjuk azokat, akik életükben még nem Istent teszik az első helyre. Tudjuk, hogy ma is sokan azok közül, akik már nem járnak Jézus nyomába, arra várnak szívük mélyén, hogy valaki megszólítsa, visszahívja, újra integrálja őket, mert végső soron ők is vágynak az örök élet igéire. Keresik a boldogságot és a békét, amit a maga teljességében csak egy helyen, Istennél találhatnak meg. Ma bennünket is megszólít az Úr, aki maga is megtapasztalta, hogy az élet kenyeréről szóló beszéde után sok tanítványa már nem követte őt, eltávolodtak tőle. Ekkor így szólt a hűségeseknek, ti is el akartok menni? Péter apostol válaszolt a többiek nevében, a mi nevünkben is. Uram, hová mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Kedves testvérek, térjünk vissza a mai ünnepünkre, a mai találkozónkra, amikor a liturgiában főtemplomunk felszentelésére emlékezünk, amely 189 évvel ezelőtt történt. És hálát adunk ezért a nagyszerűen megépült és felújított bazilikáért. Valóban szép ez a templom. És különleges élmény mindannyiunk számára, hogy egyházmegyénk legtöbb plébániájából sokan vagyunk együtt, és közösen valljuk meg hitünket.
1: A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották ma Egerben, a szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be, a főpásztor homiliájának részletét hallották. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig, illetve a következő tanévben is lesz a pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hit Tudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldalán www.fevi.uni-eszterházy.hu, innen lehet a jelentkezési lapot letölteni, és az Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani május 31-ig. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, a falusi vendéglátás pedig éjjelente 40 euró, 4 nap 3 éjszakáról, tehát összesen 120 euróról van szó. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. Májusi búcsút tartanak Péliföldszentkereszten ezen a hétvégén. Ma szombaton van a szalézi családnapja, délután tarka programokkal minden korosztály számára. Holnap pedig 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Lurdi barlangnál, az ünnepi szónok Ternyák Csaba egri érsek lesz, 15 órakor pedig litánia következik majd a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföldszentkereszti szalésziak. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, amelyek közül egy még hátra van, május 14-én, este 7:30 majd felolvasó estre várják a híveket, Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégium lesz, a könyv pedig megvásárolható a Bazilika Látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal. Az Ecsét település szélén festőjen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én, 16-án. Lehetőség van a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és ma a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkita Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely kékestetőről került új helyére. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motomot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Éj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Éj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszínen a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra május 16-án 16 óra 30 perctől. A fellépő kórusok Sepsi Szentgyörgyi Cantus Firmus vegyeskar, Mátrai Vízhangok vegyeskar, Szerencsi férfi kórus, Pannonia citera zenekar, mezőkeresztesi férfi kórus, mezőkeresztesi citera zenekar, mezőkeresztesi kamarakórus, illetve énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébániakertbe és a dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél. Az időpontát május 16-a, a kapuk 8:30-kor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik, a helyszín Nagymaros plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Május 30-án lesz a bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án következik szombaton, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének következő részét, melyet Márton Miranda olvas fel.
2: Vackor fürdik a Balatonban. Másnap korán, reggel 6-kor föltérdelt az ágyán Vackor, nyújtózkodik, nagyot ásít, bömböl hozzá óriásit, bömböl Vackor akkorát, hogy azzal a bömböléssel fölébreszti mély álmából föl az egész óvodát. Brumma, brumma, hóha, hó, most fürödni volna jó? Várj egy kicsit, te csöp bogjos! Lehetsz még az úszkálásban főkolompos? Előbb együnk, aztán ahányan csak vagyunk, úszni megyünk. És valóban úgy is tettek, megmosdottak mind a csapon, aztán ettek, aztán szépen, kettes sorba, egymást szépen kézen fogva, fürödni a Balatonra, az óvónénit követve mind lementek. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Porjutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10. 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, végezetül az a bogjos, lompos, loncsos és bozontos, piszén pisze kölyök mackó. Héha, hújúj, micsoda! Az volt ám csak a csoda. Olyan nagy vizet nem látott soha még az óvoda. Nem látták a túlsó partját, se a szélét, se a hosszát. Rázta is igen az apró, piszén pisze kölyök mackó azt a híres, azt a neves, nevezetes nagy bozontját. Jó társaim, hát mondjátok, ez mind a Balaton volna, amit látok. Mondják neki, az hát, Vackor. Kérdi tovább hüledezve a csöp medve. Hogyan fürödjek hát akkor? Nem vesznék el a nagy vízben, ha úszkálnék? Meghalljátok, ha a vízből kiabálnék? Neveti az óvónéni. Ne félj, Vackor! Mindnyájan a vízbe megyünk, de ha félnél, gyere velünk. Add ide a mancsod akkor. És ugyancsak úgy is tettek. Mind a Balatonba mentek, szépen sorra besétáltak. És abban a nagy-nagy vízben, azaz apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó és a többi gyerekek mind jót úszkáltak. És rikogva akkor... Vígan úszkált Vackor. Vackor medvést játszik. Hey, Balaton, Balaton! De boldog volt a sok gyerek, meg az apró, piszén-pisze kölyök mackó, a te csodás partodon. Nem volt gondjuk semmi másra, csak játszásra, fogócskára, bújócskára, hintázásra, labdázásra, homokozásra, úszásra és a csöpp piszén-piszének az örökös brummogásra. Brumma, brumma, hóha, hó, fára mászni volna jó. Aztán újra. Hóha, hó, most meg úszni volna jó. S századszor is. Hóha, hó, most meg enni volna jó. Teltek is a napok szépen ott a kék Balaton partján, azon a csodás vidéken, ahol az ég lenn a vízben tükröződik, és a tó a fénylő napban fodrozódik, s a víz fölött fehérlik sok vitorla, és a szél a vitorlákat fújja, fújja, és a túlsó parton nagy-nagy hegyek állnak, akik csöndben, mozdulatlan a Balatonra vigyáznak. És egész nap nem fáradt el az az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Fogócskázott, bújócskázott, homokozott, fára mászott, s úszott nagyokat a vízben naponta vagy három ízben. Egyszer is játszott a parton kora reggel, térdelt a finom homokban Vackor a többi gyerekkel. Úgy játszottak, hogy nem adtak egy psz hangot. És homokból építettek egy rémséges és mélységes mély barlangot. El is készült egy-kettőre az a barlang. Szól akkor Domokos Matyi, és nincs a szavában sallang. Vackor, kérlek, játszunk medvést! Légy te medve! Neked úgyis semmiség ez. Nem kell beleszoknod ebbe. Felel neki a csöpp Pisze. Én nem bánom. Leszek medve, brumma, brumma, megpróbálom. Bár én nem vagyok még medve, csak kis mackó. Bocs, azaz hát kölyök medve. Az még nem igazi medve, aki, mint én, ilyen apró. És egész nap nem játszottak semmi másot, csak medvésdit, azaz mackóst. Riogatta a barlangból az a Piszén Pisze Vackor, mint egy valóságos medve a sok ijedező társat. Brumma, brumma, hó-ha-hó, nagy medvének lenni jó. Brumma, brumma, hó-ha-hó, még nagyobb medvének lenni, annak lenni volna jó. Brummogatott hát az apró kölyök medve, brummogatott a barlangban, nem volt semmi hiba abban. A többi meg körbefogta, barlangját körültáncolta hújogatva, énekelve. Búj, búj, medve, gyere ki a gyepre, ha kijönnél, légy csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Búj, búj, medve, gyere ki a gyepre. És egész nap nem volt gondjuk semmi másra, csak játszásra, medvésdire, bújócskára. Egyedül Vas Pista unta a medvésdit. Azt mormolgatta magában. A kis késit nem akarta többiekkel hancúrozni, s ment a nádba egy tarajos gőtét fogni. Mire leszállt a vidékre, le az este. Elfáradt a futkosásban, medvésdiben, bújócskában, a sok gyerek és a boglyos, lompos, loncsos és bozontos Piszén-Pisze kölyök medve. És álmában akkor nagy medve volt Vackor.
1: Kedves gyerekek, ma este Kormos István Vackor című meséjének 14. és 15. részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzönlötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat,

0: pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius óceán járó megérkezését Tenerife szigetére, ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gumoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Ökumené, a testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
3: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről, vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
4: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig Önöket?
3: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok minden

0: Mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenje máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, ha itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
1: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
0: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyikben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
1: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az, ami az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
0: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia. Pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videotréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán a affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó. Tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind fel kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán, rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
1: Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
0: Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amikor helyettekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korba vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
1: De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
0: Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sok oldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedében kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézzel nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
1: Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
0: Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
1: Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
0: Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz várandósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek anyagcserezavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki, azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán 1,5 év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
1: Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
0: De ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán, és akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velkei Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást, tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy térj meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
1: A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
0: Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt egy igyekszem észrevenni. De nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Calvin téren ugye mindig úgy biztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
1: Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
0: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás az egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog. Tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb. Tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy. Aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát abban, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
1: És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
0: Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában, Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem visszanyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
2: Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
3: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
3: 1991 és 2008 között 17 évet Füzéren töltött.
4: Ott még meg kell említeni, hogy a leges legelején még Hernád Vécse közre játszott, mert Hernád Vécséről 1938-ban jezsuitának jelentkezett egy Bence István nevezetű fiatalember, aki azt mondta, többször mondta, amikor vendége voltam, meg hát találkoztam vele itthon is, 80 éves korában hazalátogatott, és én 82 éves korában lehettem vendége Tajvan szigetén, mert meghívott, látta, hogy ugye rám van bízva ez a 7 falu, és mindegyikben elkezdtünk valamilyen szép munkálatot. Hernád Vécsére például kértem amerikai elszármazottaktól pénzt, hogy gyűjtsenek, és küldtek, $3500 küldtek, hogy a templomot rendbe tegyük, a tetőt felújítsuk, és hát így munkálkodtunk. Aztán Hernád Petriben is kifestettük a templomot, a fái templomnak is, hát ott nem olyan sokat, és mindegyiknél volt valami szép munka, és amikor 80 évesen hazajött ez a Bence István testvér, akkor azt mondta, páter maga ezért megérdemel egy tajvani utat. És már ugye 91. szeptemberében kerültem Füzérre, és 92. augusztus-szeptember fordulóján volt, hogy majdnem 4 hetet töltöttem Tajvan szigetén, nem is akárkivel, hanem Bence István testvérének az unokájával, aki nekem kedves minisztránsom volt Hernád Vécsén, Bucskó Balázsral. Neki van egy bátyja, meg van egy öccse. Az öccse, az ő sztoria is nem akármilyen, mert volt egy fiúcska, aki szeretett légpuskával lövöldözni, és célzott rá, és kilőtte a szemét. Ennek a három fiú közül a legfiatalabbnak, akit már a ferenceseknél emlegethetünk, mint Nándi atyát.
3: Maradjunk Feri atyánál.
4: Az én ösztönzésemre elmentek ezek, meg még másik két fiút is ferences gimnáziumba. Mikor István testvér ezt megtudta, hogy én az ő rokonságából ferences gimnáziumba juttattam 3-at is, akkor azt mondta, hogy hát még inkább megérdemesültem a tajvani útra.
3: Mennyire fontos az lelkipásztorként, hogy az adott település hívei közül a fiatalokat így a papi hivatás felé terelgesse? Vagy akár csak egyházi gimnáziumba, ferences gimnáziumba? Ez fontos papként, hogy legyen utánpótlás?
4: Igen, mert most eszembe jutott egy Düvál atya szám, amit szerettek énekelni a magam csendességében. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, miért aludnál? Hogyha az embert kapja a papi hivatás gondolata, akkor ne hesegesse el, hogy ne aludjon el ez a gondolat, hanem vegye komolyan. Gábor Berti atya 2 évvel ezelőtt volt aranymisés. Engem is meghívott, hogy a egyik aranymiséje alkalmával prédikáljak, és megkérdeztem tőle, Berti, igaz, hogy te 10 fiút indítottál a papságba? A magyarok közül 10-et, de a szlovákok közül is 10-et. Vagy itt van a Mityu, akit említettem. Ő meg szintén egy búcsúra hívott engem 3 évvel ezelőtt. És mondom a búcsúi ünnepi szép vasárnapi szentmisét, és ott van 17 minisztráns fiú. Lányok nincsenek. Mityu azt mondta, a lányok azok olvashatnak, de minisztrálni csak fiúk jöjjenek. Olyan rendkívüli módon bánt a fiúkkal, mintha mindig keménykedne velük, és mégis ott rajogtak körülötte. És nem is a plébánián, hanem az oltárnál, a Szent Misén ott érezték a hívást, a közelséget, azt, hogy hald az Úr zörget szíved ajtaján.
3: 17 évet töltött Füzéren plébánosként. Már beszéltünk itt templom felújításokról, majd még erre egy picit később visszatérek. Ebben nyilván belefért 4 hetes tajvani út, de mi fér bele 17 évben? Mi minden történt Füzéren 17 év alatt?
4: Azt hiszem, azzal kell kezdeni Füzért, hogy ott Ács István püspök atya akarta, hogy én Füzérre kerüljek. Mert elődöm, Polgári Ferenc, akivel cseréltünk, ő ment helyembe Hernád Vécsére, és én Vécséről kerültem Füzérre, és Ács István püspök úr azt akarta, hogy az a házas hétvégés lelki gyakorlatos gondolat, ami benne évekkel korábban megfogalmazódott, és úgy gondolta, hogy majd Polgári Ferenc plébános úr által folytatódik, az valahogy nem jött össze. Már csak azért sem, mert nem jöttek úgy azok az alkalmak, mint amennyire ő szerette volna, hogy sok lelki gyakorlat legyen Füzéren. Ugyanis a plébániát átalakították, szép, nagy, széles plébánia, földszintes épület, de annak az emeletére rá lehetett húzni 11 darab kétágyas szobát. Ezt ugye így áttervezték. Csilla von Boeselagernek a segítségével megkapta hozzá a pénzt, a támogatást, hogy ez a bővítés ez meglegyen. De az én időmben sem volt azért olyan sok lelki gyakorlat Füzéren, mert azok, akiket meghívtak oda lelki gyakorlatozni, házaspárokat, azoknak nagy volt a távolság, mert voltak, akik Egerből, Miskolcról, vagy olyan nagyobb távolságról tudtak volna csak menni, és azt mondják, hó, hát ez csak Miskolctól 100 kilométerre van, ezért nem volt olyan sok lelki gyakorlat. Viszont volt helyette sok más vendég. Katolikus gimnáziumból jöttek a különböző osztályok, a debreceni Svetichből, vagy máshonnan. Nagyon sok csoportot fogadtam, és az elején ott volt velem lelki gyakorlatos ház miatt Bacsó Miklós, meg a felesége Kassáról, akik házas párokként sokszor elmentek más helyekre is úgynevezett team pároknak, akik motiválták a többi házaspárt, házas vége mozgalomban.
3: Örülök, hogy itt a lelkiségek előkerülnek. Megemlítette már a cserkészetet, ugye a házas hétvége mozgalomnak is egyik támogatója volt. Milyen lelkiségi csoportokkal találkozott így a papi szolgálati helyein? Akár Füzéren működött valami közösség?
4: Karizmatikus. Most is emlegetjük, hogy rádióban is, ugye a Szent István rádióban is sokszor halljuk, hogy a hegyközi karizmatikus mozgalomnak a tagjai itt vagy ott, ugye például a szentségimádást fognak vezetni, tartani, és hát másokat is szeretettel hívnak. Hát az nagyszerű volt. Főképpen a hollóházi kápolnában, mert ott van ugye egy modern templom, és megmaradt a régi kápolna, és ebben a régi kápolnában esténként, hétvégeken, ha nem is minden héten, hanem két hetenként találkoztunk, összejöttünk, és ott imádkoztunk, énekeltünk gitár mellett. Ugye Hulják Péter volt az egyik legnagyszerűbb gitározó személy, aki gyönyörű énekeket ismertetett meg velünk, és hát ezeknek az éneklésében én mindig ott voltam a elején, mert szeretek énekelni. Itt Tokajban is, a Tokaj város vegyeskarában is énekelek, még most is, igen. Ezzel kapcsolatban kell, hogy megemlítsem mindjárt azt, amit szintén beszéltünk róla, hogy a Füzéren volt egy 8 gyerekes kántor, és a nagyfia este 11 órakor telefonál egy gitáros anyukának: Klári, nem kellene meglepetést okozni Feri atyának reggel 8-kor, hogy mikor kezdi a szentmisét, akkor már gitáros szentmisével találja magát szembe? És hát tényleg megvalósították, mert meghúztuk a csengőt, és akkor belecsaptak a gitárba, és kezdték énekelni a gitáros szentmisének a dalait.
3: Akkor sikerült olyan közösségeket
4: kialakítani. Hogyne, nagyon, nagyon élt, igen. De főképpen azért a füzéri fiatalok voltak azok, akik ezeket vitték.
3: 2008-ban pedig immár 18 évet Tokajba került. Hogyan telt az elmúlt 18 év?
4: Tokajnak teljesen más a világa. Mikor az elején kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magam, mondom, szörnyen jól. Miért? Milyen az, hogy szörnyen jól? Hát mondom, van benne szörnyű is, meg jó is. Mint ahogy a édesanyám találkozott a bátyám volt osztálytársának az anyjával, és kérdezte, hogy na, hogy van a fiad, hogy alakul a helyzete? Ó, udvarról. Na, milyen a mennyasszony? Borzasztó szép. Na, ezt az ellenmondásos jelzőt, ugye, ezt akkor hallottuk először, hogy borzasztó szép. Ez mint
3: akkor
4: az,
3: itt
4: hogy
3: meg szörnyen jó.
4: Itt szörnyen jó. Igen. Bizony, Tokajnak is megvannak a szépségei. Igen.
3: Megemlítene néhányat?
4: Olyan dolgos emberek inkább voltak, mert kihaltak, akik nagyon fontosnak tartották azt, hogy szép munkát végezzenek a szőlőben. Dr. Kis Imre mondta, hogy Feri atya, mikor fogsz már a pincébe papibort árusítani? Mondom, miért árusítanék én bort a pincémből, amikor a híveimnek ott áll a saját bora az ő pincéjükben. Nincs annyi kereslet, annyi vásárlás, én pedig azért, mert hát a plébános árusítja, akkor elvinném még azt is előlük. Na ezeknek az embereknek, akik ugye jártak dolgozni, azoknak mindegyiknek volt egy kis saját bora. Ha visszanéztem, hogy milyen bérmálások voltak, hát bizony volt olyan bérmálás, hogy 300, 400, 500 gyereket bérmáltak egyszerre. Igaz, hogy a környékről is meg ritkán
3: Tokaj
4: voltak.
3: Tokaj környékén?
4: Tokaj környékén.
3: És
4: ezek Tokajban lettek bérmálva. Hát most meg 10-20-30 bérmálkozó van.
3: Jó, de több tíz évvel ezelőtt azért akkoriban a környékbeli településekről összegyűjtötték a bérmálkozás előtt álló fiatalokat, és akkor egy helyre összpontosult, hogyha a főpásztor oda megy, akkor egy helyen azért valószínűnek tartom én, hogy akkor azért sikerült így 2-300 fiatalat 400-at is megbérmálni. Most is működik ez valamilyen szinten, hogy több településről.
4: Csak most
3: is.
4: Már két évenként lehet bérmálni, mert a 7.-8. osztályos gyerekeket szoktuk bérmálni, akkor pedig 7 évenként volt bérmálkozás. Azért is jött így össze a nagy létszám.
3: Kevesebb a templomba járó is ma?
4: Hát ez egyértelmű. Itt most Tokajban úgy vagyunk, hogy az elmúlt vasárnap is 50-en voltak, korábbi vasárnap is 50-en voltak. De van, amikor vagyunk 80-an, meg 100-an is, de akkor már ott vannak az ide látogatott vendégek is, akik turistaként kerülnek a templomba.
3: Lelkipásztori feladatokon túl minden településen nem tértünk ki rá, csak esetleg említésszerűen, de hogy valahol azt éreztem a Feri atya szavaiból, hogy mindenhol kellett templomot felújítani, kellett esetleg plébániát felújítani, és az jutott eszembe, hogy most így az elmúlt 10-20 évben látjuk ezeket a hatalmas felújításokat, építkezéseket, de hogy ez megvolt régen is, hogy a hívek adományából, nyugati forrásokból, adományokból, de hogy ez végig kísérte Feri atya életét is gyakorlatilag. Jól érzem ezt, hogy szinte mindenhol kellett valamit.
4: Igen. Mata András plébánossal együtt szentelődtünk, és amikor Pálházán megkapta a feladatot, hogy Füzéradványról leköltözve Pálházára új templomot építsen, Seregély érsek atya idejében, akkor ő belelendült ebbe az építkezésbe, és ugyanakkor látta azt, hogy én itt is, ott is, amott is, mindenhol templomokat renoválok. Azt mondja, Feri, hát én ezt az építkezést, ezt az új templomépítést, ezt szívesen csinálom, de hogy nekem még renoválni kelljen, mint ahogy te belefogtál például az egész füzéri templomnak a sok száz éves múltját földeríteni, kibontani a déli kaput, és akkor ott is kideríteni, hogy hát ez a gyönyörű, szép déli kapu, ez egy román stílusú templomnak a kapuja. Aztán belül levertétek ugye a vakolatot, és kiderül, hogy 1400-as évekből való falfestmények vannak, stb. Na ezek tényleg az embernek adták a lendületet, hogy hú, hát Istenem, ilyeneket találunk. Ott volt az egyik műemlékes szakember, aki színes diákat készített, amikor mi bontottuk ki a román kapunak a körvonalait, és ezeket a képeket ő Amerikában járva levetítette az amerikai műemlékesekkel kapcsolatos fiataloknak, akik tanultak. És látjátok, nálunk íme nem olyan, mint Amerikában, hogy csak 500 éves múltról beszélünk, hanem itt még az 1200-1300-as évekből való szépség, amit eltakartunk már, pedig kiderül, hogy hát ezt nem takarni, hanem mutogatni. Tokajban annyi program van, hogy az ember már el se tud menni ezekre a programokra. Annak ellenére, hogy mindig várnak. Előfordulhat, hogy Kertész Feri hiányzik egy énekkari próbáról. Igen, szóval még a próbákon is mindig ott vagyok. Ez szerdai napokon van, esténként a misét követően. Vasútállomásra szemben, ha megérkezik valaki, akkor mindjárt rácsodálkozik, hogy ott van egy Nagy Magyarországot ábrázoló térkép, és ott előtte van az úgynevezett országzászló, és az országzászló egyesület az léptennyomon szokott rendezvények tartani, és hát ezeken a rendezvényeken mindig résztvevő vagyok.
3: Feri atya többször megemlítette az énekkart. Mesélne erről egy kicsit részletesebben nekem? Hogyan kapcsolódott be az énekkarnak a mindennapjaiba?
4: Esztergomban a ferenceseknél Kamilatyának hívtuk azt az atyát, aki kiválogatott bennünket első éves korunkban, hogy ha valakinek jó volt a hallása, akkor az már énekkarba szerepelhetett. Hát bizony én mind a 4 éven át ott már énekeltem. Az énekkarral együtt az utóbbi években én mindig mentem valahova külföldre. Már nem is kellett szervezni a magam gondolásának megfelelően, hogy megyek valahova, mert szervezte helyettem a Tokaj Város Vegyes Karának az énekkara szervezte a külföldi utat.
3: Milyen helyekre jutottak el?
4: Például Finnországba, vagy Londonban énekeltük. Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy annyira szerettük volna, készültünk rá, hogy majd énekeljük, hogy Londonban se hely van számos. Hát nem énekeltük sehol se. Igen.
3: Több országot megemlítettünk. Amerikát, Ausztriát.
4: Tájvánról még van itt 130 fényképem is. István testvért én nem tudom most se hova tegyem, mert ez az ember azt mondta, hogy én olyan voltam kint Tajvanban, mint itthon Magyarországon egy pallér, akinek főművezető szerepe vagy ilyesmi adatott, és ezt a főművezetői tisztséget kell betöltenie, mert ő sokszor megtervezte a templomokat, és a kivitelezésben a móka főfelügyelői tisztséget is ellátta. 500 templomot épített, tervezett és épített. Nem akarja az ember elhinni. De azt mondja, hogy nem csak Tajvannak, hanem például, amikor Vietnámban ott voltak az amerikai katonák, és eljöttek, mert megtudták, hogy Tajvanban tudunk templom belsőt, meg mindent készíteni, oltárt, a csillártól kezdve tart templompadokat, és mindent tudunk készíteni, mert azt mondja, 75 ember dolgozott a kezem alatt. Én ennek az István testvérnek voltam a vendége, aki templomról templomra járt, és mutogatta, hogy hát ezt is én építettem. Így jártunk, 1500 kilométert vezettem egy kis teherautót, egy 3 személyes kis teherautót, mert a személyautók elfogytak a jezsuita házban, és nekünk már csak a kis teherautó maradt, és azzal jártuk Tajvan szigetét.
3: Milyen érdekességeket látott a 4 hét alatt?
4: Az, hogy Tajvan egy amerikai fejlettségű ország volt. Tehát, mintha Amerikában lett volna az ember. Amerikában vásároltam annak idején egy olyan fényképezőgépet, mint amilyen fényképezőgéppel itthon járt Magyarországon Hernád Petriben az a Tóth Teodor, akinek a vendége voltam Clevelandben. És ezzel a fényképezőgéppel, amit Amerikában vásároltam, készítettem a fotókat Tajvan szigetén. Olyan fényképezőgép volt, ami digitális kijelzésű volt már, és csak jó képeket lehetett vele kattintani. Kimentünk a tengerpartra, hogy István testvér megengedi, hogy fürdünk, Balázs is, én is, és egymást a vízben is fotóztuk. Csak mikor engem fotózott Balázs, akkor nem vette észre, hogy jön egy hatalmas hullám, és a fényképezőgéppel együtt beborítja. Elromlott a fényképezőgép. A szomszédban, az egyetem mellett ott volt a fototechnika, odaadtam a gépet, másnap megyek, hogy csináltak-e vele valamit. Nem tudják megjavítani. Én szétszedtem, van ott egy porszívógép. Hát akkor azzal a porszívóval kiszívom belőle, mert látszottak a tenger víznek a szemcséi. Porszívóval kiszívtam, összeraktam, és működött.
3: Működött. Feri atya, nem véletlenül mondtam, hogy világutazó. Beszéltünk Tajvánról, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Ausztriáról, Finnországot megemlítette az énekkar kapcsán, 2 országról nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy Szentföldről is beszéltünk.
4: Olaszország.
3: Úgy gondolom, hogy egy lelkipásztornak akár egyszer mindenképpen, de többször is illik elzarándokolni Olaszországban. Hányszor járt Olaszországban?
4: Még kispapként is voltam Olaszországban, ugyanis 1975-ben szentévet írtunk, és a szentév alkalmával minden magyarországi szemináriumból 5 kispap elmehetett. Lehet, hogy engem azért neveztek be az 5 kispap közé az egyiknek, mert én akkor pappá szentelésnek a bizonytalanságában voltam, és meg akartak erősíteni. És mi volt a megerősítés élménye? Hogy amikor ott voltunk a szálláshelyünkön, én egyedül kimentem a városba, vittem magammal egy Róma térképet, és mentem egészen a Szent Péter Bazilikáig. Nem volt kivilágítva. És az a Szent Péter Bazilika a maga sötétségével mégiscsak ott volt én előttem. Aztán visszafordultam, és másnap mit látok? tele van második világháborús lövedékeknek a helyével. Akkor még megvolt. 75-ben még így nézett ki a Szent Péter bazilika homlokzata, sok lövedék. Lényeg az, hogy hát ha az egyház fő épülete ilyen ragyás, akkor az én ragyáim, hát csak elfogadhatóak, és ez erősített meg a papság vállalásában.
3: Az aranymiséjére készül éppen Feri atya. Hogyha így visszagondol erre, amiről így az elmúlt egy órában beszélgettünk, mi az, amiért, ha a hivatására gondol, az életére gondol, akkor úgy különösen is hálás a Jóistennek?
4: Hogy meghívott. Hogy azért mégis azokat hívta meg, akik a világ szemében nem nagyok, hanem igenis kicsik, az gyengék. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, hogy nem azokat hívta meg, akik a nagyoknak látszanak, hanem akik semminek látszanak, és mégis ezeket hívja.
3: Így gondol magára, Feri atya?
4: Hát ott voltak az apostolok, és őket is. A Péter apostol, aki ugye, uram, kitartok melletted, aztán mégis ő volt, aki háromszor is megtagadta. Igaz, hogy háromszor is megvallotta a genezáreti tónál is. Azon a helyen szoktunk, idézőjelben szoktunk, mert már kétszer ott ettem halat a genezáreti tó partján, ahol Péter megvallotta az urat, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Ilyen csodálatos serkentők, mint ahogy Carlo Acutis, meg ez a másik 25 éves Pier Giorgio Frassati. Szombaton voltam a szaunába, mert szoktam menni úszni, és hát itt Tokajba, hál' Istennek, már a tanúszodában szauna is van. Hát azt is miért ne ragadja meg az ember ezt a lehetőséget. És ahogy benn vagyunk a szaunába, miről beszélgetünk? Hallottál már Carlo Acutisról, meg kérdeztem egy valakitől, akit addig sose láttam, és akkor kezdek nekik beszélni erről. Hát még a szaunában való beszélgetést is erre használom föl, hogy megismertessem a két legújabb szenti avatott fiatalunkkal.
3: Ezt a küldetést kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmas.
4: És ez volt az első prédikációm, próbaprédikációm kispapkoromban, amikor megkaptam a feladatot, hogy egy próbaprédikációt kell produkálnom, akkor ez volt, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, kér, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel, ugye, hogy ezt Szent Pál apostol írja Timóteusnak.
3: Én ezt kívánom Feri atyának, hogy legyen sok-sok olyan helyzet, amit alkalmasnak ítél meg, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minél több embernek meg tudja mutatni azt az örömhírt, amit hiszünk és vallunk. Hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, Feri atya.
4: Szívesen, és hát az legyen talán a végszó, hogy vár bennünket az Úr Jézus, mint barátait, mert azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket, és az atyai házba visz el, ahol az atyának az ölelő karjai, ott lesznek Jézuséval együtt bennünket ölelők.
2: Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal, Papildikó beszélgetett.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba Egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be,

környezetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkus István nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 22. befejező részét Koncz Gábor olvassa fel. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az Egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk el. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolcon ma megrendezett könyvtári majális programjairól beszélgetünk a szervezőkkel. Ezután a második Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei májusi rendezvényeit ajánljuk figyelmükbe. Végül pedig az Egri Vár májusi izgalmas program kínálatát ismertetjük. Rövid ajánlunkban Csoma Simon Mária, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettese beszél.
1: 10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy az Miskolc városnapjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolc városnapjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül. Ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
0: Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk, melyben egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben, beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. Fordulópontok a magyar történelemben címmel tartott előadása 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktualitássá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Következzen most ajánlunk.
2: Kezdődik a 15. században a könyvnyomtatás, Gutenbergnek köszönhetően, és ebben sem állunk rosszul. Már 1473-ban, egy-két évtizeddel Gutenberg találmánya után Budán Hessz András fölállít egy nyomdát, és kiadja a Budai Krónikát. Sajnos, és ezt még sokszor leszek kénytelen elmondani, ez egy korszínvonalán álló, korral léptéket tartó kezdeményezés, amely azonban nem tud meggyökeresedni, és csak évtizedek múlva nyílik egy újabb nyomda Brassóban, Erdélyben.
0: 23 órakor híreket mondunk, ezután a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.

Berne Gyula, a Dunai hajós. Szóval mióta elhagyta Ruscsukot, mindig ezen a vidéken volt, kérdezte, fürkésző pillantással Striga. Végig itt voltam, válaszolt Serge Latko. Elég furcsa, mondta Striga. Miért? Talán látott másfelé? Nem magát, de ezt a bárkát. Esküdni mernék, hogy láttam feljebb a Dunán. Ah, az meg lehet, válaszolt Serge Latko közömbösen. Most 3 napja vettem egy embertől, aki azt mondta, hogy Bécsből jött. Miféle ember volt az? Kérdezte feszült kíváncsisággal Striga, akinek gyanúja Dragos Károly felé terelődött. Fekete hajú, szemüveges, ejha, álmélkodott Striga. A révkalauz állításai szemlátomást megzavarták. Már maga sem tudta, hogy hányadán áll. De egy-kettőre túltette magát az aggályokon. Mit számít mindez? Akár az igazat mondja Serge Latko, akár nem. A fontos az, hogy a keze között van. Innen nem megy el élve. Striga már hónapok óta azt hazudta nagysának, hogy a férje meghalt. Mihelyt elérik a tengert, valóságá válik a hazugság. Indulás! Szólt, mint egy pontot téve gondolatai után. Majd déli 12 órakor, válaszolt nyugodt hangon Serge Latko, aki egy zacskóból ennivalót vett elő és falatozni kezdett. A bandita vezér türelmetlenül hadonászott, de Serge Latko úgy tett, mintha nem látná. Ide hallgasson, szólalt meg Striga. Még az éj beállta előtt a tengerhez akarok érni. Ott leszünk, jelentette ki a révkalauz, de nem hagyta magát zavartatni. Striga előre ment. Elborult tekintete elárulta, hogy még töpreng valamin. Sehogy se ment a fejébe, hogy éppen a férj ajánlkozik révkalauznak arra a hajóra, amelyen a feleségét tartják fogva. Persze semmi nem változtat a tényen, hogy Serge Latko itt van, egyedül, 6 elszánt emberrel szemben, így hát akár napirendre is térhetett volna a dolog felett. De akármilyen meggyőzőnek látszott is ez az okoskodás, mégiscsak nyugtalanította a dolog. Kikívánkozott belőle a kérdés, hogy Serge Latko tud-e nagysa eltűnéséről. Kapott híreket Ruscsukból, mióta eljött onnan, kérdezte, amikor visszament a révkalauzhoz, aki békésen ebédelt. Egyszer sem. És nem csodálkozott ezen? Miért csodálkoznék? Kérdezte Serge Latko, ismerően nézett Strigára. Striga mindenre elszánt ember volt ugyan, de ez a tekintet őt is zavarba hozta. Úgy tudom, hogy Ruscsukban maradt a felesége, hebegte. Én meg azt hiszem, hogy jobb, ha mi ketten másról beszélünk. Strigának ez elég volt. Néhány perccel déli 12 óra után a révkalauz kiadta a parancsot, hogy húzzák fel a horgonyt, majd miután a vitorlát kifeszítették, magált a kormányrúd mellé. E pillanatban Striga hozzálépett. Tudnia kell, hogy ezzel a dereggével csak mély vízben lehet menni. De hiszen rakomány nélkül halad, és így 2 láb mély vízben is úszik. Legalább 7 láb kell, jelentette ki Striga. 7 láb? Kiáltott fel a révkalauz, aki ebben a pillanatban mindent megértett. Hát ezért jutott át a Dunai banda minden ellenőrzésen. A hajó ügyesen álcázott alkalmatosság volt. A vízből kilátszó rész csak csalóka látszat volt. Az igazi deregje a víz alatt van, és ide rejtették el a rablott holmit. És ezt a rejtek helyett, mint Serge Latko tapasztalataiból tudta, titkos börtönné is átalakították. 7 láb, ismételte Striga. Rendben van, válaszolt Serge Latko röviden.
Az indulás követő percekben Striga, aki bizony még mindig nyugtalan volt kicsit, szigorúan szemmel tartotta Latkót. De a révkalahoz magatartása megnyugtatta. Igen buzgón végezte dolgát, és szemlátomást semmi rosszban nem törte a fejét. A hozzáértéséről szóló hírek valóban nem voltak túlzottak. Keze alatt a deregje zavartalanul haladt a láthatatlan homokzátonyok között, és szinte matematikai pontossággal követte a mélyvíz kanyargó vonalát. A bandita vezér lassan-lassan teljesen megnyugodott. Zavartalanul haladtak lefelé. Hamarosan célhoz érnek. 4 óra volt, amikor megpillantották a tengert. A folyó egy utolsó kanyarulata után az ég és a víz egybeolvadt a látóhatáron. Striga akkor odaszólt a révkalauznak. Azt hiszem, most már nem lehet baj. Most már visszaadhatja a kormányrudat a mi kormányosunknak. Még nem, válaszolt Serge Latko. A legnehezebbje még hátra van. Ahogy a Duna torkolata felé közeledtek, egyre jobban tágult a látóhatár. Striga egyre nagyobb területet tekintett át a fedélzetnek e pontjáról. Tekintetét a tengerre szögezte. Hirtelen felkapott egy látsövet, és ezzel vette szemügyre azt a körülbelül 4-500 tonnás kis gőzhajót, amely éppen most bújt ki az északi földnyelv mögül. Striga miután jól megnézte a hajót, parancsot adott, hogy húzzák fel a zászlót az árbóc csúcsra. A gőzhajóról, amely a folyam torkolatához közeledett, hasonló jelzéssel válaszoltak. E pillanatban Serge Latko egészen balra fordította a kormányrudat, mire a deregje hirtelen jobbra kanyarodott, és a folyón rézsút átvágva délkeletnek, vagyis a jobb part irányába haladt. Striga döbbenten nézett a révkalauzra, de Serge Latko szemtelen arca megnyugtatta. Bizonyára egy utolsó homokzátony miatt kénytelen ilyen furcsán haladni. Striga nem tévedett. Valóban homokzátony volt a folyam medrében, de nem ott, ahonnan elkanyarodtak. Serge Latko szilárd kézzel pontosan erre a zátonyra futtatta rá a deregét. A hajó minden eresztékében recseget ropogott. Az ütődés ereje ledöntötte az árbócot, amely tőben eltört, és a vitorlat teljes egészében ráborult a fedélzetre, maga alá temetve a hajó orrában tartózkodó embereket. A deregje, amely alaposan belefúródott a homokzátonyba, meg sem moccant többé. Az emberek elvágódtak. Striga vakdűvel tápászkodott fel. Első pillantása Serge Latkót kereste. A révkalauzon nem látszott különösebb izgalom. A kormányrudat elengedte, és kezét újas a zsebébe sűjesztette, így figyelte ellenfele minden mozdulatát. Disznó! Üvöltött Striga, és revolverrel hadonászva rohant a deregje végébe. 3 lépésről lőtt. Serge Latko lekapta a fejét, a golyó felette süvített el. Mihelyt felegyenesedett, nekiugrott Strigának, és késdöfött a szívébe. Iván Striga hangtalanul rogyott össze. Mindez oly drámai gyorsasággal történt, hogy a legénység 5 tagja, akik amúgy is nehezen kászálódtak ki a vitorla alól, már nem tudott Striga segítségére menni. De elképzelhetjük, hogyan üvöltöztek, mikor látták vezérük pusztulását. Serge Latko a viharfedélzeten elébük rohant. Most ott állt a fedélzet felett, amelyre egymást taszigálva rohantak fel mind az 5-en. 1 lépésre tovább, kiáltott rájuk Serge Latko, egyik kezében saját, másikban pedig a Striga kezéből kiragadott revolver tartva. A banditák megtorpantak. Nem volt náluk fegyver, és csak úgy szerezhettek volna, ha bemennek a hajófülkébe. De akkor a tűzvonalon kellett volna áthaladniuk. Ide hallgassatok, emberek! Kiáltott Serge Latko. Továbbra is az 5 emberre szegezve a revolvert. 11 golyó van a 2 fegyverben. Mindnyájatokat leteríthetlek az utolsó szálig.
Rátok lövök, ha nem kotrótok azonnal a hajó orrába. Az öt ember zavartan pislogott egymásra. Sergeratkó tisztában volt azzal, hogy ha mind az öt egyszerre rárohan, néhányat bizonyára leteríthet közülük, de a többiek végeznek vele. Ide figyeljetek! Háromig számolok! Kiáltott rájuk. Pillanatnyi időt sem hagyva nekik a gondolkodásra. Egy! Az emberek nem moccantak. Kettő! A csoportban mozgás támadt. Hárman, mintha támadni akartak volna, két ember megkezdett visszahúzódni. Három! Kiáltott ismét Sergeratkó, és meghúzta a ravaszt. Az egyik ember, akinek vállába fúródott a golyó, összeesett, társai megfutamodtak. Sergeratkó, aki megfigyelő helyén maradt, egy pillantást vetett a gőzhajó felé, amely imént Striga jelzésére válaszolt. A hajó most már nem egészen egy mérföldnyire volt. Amikor majd odaér a deregje mellé, és legénysége, amely bizonyára összeszűrte a levet a deregje legénységével, szintén ő ellene fordul, akkor helyzete rendkívül súlyossá válik. A gőzhajó csak jött, jött közelebb. Már csak három kötélhossznyira volt, amikor hirtelen jobbra fordulva, nagy kört írt le, és a nyílt tenger felé siklott. Mit jelenthetett ez a hirtelen irányváltoztatás? Talán valami olyan veszélyre figyeltek fel a hajóról, amit Sergeratkó nem látott? A révkalauz szívszorongva várt. Néhány perc múlva egy másik gőzhajó bukkant elő a déli földnyelv mögül. Kéményéből sűrű füst gomolygott. A hajó teljes gőzzel haladt a deregje felé. Sergeratkó nem sokára baráti arcot pillantott meg a hajó orrában. Jéger volt, vagyis Dragos Károly, a nyomozó. Sergeratkó érezte, hogy megmenekült. Egy pillanat múlva már rendőrrel volt el a deregje fedélzete, és a legénység, anélkül, hogy megkísérelte volna hasztalan ellenállást, megadta magát. Ez alatt Sergeratkó a hajó hátsó részébe rohant. Egymás után benyitott a fülkékbe, csak az egyiknek az ajtaja volt zárva. Vállával nekifeszült, és bedöntötte a kabin ajtaját. Az örömtől reszketve állt meg a küszöbön. Nagysa, aki ismét az övé volt, ölelésre tárta karját. A dunai rablóbanda bűnpere az orosz-török háború véres cselekményei mellett alig keltett feltűnést. A banditákat, köztük Ticsát is, akit minden nehézség nélkül fogtak el Ruscsukban, annak rendje és módja szerint felakasztották. Kivégzésük a tragikus háborús események miatt nem keltett különösebb izgalmat. A tárgyaláson azonban választ adtak minden olyan kérdésre, amelyben egy történet főszereplői még nem láttak világosan. Sergeratkó megtudta, hogy Striga, miután az újságokból értesült arról, hogy Szalkára is kiterjesztik a nyomozást, beférkőzött Borús Demeternek, a horgásznak a házába, és ő válaszolt az esztergomi rendőrbiztos kérdéseire. Azt is megtudta, hogy Nagysa, akit a dunai banda elrabolt, hogy állt ellen Striga ostromának, aki abban a hitben, hogy ellenfelét lelőtte, szüntelenül hangoztatta, hogy a fiatal nő már özvegy. Egy este Striga azzal próbálta igazolni állítását, hogy Nagysának megmutatta saját arcképét, és azt állította, hogy kemény harc árán vette el a tulajdonosától. Ekkor került sor arra a heves jelenetre, amelynek során Striga megfenyegette Nagysát. Ekkor verte fel az éjszaka csendjét Nagysa sikoltása, melyet a szökevény is meghallott. De mindez régen volt már. Amióta megint megtalálta boldogságát Nagysa oldalán, Sergeratkó nem gondolt többi az elmúlt rossz napokra. Minthogy bolgár területre nem léphettek, a boldog házas pár az előbbiekben ismertetett események után előbb Gyurgyevó román városban telepedett le. Itt voltak akkor is, amikor a következő év márciusában a cár hivatalosan hadat üzent a török császárnak.
Nem is kell mondanunk, hogy Sergelatkó azonnal az orosz hadsereg katonái közé állt, és miután kitűnően ismerte a hadműveletek színhelyét, nagy szolgálatokat tett a közös ügynek. Miután a háború véget ért, és Bulgária végre felszabadult, nagysával együtt visszatért a Ruscsuki házba. Folytatta régi mesterségét, a révkalauságot. Köztiszteletben boldogan élnek ma is mind a ketten. Dragos Károly barátjuk maradt. Hosszú időn át legalábbis évenként egyszer lehajózott hozzájuk Ruscsukba. Mostanság még gyorsabban jut el hozzájuk, hisz a vasúthálózat azóta jócskán kiterjedt. Sergelatkó azonban még mindig hajón jár fel Budapestre, hogy meglátogassa barátját. Nagysa három fiúval ajándékozta meg férjét. Ma már mind a három felnőtt. A legfiatalabb, aki tanuló éveit Dragos szigorú keze alatt töltötte, most már jó úton van affelé, hogy magas beosztást kapjon a bolgár igazságügyi szerveknél. A középső a Dunai Liga bajnokának méltó utódaként a halászat mesterévé vált. De ő már nem horgászbottal a kezében lesi a zsákmányt, hanem tökéletesítette a tokhalászat módszereit. Hatalmas halászsákmányai, nagy hírnevet és szép kis vagyont szereztek neki. A legidősebb fiú apja helyét foglalja majd el, amikor annak nyugalomba kell vonulnia. Ő vezeti Bécsből a tenger felé a gőzhajókat és deregéket a kanyargó vízi utakon át, a nagy folyam állnak homokzátonyai között. Benne él tovább a Dunai hajósok fajtája. De ha még oly különféleképpen is alakult Sergelatkó három fiának élete, szívük egy ütemre ver. Életük útja más-más irányt vett, de mindegyik szívében egyformán erős az édesapjuk iránti tisztelet, az édesanyjuk iránti gyengédség és a haza mélységes szeretete.

Jules Verne, a Dunai hajós című regényének 22. befejező részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, május 10-én 0:05-től megismételjük.

0: szerzetesek fél órája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus, ciszterci pop tanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történész levéltáros.
2: A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus, ciszterci pap tanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlés és egy diktatúrába történő átmenet. Ha debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én, és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagycsaládos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. A zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül Debreceni Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi cisztercita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyház megye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak, és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt, úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak, ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akció katolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újjá szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbe hozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek, már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A szívgárda, a kalott és a kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget, ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtokreform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtokreform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszíj parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban.

A plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznék meg 1948 után a kulák határt jelentette. Tehát rengeteg plébános azért került kulák listára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek. Tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek. Ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtokrendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kioszható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik oda költöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség, mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Lapban Segítséget a puszták népének címmel egy ciklát napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, az egyértelműen kiderül a cikkből. És hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi Tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejárató cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el.
Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a cisztercieknek és Egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez alól kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, és ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.

Kedves hallgatóink, dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcszerzetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulójá alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormuzi szoros felügyeletével meg

0: Csillagban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvre fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az Egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk. Számítok figyelmükre!

0: Április 17-én tartott előadást Turai Zoltán, a Bródy Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársa, itt Egerben a Felnémeti Fiak könyvtárban, Gárdonyi, valamint az Egri csillagok elő- és utóélete címmel. Kérdésem Zolihoz, hogy lehet még újat mondani az Egri csillagokról?
1: Szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy nem. De amikor 2021-ben a Gárdonyi 100, azaz a halálának 100. évfordulójára szerettünk volna valami érdekes dolgokat még összeszedni, akkor elindult egy kutatás, méghozzá azzal a céllal, hogy nézzük meg, hogy milyen idegen nyelvű fordításai készültek, és nem csak az Egri csillagoknak, hanem Gárdonyi bármilyen művének a világban. Ugyanis Keller Pétert megkereste egy olvasó, Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája, hogy létezik-e egy olyan weboldal, vagy az interneten olyan adatbázis, ami ezt tartalmazza. Keller Péter nem tudott erről, és azt mondta, hogy mi lenne, ha megkérdezni a Legri Bródy Sándor könyvtár munkatársait, a helyismeretet, hát ha ők tudják. Na, innen indult.
0: És tudtátok, vagy ti is elkezdtetek nyomozni?
1: A nyomozás elindult, nem tudtuk. Ugyanis abban az időben, ha valaki megnézte az internetet, megnézte a szokásos Wikipédiát, vagy elolvasta azokat a folyóiratokat, ami mondjuk 2013-ban az író születésének 150. évfordulójára összegyűjtött bármilyen írásokat tartalmazott, akkor talált olyan információt, hogy 16 nyelvre fordították rá az Egri csillagokat, 18 nyelvre, 21 nyelvre, több mint 20, ez egy kicsit diplomatikusabb megfogalmazás, és közelebb áll az igazsághoz, és akkor vettük észre, hogy hát akkor számoljunk, nálunk mi van. Nálunk 12 volt.
0: Eléggé hiányos volt, vagy szellős.
1: A mostani információink szerint meglehetősen szellős, hiszen több mint egy év alatt sikerült azt kideríteni, hogy 24 idegen nyelvű fordításról tudunk. Tehát nem 16, nem 18, nem 21, hanem 24. Ráadásul ez úgy lett 24, hogy szerepeltek ebbe a 16, 18, 21-es fordításokba olyan nyelvek is, hiszen van, ahol leírták, hogy milyen nyelvekről tudnak, amiről kiderült, hogy nem létezik. Mondjuk a Wikipédián, ahogy mondtam, meg fent van lefordítva az Egri csillagok például albánul, mongolul, meg még valamilyen nyelven, már nem is tudom. De az a három nyelvet, ja, grúz. Három nyelvet ki kellett dobni.
0: Írtatok Grúziában?
1: Úgy van.
0: Ilyen helyre, hogy küldjenek egy példát?
1: Elsőként ki kellett valamilyen stratégiát találni, hogy hiteles helyről, hiteles forrásból megtudjuk, hogy az adott nyelven létezik-e bármilyen Gárdonyi fordítás, kiemelten az Egri csillagok. És akkor szépen végig gondoltuk, Magyarország 24 kulturális intézetet működtetett abban az időben, szerte a világban. Korábban Balassi intézet néven, ebben az időben Liszt intézet néven futottak ezek az intézmények. Ezek nagyon jó alapot adtak, hiszen megkerestük őket, ők pedig örömmel segítettek, de előtte mindig úgy kerestük meg levélben őket, hogy mi magunk megnéztük, hogy milyen információk érhetők el. Tehát, hogy érezzék, hogy nem rászállni akarunk, hogy megcsinálják ők a munkát, hanem mi már adtunk egy alapot. És akkor ők is látták, hogy na, ez nem gombolyaggal gurigáznak, hanem könyvekkel, méghozzá tényekkel. Ahol meg nem volt Liszt intézet, oda a magyarországi, és az adott ország magyar nagykövetségének a kulturális

0: attaséját kerestük meg. Természetesen neki is ez a dolga. És ők is örültek, hogy ez egy érdekes feladat.
1: És jöttek a válaszok?
0: Jöttek a válaszok, meg jöttek a telefonok. Ugye az elején, hogy Turai keresnek Rigából, jó, kapcsoljátok. Aténból hívnak, jó, Tel Avivból. Tehát úgy elkezdett szépen ömleni egyrészt az e-mailek, a válaszlevelek, másrészt utána meg jöttek, hogy hú, ezt mi sem tudtuk, hogy még ilyen is van. Önök hol találták meg? Tehát, ahogy mondani szokták, vice versa működött az információ áramlás. És ebből ők is profitáltak, mi is. Mi kértünk, ők segítettek, beszerezték ezeket a könyveket. A görög az nagyon érdekes volt, ott is nagyon sokáig vaciláltam, hogy ez lenne az Egri csillagok görögül 199 oldal. Ugye ez nem 199 oldalas. És akkor a Kastotor Eger, meg ilyenek, tehát hogy ráeresztettem a fordítót, Egri vár, vagy Egri várkasté, lehetne így fordítani. Benne volt a 20. oldal, és akkor ugye mindenki tud görögül Magyarországon, te is tudsz.
1: Igen.
0: Hiszen a matekból nem mentünk volna át a szögek ismerete nélkül, tehát tudjuk valójában a görög ABC-t. És akkor elkezdtem úgy megfejteni a görög ABC-k alapján, hogy mi van oda írva. A külföldi nevek és egyebek azok át vannak írva egyszerűen, úgyhogy kijön, hogy Buda, meg Germán, meg ilyenek, és pont az a rész volt beszkennelve, amikor a pap meg az öreg cecei vitatkozik egymással, hogy az egyik Habsburg hű, a másik a János, és akkor, hogy te Habsburg bérenc, ilyenek, és akkor pont azt a részt kaptam el. Ebben meg pont olyan szavak vannak, ami görögül átírva, egy egyszerű görögül, keveset tudó embernek is megfejthető a dolog. És aztán ezt elmondtam, átküldtem a nagykövetségre a linket, ők egyből telefonálgattak, hú, ott már nincs megenni az antikváriumnál, hol van meg? Megvan. De közben bezárt minden, mert délután van. És akkor szóltak, hogy reggel első dolgunk, megyünk, és meg is szerezték.
1: És el is küldték?
0: Itt is vannak most már. Tehát ezeket el is küldték mind. Ami távolabbról vagy távolról jött, akkor azok például a külügyminisztérium heti postájával jöttek, úgyhogy csak Pestre kellett felmenni a külügyminisztériumba érte.
1: Említetted, hogy a görög kiadás mintha rövidebb lenne, vagy rövidebbnek tűnne, mint az eredeti mű?
0: Igen, és aztán kiderült, hogy Takis Pogonatos, aki fordította, végül is elhagyta a hosszú leíró részeket, tehát így ez az Egri csillagok egy végtelenül pörgős, akciódús a párbeszédeken és a rövid háttér összefoglaláson alapul, ezért lehet az, hogy nem összesen 600 valahány oldal, hanem lényegében 200. Tehát leharmadolta a fordító az Egri csillagokat. Azért, mert ő annyira nem volt irodalmár, vagy nem tudott annyira, vagy nem szerette volna annyira bőlére ereszteni a történetet, viszont amikor a rádióban dolgozott, akkor Papa Dimitru Attinának az apukájával együtt dolgozott, és ő volt az, aki a Magyar Rádiónak...
1: Ez magyar görög volt? Magyarországi görög?
0: Magyarországi görög, aki Magyarországra menekült, ugye amikor a II. Világháború után polgárháború volt, Görögországban nagyon sokan kerültek Magyarországra, Fejér megyében létezik különálló település, amit a görögök alapítottak, Belojannis, de Budapesten, talán Kőbányán, ha jól emlékszem, volt nagyobb görög telep, még foci csapatok is volt. Aztán szanaszét szúródtak nem csak Magyarországra, hanem volt, aki visszament Görögországba, aztán szanaszét a világba. Szóval, aki ezt fordította, ő fogorvos volt, méghozzá Dunaújvárosban, csak 56-os szereplése miatt kiutasították Magyarországról, de petíciót indítottak a volt paciensek is, visszahozták Magyarországra 56 után, elérték ezt is. És mikor nyugdíjazták, akkor utána bekerült a Magyar Rádiónak a görög adásába, ott nagyon sokan dolgoztak, például Papa Dimitru Attina édesapja is, és akkor, mint kiderült, történhetett az, hogy 1989-ben adták ki a könyvet, hogy hát egy kis szövetség alakult, hogy fordítsuk le az Egri csillagokat, úgy tűnik a fogorvos jobban ráért, és ő megcsinálta a nagyját, viszont mint lektor a Papa Dimitru Attina apukája működött közre, de ezt már kint a témban adták ki. A vége az életének nem egészen van még meg számomra a fordítónak, úgyhogy ez egy olyan munka, ezt talán még nem mondtam, hogy megtalált, de nem enged. Tehát ezt nem fogom abba hagyni. Mindig jönnek újabb érdekességek. Valószínűleg lesz még majd fordítás is. Például az Új-Delhi Egyetemen az ottani vezetővel, ahogy így levelet váltottunk, mondtam, hogy ugye India egy olyan ország, ahol nagyon sok nyelv használatos. Most van egy hindi novella gyűjteményünk, amiben van egy gárdonyi írás, de hindin kívül a gujarati, pandzsábi, szanszkrit, stb. És az ottani diákoknak ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy például letegyenek valamit az asztalra, mint hogyha dolgozatot írnának, hogy lefordítanak egy novellát. És mondtanak, hogy milyen jó lenne, ha még más nyelveken is lehetne így forszírozni.
1: Nem kell feltétlenül magyarból.
0: Igen, bárhonnan van, aki angolból is fordít, mert angolból is vannak novellák. A lehetőség adott, csak nekünk tűnik úgy, jó, hát ez egy országból egy nyelv. Csak ez egy mekkora ország, meg mekkora népessége van. Úgyhogy ez is egy lehetőség. Szerintem még majd találgatunk, mint ahogy egyre több minden kerül fel az internetre, több minden érhető el, régi 1900-as évek elejé újságok, így találhatunk például, hogy Hollandindiára rátaláltam egy ottani kis novellát, Rannuskát, Gárdonyitól, de a Pressburger Zeitungba is beírtam Gárdonyi nevét, és ott is megtaláltam a Felhő a szobában című novellát, arról se tudtuk, hogy németül megvan, 1893-as novella gyűjteményben jelent meg először magyarul, úgyhogy még mindig sok minden van, ami ott rejtőzködik, és csak arra vár, hogy megtaláljuk.

0: Melyek a legegzotikusabb nyelvek, mondjuk így?
1: Hát ha a Gárdonyi Géza egri csillagokról beszélünk, akkor egyértelműen a vietnámi. Nem is hinni az ember, hogy vietnámi nyelven nem közvetítő nyelv segítségével jelent meg. Tehát mondjuk nem franciából, a francia az utolsó fordítások egyike egyébként, nem angolból, nem oroszból lett átfordítva, hanem ez bizony eredeti magyarból, mert a második világháború után, amikor Vietnám még hosszú ideig háborúban állt, hiszen 40-től a japánokkal, utána a franciákkal volt, aztán pedig az amerikaiakkal. Ez 1940-től 75-ig standard háborúban álló országról beszélünk. És közben volt Észak-Vietnám, Dél-Vietnám, itt most az észak-vietnámi részről beszélünk, és hogyan segítették abban az időben a szocialista országok Észak-Vietnámot. Kína Szovjetunió fegyverrel, a kisebb országok pedig oktatási lehetőséggel. Azaz, akit az adott ország jelen esetben Vietnám elküldött Magyarországra tanulni, ő nekik lehetőséget adtak erre. Mire volt szüksége ezeknek az országoknak, akik a háborúban álltak abban az időben, műszaki ismeretekre? Ezért a BME-re iratták be nagyon sok vietnámi fiatalt. Így került Magyarországra az egyikük, akit 1957 áprilisában több más idegen nyelvű diákkal együtt elhoztak Egerbe kirándulni. A szokásos kör, belváros, dobószobor, felmegyünk a várba, megnézzük Gárdonyi sírját, elmeséljük, hogy miért van itt ennek az írónak a sírja, írt egy regényt, a regény erről szól, 500-600 évvel ezelőtt mi történt itt, jó sok évvel ezelőtt mi történt itt, török elnyomás Magyarországon, és akkor ez a fiatalember megfogadta, hogy hát ez ugyanaz, mint ami most van nálunk, kis nép, nagyok rátámadnak, megpróbálják elnyomni, ezt a történetet lefordítom Vietnámira. Ez volt 57-ben. Megtanult magyarul tökéletesen, 2 év alatt leérettségizett magyarból, utána elvégezte a BME-t, hazakerült, dolgozott otthon, jött a 60-as években, bombázások folyamatosan, lebombázták Hanoiban azt a gyárt, ahol ő dolgozott, menekülés éjszakra dzsungelbe, és akkor fogalmazta meg úgy ő, hogy hát az az ember, aki az út mentén a kerékpárokat foltozza, tehát a lyukakat ugye betömi a gumival, meg ragasztóval, és képessé teszi arra, hogy megint lehessen használni, az többet ér, mint én a mérnök, aki most nem tud így a dzsungelben dolgozni. És ekkor jutott eszébe, hogy volt egy fogadalma 57-ben, és elkezdte fordítani az egri csillagokat. Bunkerben, dzsungelben, mikor, hogy, 65-ben kezdte el, tehát elég sokáig tartott, de 72-re elkészült vele. Abban az időben Vietnámban nagyon kis példányszámban lehetett csak kinyomni könyveket. Ezt a könyvet 10.200 példányban nyomták ki. De ezt a könyvet aztán kiosztották a harcoló századok között. Tehát ez egy háborús olvasmány lett. Rongyossal olvasták. Az öreggel még váltottam e-mailt is. Még élt, amikor beszéltem vele. Meg ha az ember megnézi az újságokat, folyóiratokat, 70-es évek, Magyarországa, 80-as évek, ő sokat járt aztán vissza ide, és le is írta ezeket a történeteket. Tehát minden itt van, csak tudni kell keresni. És összefűzni ezeket a történeteket. De a bolgárnak is ilyen hasonló története van. Minden fordító egy-egy külön egyéniség, aki azzal, hogy bevállalta, hogy lefordítja Gárdonynak mondjuk az egri csillagok művét, megvan a saját élettörténete hozzá, és ezeket a történeteket is én összeszedem. Tehát nem egy halott anyag van itt a könyvtárban idegen nyelven, hanem amikor jönnek a 6. általános iskolások, vagy irodalomfaktusok középiskolából, vagy nagy közönség, én ezt szívesen elmondom, mert ezt nem mindenki tudja, meg ez érdekes. Meg hozzátesz ahhoz, hogy egri csillagok, tudjuk, hogy mi. Ja, és Vietnámban például a legnépszerűbb külföldi regény az egri csillagok. Félmillió példányszám fölött jár az egri csillagok Vietnámban 5 kiadás eddig. Meg nagyon érdekes, hogy most találtam egy olyan idegen nyelvű fordítást, amiről hát valahogy elfeledkeztünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, de kiment a köztudatból. Ez a német. Nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy az első német fordítás az a Mirza von Schöning bárónő. Ő egy magyar könyvterjesztő könyvkiadóhoz ment, Engel Gézához ment feleségül még 1920-ban Németországban, aztán jöttek Magyarországra, itt éltek, ő is perfekt magyar, fordított nagyon sok mindent. Azt hittük, hogy az 58-as fordítás az első német fordítás, ez a Sterne von Egger. ami aztán később egy időben is az NDK-ban jelent meg, egy később aztán NSK-ban, meg az NDK-ban is Tödlicher Halbond néven is megjelent. És akkor most jön az érdekesség, hogy találtam egy olyan Pester Lloyd német nyelvű újság 1903-as számát, amiben az Egri csillagok német nyelvű első és hiteles fordításaként mondják, hogy a Pressburger Zeitungban megjelent, és hogyha valaki még most a Pressburger Zeitungot megrendeli, akkor a előző számok, hiszen január 1903. január 17-től ment, az előző számokat is megkapja. Mondom, ez mi a csoda lehet? Meg egyrészt a cím is, az a Helden von Egger, ez az Egri hősök. Tehát ilyen címmel jelent meg az újságban. Mondjuk azt tudjuk, hogy 1901-ben vagy a 900-as évek elején Magyarországon is úgy jelentek meg a történetek, regények, hogy először egy újságban, az adott kiadóhoz tartozó újság jelentette meg sorozatként. A Légrádinak volt a Pesti Hírlap, az Inger és Wolfnernek az Új Idők, tehát Gárdonyi esetében Légrádi a Pesti Hírlapban jelent meg, de folytatásokban, és ez egy bevett szokás volt, előbb újság, sorozatként, utána könyvben, kedvezménnyel, ahogy ott akkor hirdették, meg lehetett vásárolni. Na de megnéztem ezt a bizonyos Pressburger Zeitungot, ez egy pozsonyi, német nyelvű lap, és a legnagyobb meglepetésemre ez nem olyan megjelenés, mint Gárdonyinak az első kiadása az Egri csillagoknak újságban, ez könyvformátumban lett az újságba betéve. Tehát ívekben, hogyha az ember kivette, kivágta az íveket, egymásra rakta, összehajtotta, akkor szépen jöttek egymás után, hogy hetente kétszer, háromszor, mindig a reggeli kiadású Pressburger Zeitungban jelent meg, Morgenblattban, és kijön belőle egy könyv. És a mérete is ugyanaz, mint ahogy lennie kell, számozott oldallal, címoldallal, mindennel, ahogy kell, minden megvan, csak a kemény kötés hiányzik. Ez abban az időben egyébként bevett szokás volt, ez is, tehát nem csak, hogy egyszerűen megjelenteti valaki az újságban, hanem hogy könyvformátumban jelenteti meg, és aztán kinek-kinek a saját pénztárcájára volt bízva, hogy hogyan kötteti be magának.
0: 2005-ben volt a nagy könyv akció vagy felhívás, amikor mindenki elküldhette, akit érdekel egyáltalán az irodalom, hogy mi volt, vagy mi a kedvenc könyve. Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve nyert, az lett a legnépszerűbbnek kimutatva a magyar olvasók között. Adott-e ez az év valamiféle lendületet a külföldi megjelenéseknek?
1: Érdekes a kérdés abból a szempontból, hogy inkább a 2013-as év és az 1955-56-57-58 volt az, ami úgy nagyon megnyomta a fordításokat. Az első fordítás sokáig úgy tudtuk, hogy a finn 1926-27. De aztán ugye most jött ez a Helder von Egger, a német. Erről még azért azt nem mondtam el, hogy gótbetűs. Tehát elég nehéz olvasni. Nem a mai latin betűkhöz szokott szemünknek való. Tehát 26-27 Finnország. Vagy finn. Inkább úgy mondom. Német. Aztán megelőzte, most 1903, itt tartunk, hogy az az első idegen nyelvű fordítása. Aztán 1955-ben Kumbéla lánya, aki az akkori Szovjetunióban élt, Kun Ágnes, Anna Krasznova álnéven lefordította az Egri csillagokat oroszra. Mindez idáig ezt a fordítást adják újra és újra ki Oroszországban, illetve korábban Szovjetunióban, és ezt a fordítást nagyon sokan, főleg a volt Szovjetunió tagköztársaságaiban fel is használták arra, hogy a saját nyelvükre átültessék. Az más kérdés, hogy aztán később ezeket a magyarok újra fordították. De egyébként az orosz fordításra is azt mondják, én is amennyire emlékszem az oroszra, szerintem is jó, meg az illusztrációk is, azok például magyar illusztrátorok által készült. Biai Föglein István az illusztrátor. Úgyhogy ez az 50-es évek, meg akkor volt a cseh, a szlovák, a észt, a román, a lengyel, tehát ez a
0: szocialista blokk.
1: A szocialista blokk az beindult. És aztán utána 2013 volt, ugye ahogy mondtam az elején, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, ekkor készült el az olasz, Nagy Patrícia, ugye Egri fordította az olaszt, akkor a török első fordítása is ekkor készült el, Salikoglu fordításában. Azóta már a negyedik vagy ötödik fordításnál tart a török is. Még az első fordítás az magánkiadás volt, most már török kiadók felvállalták, és Salikoglu is, ahogy jelzik neki, hogy hol kellene javítani, mit kellene javítani, mindig javít, úgy, mint Gárdonyi a saját életében is, mindig újabb-újabb változatok kerülnek ki a Törökországba is például. 24-ben, 25-ben is kiadták.
0: a múltját vizsgáltad Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének. Van-e jövője az Egri csillagoknak?
1: Én szeretném azt hinni, hogy van. Ennek egyik lehetséges segítője lehet a fordítás, vagy a fordítások. Más kérdés, hogy Magyarországon mennyire sikerül a fiatal olvasókat tűzben tartani, hogy igenis olvassák el, vagy igenis ez egy érdekes történet, nehéz, mert nagy. Bár látunk rá példát, hogy a Harry Potter is nehéz és nagy, de úgy átrágják magukat rajta, hogy az csak na. Kétségtelen, hogy a nyelvezete egy mai, most felnövő gyereknek már nehezen érthető meg, illetve nagyon nagy munkát kell belefektetni, hogy valaki megértse azt a magyart. Ha anyuka, apuka, nagyszülők nem segítenek, akkor ez az egész nem megy, mert lényegében szótárt kell használni ahhoz, hogy ezt a, azt nem mondom, hogy jó magyar, de neki, a gyereknek régi magyarnak tűnik, úgyhogy ha ezeken valahogy sikerülne átrágni magunkat, meg konszenzusra jutni, meg ott vannak a tanárok. Nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan tudják ezt a történetet átadni órán, tanórán és feldolgozni. Azért is mondják a tanárok, például a hatodik osztályosok, akik járnak hozzánk, hogy sokkal jobb úgy a gyerekekkel elkezdeni feldolgozni, hogyha előtte eljönnek hozzátok, és ti mutogattok érdekességeket. Történetek kellenek most már mindenhez. Nálunk meg szinte csak az van. Tehát mi ezeket a történeteket szedjük össze, és próbáljuk még érdekesebbé, még látványosabbá tenni, hiszen vizualizálva mutatjuk, nem csak mesélünk szöveggel, hanem itt vannak a könyvek, meg lehet fogni, itt van az első kiadású 1901-es Egri csillagok, ami mit gondoltok, mennyit ér, és akkor nem tudom, néhány százezer. Nem, emlékeztek rá, hogy egy harmadik kiadású Egri csillagokat, 1909-es, néhány hónappal ezelőtt árverésen 2.100.000 forintért ad el, mert Gárdonyi Géza dedikálta Bárány Gézának, Egerváros főmérnökének. Úgyhogy ez az első kiadás is legalább 1 milliótól indul.
0: De nem ez adja meg valójában az értékét a műnek?
1: Természetesen nem, hanem ha tud azonosulni bármilyen formában, bármilyen kicsi részben valaki ezzel a történettel. Erre jó példa a vietnámiak. Tudtak azonosulni. És a Monte Cristóval, meg a világirodalom egyéb remekeivel egy sorozatban ott van az Egri csillagok, így adják ki. Ott még mindig így megy. Tehát ha valakit bármilyen formában tud ezzel a regénnyel, akár a főszereplőkkel, akár az eseményekkel, cselekményekkel, helyszínekkel, bármivel azonosulni, akkor nyert ügy. Szerintem.
0: Köszönöm szépen Turai Zoltánnak, az Egri Bródy Sándor könyvtár helytörténeti gyűjteménye munkatársának, hogy mindezt kikutatta és el is mondta nekünk.

0: Antikuti kalandok a könyvespolcon címmel nyílt kiállítás ez év januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Érdi Földrajzi Múzeumban. A tárlat az Elbida projekt néhány gyöngyszemét tárja június 30-áig a látogatók elé. A kifejezés talán némi magyarázatra szorul. Elbida, azaz Ex Libris Bíró Dániel, vagyis Bíró Dániel könyveiből. Bíró Dániel ugyanis az 1945 előtti utazási irodalom gyűjtője, aki nem csak saját magának szeretné megtartani kincseit, hanem az interneten bárki számára elérhetővé teszi. A most következő beszélgetés Érden készült a Múzeumok és Magángyűjtők kapcsolódása című konferencián április 21-én. Emlékszik még az első könyvre, ami elindította a lejtőn?
1: Ez egy ajándékba kapott Harry Morton Stanley Legsötétebb Afrikában című könyv volt, amit elkezdtem olvasni, és nyilván egy pillanat alatt beszippantott. Nem csupán az olvasmányi élmény, bár Stanley amúgy jól írt, sokan kisebb kétségbe is mondták, hogy vajon mekkora volt a valóságtartalma a műveinek, illetve hát nyilván Stanley életét az afrikai útján tanúsított magatartása a benszülöttekkel kapcsolatban azért árnyalt, de az vitathatatlan, hogy mint Afrika kutató komoly eredményeket ért el. De maga ez az expedíciós közeg, ez a kalandos út, a könyvnek az illata, a képek és minden egyéb magával ragadott, és aztán onnan elindult egy folyamat, hogy elkezdtem érdeklődni ezek iránt, a könyvek iránt. Először csak a Magyar Földrajzi Társaság könyvtársorozatot terveztem összegyűjteni. Aztán...
0: Ez elég unalmas, nem? Egy kicsit száraz.
1: Nem, vannak benne kimondottan jó művek. A másik, hogy egy 1901-től egészen 44-ig jelentek meg, és egy hatalmas korszakot átívelő földrajzi sorozat, ami zömében útleírás, fantasztikus szerzőktől, vannak persze jobb és kevésbé jó művek, illetve ott nyilván gyűjtőként az is rendkívül izgalmas, hogy rengetegféle kötésváltozatban jelentek meg, számos ismeretlen papírborító létezik a mai napig, és hogy ez nyilván egy gyűjtőt tovább inspirál, és aztán ahogy ez a sorozat gyűlt, úgy egyre inkább nyílott az ismeret és a tudás arra vonatkozóan, hogy milyen művek vannak, és aztán gyakorlatilag átszakadt a gát, és minden, ami 45 előtti magyar nyelvű útleírás az jöhetett. Az első időszak nyilván egy ilyen felhalmozási időszak volt, ami a relatíve könnyebben elérhető művek megvásárlása volt, már ez már odáig fajult, hogy azért nem ilyen ütemben gyarapodik a könyvtár, mint eleinte, és nagyjából ilyen 1800-2000 nincs pontos leltárom a gyűjteményről. Kötetből áll az Elvida projekt hátterében a gyűjtemény, de azért mai napig is bővül, tehát az utóbbi egy-két évben is sikerült olyan köteteket beszerezni, ami még nem volt meg, és aztán ennek hatására indult el az Elvida projekt, mert egyszerűen, ahogy gyűlt a polcon, több előad és elmondta itt előttem, hogy ugyanilyen érzései voltak, hogy ez egy magányos műfaj, és szerettem volna én is, ahogy mások is, valamilyen módon közkincsé tenni ezt. Nyilván azt nem tudom megtenni mindenkinek, mutogatom fizikai valójába, de erre az internet lehetőséget adott, és az Elbida projekt 2016 március 1-én indult, és most már közel 400 művet mutat be, jókora állomány letölthető elektronikus formátumban és sokak számára elérhető így.
0: Olyan tehát olvasható az egész könyv?
1: Olvasható az egész könyv, és az Elbidárium című részben letölthető művek vannak, abból is közel 400, és köztük olyan művek is, amelyek amúgy egészen extrém ritkák, tehát gyakorlatilag egy átlagolvasó elé fizikai valójában jó eséllyel nem kerül, és lényegében ez a mini kultúrmisszió lett az, amit csinálok, bár a blog az most másfél éve nem született új bejegyzés egyéb elfoglaltságai miatt, de a könyvek beszerzése, illetve azok feldolgozása zajlik, és aztán majd valamikor a blog is újraindul, de így is jelentős mennyiségű útleírás fel lett dolgozva a teljes földrajzi társaság könyvtára, és azt követően is még több száz mű.
0: Tehát 45 előtti és magyar.
1: Igen.
0: Van, aki 45 előtt is utazott, meg utána is.
1: Igen, persze, sokat utaztak. Nyilván az utazások mindig is része volt az emberi életnek, akár a nyugati egyetemi járásoktól kezdve a reformkori utazások, amikor gyakorlatilag az volt a cél, hogy Nyugat-Európát járva azok, akik ezt tehették, hazahozzák azt a tudást, amit ott tapasztalta. Aztán a későbbi idő során elindultak, és már előtte is tudományos expedíciók, tanulmányutak, felfedezni a világot, megismerni a külföld működését, vagy az ott tapasztaltakat, és akkoriban, aki utazott, annak volt egyfajta kimondatlan kötelessége is írni róla, hiszen nem tehette mindenki, még kevésbé volt lehetősége utazni.
0: Hát azért pénzt kapott, nem csak a könyvért, de akkoriban szokás volt, hogy előadást tartott, és abban jött be pénz.
1: Jöttek bevételek, de nagyon sok esetben még nem is ez volt csupán a motiváció, hanem valóban egy ilyen tudásátadás, egyfajta nemzetjavára való hasznosítása az ő tapasztalatainak, és a tanulmányutak is nagyon érdekesen működnek. Rengeteg speciális területen történtek tanulmányutak, amelyek azt a célt szolgálták, hogy hazahozzák a tudást akár a tűzoltóságról, akár a dinnyetermesztésről, és sok-sok mindenről, amelyek megalapozták gyakorlatilag a Magyarországnak is az adott szakterületét, és abból a tapasztalatból épültek. És ugye a kiállítás is több tematika mentén nyílott meg. Vannak az utazások női szemmel, ami egészen különleges női szerzők művei. Ami azért nagyon izgalmas, mert a nők egészen másként írtak, egészen más dolgokat vettek észre, olyan finomságokat, amit egy férfi utazó nem biztos, hogy észrevett, és aztán itt látható pár különleges női mű, nyilván ez csak egy szelete, 50 pár kötet van kiállítva a kiállításon a gyűjteményből, ez is egy 300-as ritkaságlistáról lett leszűkítve a bemutatható mértékbe, és aztán itt a női szerzők művei láthatóak, például dr. Tedesi Borbála, ő az első bölcsész doktornő Magyarországon, tehát az első nő, aki doktori fokozatot szerzett. Jakab Istvánné például egy országgyűlési képviselőnek volt a felesége, aki a fiával utazott Amerikába, és írt róla egy művet, ami nagyon ritka, tehát vélhetően kevés példányban jelent meg. De sok-sok apró történet rejlik ezek mögött a művek mögött. Bolyoszki Lila ünnepelt színésznő volt Európában, aki az úti naplóját több formátumban is megjelenítette. És aztán a női utazók mellett a történelmi tájakon, az tipikusan a régi Nagy Magyarország tájain történő utazásról mesél, ami ma már nem csupán egy útleírás, hanem arról a sok nemzetiségű országról is érdekes információkat oszt meg. Aztán természetesen vannak a tanulmányutak és expedíciók, amelyeket mindig valamiféle tudásvágy hajtott, vagy felfedezni az ismeretlent, vagy megismerni azt, amit eddig nem tudtunk, vagy éppen a tanulmányutakba a különböző szakmák tapasztalatait hazahozni. És aztán vannak a ritkaságok, ahol ugye ilyen egyedi darabok vannak, úgyhogy nagyjából ez a tematika, ami mentén felállt a kiállítás, és mondom, csak egy apró szemelvény a gyűjteményből.
0: Hiányolok is egy-két dolgot, többek közt a vadászatot.
1: Igen, a vadászat az egy közös pont, gyűjtőként nem is nagyon szeretjük, és nem azért, mert nem szeretjük a műveket, hanem mert a vadászok mindig konkurenciát jelentenek egy aukción, tehát a vadászkönyveket vadászok is gyűjtenek.
0: Vadásszák a vadászok könyveit.
1: Vadásszák a könyveket, igen, és így aztán vannak vadászkönyvek, amelyekhez kimondottan nehéz hozzájutni, de nagyon sok vadászkönyv is van a gyűjteményben, mert hogy a vadász expedíciók vagy vadászatok azok maguk együtt jártak egy utazással, komoly felszereléssel, felkészüléssel és nagyon érdekes történetekkel, mondjuk Damaskin Arzén, Masai Fensikon című könyve azért különleges, mert Damaskin kiment vadászni és az utolsó pillanatban kellett neki egy preparátor, aki aztán Kittenberger Kálmán lett, aki akkor még egy teljesen ismeretlen személy volt, és Damaskin sikertelen volt vadászként, és két év expedíció után gyakorlatilag teljes felszerelését ott hagyta, ráhagyta Kittenbergerre, akinek gyakorlatilag ekkor indult el az afrikai karrierje, és vált aztán egy meghatározó vadász íróvá. Úgyhogy vannak érdekes történetek, és mindig az is a legizgalmasabb. Itt például van egy könyv, csak egy-egy ilyen történet egy-egy könyv mögött, hogy nyilván a könyv maga hol jó, hol kevésbé jó, van amelyik rendkívül olvasmányos, valamelyik nagyon száraz, és például itt van a Nosz Gyulának az erdélyi kirándulásunk, amely egy, hát egy egyszerű erdélyi osztálykirándulásnak a leírása, de a történetben az a különleges, hogy Nosz Gyula, aki amúgy később a magyar gyors és gépírásnak egy meghatározó alakja lett, ezt a könyvet 13 évesen írta. Vélhetően az apja is Nosz Gyula volt, amúgy egy ügyvéd volt. Vélhetően az egyik osztálytársának az apjáé volt a nyomda, ahol kiadták, és gyakorlatilag Nosz Gyula életművében és ennek a könyvnek a lét létezése is egyáltalán teljesen ismeretlen, sehol nincsen nyoma, hogy létezne ilyen könyv, hogy Nosz Gyula neve alatt bármikor is megjelent volna, és bár maga a műnek az irodalmi értéke csekély, egy 13 éves gyerek leírása egy erdélyi utazásra, amúgy ahhoz képest meglehetősen jó stílusban és viccesen, jó pofa történetek vannak benne, de például egy ilyen példány igazán felizgatja a gyűjtő fantáziáját, hiszen eddig ez ismeretlen volt, és maga az egész történet, hogy hogyan lehetett meg egy 13 éves gyereknek a műve, hogy ez hogy alakult, komoly nyomozó munka eredményeként derült ki aztán végül, hogy mi lehetett a történet, és ezek a könyvek mögött felrajzolódó életek, történetek teszik igazán izgalmassá egy-egy műnek a feldolgozását, azon túlmenően, hogy vannak tényleg remek irodalmi szempontból is remek művek.
0: Igen, ahogy nézegettem az Elbidát, egyrészt el kell olvasni a könyvet, ismertetni, és utána nézni, ha lehet.
1: Igen.
0: Annak, aki írta.
1: Igen.
0: Vagy szerepel benne.
1: Igen, hát a folyamat ez szokott lenni, hogy az ember elolvassa a könyvet, akkor abból kialakul egy képe, majd utána nyilván a szerző életét elkezdi nyomozni, ami egy Csónaki Jenőnél nyilván nagyon egyszerű, mert számos feltárt és jól megalapozott életrajza van, de egy Nosz Gyulánál, vagy még lehetne sorolni egy Demuth Gyula, aki egy bajai tanár volt, az ő életét is magát apró szegmensekből kell összerakni sokszor, néha sikertelen is ebben az ember, mert nem tud háttérinformációkat szerezni, de miután összerakta a szerző életét, amennyire tudta, akkor meg nagyon érdekes utána nézni, hogy hogy született a mű, miért jelent meg. Demuth Gyula például kereskedelmi forgalomban nem voltak kaphatók a művei, hanem ő csak az ismerőseinek nyomtatott pár példányt, és két Demuth könyv is van, miközben vélhetően többet is írt, de ő is egy teljesen ismeretlen szerző volt, tehát nem egy olyan, hogy beírjuk a nevét az interneten és kidobja a forrásjegyzéket, és számos olyan mű van, ahol komoly kutató munkát jelentett az, hogy megtalálja az ember, hogy kiről is van szó, vagy egyáltalán miről. Perdémre egy székesfehérvári újságíró volt, akinek ez a műve jelent meg. Lengyel Károly egy cipész volt, aki a Párizsi világkiállításra ment ki azért, hogy a cipész mesterség modern fogásait vagy technikáit elsajátítva hazahozza, és ha már kiment, akkor írt róla egy művet, amiben ezt bemutatja. Aztán vannak klasszikusan olyan jellegű társas utazások, ami élményutazás volt a szó klasszikus értelmében, és azon élményeket, történeteket mesélt el a szerző. Az Arándok utak egy nagyon nagy tárgykör, amit a kiállításon kevéssé jelenik meg, de az Arándok utazások egészen különleges részét képezik az utazási irodalomnak, mert hogy azok az emberek, akik Zarándok útra mentek, ők ebben nagyon komoly elmélyülést tettek, és nagyon-nagyon izgalmas művek születtek. A Pidis Maróti Bozóki Gyula, ő neki van egy Szentföld lelke című négy szentföldi utazást dolgoz fel, amiben az az érdekes, hogy Pidis Maróti, aki ezeknek az utaknak a szervezője volt, minden egyes út előtt a résztvevőknek linametszés technikával csinált lényegében egy ilyen úti katalógus szerű egyedi darabot, amiben benne volt, hogy mikor, hova mennek, mikor, mivel utaznak, menetrendek, térképek, teljesen egyedi darabok, egy-egy útra 50-60 darab ilyen jelent meg. A gyűjtemény része egy ilyen Pilis Maróti linometszéssel készült, nem tudom, úti segédlet, vagy minek nevezzem, és hogy ezek mindig a könyvek mögött rejlő történetekből derülnek ki, és úgy adnak egy olyan komplex kerekképet, ami aztán izgalmassá tesz, és arról nem beszél, hogy a kéziratok, vagy a meg nem jelent művek feldolgozása meg egészen izgalmas. Egy az nyomozó munka szempontjából is, a másik, hogy olyan dologgal foglalkozik az ember, ami még soha nem jelent meg, soha nem látta senki, és akár teljesen ismeretlen is.

0: Az itt leírtak, ezekben a könyvekben leírtak, mennyire tükrözik a valóságot, tehát nyilván egy vadász, egy utazó azért szereti egy kicsit más színben feltüntetni az utazását. Messziről jött ember, azt mond, amit akar.
1: Igen, ez sok szerző esetében fölmerülnek így utólag, hogy vajon mennyire torzította. Főként az expedíciós utazások, vadászutak tekintetében merülnek föl olyan jellegű kérdések, hogy így volt-e, úgy volt-e. Nyilván ezt az utókor szempontjából nagyon nehéz visszakövetni, viszont vannak olyan művek is, amelyek teljesen egyértelműen nem érezték szükségét torzítani, mert egy egyszerű élmény leírása maga minden valgaságával együtt is akár, illetve vannak olyan már tudományos munkába hajló, néha száraz, tényszerű leírások, ahol pedig teljesen egyértelmű, hogy egy utazásnak egy ilyen szinte kronológikus leírása a mű, és nincsenek különböző kalandok és egyebek beiktatva, ami az embert elgondolkodtatja, hogy vajon úgy történt-e, ahogy eredendően le van írva, de hogy ez is a külön érdekessége, hogy amikor az ember olvassa, akkor azért azt nagyon sokszor érzi, hogy vajon ez így történt-e, vagy nem, de utólag nagyon nehéz ezeket visszakutatni, vagy visszanyomozni.
0: És miért húzta meg a határvonalat Magyarország és a külföld szerzői között?
1: A külföld szerzői nem kizárt, ha megjelent magyar nyelven. Tehát a magyar nyelv a lényeg, hogy jól tudjam olvasni. A 45 azért volt meghúzva, mert egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt, így is mennyi már a gyűjtemény olyan mértékű, ami nehezen kezelhető fizikai valójában, és nyilván igazán a 45 előtti időszak, meg az 1800-as évek az, ami a tekintetben különleges, hogy egészen másként utaztak, mást jelentett eljutni Ceylonba akkor, mint ma, mert akkor 3 hónap volt, mire mondjuk odaért, ma meg egy jó repülőjárattal, nem tudom, 20 órán belül ott lehet lenni, és hasonlók, illetve nyilván egészen más korrajzokat lát az ember, az ott élő emberekről szóló bemutatókat, a nők helyzetéről nagyon sokan írnak, ami nagyon különleges, tehát nagyon érdekes módon formálja az ember gondolkodását, és 45 után nyilván azért változott ez a fajta történet, de egyszerűen valahol meg kellett húzni a határt.
0: És ki a kedvence a magyarok közül, melyik utazó, útleíró, szerző?
1: Hát erre nagyon nehéz választani, a női útleírókat nagyon szeretem, kevesen vannak. Beserényi Polixéna volt ugye az első, aki egyedül elindult nőként a gyermekével és utazott. Már ekkor is gyakorlatilag ez a tény is maga kuriózum volt, mert akkoriban nő egyedül utazni, ez nem fért bele senkinek, de aztán, hogy még könyvet is írt róla, ezzel gyakorlatilag minden akkori szabályt áthágva teret nyitott a női útleíróknak, és még ha nem is nagy ütembe, de utána azért elkezdtek megjelenni női útleírók művei. Nagyon-nagyon szeretem a tanulmányutakat is, és nem azért, mert annyira izgalmas olvasmány, hanem lenyűgöző azt látni, hogy egy-egy szakterület fejlesztése érdekében utaztak, és hogy milyen tapasztalatokat hoztak haza. Éppen most lett a gyűjtemény része Papp Ferencnek, egy tűzoltó parancsnoknak a tanulmány útja, aki bejárt Európát, hogy a tűzoltóságok működéséről, az eszközök használatáról képet kapjon, de van itt is például a vágóhidakat járta végig Krátki János, aki gyakorlatilag a közvágóhidak és marhavásárokat tanulmányozta Európában, és arról írt egy művet fantasztikus rajzokkal. Nagyon-nagyon szerettem a vadász könyveket is, mert hogy valóban olyan kalandokat, meg ezeket az expedíciós utazásokat, mert azok meg azt a romantikus világot hozzák vissza, amit gyerekként az ember elképzel. Nagy kalandos utak, karavánok, hordárok, hatalmas mennyiségű felkészülés, fegyverek és veszélyek, az pedig olvasmány szempontjából nagyon jó. Rendkívül izgalmas a reformkori útleírások világa is, amikor tényleg a nemzetjavára kívánták fordítani a külföldön megszerzett tudást, és egészen izgalmas művek is születtek, ahogy éppen a szabadságharc utáni emigrációból is, amelyek nagyon izgalmas történtek, úgyhogy nagyon nehéz lenne egyet-egyet kiválasztani, hogy mi igazán a kedvenc művem. Nyilván gyűjtőként az igazán kedves dolgok számomra azok, amelyek ritkák, talán még sosem ismertek, akár mint a Nosz Gyula mű, és lehet, hogy nincs neki irodalmi értéke, meg valódi anyagi értékes, de nekem gyűjtőként rátalálni egy olyan műre, ami addigi ismereteink szerint nem létezett, az mindig egészen magával ragadó.
0: Akkor másként kérdezem, ki vagy mi az, ami még hiányzik a gyűjteményből?
1: Vannak klasszikus nagyművek, amelyeket nem lehet olcsón beszerezni. Egy Rostinak az Amerikai utazása, Xanthus művek, és még lehetne tovább fokozni. Gróf Andrássy Manó művei, amelyek olyan tétel, amely nekem nem áll rendelkezésre anyagiakban. Tehát
0: mennyinél kezdődött, mondjuk egy árverésen, vagy mennyinél végződött?
1: Hát milliós tétel. Tehát a Rosti tipikusan ilyen 1 millió környékén, a Xanthus művek is több százezer általában, de egy Andrássy Manó az 3-5 millió környékén mozog, attól függ, milyen kiadás volt belőle, egy egyszerűbb képek nélkül, meg volt a képekkel ellátott diszkiadás, aminek ez az ára. Nyilván azok a művek már alapvetően ismertek, feltártak, és persze az ember szeretné ezeket a köteteket, de sokkal inkább izgatnak azok a művek, amelyek aprók, amelyeknek azért nincs értéke még, mert nem ismeri senki, azt se tudják néha, hogy gyakorlatilag utazásról szól, vagy van benne utazáshoz kapcsolódó rész. Most éppen nemrég sikerült beszereznem Gönczi Pál Tanulmányok című könyvét, ami azért különleges, mert abba található meg az 1844-es svájci utazásának a leírása, egy ilyen 89 oldalon keresztül, egy klasszikus útleírás. Az utat azért tette amúgy, mert egy árva gyerekeknek nevelő otthon szeretett volna nyitni, Debrecen mellett meg is nyílott 45-be, és ahhoz, hogy jól csinálják, lényegében kiment Svájcba és tanulmányozta az ott működő árva gyerekeknek létrehozott intézményeket, és például ez is egy olyan mű, ami alapvetően olcsón hozzá lehetett jutni, bár nagyon ritka, de valószínűleg azért nem repültek rá sokan, mert azt se tudták, hogy ez abban a műben megtalálható.
0: Na most már tudják az Elbidáról.
1: Igen, volt is kritika a blogommal kapcsolatban bizonyos gyűjtői körökből, hogy felnyomom bizonyos műveknek az árát azzal, hogy ismertté teszem és megmutatom, hogy mi van benn. De hát ez egy ilyen műfaj, én meg azt gondolom, hogy az ismeretterjesztés, meg tudás átadás, ez fontosabb cél, mint az, hogy megóvjuk bizonyos gyűjtői köröknek ezt a fajta privilégiumot, de azért a legtöbb gyűjtő, aki igazán hasonló szenvedéllyel és attitűddel gyűjt itt a konferencián, és a legtöbb gyűjtő ugyanazt elmondta, hogy magányos műfaj a gyűjtés, és hogy mindig arra törekedett, hogy miként tudja közkincsé tenni a gyűjteményét, még akkor is, hogyha nyilván ez fizikai valójában nagyon nehéz, és egy magyar földrajzi múzeum, aki helyszínt ad a Elbida projekt kiállításnak is, amit ezúton is nagyon hálás vagyok nekik ezért, itt is teljesen egyértelmű, hogy ebben a térben 50 pár kötet van bemutatva az 1800-2000 kötetes gyűjteményből, tehát hogy egy ekkora gyűjteményt kezelni, kiállítani úgy, hogy élvezhető legyen, lehetetlen, erre ad lehetőséget az internetvilága, ahol lehet róla írni, ahol be lehet mutatni róla képeket, akár PDF formátumban, elektronikus formátumban elérhetővé lehet tenni, hogy aki adott esetben konkrétan egy könyvben kutat, vagy egy szerző után kutat, vagy egy téma iránt nyitott, vagy egy mű megragadja, az akár anélkül el tudja olvasni, hogy akár évekig, évtizedekig kéne keresgélni egy-egy művet, és persze nem ugyanaz egy PDF dokumentumot olvasni, mint egy 1800-as évekbeli könyvet az embernek a kezébe fogni, és annak az illatát érezni, meg egyáltalán maga az a fajta hangulat, amit ez jelent, ez nincs meg, de elérhetővé lehet tenni.
0: Lassan már csak így lesznek elérhetők az interneten.
1: Igen, akár az interneten, vagy magángyűjtőknél, de az igazi gyűjtőt szerintem az jellemzi, hogy szeretné a gyűjteményét megmutatni, szeretne büszkélkedni vele, abban az értelemben büszkélkedni, hogy ezt a fajta tudását a nyilvánosság elé tárni, úgyhogy itt a gyűjtők soraiba is számos olyan gyűjtőtársa van, Tulok Péter történész, fantasztikus gyűjteménye van, rendszeresen publikál, rádióműsorokban mesél szerzők életéről és történeteiről, Korányi Tamás, aki egészen különleges gyűjtemény birtokosa, ő maga is könyvek formájában jelenteti meg, Facebookon publikálja, Csolnoki Jenő emlékoldal, Csolnoki életművét gondozza, és az interneten van egy mindenki számára elérhető Facebook oldaluk, amellett pedig sok egyéb tevékenységet végez, tehát ez egy általános gyűjtői lét, de vannak persze azok a gyűjtők, akik birtokolják, élvezik ők maguk, de nem szeretnék, hogy ezt más is tudja. Ezt is el kell fogadni, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a gyűjtőnek van egyfajta felelőssége. Egyfajta értéket mentünk meg, megvigyázzuk a könyveinket az elkövetkezendő generációknak, és egyfajta felelősséggel is tartozunk a gyűjteményünkkel kapcsolatban, ami pedig szerintem az, hogy ha tehetjük, és olyan jellegű a gyűjtemény, akkor a lehetőségekhez mérten közkincsé tudjuk tenni.
0: Az elhangzott beszélgetésben Bíró Dánielt és az általa indított Elbida projektet ismerhették meg. Ezzel, kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulójá alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Kódex. A tudás öröksége.
4: Mai műsorunkban egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Hosszú

0: bennünket. Romsics Ignác előadásának egyik különlegessége, hogy a történelmet nem legendákon vagy politikai jelszavakon keresztül mutatja be, hanem összefüggéseiben. Hogyan hatottak a nagyhatalmak, milyen mozgástere volt az országnak, és milyen döntések terelték új irányba a magyar történelmet. Az előadás 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktuálissá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Kedves hallgatóink, most következzen Romsics Ignác előadása, amelynek címe Fordulópontok a magyar történelemben.
1: Fordulópontok a magyar történelemben. A gimnáziumban mindenki tanult történelmet. Ezért bátorkodom azt megkérdezni, hogy ha maguknak kéne ezt az előadást tartani, akkor milyen fordulópontokról beszélnének, úgyhogy a 10-en belül maradjunk. Én 6-ot választottam, maguk melyiket választanák fordulópontoknak a magyar történelemben? Honfoglalás, maga honfoglalást. Mohácsi csoda. Rendszerváltás, tehát eddig van honfoglalás, Mohács és rendszerváltás. Államalapítás, 1848, Aranybulla, Trianon, 56, II. Világháború, igen. Tehát akkor nem teljesen, de akkor 45-öt mondja. Nos, én 6-ot választottam, és maguk mind a 6-ot eltalálták. Néhányat mondtak olyat, amit én nem tettem be. Ez mindig ugye egy döntés kérdése, hogy a sok fordulópont közül melyiket tesszük be. Például az aranybullát én nem tartom olyan jelentős fordulópontnak, hogy azt betegyem. A honfoglaláson gondolkodtam azon, hogy ugye itt megtelepettünk a Kárpát-medencébe, de ezzel önmagában nem tettünk túl sokat, mert előttünk többen megtelepettek és eltűntek a homályban, a történelemben, a hunoktól elkezdve a gepidákon át rengeteg nép volt, aki itt a Kárpát-medencében megfordult, és már azt se tudjuk most, hogy hol vannak. Többnyire sehol nincsenek, vagy felszívódtak más etnikumokba. Ezért az önök által említett 56-ot se tettem bele ebbe a sorba, noha 56-nak nagy a jelentősége. De hogyha egy nagy időtávlatból nézzük, akkor mégiscsak 1945 és 89 a rendszerváltás között egy államszocialista időszakban éltünk, amelyen belül 56-nak van jelentősége, de nem hozott egy olyan változást, ami gyökeres változás lett volna, mint ami volt 45-ben, volt Trianonnál, volt 48-49-ben, ha ezt úgy fogjuk föl, mint a rendi társadalomról, a polgári társadalomra való áttérést. Kétségtelenül volt Mohácsnál, ami után három részre szakadt az ország, és a korai időszakból az államalapítás, vagy Szent Istvánnak az időszakát emeltem ki, ezt a 6-ot. De hangsúlyozom, hogy lehetne ezeket tovább cizellálni, és újabb szakaszhatárokat megállapítani, de nézzék meg, hogy a korai időszaknál ott milyen nagy léptékben haladunk, a 20. századra pedig már így is van három fordulópontunk, és ez mind a három indokolt, ha ebben még 56-ot is beletesszük, akkor az 4 lesz, úgyhogy én nem tettem bele. Hát az a kérdés, hogy ugye 100 év múlva, vagy 200 év múlva a szovjet megszállásnak a kevesebb, mint fél évszázada, az minek fog számítani? Egy epizódnak a magyar történelembe, mint ahogyan például az aranybulla előtt meg után, vagy a tatárjárás előtt és után mások voltak a viszonyok, Vagy pedig továbbra is megmarad, vagy nem lesz olyan fontos. Ezt nem tudjuk most eldönteni. Én tehát ezt a 6-ot választottam ki, mégpedig azért, mert az államalapítás az valóban egy olyan nagy fordulatot jelentett, és a kereszténység fölvétele számunkra, akik valamikor ugye hát egy kelet-európai nomád nép voltunk. Azon a történészek is, meg a nyelvészek is a mai napig vitatkoznak, hogy milyen mértékben finnugor ez a magyar nép, milyen mértékben türk, török, és hogy pontosan milyen útvonalon érkezett, hogy miért érkezett, azért-e, mert a besenyők megzavarták őket, vagy azért, mert tudatosan kerestek maguknak egy újabb hazát. Ezt a történészek azért nem fogják tudni eldönteni, valószínűleg soha, mert nincs elegendő forrás számunkra, hogy ezt eldöntsük. Írásbeli forrás egyáltalán nincs azon túl, amit ismerünk, Konstantin, Bibóban született Konstantinnak és másoknak. Régészeti anyagok pedig nem beszélnek. Tehát elő lehet még bányászni sok csontot, meg edényt, meg lószerszámot esetleg, de azok nem

fognak megszólalni. Tehát a motivumaikról, a szándékaikról nem fognak beszélni. Azt, hogy hogy néztek ki az őseink, arról színes képeket találhatnak különböző könyvekbe, de autentikus kép ez az egy van, ez az észak-itáliai Aquileia templomának, kolostorának a fala, az altemplomán látható, az a hátrafelé nyilazó emberről gyanítják azt, hogy ez egy magyar volt. Abban az időszakban, amikor a magyarok keletről megérkeznek a Kárpát-medencébe, akkor hát ez az egész térség, a Földközi-tenger medencéje nagyon régóta a lakott terület volt, noha az államalakulatok azok nagyon változtak. Ugye van egy bizánci birodalom tőlünk délre, nyugatra van a római birodalomnak a romjain kialakuló Karoling Nagy Károly, elődei utódai által egy nyugat-római birodalom, és délen van az arabok által a megszállva tartott észak-afrikai, illetve spanyol, a Hispán-félsziget, amely mind a három egy nagy kultúrát jelent. Ahhoz képest, ahogy mi magyarok beérkeztünk ezzel a lovasnomád kultúrával, ami tulajdonképpen nem is nagyon lehet, vagy hát szentségtől is összevetni azzal, ami ekkor Nyugat-Európában volt, a római birodalomnak a rómjai, ami kialakult, mert azok olyan fajta építészeti hagyománnyal és emlékekkel rendelkeznek a mai napig, amelyel mi nem. Mert hogy a sátrak azok ugye elrohadnak, meg a tartorrudak, a kövek azok meg megmaradnak, és ezért az Aachen-i Dom a Nagy Károlynak a 9. században készült rezidenciája és a templomából nem minden van meg, de ez a nyolcszögletű palotakápolna ez megmaradt, és ez a 9. században készült. Akkor, amikor mi még az Etel közben nyilasztunk, vagy kalandoztunk. Ugyanekkor még korábban, a 6. században készült Konstantinápolyban, ami a kelet-római birodalom központja volt, a Hagia Sophia, amiből később aztán mecsetet is csináltak, egy hatalmas, impozáns belső térrel rendelkező nagy templom. Vagy a harmadik kultúrának a Kordovában létesült az iszlám, az arabok által lésete 8. században ez a 110 oszlopon nyugvó hatalmas imaterem. De ehhez képest az építészeti kultúra, amit csak rekonstrukcióval ismerünk, az ilyen volt. Mi, hát ugye lovon jöttünk, és amikor nagyon megálltak, akkor ilyen sátrakba laktak. Nem volt ez egyedül, a nomád népek azok ilyen típusú, szétszedhető jurtákban laktak, ami után aztán letelepültek, akkor a rekonstrukció szerint ilyen félig meddig földbe vájt házakba, illetve a gazdagabbak jurtába. Érdekes módon a gazdagabbak laktak jurtába, mégpedig azért, mert annak az előállítása költségesebb volt, mint egy veremháznak a létrehozása. Most az az ember itt, aki helyesen mondta valaki, aki ezt a nomád kultúrát, úgy döntött, hogy ezt a nomád kultúrát föl kell adni, meg kell változtatni, és hogyha meg akarunk maradni, eltérően hunoktól, avaroktól és másoktól, akkor az európai értékekhez, kultúrához kell integrálódnunk. Ez a köztudat szerint Szent István volt. A valóságban persze nem. A történelmi emlékezet az mindig leegyszerűsít ahhoz képest, amit a történészek tudnak a múltról, és ebben az esetben is arról van szó, hogy valójában a kereszténységet először nem István vette föl, nem is az apja Géza, hanem az erdélyi tartományi urak, hát gyuláknak nevezték őket, akik Bizáncba keresztelkedtek meg, tehát az ortodox rítus szerint István apjának, Gézának a felesége Sarolta fehérmenyét, magyarra fordítva, az már keresztényként érkezett a Kárpát-medencébe. A döntés, a nagy döntés, és ez sem István hozta, hanem az apja Géza az volt, hogy eltérően az erdélyektől, de Ajtonytól is, és a délvidéken lakó nagyuraktól, törzsfőktől, nemzetségfőktől, nem a keleti ortodox kereszténységet vesszük föl, hanem a nyugati kereszténységet. Ez volt a nagy döntés. Ezt a nagy döntést Géza hozta meg, és a fia István teljesítette be. Akiről, Istvánról, az egyetlen hite, ugye ő már feleséget is nem Bizáncból hozott, vagy Erdélyből kapott, hanem Gizellát Bajorországból, ami előttünk már katolikus ország volt. Istvánt ugye nagy szakállal, koronával szokták ábrázolni, ami merő fantázia.
Az egyetlen hitelesnek tekinthető ábrázolás, ez a koronázási palástól lévő István kép, de hogy valójában hogy nézzük, azt pontosan nem tudjuk, mint ahogyan Nagy Károlyról se tudjuk egyébként, hogy ő hogy nézett ki, csak fantáziálnak az emberek, hogy az így nézhetett ki, mert nincsen autentikus ábrázolás róla. Az viszont biztos, hogy István 1000-ben koronát kapott, ezen is vitatkoznak, hogy kitől, császártól, pápától, valószínűleg mind a kettőtől, koronát kapott, és onnantól kezdődően tudatosan törekedett arra, hogy egyrészt Magyarországon a nyugati keresztény vallást elterjessze, és egy nyugati típusú teritoriális államot hozzon létre, amelynek az élén ő áll, mint uralkodó, mint király. Ez volt Istvánnak a nagy döntése, és ennek megfelelően, ennek most már lassan építészeti nyomai is lesznek, mert az ő idejében kezdődött el, valószínűleg később fejeződött be, az akkori legnagyobb templomunk, az 56x37 négyzetméter alapterület, vagy méter alapterületű székesfehérvári bazilika, jobban megmaradtak némely vidéki templomaink. Például Eger közelében, ha még nem jártak ott, akkor menjenek el, a húszorú feldebrői templom, amelynek ilyen a rekonstrukció, és a templomról esküdik rá, hogy ez egy bizánci templom, nem pedig keleti. Erről lehet ezt azt gondolni, én nem gondolok valójában semmit, mert nem nagyon értek hozzá. Biztos, hogy így néz ki az altemploma, ami éppen megmaradt, és az egyik legkorábbi, ami megmaradt ebből az időszakból, a kereszténység elterjesztéséből. Ez nem ment egyik napról, már nem úgy ment, hogy tévében bemondta az István, hogy holnaptól mindenki keresztény lesz, és kell templomba járni. Ugye semmilyen nem volt, hanem ez egy 100-200 éves folyamat volt, amíg a kereszténységet az egész ország fölvette. És tudjuk, hogy voltak lázadások, akik ezzel szemben, és csak a 12. században Kálmán alatt enyhülnek valamennyire annyira vissza, több mint 100 év után, amikor azt lehet mondani, hogy nagyjából az ország keresztény lesz. De tudjuk, hogy voltak még akkor is Vata és másoknak pogány lázadásai. De épülnek a templomok, falvakban gyakran 2-3-4 falu épít magának egy templomot, nem egy nagyot, ez a 7 méter átmérő kicsi kerek templom, rotunda, amelyből nagyon sok volt. Azért maradt meg, mert nem fából vagy szalmából épült, hanem téglából, illetve kőből, úgyhogy ezért meg tud maradni. Ez a döntés, Istvánnak a döntése a hatásában a mai napig érvényesül. És ez a hatás ma már nem annyira az, hogy római katolikusok lettünk, keresztények lettünk, mert azóta lettek protestánsok is, különböző ágazatban, és hát elég nagy arányban vannak az országban olyanok, akik a vallásukat nem tartják, vagy csak formálisan tartják. Tehát nem ezért, hanem azért, mert egy olyan nyugati kultúrához kötött ezzel az országot, amely a mai napig meghatározó. Ennek az alapja kétségtelen a vallás is, abban az értelemben, hogy a nyugat-római birodalomban és Európa nyugati részén eltérően az ortodoxiától, itt mindig volt valamiféle autonómia. Volt egyházi hatalom, volt világi hatalom, volt városi hatalom, volt földesúri hatalom, és ez Bizáncban, Konstantinápolyban, az ortodoxiában másként nézett ki. Ott ugye a világi uralkodó és az egyházi vezető az ugyanaz volt, városi autonómia nem létezett, tehát az bizonyos szempontból a modern, monolit, diktatórikus államoknak az előképe. Az, ami itt Nyugat-Európában alakult ki, az a fokozatos autonómiának a kialakulása, az önállóságnak a kialakulása, és ez a kereszténység fölvételével járt együtt. Egy másik nagyon tartós hatása, hogy a latin ABC-ben írunk. Nem valami türk rovásírással, nem is hieroglifákkal, nem is szláv betűkkel, hanem latin betűkkel. És ez alapján, ahogy a kereszténység elterjed, itt jól látható, az, amit ma Európának hívunk, az nagyon korán ketté vált, ketté osztódott. Utoljára Litvánia csatlakozott, a litvánok a nyugati kereszténységhez, de a 13. században. Velünk egy időben nagyon sokan északi népek, dánok, skandinávok és az egyebek, és a kereszténységnek ez a fölvétele okozza azt, hogy az ABC-nk is különbözik. Tehát a sárgába a cirill ABC-t használják, ami az a cirill metód, tehát a ortodox térítőkkel függ össze. Ettől nyugatra viszont a latin ABC-t használjuk, ami szintén egy nagyon alapvető kulturális különbség, annyira,
egészen a mai napig terjedően, hogy Samuel Huntington, akinek a nevét talán hallották, egy amerikai politológus, néhány évvel ezelőtt, most már meghalt, írott könyvében Európát így osztotta ketté nyugati kereszténységre és keleti kereszténységre és az iszlámra. Más mentalitást jelent az egyik, és más a másik. Másfajta gondolkodástípust. Csak egyet mondok. A nyugati kereszténységben, így beleértve ugye Magyarországot is, a stílus áramlatok építőművészetben, irodalomban folyamatosan változnak. Van román stílus, van gót stílus, van reneszánsz, van barokk, és így tovább. Ezt az ortodox világban ilyet nem látunk. Nincs ilyen változás, pláne nincs irodalomban, nincs humanizmus, nincs reneszánsz, nincs reformáció. Ezek óriási jelentőségű dolgok, és emiatt osztotta így Európát nyugati kereszténységre és keleti kereszténységre. A probléma ott van, amikor a határ egy államon belül húzódik. Például Romániában, vagy keverednek, vagy legutóbbi példa Ukrajnában, ahol az ukrajnai helyzetnek ugye ez egy sok összetevős szituáció nyilvánvalóan, és nem ez a legfontosabb, amit mondok, de az egyik az biztos az, hogy a keleten lakók, azok zömmel vagy jó részt oroszok és ortodoxok, a nyugaton lakók, a Nyesztertől nyugatra lakók, azok viszont görög katolikusok, vagy részben katolikusok, tehát más ABC-t használnak, más nyelven beszélnek, és erre utalít itt a Huntington ezzel az osztóvonalával.

Nos, Istvánnak a műve nagyon hosszú időn keresztül prosperált. Voltak hullámvölgyek. Jöttek a tatárok például, vagy voltak pogánylázadások, de alapvetően azt a döntést, amit ő hozott, azt nem változtatta meg senki, és fokozatosan hát a nyugat-európai mintáknak megfelelően próbáljuk követni. Belső kulturális értelemben is, és hát területi értelemben is. A magyar királyság nem csak a Kárpát-medencét szállja meg, azt masszívan, de tőle délre, keletre próbál újabb és újabb területeket megszerezni. A terület nagysága a középkorban az fontos mutatója volt egy állam erősségének és nagyságának. És ahogy erősödik az állam, úgy épülnek újabb nyugati típusú épületek, például az esztergomi királyi vár 19. század utolsó harmadában, ahol már kancellária van, írott kultúra van, de hát sajnos enyészet a török támadások és egyebek következtében az maradt meg a várkápolnának a rózsaablak a bal oldalon, ebből az egész esztergomi építményből, de van egy festményünk, ami 1763-ban pusztult el, a Porta Spaziosa, azt hiszem úgy hívják, a nyugati kapuzat, amely nagyon szépen mutatja ennek az épületnek a pompáját. És épülnek nyugati típusú templomaink, nem messze tőlünk Egertől, 1232-ben szentelik fel ezt a román stílusú bélapátfalvai apátságot. Tőlünk messzebb van, de hát ismerik a jáki bencés apátságnak a templomát 1252-ben, ami már góti jegyeket mutat a román mellett. Természetesen nagyságban nem vetekszik a nyugat-európai országoknak a templomaival. Ez az egyik legnagyobb, a Poitiers-ben lévő 12. század első felébe épült hatalmas katedrális, Mi asszonyunk katedrális, vagy például ez a brit-angliai Durham katedrális, megpróbáltam a jákot méretarányosan egymás mellé tenni. Ugye a középkorban, hosszú időn keresztül nem volt statisztika, nem mérték a GDP-t. Nem számolták ki, hogy hányan vannak egy országban. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani fejlettség szempontjából ezeket az országokat. Két támpontunk van, az egyik a korabeli utazóknak a leírásai, ahol a benyomások attól függnek, hogy honnan jön. És az a saját tapasztalatot veti össze azzal, amit itt talál. Ha keletről jön, akkor meg van elégedve, hogy itt civilizált országba érkezett. Ha nyugatról jön, akkor nem mindig. A másik, ami alapján ki tudunk indulni, az pedig a megmaradt építmények. Miután nálunk a török sok mindent elpusztított, azért hiába vagyunk, de látszik az, hogy körülbelül 100-200-300 éves késésben vagyunk a nyugati építészeti alkotásokhoz, templomokhoz, várakhoz képest, és méretarányban pedig kisebbek a magyarországiak. Tehát ha azt hallják, hogy a középkorban milyen nagy volt Magyarország, akkor valóban nagy volt a román fejedelemségekhez képest, vagy a szerb fejedelemséghez képest, de nem Burgundiához, nem Normandiához, és nem a britekhez képest volt olyan nagy. Nagy Lajos idején ugye a lengyel-magyar personálunió van, amikor tényleg nagy hatalom Magyarország olyan mértékben, hogy Nagy Lajos hadjáratokat vezet nem csak keleten, hanem Itáliában is. Ez azonban egy átmeneti jellegű, és Nagy Lajos után, az Anzsuk után ezt nem sikerül tartósítani. Ennek ellenére akkora, annyira gazdag az ország, és ez a területen túl köszönhető annak is, hogy a felvidéken, a mai Szlovákiában nagyon fontos nemesfém és rézbányákat tárnak föl, és az ott föltárt nemesfém és réz jelentős bevételt ad a magyar királyságnak az egész időszakban, mindaddig, amíg a földrajzi felfedezések révén az új világból nem áramlik az arany és az ezüst olcsó Magyarországra. Ebből a fölhalmozott pénzből, amit persze hát nyilvánvalóan a jobbágyok és a kézművesek termelnek meg, csak nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen mértékben, és a földesúrak szedik be az adókat, meg az egyházi tized, meg sok minden más formájába. Ebből szép építményeket hoznak létre, olyanokat, amelyekre a mai napig ma is büszkék lehetünk. Így a román templomaink után, amelyek zöme elpusztult, és csak kicsik maradtak meg, a gótikus építészetből két-három nagyon szép, fontos emlékünk is megmaradt. Az egyik a kolozsvári Szent Mihály templom, 1316-ban kezdenek el építeni. A másik a kassai dóm, amit 1380-ban is már pompázatosabb, a későbbi gót stílus jegyeit mutatja. A harmadik pedig a brassói fekete
templom, amiről most nem hozok ide képet. Ahhoz, hogy reálisan lássuk tehát a helyzetünket, ahhoz a méreteket kell összehasonlítani, és az építési időpontokat. És ehhez nyújt támpontot ez a táblázat, amely mutatja, hogy a 12. században, 13. században hol épülnek gótikus templomok, és nálunk a 14. században kezdik el építeni ezeket a gótikus templomokat, amiket az imént mutattam. Chartres, 12. 13. század. Óriási. És a legpompázatosabb tulajdonképpen valójában azok közül, amit én láttam, ez a milánói dóm, milánói katedrális. Itt is, a képen is lenyűgöző, de ha valaki elmegy oda a térre és megnézi, akkor is lenyűgöző. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk a kolozsvári Szent Mihály templom nem szentebb, vagy nem áll hozzánk közelebb. Közelebb áll, mert azt magyarok csináltatták, vagy részben csinálták, és mi magyarok vagyunk. De ez nem akadályoz meg bennünket abba, hogy egy ilyen építménynek a gyönyörűségében csodálkozzunk. Legközelebb ebben a fejlődésben, mert az egész középkor mondjuk arról szól, hogy megpróbáljuk utolérni Európát. Nem sikerül utolérnünk, de ahhoz képest, hogy belovagoltunk a Kárpát-medencébe, azért mégis elég sok mindent csináltunk ez alatt az évszázadok alatt, és ez úgy látom, és nem csak én, a történészek is, hogy ez igazából a 15. századra, Mátyás időszakára érik be annyira, hogy legközelebb akkor vagyunk Mátyás időszakában a nyugat-európai országoknak a fejlettségi szintjéhez, és ekkor már valóban vannak olyan építményeink, amelyek, nem kell azt mondani, hogy ez kisebb, később épül. A Hunyadi János által épített Vajdahunyadi lovagvár, világörökség része egyébként, ez teljes mértékben megfelel az európai sztendernek és a szintnek. És Mátyás király alatt pedig a 15. századi Budát, ha megnézik, ez szintén európai szintű várossá emelődik erre az időszakra, úgy szintén a magyar királyoknak a nyári rezidenciája Visegrádon, amelynek csak nyomai vannak meg, de leírásokból, Bonfinitől és másoktól tudjuk, hogy vetekedett a nyugat-európai szinten. És hát leginkább pedig a Mátyás könyvtára, híres könyvtára, korvinái voltak azok, amelyek azt mondják, és ez hiteles, hogy a pápai könyvtár után a második legnagyobb volt az akkor ismert világban, még kézzel írt kódexekről van szó. De kezdődik a 15. században a könyvnyomtatás, Gutenbergnek köszönhetően, és ebben sem állunk rosszul. Már 1473-ban, egy-két évtizeddel Gutenberg találmánya után Budán Hess András fölállít egy nyomdát, és kiadja a budai krónikát. Sajnos, és ezt még sokszor leszek kénytelen elmondani, ez egy korszínvonalán álló, korral léptéket tartó kezdeményezés, amely azonban nem tud meggyökeresedni, és csak évtizedek múlva nyílik egy újabb nyomda Brassóban, Erdélyben.

A fejlődésnek a középkorban is a centruma főleg Észak-Itália, Németalföld, Hollandia, Belgium, Észak-Itália, és ahogy haladunk keletre, hát valahol itt a Tisza mentén ér véget az úgynevezett nyugati kultúra. Budapesten, Brassóban még van, a következő hosszú ott több ezer mérföld után Moszkvában van, de 100 évvel később nyílik a nyomdák. Tehát ez is ugye, mindig arra törekszem, hogy a értékítéleteimet, vagy a megállapításaimat próbáljam exakt módon alátámasztani. Ez ebben a korban nagyon nehezen tud, vagy nem könnyű megvalósítani. Például biztos, hogy a nyomdák elterjedése az egy civilizációs mutató. Az egyetemek elterjedése is. Nézzék, ugyanaz van, mint a nyomdáknál, Észak-Itália, Franciaország, Dél-Alföld, Spanyolország, és ennek is hol van vége? Ofen, azaz Buda, Fünfkirchen, azaz Pécs. Utána még itt a Krakó van még, de aztán vége az egyetemeknek is nagyjából. Tehát a nyugati kultúra, ami a kereszténységgel összekapcsolódott, valahogyan így terjed, eddig terjed, és erről is csináltam egy táblázatot, ami ugyanazt mutatja megint, mint a katedrálisok. Hol, mikor alapítanak egyetemet? És nézzék meg, hogy a 11. századtól kezdve, Coimbra az Portugáliában van, Siena Olaszországban, többit azt tudják, Prágát is tudják, Krakkót is tudják, és az érdekes az, hogy a mi első egyetemünket, az a Nagy Lajos alapította Pécset, akinek a birodalmát ugye mutattam, a lengyel-magyar personálunót 1367-ben. De az érdekes az, hogy sem az ő alapítása, sem az óbudai Zsigmond királynak az alapítása, sem Mátyás királynak a pozsonyi alapítása nem él túl csak néhány évet, megszűnik, és ugyanezt történik Kolozsvári Egyetemmel, 1581-ben Báthori István fejedelem alapított, egyébként lengyel király is, és az első olyan egyetemünk, amely tartósan működött és nem szűnt meg, és a mai napig működik, ez az 1635-ben létesített Nagyszombati Egyetem, amely elődje a mai Eötvös Loránd, Pázmány Péter Eötvös Loránd, volt Pázmányról is, de most Eötvös Loránd Egyetem Budapesten, ennek a jogutódja. Ez Nagyszombatról költözik át a török kiűzése után elő Budára, Pestre, és ez egy jogfolytonos egyetem. De nézzék meg, itt is mekkora késésben vagyunk tulajdonképpen. Tehát a magyar elit nem magyar egyetemeken, hanem nyugat-európai egyetemeken iskolázódik. És egészet összefoglalva a városiasodás. Ezzel lehet, hogy nem mindannyian értenek egyet, de talán lehet mondani, hogy a városok a kultúra hordozói. Nem becsüljük le a paraszti társadalmat sem, mert sok mindent tud, de az írástudásnak, a kultúrának, kultúra továbbadásnak a központjai mindig a városok. Szóval egyetemek nem a Hortobágyon jönnek létre, hanem esetleg Debrecenbe, ott se, de mondjuk minden esetre városba. És itt a városiasodás is ugyanazt mutatja, mint a minden eddig. Észak-Itália és Németalföld. És ott a Budai Egyetem az alapítás, és a Bécsi Egyetem. És utána megritkulnak. Ja, ezek a városok, tehát 50 ezer fő fölött, hogy mekkorák a városok. A Buda is 10 és 25 ezer fő között van. Tehát viszonylag kis lélekszámúak. Na de annak ellenére tehát, hogy az én véleményem szerint sikeres volt Istvánnak a döntése, politikája és az utódainak a politikája, és Magyarország a keresztény nyugat-európai kultúrában nőtt és fejlődött, ugyanolyan tendenciák szerint, ugyanolyan minták szerint, de soha nem érte el a nyugat-európai szintet kulturálisan, gazdaságilag, de minden esetre egy ilyen követő, fölzárkózó politikát folytatott. Ennek lett vége 1526-ban. A tatárokkal nem lett vége. Mert újraépítették az országot, újraindult. Nem lett vége. De Mohácssal hosszú ideje, pontosabban Mohácssal, illetve utána 1541-jel Buda elvesztésével vége lett, és Magyarországot három részre osztják. Úgyhogy az én véleményem szerint ez a második nagy fordulópont, a Mohács. Mert ez egy több mint egy évszázadra, 150 évre, három részre osztotta az országot, és egészen más fejlődési feltételeket adott az egyes országrészeknek. Ha szabad ezt mondani, legjobban a felvidéki és a nyugat-magyarországi részek jártak, amelyek a Habsburg Birodalom részei maradtak, és ott tulajdonképpen tovább folytatódott a nyugatos fejlődés, ahogy az új székváros Pozsonynál is ez látszik. Ugye? Egy nagyon szép hely.
De látszik abban is, hogy a nagyszombati jezsuita templom itt épül föl a barokk stílusban, az első nagy barokk stílusú, a római Il Gesù mintájára, Nagyszombaton pompázatos belsővel. Ott épül nyugaton Kismartonba az Eszterházyaknak, az egyik leggazdagabb magyar földesúri családnak a kastélya, 17. század utolsó harmadában. És a másik, ahol viszonylag nagyon rosszabb helyzetben, de ezt a rossz helyzetből elég jó politikát kovácsolva ki tudnak jönni, ez az erdélyi fejedelemség. Erdélyt sokszor földúlja a török, meg a tatár, ennek ellenére olyan városok tudnak létrejönni itt, mint Brassó, várfallal körülvéve, vagy Kolozsvár, de hogyha az ország középső részét, az Erdély és a királyi Magyarország közötti részt nézzük, akkor ott bizony pusztulás van. Elpusztul Buda. A törökök számára, akik ugye egy hódító nép és mozognak, az építészeti kultúra nem olyan fontos. Vagy ha fontos, akkor a fürdők fontosak, és a mecset. De azok az építészeti emlékek, amelyeket ugye eddig mi emlegettünk, azok számára nem fontosak, és azokat lóistálónak használják, megszállnak, hodálynak használják, és így tovább. A kalocsai érsekségnek a tényleg létező középkor, ugye a második egyházi központ volt Kalocsa a középkorban, teljesen lerombolják a falakat, és amikor a Cselebi török utazó végig utaz, akkor ő maga is csodálkozik, hogy hát a romokban heverő téglákról, falakról lehet leolvasni, hogy milyen csoda volt ez, amikor állt. Mindezek következtében, amikor Európát szimbolikusan vagy nem szimbolikusan a kortársak ábrázolják, akkor Magyarországot általában, ugye az Európa elrablása az egy női alakot jelent, azt talán tudják, és a szimbolikusan Európát egy nőként szokták ábrázolni. És ha megnézik, akkor Magyarország, itt két ábrázolás van, Magyarország mindkét esetben ugyanazon a helyen van, középen. Alul van Moszkóvia, Livónia, Litvánia, Bulgária, Macedónia, és itt van Ungária, Polóniával együtt. Ezt így van a 16. században, 17. században, így volt előtte, és tulajdonképpen így van ma is. Mutatis mutandis, tehát vannak változások, de ez nagyon nem változott. A 150 éves török uralom után, azután a 17. század végén a nemzetközi viszonyok úgy alakulnak, hogy a törököt lassan lehet kinyomni Európából. Ez egy több évszázados folyamat, ami ekkor kezdődik, de csak 1914-re fejeződik be. Folyamatosan megy le a Balkánról a török birodalom. Ennek egy fontos dátuma Budának a visszafoglalása 1686-ban, és azt követően az országnak a fölszabadítása. Nagyjából ugye ez a Habsburg uralom, ott a határőrvidékkel még a délen, sematikus rajzban pedig így néz ki. Magyar királyság, és az körüleli az osztrák császárság, ami kezdődik Bukovinánál, Galíciával folytatódik, és lemegy Dalmáciával. Innentől kezdődően a középkorban önálló magyar királyság volt. Független attól, hogy ki volt a király, Anzsú volt, Árpádházi volt, vagy Habsburg volt, az egy önálló entitás volt, magyar királyság. A török kiűzését követően a magyar királyság megszűnik. Az európai kultúrából nem szakadunk ki. Továbbra is a nyugat-európai kultúrában vagyunk, talán jobban, mint azt megelőzően, de nem önálló államjogilag a magyar királyság, hanem a Habsburg birodalom része, és az uralkodója mindig a Habsburg uralkodó, aki egyben osztrák császár is. Ezzel nem akarok rosszat mondani az osztrák császárokra, mert volt közöttük olyan, akinek a politikája, az alkotásai jelentősen segítették a regenerálódást a török 150 éve után. Egy ilyen uralkodó volt Mária Terézia, aki újra telepíti az országot, a törökkel elnéptelnik az ország, különösen a középső fele, és utána válik igazán Magyarország sok nemzetiségű állammá. Munkaerőre van szükség, és ez a munkaerőt részben délszlávok adják, részben északról szlovákok adják, nagy mértékben délkeletről románok, és részben német nyelvűek nyugatról. És ez az, aminek a következtében Magyarország a 19. századra oly mértékben sok nemzetiségű válik, hogy a magyarok aránya a 40%-ot alig éri el. A magyar nyelvűek aránya a magyar királyságban. De egyébként Mária Teréziának a közoktatásügyben, földpolitikában, egészségügyben rendkívül jelentős a 40 éves uralkodásának a hatása. Alatta épül újjá Buda a királyi palotával,
Az ő idejében létesül az Invalidusok háza, ami a háborúk, a felszabadító háborúknak a rokkantjainak készül tulajdonképpen az invalidusoknak. Ekkor készül az úgynevezett Sándor palota Budán, ahol a köztársasági elnöknek a hivatala van, most meg talán a rezidenciális, de hivatala biztos, ahol olyan lóistálók voltak, hogy a márványvályóból abrakoltak a lovak. És ekkor készül a Magyar Versailles, ez pedig a Fertődi Eszterházi kastély, ami kicsiben az, mint a Versailles királyi palota. És megint ugyanaz. Az 200 éve előbb épült, és némileg nagyobb. Ha járnak mindkét helyen és összehasonlítják, akkor ez világos lesz. De Pest még a 18. század végén így néz ki, vannak már nagy épületek, de még csak egy ilyen hajóhídja volt, és az első épített hajóhíd, ugye a Lánchíd, ekkor készül el, ott már megvan a budai vár, fönt kész a Lánchíd, kezdi elnyerni a modern formáját Budapest és Magyarország is, és ezért értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy a harmadik nagy fordulópont az valahol a reformkor és 1867 közötti időszak. Nehéz egy időponthoz kötni, mert ha egyhez kötöm, akkor 1848-hoz, áprilisi törvényekhez lehet kötni. De valójában egy folyamatról volt szó, és ennek a folyamatnak kettős lényege volt. Az egyik az, hogy a évszázadokon át tartó feudális, rendi állam után, amelyben ugye földesurak vannak, jobbágyok vannak. Vannak egy kicsit szabadabb városok, kézművesekkel, iparosokkal, de alapvetően ez a két osztály van, és a klerikusok, az egyházi rend. Ez váltja föl a polgári rend, amely megszünteti földesúr és jobbágy között és kézműves közötti jogi különbséget, jogilag minden ember egyenlő lesz a polgári társadalomban, és részben a nagybirtokok egy részét, a földesúri nagybirtokok egy részét a parasztok kezelésébe adja, amire nagyon várnak. Tehát a polgári jogegyenlőség, a tulajdonjársoga, a földbirtoklás óriási változás. Megszűnik az úriszék. Tehát olyan bíróságok alakulnak, ahol mindenkire ugyan, ha embert ölök, akkor ugyanaz a büntetés vár rám elvileg, ha egyszerű paraszt vagyok, kézműves vagy földesúr, gyakorlatban nem mindig, de elvileg igen. Hát a középkorban ez nem így volt, mint tudjuk. Tehát itt egy olyan hosszú, fél évezredes időszak ér véget, amelyre egyáltalán nem mondom azt, hogy a sötét középkor, de minden esetre ember és ember között egy egészen más viszonyrendszerben élt, hozott létre, mint a francia, a felvilágosodás, 18. század, és a francia forradalom által elképzelt polgári, szekularizált modern társadalom. Ennek az alapjait a reformkorban kezdik letenni minden tekintetben, és hát nagyjából a 19. század közepén fejezik be.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Romsics Ignác történész Fordulópontok a magyar történelemben címmel 2022-ben megtartott előadásának első részét hallották. Az előadás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tisza párt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzönlötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget.

0: szükséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egyéves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rágyóbizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek és zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket.
1: e lasciarci illuminare dallo Spirito.
0: A lelki pásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről,
1: celebrando il sinodo diocesano,
0: amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelki pásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Végül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és egyetek Krisztus tanúi, ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szent Atya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szent Atya beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szent Atya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly ma egy drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
3: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik. Majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
3: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szent Atya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal feltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leo olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szentatya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leo pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leo pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Kismarosi templom Szent Margit énekkarával. Karnagy Embei Isztin Gabriella.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. Daloljunk ma is együtt. A mai alkalommal egy kommunióval, azaz áldozási énekkel ismerkedünk meg, mely az Éneklő Egyház gyűjteményében az 553-as szám alatt található ezzel a címmel, Kommunió Pácem Meám. Megkérem énekeseimet, mutassuk be ezt a szép kommuniót.

0: Az áldozási körmenet alatti zsoltár éneklés szokása mai ismereteink szerint a 430-ban meghalt Szent Ágoston idejében keletkezett Afrikában, s innen jutott el Rómába. Afrikában a 33. zsoltárt énekelték. Áldom az Urat minden időben. Rómában már a szövegek változatosságára törekedtek. Előadásmódjuk antifonális volt. Keretverseik eleinte a szentáldozás témájával foglalkoztak. A Nagyszent Gergely utáni időkben azonban a zsoltár szövegű antifonák egy részét a napi evangéliumra visszautaló antifonákkal helyettesítették. Így van ez a mai népénekünkkel is. Keretversének szövege János evangéliumának 14. fejezetéből való. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Most hallgassuk meg ezt énekkel.
1: Békességet hagyok rátok,

Ezen áldozási ének szövege tehát a békéről szól. A béke a rendből áradó nyugalom. Megváltunk, helyreállította a rendet Isten és az ember között, s feltámadása óta ennek a rendnek nyugalma árad szét az egyházban. E békességet, mely kisugárzik az ember belső világára, s az ember és ember közti rendre is, táplálja és biztosítja a szent áldozás. Tanuljuk meg az antifona dallamát. Kérem a kedves rádióhallgatókat, énekeljenek velünk!

A 11. századtól az áldozási szertartás lerövidülése miatt a zsoltárok elmaradtak, és az antifonát nevezték egyszerűen kommuniónak. A legújabb reform visszaállítja az antifona ad communionem nevet, és újra szorgalmazza a zsoltárversek éneklését. Mi is így énekeljük. Ehhez az antifonához a 117. zsoltár sorait énekeljük. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak műveit. A kő, melyet megvetettek az építők, az lett most szegletkővé. Az Úrnak műve ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk. Örvendezzünk és vigadjunk rajta. Tartsatok ünnepet lombos ágakkal, föl egészen a magas oltárig. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Befejezésül énekeljük el együtt a teljes éneket.

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 22. befejező részét Koncz Gábor olvassa fel. 0 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk, melyben dr. Debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. Egy órától 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják, majd a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával várjuk Önöket. 2 óra után a Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben ez alkalommal Rudolf Mihály, Pro Architektúra, Ibl Miklós és Kós Károly díjas építésszel, építészmérnökkel, munkáiról és az Egri Bazilika felújításáról is beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
2: Minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisék tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti. És egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély. Ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia.
1: A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. A mai adás a Hortobágyon és Csincsén készült. Ajánlunkban Burkus Imréné, Erdős Margit, Csincsei aljegyzőt hallják.
3: Szükség van újabb és újabb embereket bevonni, mindenkit meggyőzni, hogy tulajdonképpen a madár fütyre ébred, akkor azt ne zaklatásnak vegye, mert hogy hangosak, hanem annak, hogy de jó, hogy itt élhetek közöttük, vagy ők élnek itt mi velünk a kertünkben. Örülni kell minden egyes lakosnak, akit sikerül nem csak a madárvédelem, hanem a környezetvédelem célja érdekében magunkhoz vonni, illetve bevonni a különböző tevékenységekbe. Közösen gyűjtöttünk már szemetet, mint mondtam, voltunk már hódlesen, közösen 50-valahány ember jött el az 500-ból megnézni, pedig nappal nem láttunk hódot, de a hódvárat meg tudtuk nézni, illetve meg tudták hallgatni az előadást.
1: 4 óra 5 perctől zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A 12 összehívta a tanítványokat, és azt mondták nekik: testvérek, szemeljetek ki magatok közül 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit. A kiválasztottakat az apostolok elé állították, azok imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Víziót láttam. Egy ember megjelent Isten ítélőszéke előtt, és így szólt: Istenem, én megtartottam törvényeidet, semmi becstelent, rosszat nem tettem, kezeim tiszták. Kétségtelenül, válaszolta az Úr, de üresek. Meg kell tanulnunk másokért élni. Tudnunk kell másokra is gondolni, nem csak önmagunkra. Amíg eszünk, alszunk, az alatt emberek milliói, akik Krisztusban testvéreink, éheznek, fáznak, és nincs tető a fejük felett. Ha képesek leszünk megérteni mások nyomorát, majd csak akkor nevezhetjük magunkat igazán embereknek. Amíg van a földön éhező, fázó, üldözött, kizsákmányolt ember, addig még nem teljesítettük Krisztus parancsát. Kalkuttai Teréz anya írta: Isten lelke él szívemben, ő hívott, valamire kirendelt engem. Mi az, amit tennem kell? Megbízott, hogy örömhírt vigyek minden nyomorultnak, megmondjam a foglyoknak, hogy valójában szabadok, a vakoknak, hogy látniuk szabad, a gátlásosaknak, hogy feloldódhatnak. És menjek, hirdessem mindenkinek, elközelgett az Isten országa. Ahogy az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket, hogy tanúim legyetek szerte a világon. Ne aggódjatok, hogy mit mondjatok, mert azon a napon Isten lelke szól majd szívetekből. Kérem, Uram, kegyelmedet, hogy a testvérek terhe édes legyen, mint a te terhed. Oly nehéz mindent megosztani velük. Nem könnyű megérteni őket, hisz oly nagyon különböznek egymástól. Mindegyikük más terhet rak rám, s értsen meg őket, amikor idegen gondolataik, elképzeléseik zavarnak, vagy olykor meg is sértenek. Át kellene éreznem, hogy mindegyikük más gonddal, sebekkel és fájdalmakkal áll előttem. Szeretnem kellene azt, amit ők szeretnek, elítélnem, amit ők is elítélnek, s mindezt úgy tennem, ahogy te tetted, Uram, és ahogy te tanítottál, amit a legkisebbnek cselekeztek, nekem teszitek.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszemlét idén a

Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 22. befejező részét Koncz Gábor olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.

Verne Gyula, a Dunai hajós. Szóval mióta elhagyta Ruszcsukot, mindig ezen a vidéken volt, kérdezte. Fürkésző pillantással Striga. Végig itt voltam, válaszolt Serge Latko. Elég furcsa, mondta Striga. Miért? Talán látott másfelé? Nem magát, de ezt a bárkát. Esküdni mernék, hogy láttam feljebb a Dunán. Az meg lehet, válaszolt Serge Latko közömbösen. Most 3 napja vettem egy embertől, aki azt mondta, hogy Bécsből jött. Miféle ember volt az? Kérdezte feszült kíváncsisággal Striga, akinek gyanúja Dragos Károly felé terelődött. Fekete hajú, szemüveges, ejha, álmélkodott Striga. A révkalauz állításai szemlátomást megzavarták. Már maga sem tudta, hogy hányadán áll. De egy-kettőre túltette magát az aggályokon. Mit számít mindez? Akár az igazat mondja Serge Latko, akár nem. A fontos az, hogy a keze között van. Innen nem megy el élve. Striga már hónapok óta azt hazudta nagysának, hogy a férje meghalt. Mihelyt elérik a tengert, valóságá válik a hazugság. Indulás! Szólt, mint egy pontot téve gondolatai után. Majd déli 12 órakor, válaszolt nyugodt hangon Serge Latko, aki egy zacskóból ennivalót vett elő és falatozni kezdett. A bandita vezér türelmetlenül hadonászott, de Serge Latko úgy tett, mintha nem látná. Ide hallgasson, szólalt meg Striga. Még az éj beállta előtt a tengerhez akarok érni. Ott leszünk, jelentette ki a révkalauz, de nem hagyta magát zavartatni. Striga előre ment. Elborult tekintete elárulta, hogy még töpreng valamin. Sehogy sem ment a fejébe, hogy éppen a férj ajánlkozik révkalauznak arra a hajóra, amelyen a feleségét tartják fogva. Persze semmi nem változtat a tényen, hogy Serge Latko itt van, egyedül, 6 elszánt emberrel szemben, így hát akár napirendre is térhetett volna a dolog felett. De akármilyen meggyőzőnek látszott is ez az okoskodás, mégiscsak nyugtalanította a dolog. Kikívánkozott belőle a

Kérdés, hogy Sergelatkó tud-e nagysa eltűnéséről. Kapott híreket Ruscsukból, mióta eljött onnan, kérdezte, amikor visszament a révkalauszhoz, aki békésen ebédelt. Egyszer sem. És nem csodálkozott ezen? Miért csodálkoznék? Kérdezte Sergelatkó, és merően nézett Stigára. Striga mindenre elszánt ember volt ugyan, de ez a tekintet őt is zavarba hozta. Úgy tudom, hogy Ruscsukban maradt a felesége, hebegte. Én meg azt hiszem, hogy jobb, ha mi ketten másról beszélünk. Strigának ez elég volt. Néhány perccel déli 12 óra után a révkalauz kiadta a parancsot, hogy húzzák fel a horgonyt, majd miután a vitorlát kifeszítették, magált a kormányrúd mellé. E pillanatban Striga hozzálépett. Tudnia kell, hogy ezzel a dereggével csak mély vízben lehet menni. De hiszen rakomány nélkül halad, és így két láb mély vízben is úszik. Legalább 7 láb kell, jelentette ki Striga. 7 láb? Kiáltott fel a révkalauz, aki ebben a pillanatban mindent megértett. Hát ezért jutott át a Dunai banda minden ellenőrzésen. A hajó ügyesen álcázott alkalmatosság volt. A vízből kilátszó rész csak csalóka látszat volt. Az igazi deregje a víz alatt van, és ide rejtették el a rablott holmit. És ezt a rejtek helyett, mint Sergelatkó tapasztalataiból tudta, titkos börtönné is átalakították. 7 láb, ismételte Striga. Rendben van, válaszolt Sergelatkó röviden. Az indulás követő percekben Striga, aki bizony még mindig nyugtalan volt kicsit, szigorúan szemmel tartotta Latkót. De a révkalahoz magatartása megnyugtatta. Igen, buzgón végezte dolgát, és szemlátomást semmi rosszban nem törte a fejét. A hozzáértéséről szóló hírek valóban nem voltak túlzottak. Keze alatt a deregje zavartalanul haladt a láthatatlan homokzátonyok között, és szinte matematikai pontossággal követte a mélyvíz kanyargó vonalát. A bandita vezér lassan-lassan teljesen megnyugodott. Zavartalanul haladtak lefelé. Hamarosan célhoz érnek. 4 óra volt, amikor megpillantották a tengert. A folyó egy utolsó kanyarulata után az ég és a víz egybeolvadt a látóhatáron. Striga akkor odaszólt a révkalauznak. Azt hiszem, most már nem lehet baj. Most már visszaadhatja a kormányrudat a mi kormányosunknak. Még nem, válaszolt Sergelatkó. A legnehezebbje még hátra van. Ahogy a Duna torkolata felé közeledtek, egyre jobban tágult a látóhatár. Striga egyre nagyobb területet tekintett át a fedélzetnek e pontjáról. Tekintetét a tengerre szögezte. Hirtelen felkapott egy látsövet, és ezzel vette szemügyre azt a körülbelül 4-500 tonnás kis gőzhajót, amely éppen most bújt ki az északi földnyelv mögül. Striga miután jól megnézte a hajót, parancsot adott, hogy húzzák fel a zászlót az árbóc csúcsra. A gőzhajóról, amely a folyam torkolatához közeledett, hasonló jelzéssel válaszoltak. E pillanatban Sergelatkó egészen balra fordította a kormányrudat, mire a deregje hirtelen jobbra kanyarodott, és a folyón rézsút átvágva délkeletnek, vagyis a jobb part irányába haladt. Striga döbbenten nézett a révkalauzra, de Sergelatkó szemtelen arca megnyugtatta. Bizonyára egy utolsó homokzátony miatt kénytelen ilyen furcsán haladni. Striga nem tévedett. Valóban homokzátony volt a folyam medrében, de nem ott, ahonnan elkanyarodtak. Sergelatkó szilárd kézzel pontosan erre a zátonyra futtatta rá a deregét. A hajó minden eresztékében recseget ropogott. Az ütődés ereje ledöntötte az árbócot, amely tőben eltört, és a vitorlat teljes egészében ráborult a fedélzetre,
maga alá temetve a hajó orrában tartózkodó embereket. A deregje, amely alaposan belefúródott a homokzátonyba, meg sem moccan többé. Az emberek elvágódtak. Striga vakdüvel tápászkodott fel. Első pillantása sergelatkót kereste. A révkalauzon nem látszott különösebb izgalom. A kormányrudat elengedte, és kezét újas a zsebébe sűjesztette, így figyelte ellenfele minden mozdulatát. Disznó! Üvöltött Striga, és revolverrel hadonászva rohant a deregje végébe. Három lépésről lőtt. Sergelatkó lekapta a fejét, a golyó felette süvített el. Mihelyt felegyenesedett, nekiugrott Strigának, és késdöfött a szívébe. Iván Striga hangtalanul rogyott össze. Mindez oly drámai gyorsasággal történt, hogy a legénység öt tagja, akik amúgy is nehezen kászálódtak ki a vitorla alól, már nem tudott Striga segítségére menni. De elképzelhetjük, hogyan üvöltöztek, mikor látták vezérük pusztulását. Sergelatkó a vihar fedélzeten elébük rohant. Most ott állt a fedélzet felett, amelyre egymást taszigálva rohantak fel mind az öten. Egy lépés se tovább, kiáltott rájuk Sergelatkó, egyik kezében saját, másikban pedig a Striga kezéből kiragadott revolver tartva. A banditák megtorpantak. Nem volt náluk fegyver, és csak úgy szerezhettek volna, ha bemennek a hajófülkébe. De akkor a tűzvonalon kellett volna áthaladniuk. Ide hallgassatok, emberek! Kiáltott Sergelatkó. Továbbra is az öt emberre szegezve a revolvert. 11 golyó van a két fegyverben. Mindnyájatokat leteríthetlek az utolsó szálig. Rátok lövök, ha nem kotrótok azonnal a hajó orrába. Az öt ember zavartan pislogott egymásra. Sergelatkó tisztában volt azzal, hogy ha mind az öt egyszerre rárohan, néhányat bizonyára leteríthet közülük, de a többiek végeznek vele. Ide figyeljetek! Háromig számolok! Kiáltott rájuk. Pillanatnyi időt sem hagyva nekik a gondolkodásra. Egy! Az emberek nem moccantak. Kettő! A csoportban mozgás támadt. Hárman, mintha támadni akartak volna, két ember megkezdett visszahúzódni. Három! Kiáltott ismét Sergelatkó, és meghúzta a ravaszt. Az egyik ember, akinek vállába fúródott a golyó, összeesett, társai megfutamodtak. Sergelatkó, aki megfigyelő helyén maradt, egy pillantást vetett a gőzhajó felé, amely imént Striga jelzésére válaszolt. A hajó most már nem egészen egy mérföldnyire volt. Amikor majd odaér a deregje mellé és legénysége, amely bizonyára összeszűrte a levet a deregje legénységével, szintén ő ellene fordul, akkor helyzete rendkívül súlyossá válik. A gőzhajó csak jött, jött közelebb. Már csak három kötélhossznyira volt, amikor hirtelen jobbra fordulva, nagy kört írt le, és a nyílt tenger felé siklott. Mit jelenthetett ez a hirtelen irányváltoztatás? Talán valami olyan veszélyre figyeltek fel a hajóról, amit Sergelatkó nem látott? A révkalauz szívszorongva várt. Néhány perc múlva egy másik gőzhajó bukkant elő a déli földnyelv mögül. Kéményéből sűrű füst gomolygott. A hajó teljes gőzzel haladt a deregje felé. Sergelatkó nem sokára baráti arcot pillantott meg a hajó orrában. Jéger volt, vagyis Dragos Károly, a nyomozó. Sergelatkó érezte, hogy megmenekült. Egy pillanat múlva már rendőrrel volt el a deregje fedélzete, és a legénység, anélkül, hogy megkísérelte volna hasztalan ellenállást, megadta magát. Ez alatt Sergelatkó a hajó hátsó részébe rohant. Egymás után benyitott a fülkékbe, csak az egyiknek az ajtaja volt zárva. Vállával nekifeszült, és bedöntötte a kabin ajtaját. Az örömtől reszketve állt meg a küszöbön. Nagysa, aki ismét az övé volt, ölelésre tárta karját.
A dunai rablóbanda bűnpere az orosz-török háború véres cselekményei mellett alig keltett feltűnést. A banditákat, köztük Ticsát is, akit minden nehézség nélkül fogtak el Ruscsukban, annak rendje és módja szerint felakasztották. Kivégzésük a tragikus háborús események miatt nem keltett különösebb izgalmat. A tárgyaláson azonban választattak minden olyan kérdésre, amelyben egy történet főszereplői még nem láttak világosan. Sergelatkó megtudta, hogy Striga, miután az újságokból értesült arról, hogy Szalkára is kiterjesztik a nyomozást, beférkőzött Borús Demeternek, a horgásznak a házába, és ő válaszolt az esztergomi rendőrbiztos kérdéseire. Azt is megtudta, hogy Nagysa, akit a dunai banda elrabolt, hogy állt ellen Striga ostromának, aki abban a hitben, hogy ellenfelét lelőtte, szüntelenül hangoztatta, hogy a fiatal nő már özvegy. Egy este Striga azzal próbálta igazolni állítását, hogy Nagysának megmutatta saját arcképét, és azt állította, hogy kemény harc árán vette el a tulajdonosától. Ekkor került sor arra a heves jelenetre, amelynek során Striga megfenyegette Nagysát. Ekkor verte fel az éjszaka csendjét Nagysa sikoltása, melyet a szökevény is meghallott. De mindez régen volt már. Amióta megint megtalálta boldogságát Nagysa oldalán, Sergalatkó nem gondolt többi az elmúlt rossz napokra. Minthogy bolgár területre nem léphettek, a boldog házas pár az előbbiekben ismertetett események után előbb Gyurgyevó román városban telepedett le. Itt voltak akkor is, amikor a következő év márciusában a cár hivatalosan hadat üzent a török császárnak. Nem is kell mondanunk, hogy Sergelatkó azonnal az orosz hadsereg katonái közé állt, és miután kitűnően ismerte a hadműveletek színhelyét, nagy szolgálatokat tett a közös ügynek. Miután a háború véget ért, és Bulgária végre felszabadult, Nagysával együtt visszatért a Ruscsuki házba. Folytatta régi mesterségét, a révkalausságot. Köztiszteletben boldogan élnek, ma is mind a ketten. Dragos Károly barátjuk maradt. Hosszú időn át legalábbis évenként egyszer lehajózott hozzájuk Ruscsukba. Mostanság még gyorsabban jut el hozzájuk, hisz a vasúthálózat azóta jócskán kiterjedt. Sergelatkó azonban még mindig hajón jár fel Budapestre, hogy meglátogassa barátját. Nagysa három fiúval ajándékozta meg férjét. Ma már mind a három felnőtt. A legfiatalabb, aki tanuló éveit Dragos szigorú keze alatt töltötte, most már jó úton van affelé, hogy magas beosztást kapjon a bolgár igazságügyi szerveknél. A középső a Dunai Liga bajnokának méltó utódaként a halászat mesterévé vált. De ő már nem horgászbottal a kezében lesi a zsákmányt, hanem tökéletesítette a tokhalászat módszereit. Hatalmas halászsákmányai, nagy hírnevet és szép kis vagyont szereztek neki. A legidősebb fiú apja helyét foglalja majd el, amikor annak nyugalomba kell vonulnia. Ő vezeti Bécsből a tenger felé a gőzhajókat és deregéket a kanyargó vízi utakon át, a nagy folyam állnak homokzátonyai között. Benne él tovább a dunai hajósok fajtája. De ha még oly különféleképpen is alakult Sergelatkó három fiának élete, szívük együttemre ver. Életük útja más-más irányt vett, de mindegyik szívében egyformán erős az édesapjuk iránti tisztelet, az édesanyjuk iránti gyengédség és a haza mélységes szeretete.

Jules Verne, a Dunai hajós című regényének 22. befejező részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, május 10-én 0:05-től megismételjük.

0: Szerzetesek fél órája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus, ciszterci pop tanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történész levéltáros.
2: A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus, ciszterci pap tanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlés és egy diktatúrába történő átmenet. Ha debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én, és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. Az zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonne-on és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula, veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül Debreceni Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi cisztercita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoj Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyház megye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt, úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak, ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akció katolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újra szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbe hozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A Szívgárda, a Kalott és a Kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget, ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtokreform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtokreform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszíj parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban.

A plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznénk meg 1948 után a kulák határt jelentette, tehát rengeteg plébános azért került kulák listára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek, tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek, ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtok Rendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kioszható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik odaköltöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Labban Segítséget a puszták népének címmel egy ciklát napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, az egyértelműen kiderül a cikkből, és hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi Tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejáratú cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el.
Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a cisztercieknek és Egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, és ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.

Kedves hallgatóink, dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcvezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére, ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica Garcia, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gumoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Stabil költségvetéssel vágott neki az idei évnek Sárospatak. A város jegyzője szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen szükséges ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idei évre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
1: A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsőde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10 millió, 11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk. Tehát a fennmaradó rész a Sárospatak város önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előre mozdulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok, több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.

0: napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcsszerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóczentai József Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
1: Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az irány a helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!
0: Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket, többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a DAM körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ.

0: Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsen a több évtizedes múltra visszatekintő Baksa Malom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
1: Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsen is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József Nemzetközi Művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menesültdekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élte le az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész és különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy ő rajta keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipótvárossal. Ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művész barátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek Rozsnyóval, rozsnyói művész festőinkkel. Ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborba. Ezen keresztül a szerencsiek is éveken keresztül mit voltak. Hát talán az egyik ilyen törzs része jó év volt, a Suhaj Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért az időt talál mindig kiadő is erre a táborba. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebben a kiállítóteremben, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak, amelyik augusztus 1-től 8-áig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok, és megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.

0: Petrovics Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljaújhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
1: Az El Caminóba valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándok útra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már 2 gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogy ha az embernek vannak álmai, azokat ne adjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát, hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta, vagy életem játékába, ott csak egy ilyen 3 oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett

0: Új élményprogram sorozatot indít Miskolcváros turisztikai irodája a Bükk városa titkai címmel. A program 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lillafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színházkedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az avasi bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be, a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
1: Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmár, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyerte el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az ehető erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdélyi Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Podcast Mózsák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk. Kozmuca Flóra számos szerelmes vers ihletője, kiváló pszichológus és gyógypedagógus számunkra is inspiráló lehet. Eredményes életútja dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudomány Intézet adjunktusa, és Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetéséből megismerhető. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ismét zöldhetet szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen április 20 és 24 között. A rendezvény célja a fenntarthatóság, teremtés és környezetvédelem témakörökben történő szemléletformálás volt. Az esemény megnyitójának a Líceum aulája adott otthont, ahol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai gyűltek össze. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese, David Brower környezetvédelmi aktivista szavait idézte, a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, kiemelve ezzel a gyerekek szerepét a környezetvédelemben. Az ünnepélyes megnyitót követően a jelenlévőket a Líceum udvarára invitálták, ahol egy pillanatra Tittel zöldbe borult a tér egy közös flashmob erejéig. Április 21-én a Líceum udvarán folytatódott a zöld hét, ahol a Tittel Pál könyvtár munkatársai Bögre Kaspó bőrzével, vászontáska csereberével, valamint könyvcsere akcióval készültek az odalátogatók számára. A szerda este párhuzamosan futó nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői gyűltek össze a Leányka bisztróban, ahol megkóstolhatták az egyetem borait és tesztelhették tudásukat a fenntarthatósági kocsmakvíz során. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd tartalmas szakmai és kulturális programokkal folytatódott az egyetem idei nemzetközi hete. A programsorozat április 20-án a Líceum kápolnájában tartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol az egyetem vezetői kiemelték, a nemzetközi hét az együttműködésről, a közös gondolkodásról és a különböző kultúrák találkozásáról szól. Az esemény különlegességét az adta, hogy 10 országból érkezett mintegy 25 vendégprofesszor, oktató és szakember kapcsolódott be a programokba, új nézőpontokat hozva az egyetem tudományos és oktatási életébe. A hét egyik legnépszerűbb programja a hagyományos Global Cooking Night volt, ahol a nemzetközi hallgatók saját országok ételeit készítették el és mutatták be. A hét csúcspontja egy közös faültetés volt, ahol a nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői egy juharfa elültetésével fejezték ki elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a nemzetközi együttműködés iránt. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A fenntarthatósági témahét részeként Áder János volt köztársasági elnök fenntartható közlekedés, fenntartható kommunikáció címmel tartott előadást az egyetemen. Az interaktív program célja az volt, hogy a fiatalok közérthető, mégis átfogó képet kapjanak a fenntarthatóság kihívásairól és lehetőségeiről. A hallgatóság először a repülés történetén keresztül ismerhette meg az ipari fejlődés és az energiafelhasználás kapcsolatát. Innen haladtak tovább a globális energiarendszerek kérdései felé, különös hangsúlyt fektetve a fosszilis energiahordozók szerepére és azok környezeti hatásaira. Az interaktív előadás egyik legfontosabb eleme a közvetlen párbeszéd volt, ugyanis a diákok kérdéseket tehettek fel az előadónak. A leggyakrabban felmerülő témák között szerepelt az árvizek problémája és azok kezelése, a klímaváltozás hatásai, az energetikai, valamint a használt akkumulátorok környezeti kockázatai. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ez itt a Múzsák között az Eszterházy Podcastben. Én Laskai Anna vagyok, aki szerkesztőként van jelen, és természetesen szakértő, állandó szakértőként. Itt van velem Szűcs Novák Rita is. A mai adásban beszélgetésünk témája Kozmuca Flóra. Rita, hogyha én rá gondolok, mindig József Attila múzsája jut eszembe. Hálás vagyok annak, hogy beszélgetünk róla, mert így nem csak I és Gyula feleségeként, ugye ezt a szerelmi háromszöget emlegették így még az irodalom órákon számomra is, hanem kiderült számomra, hogy fantasztikus gyógypedagógus volt. Mivel kezdjünk? Te melyiket ragadnád meg?
5: Én először is szólnék arról, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy kettős évfordulót ülünk Kozmuca Flóra kapcsán idén, ugyanis 120 évvel született ezelőtt, és 30 éve hunyt el Kozmuca Flóra. Emiatt is nagyon fontos, hogy az ő nagyon komplex személyéről beszéljünk. A kezdetektől foglalkoznék vele, hiszen francia, német, magyar szakos középiskolai tanár volt, tehát hogy ugye ez volt a kiindulási pont, és ezután gyakorlatilag bölcsész képzés alatt figyelt fel a gyógypedagógiára. Egy újságban olvasott egyébként róla, és akkor beiratkozott a képzésre, de nem hagyta ott a bölcsész képzését sem, sőt, kevesen tudják róla, hogy a Sorbonon filozófiából doktorált is. Ezt még maga I. és Gyula sem tudta, hosszú-hosszú évek óta éltek együtt, amikor egyszer rákérdezett, hogy mi az a doktora neved előtt. És a Flóra egyébként rájellemző szerénységgel sokáig kitért a válasz alól, majd bevallotta, hogy filozófiából doktorált. Kérdezte akkor így, és hogy de hát mégis ez a doktori disszertáció, ez hol van, ezt ki szokták ilyenkor nyomtatni, de erre végképp nem kapott választ.
4: Pedig biztos szívesen olvasta volna.
5: Igen, saját bevallása szerint is. Amúgy nagyon érdekes a család is, ahova született Kozmuca Flóra. Egy értelmiségi családba született. Négyen voltak testvérek, Flóráék. Édesapja bíró volt, nagyon szerette az irodalmat. Ez például az irodalom szeretete. Ez tőle származott. Az édesapa polcán fellelhetők voltak a klasszikusok. Shakespeare, Molière, az orosz nagyobb szerzők művei, de ugyanúgy Jókai és Mikszát is megtalálható volt nála, és nagyon sokáig aktív szellemi és aktív fizikai sportos életet is élt az édesapa, 90 néhány éves koráig, haláláig egyébként nagyokat úszott a Balatonban, és még utolsó években megtanult horvátul saját önszorgalomból. Ami még érdekes egyébként itt a sport kapcsán, hogy az egész család nagyon sportos volt. A család, igazából Kozmuca Flóra szülei nagyon korán felfedeztek a 20-as években egy viszonylag lakatlan partszakaszt a Balatonnál, és először béreltek több évig nyaralót, aztán megvásároltak egy telket, és egyébként 31-re már saját nyaralójuk volt ezen a részen, ahova meghívták József Attilát is 37 nyarán, de József Attila betegsége miatt, illetve szanatóriumba kerülése miatt ez a látogatás meghiúsult, viszont arról tudunk, hogy József Attila halála után I. és Gyula ellátogatott ide, és ugye híres az I.S. házas, I.S. Kozmuca házas párnak is a nyaralója, ahol utána nagyon aktív szellemi élet volt nyaranta. A híres írókat, költőket látták vendégül, és szintén híresek voltak a csiga vacsorák, amiket augusztus végén rendezett a család.
4: És mit jelent ez? Azt, amire gondolok?
5: Szó szerint évről évre visszahívták a legjobb barátaikat, főként, ahogy említettem, költőket, írókat, hogy megvendégeljék őket csigával, és egyébként meg nyilván egy ilyen nagyon-nagyon pezsgő szellemi élet folyt mindeközben.
4: Köszönöm, hogy így ezzel az összefoglalóval megmutattad azt, hogy ahonnan ő indult, ott is már eleve ez a szellemi pezsgés, ez a nagyon a művészetek iránti, és a tudományok iránti, és a tanulás iránti nyitottság megjelent, mert számomra eleve lenyűgöző volt az, hogy ő három szakon tanult, hogy külföldi ösztöndíjas volt, az, hogy nőként akkor filozófiából doktorált, ezek mind olyan adalékok, amik nagyon árnyalják az ő személyiségét. Egyébként a családját tekintve engem az ragadott meg leginkább, hogy görögkatolikus volt, de hát ez ugye amiatt, hogy ugyanahoz a felekezethez tartozom. De azt gondolom, hogy ezzel, ahogy megmutattad azt, hogy aztán I. és Gyula feleségeként is valahogy ez a folytonosság ott volt az életében, ez a tanulás iránti vágy, ez a kultúrában való beágyazottság, ez hogy hogy a műveltségét azt valahogy a mindennapokban is élte.
5: Valóban nagyon fontos továbbá az, hogy ő benne mindig benne volt egy segíteni akarás. Egyébként a Guyonnak az idézetét szoktuk, illetve ő maga is hozta ide saját könyvében is. Szenved tehát szeretem, így szól magyarul az az idézet, amivel egyébként József Attilára utalt, hiszen a József Attila utolsó hónapjairól írt visszaemlékezésében kitért arra is, hogy mi lehetett az, ami miatt egy ilyen szimpátiát érzett József Attila iránt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy igent is mondott, bár vonakodva az ő házassági ajánlatára. Egyébként ő már nagyon fiatalon orvos szeretett volna lenni, amiről lebeszélte őt a család, és végül, ahogy már említettem, a bölcsész diploma mellett megcsinálta a gyógypedagógia szakot, de ez az altruizmus, ez végig jellemezte, ez a segíteni akarás végig jellemezte az ő munkáját, természetesen a gyógypedagógiai pszichológiában, ami ekkor ez egy úttörő irányzat volt, hiszen két önálló disziplínát vegyített, és megnézte azt, hogy miként lehet a gyakorlatban ezt a két nagyon-nagyon fontos területet együtt alkalmazni a gyerekek diagnózisában, illetve még fontosabb talán fejlesztésében. Ugye ő neki több kutatásra szólt arról is, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket egyrészt hogy lehet fejleszteni, másrészt pedig, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni az ő adottságaikból, lehetőségeikből, hogy ő önálló életet élő felnőttekké válhassanak.
4: Köszönöm, hogy ezt az aspektust is megmutattad. Nekem az is nagyon sokat mondó volt, hogy nézte, hogy a szegénység és az, hogy mennyire tudnak együtt haladni az oktatásban, illetve aztán később mire viszik a gyerekek, hogyan függ össze. Nekem nagyon azt mutatja, hogy végtelen érzékenységgel, szociális érzékenységgel is rendelkezett.
5: Nagyon híres kutatása volt a dobozi kutatás, csak így emlegeti a szakirodalom, hogy Doboz nevű községben végezte, ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején folyt, egyébként 5 éven keresztül készített kutatás, ahova Illyés Gyula maga is már elkísérte először menyasszonyát, majd újdonsült feleségét, és ebben a kutatásban valóban az kapta a fókuszt, hogy a nyomor miként hat a gyermekek fejlődésére. Ugye ez egy nagyon szegény település, ahol végezte ezt a kutatást, és egyébként nagyon megrendítő volt a kutatásnak a körülménye is, hiszen két csoportra osztotta, ugye volt egy kontrollcsoport is a gyermekeket. Az egyik csoport gyerekeinek, ahogy Illyés fogalmazott, 3-szor elegendő élelmet adtak, a másik csoport gyerekeinek nem adtak enni, ők konkrétan éheztek a kutatás alatt is, viszont próbálták őket valamelyest ruhákkal kárpótolni egyébként Flóra és Illyés, és ide hoztam egy idézetet, mert nagyon sok minden ebben a kis szövegrészben felelhető az is, hogy mennyire küzdelmes volt ez a kutatás, illetve az is, hogy Illyés miképpen segítette feleségét a kutatás során. Illyés írta az egyik művében egyébként 86-ban ezt. Mese, hogy gyermekkabátot lehet 7 pengőért kapni, a legolcsóbb 10. Le kell tennünk arról, hogy 20-at vegyünk. Az egyik ószeres nagyobb tétel esetén hajlandó 8-ért adni darabját, de oly öntelten fölényeskedik, hogy ott hagyjuk. A sarokban egy kövér, kofaszerű asszonyságnál találunk 5 szép darabot, hosszú alkú után ideadja darabját 7 pengőért. Flóra vett még egy bársony gyermeknadrágot is, K.M. Péternek, aztán még egy nadrágot. Elvisszük a csomagot a keleti ruhatárába. Elvillamosozunk még 2 helyre, ahol ígértek használt ruhát, meg is kapjuk. Tehát olyan nagyon szép, hogy gyakorlatilag a kutatás során nem csak az élelemről gondoskodtak ők, tehát a mi házaspárunk Illyés és Kozmuca, hanem a ruhát is a másik kontrollcsoportnak is ők szerezték be közösen. Egyébként nagyon fontos még Flóra gyógypedagógiai tevékenységénél megemlíteni azt is, hogy nagyon sokat számít, hogy a mesterei iszonyat nagy munkabírású, szorgalmú és szakmailag is jelentős emberek voltak. Ezért is hívták egyébként Flórát a kicsit irigykedve, de kicsit nagyra becsüléssel is Szondi apródjának. Ugyanis Szondi Lipót volt, az egyik nagy mestere Flórának, és Benedek Istvánnal együtt, ugye, aki leszármazottja a Benedekelek mesemondónknak, Benedek Istvánnal együtt részt vett Kozmuca Flóra a Szondi teszt megalkotásában, ami mai napig is ugye használatos diagnosztikai eszköz a pszichológiában. De egyébként Szondin kívül még Bárci Gusztáv, Tóth Zoltán neve említhető. Tóth Zoltán talán a laikusoknak kevesebb dolgot mond, de ő is nagyon sokat tett a fogyatékkal élőknek a fejlesztéséért, illetve oktatásáért, és egyébként Tóth Zoltánnak az asszisztense volt sokáig a főiskolán is Kozmuca Flóra. Ezt kevesen tudják, például Kozmuca Flóra volt talán az első, talán egyike a női oktatóknak a gyógypedagógiai főiskolán, és sokan nem is értették a férfi tanárok közül, hogy miért szükséges az, hogy női oktató is részt vegyen a képzésben.
4: Éppen ezt akartam kiemelni, hogy azért itt még mindig a 20. század elejéről, első évtizedeiről beszélünk, és milyen lehetett, mennyire érezte ezt a úttörő szerepet ő. Tehát milyen lehetett ez neki, hogy gondolom azért a külföldi ösztöndíj sem volt egy mindennapi eset, akár ez a filozófiai irány, az, hogy oktathatott a felsőoktatásban, az, hogy a legnagyobbak vették maguk mellé a teljesítménye alapján. Ezek azért nekem mind azt üzenik, hogy nem szokványos közegben mozgott, és feltétlenül nem gyakran mozgott női közegben.
5: Ahogy nekem sikerült megismernem Flóra személyiségét, és akkor most kicsit visszautalnék arra, hogy én 10 évvel ezelőtt csináltam egy kiállítást, mert Szemben ülsz velem címmel az Országos Széchenyi Könyvtárban Kozmuca Flóráról, és akkor kezdtem el vele foglalkozni. Akkor ismertem fel, hogy Kozmuca Flóra egy egyszerű, passzív, múzsai szereplőnél sokkal többet alkotott, sokkal tehetségesebb volt, sokkal sokszínűbb személyiség volt, és akkor láttam egyébként, hogy nem csak egyszerűen oktatott a gyógypedagógiai főiskolán, hanem nagyon-nagyon sok ideig a gyógypedagógiai főiskola főigazgatója is volt. A mostani Damjanich utcai épületnek az alapkövét gyakorlatilag, ha nem is ő tette le, mert az átadása már nem volt, de még az alapkő letételen ott volt, de nagyon-nagyon sokrétű a pályája, és tényleg abban az időben, amikor a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, az, hogy a lélektani laboratórium vezetője volt, hogy számos olyan tanulmányt, illetve könyvet szerzett ő, ami a mai napig még használatos a gyógypedagógia oktatásban, a fejlődésben gátolt gyermekről, vagy a fogyatékos munkalehetőségeinek kiszélesítéséről. Ez már gyakorlatilag, ez már a múlt század közepén megírta ezeket a könyveket. Legfontosabb műve azonban a gyógypedagógiai pszichológia volt, ami nagyon-nagyon sok kiadást élt meg a mai napig, egy nagyon szép, színes, borítójú könyv. De amit az ő személyéről meg elmondanék, az egyébként számomra múlt héten derült ki, amikor a gyógypedagógia karon, ami ugye a főiskolából származó kara, és most az ELTE-hez tartozik, egy nagy emlékkonferenciát tartott az egyetem, és nagy megtiszteltetés ért, amikor plenáris előadónak felkértek, és akkor egy kisebb kiállítást is megnyitottak az ő tiszteletére, ahol szerepet kapott az ő íróasztala, az ő jegyzetei, és az ő naptára is, és nagy vigasságot okozott ott a nézők, látogatók körében, amikor kinyitották a naptárát, és azt látták, hogy most már az évre pontosan nem emlékszem, de hogy január 2-án szigorlatoztatta a hallgatókat, tehát, hogy ott azért ő nagyon komolyan vette a szakmáját, nagyon komolyan vette az oktatást, nagyon komolyan vette a segíteni akarást. Sosem félig segített, hanem mindig teljes erőből a kollégái is, hallgatói, akik még mai napig köztünk vannak, nyilatkoztak róla, és mondták, hogy az utolsó pillanatig, hogyha írtak egy tanulmányt, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, akkor ő azt elolvasta, leült, elmondta a véleményét, tehát mindig segíteni akart, és mindig komolyan vette ezt, és mindig nagyon precízen állt ezekhez a feladatokhoz, ahogy egyébként nagyon sok feladathoz, vagy nagyon sok dologhoz az életben érdemes íj és napló jegyzeteit olvasni, ahol leírja, hogy nagyon gyakran jártak kettesben úszni a Balatonban, de sokáig előfordult úgy is, hogy nem haladtak a vízben, és nem azért, mert Flóra nem tudott úszni, mert nagyon-nagyon jó úszó volt, hanem azért, mert ahogy úszott a vízben, húzgálta ki a különböző gyomnövényeket a víz aljáról, mert hogy annyira zavarta, hogyha valami nem úgy működik, ahogy szerinte kellett volna, de közben ez a segíteni akarás pedig abban is megmutatkozott, hogy amikor kijöttek a vízből íjéssel, és levették a vizes fürdőruhát, akkor mindig felhívta a íjés figyelmét arra, hogy ha kicsavarja a fürdőruhát, akkor csak növényre csavarja, és ez egy idő után íjésnek is teljesen természetes rutin feladattá vált az úszások után.
4: Milyen izgalmas, hogy itt már rögtön a környezettudatosságnál tartunk, de nekem az is feltűnt, ahogy most róla beszéltél, akár ezzel a január másodikai vizsgáztatással, akár a úszás közben is hasznossá teszem magam típusú cselekedettel, hogy mintha fáradhatatlan lett volna, vagy mintha egy ilyen állandó kényszer lett volna benne arra, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy cselekedjen, hogy hasznos legyen.
5: Teljesen jól látod, fáradhatatlannak tűnt számomra is, ahogy foglalkoztam vele, de erről beszámol az a közeg is, akik ismerték, én nagyon jó kapcsolatban vagyok az ő lányával, I. és Máriával, és az unokájával, Kodolányi Judittal, akiknek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sokat segítettek nekem a kutatásban, vagy bárhol, amikor megakadtam, akkor nagyon sok értékes, fontos információval, vagy építő kritikával láttak el. Tehát, hogy ők, tehát a család maga is erről számol be, hogy fáradhatatlan volt, bár ugye I. és Mária szokta mindig mondani, hogy ő gyermekként, egyedüli gyermekként, I. és Kozmuca gyermekeként úgy élte meg, hogy vele túl keveset foglalkozna, mert hogy ő azt szerette volna, hogyha éjjel-nappal fogja egyszerre anyukája és apukája kezét, és közös időt töltenek a lehetőség szerint a nap 24 órájában, de a család is, illetve a diákjai, hallgatói is így emlékeznek vissza erre, hogy alig aludt, illetve amikor ilyest olvassuk, akkor ott az is látszik, hogy nem csak, hogy alig pihen, ha úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor akár nem is eszik, tehát, hogy ilyest próbálta több ízben rábeszélni, hogy ha valahol jártak, hogy ugorjanak be valahova enni, és akkor mondta Flóra, hogy nem majd otthon, de ilyest erősködött, hogy de hát ez már mikor lesz már, hát ez még nagyon sok idő, de akkor egy kicsit Flóra átváltott ilyen huncú gyerek típusú szerepre, és akkor mondta, hogy hát, hadd legyek már egy kicsit éhesebb, és végül is meggyőzte ilyest abban, hogy ráérnek még az evéssel, tehát fáradhatatlan volt valóban. Ő gyerekkorától ez a segíteni akarás, és az, hogy végül költő-író felesége lett, de már ugye előtte József Attilához is hajlandó lett volna hozzámenni, abban az is benne volt, hogy ő úgy képzelt kislánykorában, hogy egy nagy feltaláló, vagy képzőművész, festő, szobrász felesége lesz. És azért volt ez az elképzelése, mert ő azt gondolta, hogy ő maga önálló jogon nem lesz képes valami maradandót alkotni. Hát ezt most már ebből ennyi idő távlatából kijelentetjük, hogy ebben tévedett Kozmuca Flóra, mert igenis óriásit alkotott a saját szakmájában is. De hát fontos megemlékezni, irodalmárként is fontosnak tartom megemlékezni azokról a versekről is, amiket ő ihletett. Itt a két jelentősebb művész, József Attila és I. és Gyula, akinek a szerelmi költészetében Flóra egyértelműen megjelent, és különbség van a Flóra versekben. Míg József Attilának a Flóra versei egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon elsöprő, óriási érzelemről szólnak, hiszen ezt kevesen tudják, de József Attila azonnal beleszeretett Kozmuca Flórában első alkalommal. Egyébként ez ilyes esetében is elmondható.
4: A beszélgetésünk ezt nagyon szépen megmutatta. Szerintem az is kiderült, hogy mitől is volt múzsa Kozmuca Flóra, és közben pedig sikerült egy kiváló elhivatott gyógypedagógust is megismernünk.
1: Líczomi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értelme.